0: Ábor szemben lévő oldalon lakott, illetve született, véleménye volt, más volt. A kongresszuson Buber a zsidó művészetről beszélt, annak népművelő hatásáról, a népet önmagára emlékeztető gondolkodásáról, vagyis az igazi zsidóságra visszavezető hatásáról irányította a figyelmét. Ezért eltávolodtak egymástól. Tehát gyakorlatilag ezek a mondatok is segítettek engemet abban, hogy tényleg a fotózással megmutassam a zsidó élet, a tényleges zsidó életet. És ne könyvekből tanuljuk meg, mert a könyvekből nem biztos, hogy azokat a fogásokat, azokat a látásmódokat, amit nekünk kellene tudni, azt tudjuk követni. Még azért visszatérjünk a zsidó kultúrához. Itt beszélgettünk a 44-ről, Auschwitzról, a gyűlöletről, ezeket.
1: Hát az főleg, hogyha valaki meg visszahallgatja, az előző adásban volt, vagy illetve a korábbi beszélgetésünkben, de folytasd onnan szeretnél, vagy ha van valami, amit Seibert tudnál ehhez fűzni.
0: A Seibertől hallottam, volt a 100 év zsidó versei című kötet, nem tudom, hogy ismered-e. A Szabolcsi Lajos ebből írt egy verset. Ennek egy részletét mondom el. Én elmondom most nektek, mit jelent sírok felett a temetői csend. Dalolj bús himnusz, dalolj örök ének, kit egymásnak adunk tűnő nemzedékek, zenélj örök dalt életünk felett, mi is elmegyünk egyszer majd veled. A kezdet sok, a vég csak egy lehet. Szeressétek hát egymást, emberek. A harcnak ott kün úgy is vége van, a sírok között ott már béke van. Halljátok-e, hogy zúg, hogy zeng, hogy szál, hogy mit üzen ködben a halál? Halljátok-e, iszkadál, iszkadál. Tehát ezeket a zsidó rabik, akkori rabik, meg Seiber nélkül ezeket nem tudtuk volna, nem értettük volna meg. Vagy ha elmész egy zsidó templomba, leesik egy tfilin, lehajolunk érte, felemeljük, megcsókoljuk. Legenda szerint a zsidóság a tfilin az örökkévaló homlokán. Ha ez a tanítás elméletté válik, legtöbbször beszéd irányából és erejéből. Megcsókoljuk a tórát, de szavát, tartalmát nem vesszük figyelembe. Tetteinkért nem mindig vagyunk felelősek. Olykor a körülmények is befolyásolják. De legalább szándékunk legyen tiszta. Azt hiszem, ezeket a tanításokat...
1: Ez is Seiber volt, ugye?
0: Seiber tanítás volt.
1: Vagy... Seibernek kiadták a könyvét annak idején, a beszédét ugye, illetve azután múlt és jövő talán az adtak, hogy neked vannak más anyagaid, amit ahol kimaradt esetleg?
0: Annak a könyvnek van egy hibája. Az a hibája, hogy a idézeteket, amit a például esküvőkön, vagy temetésen mondott, azok nincsenek benne. Például a Polnai Sanyi esküvőjén mondta a következőt. Egy magányos őr áll az uton. Kezében táblát tart, lassan. Ez szimbólumnak tűnhetik. Indul Róhim Uruhá. Állni valahol a világország útján. Semmi egyebet nem tenni, csak figyelmeztetni, lassan. Ha találkoztok olyannal, aki a másik aláhullásával magasabbra akar jutni, mutassatok egy táblát, lassan. Ha találkoztok olyannal, akinek egy darab kenyérrel több jusson a másik rovására, mutassátok ezt szót, lassan. Tehát ehhez hasonló idézeteket mutatott vagy tanított nekünk Seiber, és ezek az idézetek hiányoznak a könyvből.
1: Az esküvői beszédei nincs meg benne? Igen, azt mondod?
0: Benne vannak, ez ki van vágva.
1: Ki van vágva?
0: Nincsen bent. A Polna és Sanyi esküvőjén ez nincs bent.
1: Ti benne vagytok különben a te esküvőd?
0: Nem, én nekem Győrbe volt. Nekem Győrbe volt az esküvőm azért.
1: Vagy Győri vagy azért.
0: Nem. az egy kis vidéki város, tehát kis zsidósággal.
1: Igen, igen.
0: És azok a zsidók is lássanak egy zsidó esküvőt. Mert nagyon ott nem volt esküvő.
2: Értem.
1: Ugye Sejberi Orvosi űrt próbált ugye, betömni, amikor ugye a II. Világháború után és 56 után tovább fogyott a zsidóság, illetve a vezetőség, hiszen a rabbi képző kiürült. Ugye beszéltünk az előző adásban arról, hogy hát valamilyen furcsa oknál fogva, vagy hát pont érthetően ortodox családok sarjait tudta összehalászni, akik jártnak a rabbi képzőbe, ez későbbi krízishez is, ugye a mai malátható krízishez is hozzájárult, tudnélik ahhoz, hogy ugye ideológiailag feszül jobbra-balra a rabbi kar, mert hogy ideológiailag nem világos, hogy merre megyünk tovább. Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye mondtad, hogy vezetőket nem, de mindennapi híveket szívesebben, kisembereket szívesen fotózol. Van statisztikád, esetleg a fiat csinált arra a statisztikát, hogy hogyan oszlanak meg a képeit 90 után? Mert ugye nagyon sok képet ismerünk, amik híressé váltak a könyvekben, stb. Kiállításokon, 90 előtt, és gondolom, külföldre is inkább azokat vitted, hogy a vasfüggöny mögött milyen világ maradt meg, ami most éppen számolódik fel, szép magyarral, de hogy 90 után miből, mi adja a korpuszát az anyagodnak, és ezt azért kérdezem, hogy ugye beszéltünk arról, hogy az előző műsorban talán, hogy az ifjúsági szervezetek által produkált programok, táborok meg lettek örökítve, vagy az a Magyarországra érkező, ha már most mondtad a Tikvát, a Latív, Rávkeleti csoportjáról készültek-e felvételek, vagy akár a Chabad érkezését dokumentáltad, de mert ugye haszidokat nagyon is fotóztál.
0: A Chabad fotóztam sokáig a Chabad életét, illetve érkezését. Igen. Talán ez is a hibám, mert sok mindent láttam, hogy jöttek, mint jöttek.
1: Szerényen érkeztek.
0: Túl szerényen érkeztek, és hova jutottak. Én nekem a zsidóságnál legjobban azt szeretném, ha egyességet tudnának kötni. Tehát a közös nevezőre tudnának jutni. Tehát nem olyan kevesen vagyunk már, hogy itt hatalmi harcot nem szabadna folytatni, és ezt a Lubavicsiak ezt csinálják. Én Oberlanderrel nagyon jó viszonyban vagyok, érted?
1: Mind a mai napig.
0: Mi?
1: Mind a mai napig
0: jó viszonyban vagyok. A előadásot elküldi interneten, amit jó viszonyban vagyok. Igen. De azt, amit egyes lubavicsi vezetők csinálnak, hogy elfelejtik azt, hogy a zsidóság itt nem is tudja, hogy a zsidóság mit hagyott itt. Mert a zsidóság, amit itt hagyott, az a rabbi szeminárium könyvtárában van, meg egy-két könyvtárban bent van. A múltat nem szabad eltörölni. A rabbi szeminárium könyvtárában vannak imakönyvek, vannak kultúrkönyvek, vannak talmudok, vannak különböző tudományos értekezések, és ezt a lubavicsoknál nem látom. Legalábbis én nem látom.
1: De viszont mit láttál a 90-es évben az érkezésükkor? Esetleg a kiduson már a 80-as évben megjelent valaki tőlük, Naftali Krausz felbukkant már a kiduson a 80-as években, hiszen azt tudjuk, vagy ezt nem tudom, hogy tudod-e, hogy ez egy fegyvertény lubavicsi ilyen univerzumban, hogy a vasfüggöny mögött az egyedüli hely, ahol kiadták, kinyomtatták, amit egy ilyen, náluk a kabbalista világban egy ilyen fegyverténynek számít, ahol kinyomtatták a Tánya nevű könyvüket, az Budapest volt. Szóval akkori hitközségen keresztül 84-ben, hogy kinyomtatták a Tányát.
0: Igen. Ki van nyom? És akkor mi van? Ez a könyvnek ott van a rabbi szemináriumban, nem tudom hány példányban, a könyvtárba, tehát itt gyakorlatilag össze kellene dolgozni. Itt össze kellene dolgozni. Itt van például a Józsefvárosi pályaudvar.
1: Jó, persze, hagyjuk a Magyarországot, Magyarországon ugye minden dominál a politika. Fiat Olaszországban tanult, a maffia és a fekete alvilágnak a pénzei mozgásáról írta a közgazdasági szakdolgozatait. Menjünk Olaszországba inkább. Na. Azt mondanám, és mert te is érintett vagy Olaszországban, azt sem tudom nagyon jól, hogy csak azért mondom, menjünk egy kicsit távolabb Magyarországtól.
0: Igen.
1: A 60-as, 70-es, 80-as években azért Olaszországban megérkezett szintén a Chabad, és Észak-Olaszországban, Milánó-Verencébe dominancia tett szert, és ott nincs a magyar viszonyok, és nem ezek a szereplők, igen. De a szituáció hasonlóvá vált. Igen.
0: Én elmondom több Firenzébe, igen, találkoztam Firenzébe, a Hanvárddal. A Hanvárd Firenzébe be tud menni a templomba, de nem beszélhet a rabbi. Amikor...
1: De Velencét leuralták.
0: Jó, várjál, hadd mondjam. Okay. Amikor jövünk ki, akkor ott áll az ajtóba, hogy menjünk vacsorázni. Menjünk vacsorázni. Én Firenzébe van egy szálloda, a
1: ott külön fotóztál? Ott is fotóztál?
0: Igen, igen. Van egy szálloda a zsinagóga mellett.
1: Firenzében?
0: Firenzében. Hát én fölmentem a tetőre, mert van ott egy padlás szoba, én mindig azt használom föl, mert ott a tetőn van egy kis két négyzetméteres terasz. És kiül az ember, akkor
1: belátja az egész várost.
0: Belátja az egész várost, onnan csodálatos fotókat lehet csinálni, meg mintha fellegekben lennénk, úgy érezzük magunkat. Elzárni mindentől, nagyon, nagyon érdekes. Én nagyon jóba voltam a Lébi rabival. A Lébi rabival, aki még a Sejberrel is tartott előadást.
1: Az eredeti olasz derékfenszer, igen.
0: Tartottam előadást, a Lébi rabiról azt kell tudni, hogy ő összegyűjtötte az összes itáliai zenét, a vallási zenét, az összeset összegyűjtötte, és ott van Jeruzsálemben a egyetemi a hangtárban, vagy hogy nevezik. És amikor a fiam csinált vele egy riportot, vittünk neki könyvet. Az én két könyvemet oda vittük, hogy...
1: A fiam csinált vele egy riportot, a rabival. Még élt, ez a Lévi még élt.
0: Még most is él. Elment nyugdíjba.
1: Aha. Valamint azt hittem, hogy a Sejbernek a kortársak...
0: Nem, elment nyugdíj, annyi idős lehet, mint én 70 fölött. És meglátta a könyvet. Azt mondja, én ismerem ezt a könyvet. Mondom, honnan? Azt mondja, hát a római könyvtárban ott van. Érted? És hát a Lubavicsiak azok oda mennek enni, egyetemisták, egyéb mások, ezt csinálják, és mindig ugyanazt a mesét elmondja a rabbiuk. De vegyünk Livornóba. Livornóban volt egy régi nagy zsinagóga, arról azt kellett tudni, hogy ott megjelent a Mária Terézia, volt a Tempio Maggiore, világhírű livornói zsinagóga.
1: A nagy zsinagóga, igen. Még osztrák megyem, a része
0: igen.
1: Volt ez a...
0: Igen. Az Európa egyik legszebb zsinagógája volt. A Itáliában látogató uralkodók nem mulasztották azt megnézni. Így történt, hogy 1739-ben Lotaringai Ferenc nagyherceg feleségével, Mária Teréziával és testvérével Károly herceggel meglátogatta, és egy emléktáblát is raktak oda, és 1785-ben meg második József királyunk is meglátogatta ezt a zsinagógát. Na most erről azt a zsinagógáról tudni kell, hogy én éppen egy szukauszkor voltunk ott.
1: Sátras ünnep alatt, igen, ősszel.
0: Ott voltunk, és beszélgettünk a zsinagóga tagjaival, és megkérdeztem, hogy hol van, hogy mit tudnak a Toáf rabiról, mert az volt a Itália egyik leghíresebb rabija. Azt mondja, itt van az ükunokája, gyere, bemutatlak. Hát nagy élmény volt, és akkor beszélgettünk tovább, és akkor megemlítettem, hogy egyetlen szöfárd livornói nyomdája volt a Marco Coltellini nyomdával. Egy nyolcadik generációs nyomda. Csíha. És megkérdeztem azt, hogy hát van-e, vagy hol vannak a gépek, vagy valami. És akkor odahívta a mostani tulajdonosát, a nyolcadik generációs családtagot. És elmesélte, hogy azokon a régi, több száz éves gépeken a mai napig működnek, és nyomják a ünnepi meghívókat, és ilyeneket.
1: Tudni kell mindenkinek, csak hogy egy kis beszúrás, érdekesség, hogy a Héber könyvkiadás az Olaszországban kezdett el működni egyből Gutenberg után 30-40 évvel.
0: Nem így volt. Amikor Gutenberg megcsinálta a nyomdát, akkor Olaszországban már 14 nyomda volt.
1: De mégis a Bamberg Biblia, és az összes többi, a Soncino, és az összes többi, de én ezekre gondolok. Ja. Szóval a lényeg az, hogy ezek a textusok, amik ma Héber Bibliaként ismerünk, vagy az Talmudnak az első nyomatai, azok Itáliában láttak napvilágot, általában különben inkvizíciós felügyelet alatt, és ugye kilettek véve bizonyos részek a Talmudból, vagy imakönyvekből, de hogy ott kezdődött el egész nagy Itáliában. Szóval kifejezetten Itália az a zsidó könyvtanításnak a szülő hazája, a Héber könyvtanítás hazája.
0: Aztán folytatni szeretném, hogy
1: ez Livornóban voltunk, igen.
0: Tempino, igen, Livornót is, Maggiore, ez a nagy zsinagóga, ez amerikaiak legoptak 45-ben egy bombát, és pont eltalálták a zsinagógát. És ez a szép zsinagóga, ez áldozata lett. De nagyon érdekes, hogy a Tóra szekrény és a tórák megmaradtak. Azok a tórák megmaradtak, amit a spanyol inkvizíció alatt 1492-ből a zsidóknak el kellett jönni, magukkal hozták a tóra szekrényt is, és a tórákat is.
1: A 400 éves tóra tekercsek megmaradtak.
0: És ott vannak a tóra tekercsek, és a tóra szekrény is. Uh-huh. És ez a zsinagógát most úgy építették, mint egy amfiteátrumot, középen van a tóra olvasóasztal, és így a sorok egy sorra följebb. Uh-huh. Így vannak, ezt is lefényképeztem, igaz, nem lehetett volna, de hát... szombaton visszamentünk a zsinagógába, hogy lássuk a tórákat, ahogy kinyitják a tóra szekrényt. És ez egy fantasztikus élmény volt, hogy ilyeneket lássunk, és azok a tóraolvasási dallamok, amiket ott hallottunk, az fantasztikus, mert ott mutatják azokat a jeleket, amik a tóra szöveg fölött vannak,
1: igen.
0: Tudják a jeleket, és annak megfelelően olvassák. Ez számomra itt Magyarországon ilyeneket nem igen láttam.
1: Ez különben azért segít, ugye, ez nem tudják, esetleg hallgatok, hogy a tóraolvasó szövege alatt, ugye a héber betűk máshol hangzók alatt nem csak magánhangzók vannak alattuk fölöttük, hanem kották is, és különböző kantilációs jelek, amelyek a hajlítást és mindenfajta intonációra adnak utasítást. Persze országonként más jelentenek a jelek, a Marokkóban, Irakban és Olaszországban másképp kell azokat megénekelni. A fiat írt ebből egy dolgozatot is, amit korábban mondtál
0: most
1: nekem.
0: Most írt egy könyv, mert Angliában megjelent egy könyv erről a tóraolvasás dallamairól, csak és ott az a baj, hogy egyfajtát mondta. Tehát nem így, ahogy mondod, hogy...
1: Ő az olasz, észak-olasz.
0: Angliait.
1: De ő miről írt? Ő olaszról írt, nem olasz?
0: Onnan írta a disszertációját, ja, de most a Zsidó Múzeumban van egy, a Zsidó Egyetemen a rabbi szemináriumban egy könyv, és arról egy kritikát írt, az csak egy tóraolvasási dallamot ír le.
1: Ja, értem.
0: Uh-huh. De hát az is nagy szó, hogy ezt leírja.
1: Persze.
0: Ezt leírja. És Livornóban sem a lubavicsiak nem szólhatnak bele a közösség imákba, azoknak van külön. Ha visszatérünk Milánóba, Milánóban nagyon sok zsinagóga van, tehát 10-12 zsinagóga van, ott is a lubavicsiaknak van zsinagógájuk, de a többi zsinagóga életébe, mint itt Magyarországon nem szólhatnak bele. Részt vehetnek, de nem szólhatnak bele. Van libanoni, van egyiptomi, van...
1: A mediterránum minden részéről áradottak be.
0: Minden részéről van perzsa. Én mindegyik helyen végig voltam.
1: Hát ilyenkor lehet azt elmondani, hogy másodszor hívtuk meg Villányi András fotoművészt beszélgetni, de kb. Ott fejezzük be, ahol elkezdtük, hogy még beszélgethetnénk több órát. Talán valamikor a nem túl távoli jövőben ezt folytatni fogjuk. A Merkava adását hallották. Merkava, nem csak égi szekér, de több, mint tank. Hamarosan visszatérünk, és addig is mindenkinek kellemes időtöltést.
0: Shalom.

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe A Nagy Küzdelem. Előadó Ócsai Sándor.
1: Kedves gyülekezet, ma este hitelveink szerint a 8. fogjuk tanulmány tárgyává tenni, aminek címe a Nagy Küzdelem. Az ige így szól ezzel kapcsolatosan, hiszen a legelső kijelentés a nagy küzdelemről, Mózes első könyve, 3. fejezetének 15. versében így szól. Ellenségeskedés támasztok kötted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között, ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Ez a Biblia vers alapot szolgáltatott egy olyan szemlélet kialakításához, majd tanulmányozásához, mely nagy küzdelem címen várt ismerté, elsősorban a hetednapi adventista egyházban, és különösen Ellen White írásaink keresztül. Hangsúlyt kap az, hogy egy nagy küzdelem bontakozott ki, először kozmikusan, hiszen látni fogjuk, hogy honnan eredt, majd a Földön hogyan folytatódott, milyen területeket érintett, és mi lesz ennek a vége. Mi is ez a fogalom, a nagy küzdelem? Krisztus és Sátán a jó és a rossz között folyó harc, amely megkezdődött még a Föld teremtése előtt a mennyben, majd a bűnesettel Földünkre került, és így vált az emberi élet és a történelem nagy, több évezredes szinterévé. Sátán küzd Krisztus uralma és Krisztus életrendje, más szóval törvénye ellen, annak bebizonyításáért, hogy Isten fiának uralma zsarnoki, törvénye pedig rossz és megvalósíthatlan. Krisztus azonban Sátán ellen úgy küzd annak igazolásáért, hogy az ő uralma az önzetlen szereteten alapszik, törvénye a szeretet életrendje, és az áldást jelent az ember számára. Itt meg kell ismerni a gonosz problémáját. Mi az, hogy gonosz? Mi az, hogy bűn? A bűn keletkezését, lényegét, sorsát csak a Szentírás kijelentésein keresztül ismerhetjük meg. Annak megvilágításában, hogy tulajdonképpen hová vezet, és hová vezetett az Isten életrendjétől való eltérés. És csak annyit ismerhetünk meg belőle, amennyit Isten kijelentett. Nagyon sok fals nézet alakult ki ezzel kapcsolatosan, a bűn kérdésével, a rosszal kapcsolatosan. Néhányat szabadjon megemlíteni. Spinoza támadja a romlottság létezését. Azt mondja, hogy minden lény és minden mű, ami a természetben létezik, az tökéletes. Rousseau állítja, hogy az ember természeténél fogva jó. A bűn természettől elidegenedett civilizáció hamis nevelésének a produktuma. Aztán Hegel azt vallja, hogy a világ mindig jobb lesz, és ezáltal a világból el fog tűnni a rossz. Valóban ez tapasztalható? Hogy a világ egyre jobb lesz. Szeretik az emberek egymást? Elfelejtették már a háborúzást? Már nem kell kulcsot használni az árban, mert megszűnt a lopás? Már nem gyilkolják egymást az emberek? Nincs erőszak? A darwini fejlődés tan szerint a gonosz az állatból átvett agresszivitási hajlam. A Szentírás kijelentése más. A Biblia sem akarja teljesen megmagyarázni a bűnt, mert a bűn titkáról beszél, de messze menően feltárja, hogy kitől ered, és bemutatja a bűnnek a következményeit. Az emberi történéseken keresztül, emberi életeken keresztül bemutatja, hogy hogyan alakult ki, és mivé lettek egyes emberek az életben. János apostol a bűn törvényszegésnek mondja. Tehát a törvénynek a megtagadása, az isteni életrendnek a megtagadása az. Jeremiás arról ír, hogy az ember önmagától nem tud megszabadulni a rossztól. Így írja Jeremiás 13:23-ban, hogy elváltoztathatja bőrét a szerecsen, és párduc az ő foltosságát, úgy ti is cselekedhettek-e jót, akik megszoktátok a gonoszt. Ahogyan az állat nem tudja bőrének a színét, formáját, foltosságát megváltoztatni, úgy mi tudunk-e jókká lenni magunktól, magunk erejéből? Képtelenség. Milyen a bűn természete? A Biblia tudósít arról, hogy a bűn a Földünkre hogy jött be. És láthattuk azt, hogyha olvassuk a bűneset első történését és azt követő történeteket, hogy a bűn elsősorban bizalmatlanság Isten iránt. Ezt szeretném aláhúzni. Bizalmatlanság Isten iránt. És Sátán a kísértésekben mindig erre összpontosít, hogy egy hasonlattal a Bibliából csak ugyanazt mondta Isten? Vagy Jézus felé, amikor kísértette a pusztában. Ha Isten fia vagy, ha, vagy úgy gondolod, több hamis Krisztus támadt már, vajon te nem az vagy? Biztos vagy benne, hogy te vagy az Isten fia? Megrendíti az Istenbe vetett bizalmat. Jézus nem tudta, nem kapott kijelentést arról, hogy ő kicsoda? Gondoljunk a keresztségre. Mennyből szózat hallatszott, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. A bűn lázadás Isten uralma ellen. Rabságban tartja az embert, ahogyan Pál a Római Levél 7. fejezetében bőven ír erről. Végül a bűn természetéből, mely önpusztító, következik a halál, de ítélet alá is esik a bűn, amely a kárhozatos halál. A halálnak 3 fázisáról szól a Szentírás, a lelki halál, a bűnös az ige szerint halálban van. A tékozó fiúra gondoljunk, mit mondott az édesapja? A fiam meghalt, de feltámadott. Képletes kifejezéssel. Meghalt a jónak, otthonról elment. Nem volt többé közöttük, nem lehetett hangját hallani. Ő ebből az élettérből kilépett, de visszajött, feltámadott. A bűn elválaszt Istentől, és Isten új életet ad annak, aki elfogadja az ő kegyelmét és szeretetét. Tehát a bűn elválaszt Istentől, elszakít tőle, de Isten vissza.

virágzó sütőlaphoz, mi ennek a következménye? Fájdalom, égés, és ezzel okolják Istent? Nem? Az a sok szenvedés, ami van a világban, azért Istent okolják az emberek. Sátán hozza ezt. Pedig mi magunk járunk olyan úton, amire azt mondja Isten, ne járj ezen az úton, ne tedd ezt, ne tedd azt. Isten meghatározta életünk rendjét, és ez szabadság. A vonat szabadon megy a sineken, de nem a szántóföldön. Mert az az ő sínek, az ő életpályái. Különböző irányba tudnak haladni, különböző sínpárokon, de azon szabadsága van. És ezt akarja Isten megértetni velünk. Testi halál a bűnnek természetes következménye is. És van örök halál. A Jelenések könyve második halálnak nevezi, Jelenések 26. A bűn végső mindent megsemmisítő büntetése. Végleges kisztaszizottság Isten közelségéből. Az abszolút magány, Isten hiány, a magány, amire csak azok jutnak, akik következetesen visszautasították Isten üdvözítő hívó kegyelmét. Nagyküzem történelmi távlatai. Muszáj tömören mondani, mert ez egy hatalmas téma, és egy óra keretében erről nehéz mindent elmondani. A nagy küzdelemnek volt kezdete. Így szól az ige, Jelenések 12. fejezet 7. versében. Ezután háború támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni, és ezért nem volt többé maradása a mennyben. Tehát a mennyben kezdődött. Kozmikus eredetű a bűn. Meglepő számunkra, nem? Az első olvasása, hallása, hogy a tiszta mennyben a harmónia, béke volt, szeretet, a teremtett lények, az angyalok seregei és a Szent Háromság között. És ott kezdődhetett a bűn. Ott kezdődhetett az ellenségeskedés. Háborúság támadt a mennyben. Mihály és angyalai haszakeltek a sárkánnyal. Ki ez a Mihály? Magyar Bibliánk így adja vissza, Éberszó Mikáél, ki olyan, mint Isten. És mindig akkor mondja a megváltó Jézus Krisztussal, a második isteni személyre ezt a fogalmat, a Biblia több helyen, négy helyen szól erről, amikor Sátánnal szemben áll, amikor azt kell eldönteni, hogy ő Isten, a sárkány pedig egy elbukott angyal fejedelem. Majd még szó lesz erről. Tehát a mennyben kezdődött. Két ószövetségi proféciában képet kapunk arról a szeméről, akiben megfogant az önfelmagasztalás bűne. Mert a bűnek a lényege ez, az önszeretet, az én szeretete, a másik, az Isten szeretete helyett. Ezékiel könyvéből, majd Ésaiás könyvéből szeretnék idézni. Ezékiel proféta így ír a 28. fejezet 11. versétől. És lőn az Úrnak beszéde hozzám, mondvám, embernek fia, kezd gyászéneket Tírus királyról, és mondd néki, így szól az Úristen. Itt egy pillanatra megállok. Most úgy hangzik, mint a Tírus királyról szólna. Tírus királyáról szólna. De tulajdonképpen ő mögötte egy hatalom áll, amely teljesen megmutatkozik stílusában a király életvitelében. Így szól az Úristen, te valál az arányosság pecsét gyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben, Édenben, Isten kertjében voltál, rakva valál mindenféle drága kövekkel, és karikáid mesterkézzel, és mélyedéseid aranyból készültek a ma napon, amelyen teremtettél. Tehát teremtett lényről van szó. Valál felkent oltalmazó kérub, tehát nem Tírus királya, hanem amögött a nagy zsarnok, a tirannosz jelenik meg, az emberiség nagy zsarnoka, Sátán, aki angyalfejedelem volt, de elbukott. Valál felkent oltalmazó kérub, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál, fedhetetlen valál utaidban attól a naptól fogva, amelyen teremtettél, míg gonoszság nem találtaték benned. Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg, és vétkezél. Azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek téged, te oltalmazó kérub a tüzes kövek közül. Tehát egy oltalmazó kérub, egy angyal fejedelem volt. És Ézsaiás proféta pedig így szól a 14. fejezetben róla, 12. verstől. Miként estél alá égről, fényes csillag hajnal fia? Itt is megállok egy pillanatra. Fényes csillag hajnal fia. A latin vulgáta Bibliában így szól, hogy Lucifer,
itt talán

0: Halljuk ezt a nevet először. Lucifer. Levágattál a földre, aki népeken tapostál, holott te ezt mondád szívedben, az égbe megyek föl, és az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felébük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélyébe. Mindjárt bemutatja az ige végét is. Hosszabban írja le, én kivonatosan olvastam ezt a részt is. Egy angyal fejedelem, aki önfelmagasztalás bűnébe esett. Önmagát akarta feljebb és feljebb emelni. Miért nem vagyok én olyan, mint a második isteni személy? Miért nem vagyok én benne abban az isteni szent tanácsban, a békesség tanácsában, és próbált hasonló lenni a magasságoshoz? Fölfelé törekedett. Ebben a nagy küzdelemben a legjelentősebb esemény a első evangéliumban, a protoevangéliumban, amit bevezetőben olvastam, amikor Isten a bűneset után mondja a kígyónak, hogy ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, te magod és annak magva között. Ebben a nagy küzdelemben elmondja az eredményt is, a végeredményt is, hogy az asszony magva, és itt Jézus Krisztusra utal, a te fejedre tapos. És mi történik akkor, hogy a kígyónak a fejére taposnak? Nem a farkára, hanem a fejére. Akkor elpusztul a kígyó. Ez egy jó hír, hogy ebben a nagy küzdelemben nem a kígyó, az, ami jeles esetben a médium, Sátán eszköze, nem az fog diadalmaskodni, a látszat ezt mutatja, de végül is kígyó fejére tapos, az Isten fia. Ezt akarja kihozni az Úr. Az emberiség egyetlen reménysége Isten fiának ebben a megalázkodásában rejlett. Amikor a nagy angyal fejedelem felfelé tört, hogy magas leszek, magasra megyek fel, a mindenhatóhoz leszek közel, akkor hogyan reagált erre küzdelemben az Isten fia? Hogy megalázta magát egészen a keresztfa haláláig. Filippi 2.7. Aki olyan, mint Isten, nem azzal reagált, hogy az erősebbnek mutatkozott, hogy a hatalmasabbnak mutatkozott, pedig megtehette volna. Csak egy epizód. Jézus, amikor a Gecsemáné kertben azon a bizonyos éjszakán elfogják, akkor Péter heveskedésében előrátja a szabjáját, és oda csap, eltalálja az egyik szolgának a fülét, és az Úr helyre teszi. Szóval nem hivatnék én egy sereg angyalt? És Jézus nem az erősebbnek akart mutatkozni, hanem a jobbnak. Mindig a jónak kell diadalmaskodni, győzni. Nem az, hogy ki az erősebb. A világban milyen politika folyik, és folyt a régebbi időkben is. Az erőpolitika. Ki tud több pénzt költeni arra, hogy hatalmasabb erőt, katonai erő fölényt tudjanak biztosítani. Az isteni életrendben, az isteni törvényeknél nem ez van. Ki a jobb? Ez a maradandó, az életnek feltétele, a szeretet. És Jézus Krisztusban ez volt. Milyen kimenetele lesz végül is ennek a nagy küzdelemnek? Az ősevangélium reményt adó tudósítása szerint az Isten fiú a kígyó fejére tapos. A nagy küzdelem kimenetele eldőlt. Így olvashatjuk János nem csak evangéliumában, hanem a Jelenések könyve leírásában is, hogy ne sírj, győzött az oroszlán Júda törzséből Dávid utóda. Jelenések 5-5. Ne sírj. Ki tudja az igazán hatalommal mondani, hogy ne sírj? Az, aki az élet ura. Jézus állt már gyászmenet élén, sírókkal együtt volt. Megrendült ő is, de ő ki tudta mondani, hogy ne sírj, mert én vagyok a feltámadás és az élet. És itt is, amikor látja János a mennyben ragadtatott el, és látta, hogy nincs megoldás, nem lát megoldást, akkor azt mondja valakinek, hogy ne sírj, győzött a júdai beli oroszlán. És ez Jézusra történő utalás. Az ellenség meg van verve, de még nincs megsemmisítve. A megsemmisítés Isten terve és kinyilatkoztatása szerint így szól, Jelenések könyve 20. fejezetéből olvasom. És láttam egy angyalt leszáll az mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és a nagy lánc kezében megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán, megkötözte 1000 esztendőre, levetette a mélységbe, bezárta és pecsétetett rá, és hogy meg ne tévesszen többi népeket, amíg el nem telik az 1000 esztendő, azután el kell oldóztatnia majd egy kis időre. Majd a 7. verstől így írja, amikor eltelik az 1000 esztendő, a sátán elbocsátatik a börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Mágógot is, hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövénye. És felvonultak a fennsíkra, bekerítették a szentek város táborát, és a szeretett várost, de ez tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket. Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, tüzes és kénköves tóba vettetett. És ez a második halál. Leírja azt a történetet, itt a, mi említi a milleniumot, ami nem arról szól, hogy 1000 év alatt mindenki megtér, amit látjuk, nem erről van szó, hanem mindenki meghal, de Sátán így nem tud elhitetni senkit. Megkötöztetett, kit hitessen el, kit lázítson Isten ellen, mindenki halott. Erről több igehely beszél az Ószövetségből is. Majd 1000 esztendő után, mikor Jézus az ő szentjeivel eljön dicsőségben, hogy a földet megtisztítsa, és ezen a földön fogja élni népe életét az örökké valóságon át, ezt megelőzően feltámadnak mind. Az Isten kegyelmét visszautasítók, akik bűnben éltek, és ezt a bűnös életet szerették, és ezek most Sátán befolyása alatt harcra indulnak a mennyből leszállott új Jeruzsálem ellen. Erről szól tulajdonképpen ez az egész szakasz. És ekkor tűz száll alá az égben, és megsemmisíti azokat, akik ezt az utolsó akciót elindították. És ez a tűz teljesen megtisztítja a földet is. Erről Péter apostol ír az ő levelében. Sátánnak milyen módszerei vannak? Krisztusnak milyen módszerei ebben a nagy küzdelemben? Sátán módszere, Sátán, aki a föld ura lett az ember bukása révén, az embert ravasz és állok módon megpróbálja állandóan bűnbe vinni. Gondoljunk az első bűnesetre. Hogyan közelítette meg Évát? Csak egy-két percet hagyj időzek ennél. Hogyan tudta megállítani, hogy beszélgessenek? Egy olyan kérdést tett fel, amire nagyon jól tudta, hogy az embernek megvan a válasza, hogy Évának megvan a válasza rá. Egy bődületes hazugságot kérdezett. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem mehettek? Honnan vette, hogy ez így tegye fel? Meg akarta zavarni Évát. És én mindig felteszem ilyenkor a kérdést. Mi mit válaszoltunk? Mit tettünk volna, amikor nekünk mondja ezt a kérdést? Mi csináltunk volna? Elszaladtunk volna? Vagy beszélgetünk vele? Helyre tesszük a dolgot? Megvédjük Istent? Éva megállt. Ezt nem lehet kihagyni. Hát nem ezt mondta Isten, hanem az, hogy a kert minden fájáról ehettek, egyet kivéve. És megindul egy beszélgetés. És ebben úgy megrendül Éva, úgy összezavarodik, hogy most nem tudja, mit csináljon, kire hallgasson, kiben bízzon, Istenben. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy azért nem ettünk róla, nem akarja, hogy nagy tudásúak legyünk. És azt mondta, hogy meg fogunk halni. Hát halálra teremtett bennünket az Isten. Teljesen összezavarta. És ezt akarta éppen Lucifer elérni, a kígyó, ezt akarta elérni. Hogy megrendüljön a bizalma a teremtője iránt. És sajnos sikerült. Évának dönteni kellett. Kire hallgat? Kiben bízik? Istenben, aki azt mondta, ne egyél a fa gyümölcséből, ha esztek, meg fogtok halni. Vagy a kígyóra, és tudjuk, hogy kígyó csak médium volt, eszköz Sátán kezében. Sátán soha nem látjuk. Eszközeink keresztül dolgozik. Legyen az állat, ilyen esetben a kígyó, vagy legyenek emberek. Eszközökön keresztül dolgozik. Vagy pedig kire hallgassak a kígyó szavára? Olyan logikus, amit mond. El tudom képzelni, hogy az egész menny nagy érdeklődéssel figyelte ezt a jelenetet. Mi történik most? Hogy dönt az ember? E földön az első emberpár. És Éva mohóna gyümölcs után nyúlt, beleharapott és adott mellette lévő férjének is. Megpecsételték sorsukat. És a föld története gellert kapott, egy más irányt vett, és megkezdődött a tragédia. Milyen élményt élhetett át ez az első emberpár a bűn következményeképpen, amikor látja a testvérek, Kain és Ábel helyzetét. És Kain megöli az ő testvérét, Ábelt, azért, mert Isten elfogadta Ábelnek az áldozatát, az övét pedig nem. Igen hamar megtörtént az első gyilkosság. Gyűlöletből bosszúból. Láthatták a bűn következményét. Sátán pedig ezt akarja. Az ember önérzetét, az ént akarja naggyá tenni. És döntse el azt, hogy kiben bízik, kit imád, kire hallgat. És ez ne Isten legyen. Ez Sátán módszere. Milyen Krisztus módszere? Felfelé törekvés helyett megalázza magát. Nem az erősebbnek, hanem a jobbnak mutatkozik, bizonyul. És a Szentlélek által vágyat ébreszt az emberi szívben, hogy fogadja el a jót. Hogy a szeretet, az egymás megbecsülése, tisztelete sokkal jobb, sokkal több szebbet, harmóniát okoz a Földön, mint hogyha feszültséget támasztunk egymás között. És megpróbáljuk a másikat legyőzni. Nézzük meg, hogy az élet nem erről szól, nem a küzdelemről szól. Már bocsánat, hogy ilyen gondolatot is csak úgy kettős zárójelbe. A sport nem erről szól már. Nem egy egészséges életvitelről, hogy mozogjunk többet, sportoljunk, mert ez egészséget jelent. Hanem legyőzni a másikat. És már a biznisz ott is benne van. Félelmetes dolgokat produkál tehát a bűn. Legyőzni és örülni annak, hogy a másikat megvertem. Nem erről szól? Ez isteni jellem, tulajdonság? De erről szól a sport. Majdnem. Minden területen. Isten fegyverei pedig a békesség, az igaz lelkűség, a hit, az igazság, a békesség, az evangélium. Békesség evangéliuma, ahogy Efézusi levél 6. fejezetében olvasható. Ez Jézus módszere. Meggyőzni az embert arról, hogy mi a szebb és mi a jobb. Na mostan hogyan bontakozott ki a nagy küzdelem a Földön? Mondom, csak így vázlatpontokba tudom érinteni a kérdéseket. Egyéni tanulmányozást javaslok mindenkinek. Ez a tanulmány kerete nem engedi meg, hiszen időkerete, hogy részletesen foglalkozunk a kérdéssel. Csak megemlítem, hogy egy átfogó képet kapjunk erről, hogy egy szemléletmód bennünk is kialakuljon arról, hogy nagy küzdelem szemléletről szólnak a történések a Bibliában, de szól a mi életünk vitele is. Egy jó és a rossz között folyó küzdelemről. Azt akarja Isten, legyünk olyan bibliaolvasók, akik rálátnak a Biblia eseményeire, és a mögötte lévő eseményekre. A nagy küzdelemben. Ahol megértünk sok mindent az eseményekből. Miért történnek úgy a dolgok, ahogy történnek? Miért van annyi harag, neheztelés, gyűlölet? Miért van az, hogy aki jót akar, annak szenvednie kell? Nézzük majd ezt közelebbről most egy kicsit. Már szó volt róla tehát, hogy Sátán befolyása, hatalma nem terjedhet akadálytalanul a Földön, mert Isten így mondta, ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között. Mondja a kígyónak. Tehát nem teljhatalommal uralja a Földet, hanem létrehozza az Isten az emberben az ellenségeskedést Sátánnal szemben is. Megállt parancsolhat, ha akar. Nem muszáj minden sátáni kívánságot teljesíteni. Nem kell minden rosszba belemenni. Isten megmutatja a jó utat. Ez az út, ezen járjatok. Ez vezet jó irányba. Nekünk választási lehetőségünk van. Igaz, nem nagy a bűneset óta, mert egyre rosszabbakká, gyengébbekké váltunk, de döntési jogunk az van. Azt akarja Isten, hogy felismerjük a jó és a rossz közötti különbségeket. És minél jobban követi azonban Isten az ember az Isten, annál jobban küzd Sátán azért, hogy megfékezze ezen a úton. Megakadályozza a jó előretörését. És nézzük meg, hogy milyen ellenségeskedés támad. Csak címszavakban. Kain és Ábel között, ugye már utaltam rá. Aztán jön az vízözön. Miért kellett a vízözönnek megtörténnie? Mit mondott az ige ott Mózes első könyv 6. fejezetében erről a kérdésről? És látta Isten, a gonoszság megsokasodott a Földön. És az embernek minden gondolata szüntelenül csak gonosz. Ez egy félelmetes kijelentés. Elterjedt a bűn már, teljesen szinte elfojtotta az Isten, igaz Isten félelmet. Végül csak egy család volt az, amely hűségesen ragaszkodott Istenhez. Noé és családja. Igaz az is, hogy nagyjá lett a tudás. Híres neves emberek éltek. Ez is igaz. De egy más szempontot is bemutat Isten. Az Isten mutatta történelme azt is mutatja, hogy a gonoszság megsokasodott a Földön. Minden gondolatuk szüntelen csak gonosz. És mit mond Jézus az utolsó időkre? Hogyan jellemzi? Mihez hasonlítja? Mint Noé napjai. És ma is egyre inkább nem az látható, hogy az emberek egyre bűnösebbekké válnak? Vannak erőfeszítések a jó megvalósítására, de sokkal nagyobb erőfeszítések vannak, hogy tönkre tegyék a másikat. Csak én győzzek, én mások letiprásán keresztül kerüljek magasabb pozícióba. Félelmetes ez a nagy harc a világban. Aztán jön Bábel tornya. Isten terve, hogy az emberek széledjenek el az egész földön. És megígérte, hogy a vízzel, vízözön által nem fogja elpusztítani az embert. Hitt Istenben az ember? Most már Noé leszármazottjaira kell csak gondolnunk. Sém, Kám, Jafet leszármazottjaira. És az ember hitt Istenben? Hitt abban, hogy többet vízözönnel nem pusztítja el? Mit épített? Egy hatalmas tornyot épített azzal, hogy olyan magas lesz a torony, hogy idáig bármilyen nagy vízözön lehet, nem fog bennünket elpusztítani. Tehát a bizalmatlanság Istennel továbbra is fennállt. Eredménye, Isten közbelépett és összezavarta nyelvüket. A törvénytelenség, a gonoszság szétterjedt az egész földön. Isten törvények a megvetése világossá lett. Nemzet nem tett ellen támad, és ezt mutatja az Úr az utolsó napokra is, hogy nemzet nemzet ellen támad. Természeti katasztrófák sorozatát éljük át. Élték át régebben is, de most egyre több van. Csak kicsi hazánkra gondoljunk. Mennyi tűzeset van? Ezernyi hektár számára élnek el az erdők, a gyönyörű erdők. És világviszonylatban állandóan minden héten hallunk valamit, hogy itt-ott tűz pusztítja az erdőket. Mi lesz ebből? Miért gyulladnak ki az erdők? A hőségtől csupán? Sok mindent lehetne erről mondani. Igen, az Isten által teremtett világot a bűn átka sorvasztotta. Bűn miatt nem csak az ember, hanem a föld is a gonosz hatalmába került. Az ember úgy sáfárkodott a földön, mert teremtéskor az embernek adta, hogy sáfárkodjon a földön, úgy sáfárkodott, hogy tönkretette a természet világát. Nem vette figyelembe azt az életrendet, ami az egész világra, világ életére is érvényes. Tönkretette, szennyezte a levegőt, szennyezte a földet, ami egy érzékeny táptalaj, és azt is beszennyezte, a vizeket beszennyezi. Csoda, hogy ez történik, ami történt. Azzal a szándékkal teszi a sátán, hogy tönkretegye Isten teremtett világát. Tehát az egész világban, földünkön kiterjedt a nagy küzdelem. Vannak, akik ellenállnak ennek, de úgy néz ki, felülkerekedik mindig csak a rossz. A nagy küzdelem a világ és Isten népe között is fennállt. Már az Ószövetségi időben tapasztalható az, hogy Isten választott népét, Izraelt nagy nemzetté akarta tenni. Kihívta egyik, kihozta őket Egyiptomból. Nemzetté formálta ezt a nomád életet él, valamikor nomád életet élő népet, amely aztán rabszolga szintre süllyedt Egyiptomba. Onnan kiemeli, kihozza, nagy néppé akarja tenni, de a környező népek állandóan irritálják őket, zaklatják őket. Majd a legnagyobb befolyásuk az, hogy a pogány istenimádatot, a sok istenhitet, a bálványimádást akarja elhitetni velük, és eléggé komoly eredménnyel. Gondoljunk Jézábelre, akinek a nevét az Új Szövetség is megemlíti, akinek 400 papja volt, Bál papja. Illés korában történik ez, amikor Isten kimondja világosan, hogy döntsétek el, kinek akartok szolgálni. Ha Jákve az Isten, akkor szolgáljuk őt. Ha Bál az Isten, akkor azt. És ő megmutatta a példát, én Istennek szolgálok. Nagy küzdelem volt tehát akkor is. Állandó kísértés volt akkor a pogány környezet. Aztán a nagy küzdelem Isten és fia között is drámai módon folytatódott. És kibontakozott, amikor Isten fia emberré lett. Már a Jelenések könyve is beszél, ír erről előre, hogy mi lesz ennek a végső kimenetele. Mi történt akkor, amikor Jézus megszületett? A gyermekgyilkosság. Minden kisgyermeket meg kell ölni. Ott a Jézus megszületett. És hát azok között lesz. Isten azonban megmondta az szent párnak, hogy menjenek el, meneküljenek el Egyiptomba. És majd, ha király meghal, akkor visszajöhetnek. Félelmetes volt már a kezdet. És attól kezdve Sátán állandóan kísértette Jézust. megnehezítette életét. De ugyanakkor gyűlölték a papok is. Hiába tett minden jót. Csak jót tett mindenkivel. Gyógyította a betegeket. Senki ellen nem lázított. És mégis olyan mélységessé vált a gyűlölet iránta, hogy végül kimondta a nép, kikiáltotta, hogy nem királyunk van, hanem császárunk. Döntöttek. Eldöntötték sorsukat. A Getsemáni kerti tusakodás volt a legnagyobb. Vajon vállalja Jézus azt, ami reál vár a következő napokban? Vállalja ezt a küzdelmet és a halált? Ő előre megmondta, hogy mi lesz, de most eljött az időpont, amikor mint embernek meg kell valósítani azt a tervet, amit lefektettek a mennybe. És ő tusakodott, félt ettől a haláltól, mert a halál elválasztja őt az atyától. Félt, hogy a ránehezedő bűnök súlya, az emberiség bűnének súlya, az olyan nagy lesz, úgy elválasztja őt az atyától, hogy soha többé nem láthatja meg őt. Ő pedig olyan szoros, mélységes kapcsolatban élt az atyával a földön is. Sokszor az éjszakákat imádkozással töltötte, és ott küzd a Getsemáné kertben. Sátán bemutatja a világot. Nézd meg, milyen a nép. Mutasd meg azt a 12-t, aki a tied. Hogy néznek ezek ki? Az egyik elárul téged, a másik megtagad téged. Többiek el fognak szaladni. Ezekért vállalod? Megrendült Jézus. Vajon érdemes? Majd felvillan értelmében az ószövetségi profécia. Ő lelki szemével látni fog, és sokakat megigazít igaz szolgám. És akkor eldönti. Igaz, megrendült. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. És ezzel döntött. És ezért szoktam mondani, hogy a mi sorsunk nem a Golgotai kereszten dőlt el, hanem a Getsemáné kertben. Mert ha Jézus azt mondja, hogy nem vállalom, ő nem követett el bűnt, visszamehet a mennyben. De mi lesz velünk? De lelke szenvedése folytán látott. Látta azoknak a sokaságát is, akik vágyakoznak egy megtisztult életre, de maguk erejéből nem tudják megtenni. Az ő életük is bűnös volt, és ennek a bűnnek szintén halál a vége. És ezt, akik megbánták bűneiket, azoknak Jézus bűnét magára vette, hogy rajta történjen a bűn büntetése. Mert hogyan lehet azt megoldani, hogy Isten legyen igazságos is, és legyen kegyelmes is? Ha igazságos, akkor nem kegyelmes. Mert akkor minden emberre kihatott a bűn következménye, a halál. Úgyhogy ő magára vállalta a mi bűneinket. Úgy szeretett bennünket, úgy szerette Isten a világot, hogy el ne vesszen. Ha valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a mi reménységünk ebben a nagy küzdelemben. Hogy olyan megváltónk van, aki szeret bennünket. És Jézus ezzel a kijelentésével győzött. Ezért szoktam említeni mindig visszatérve egy talán sokak által látott filmre, Mel Gibsonnak a filme, amely erről szól. A nagy passióról szól. A nagy szenvedés történetről. És ez az írója tanulmány folytatott előtte, és fölismerte ennek a jelentőségét. És amikor ott Jézus, akik emlékeznek rá a filmre, ott küszködik, és lefekszik, és sír, és kapaszkodik a fűbe, és atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Ebben a drámai jelenetben, amikor kimondja azt a szót, de ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg, abban a pillanatban bevetítenek egy másik képet. Egy láb a kígyó fejére tapos. Itt ismertem fel a filmben, hogy ez az író tanulmányozta Jézus élete című könyvet, amit Ellen White írta. Ez a kérdés így kerül felszínre. Ott győzött, ami megváltunk. A megaláztatásával. Sátán mindent kiszámított Jézussal kapcsolatosan. Hogyan fogja tönkretenni, megalázni, összetörni, hogy mindenki ellene fordul. Olyan csőcseléket zúdított Jeruzsálembe, amelyek ordítják, hogy feszítsd meg. Az, aki senkinek sem ártott. Hogyan bírja ezt ki? Egyre nem számított Lucifer, a bukott angyal fejedelem, hogy olyan nagy az Istennek a szeretet az ember iránt, hogy mindezt kibírja, felülemelkedik, mert megváltani akarja az embert. És ő szeretetével győzött. De folytatódik a nagy küzdelem. És amikor a kereszten kimondja ezt a szót, hogy elvégeztetett, akkor megtörtént. Befejeződött a megváltásnak a legnagyobb része. Jézus lefizette a bűn zsoldját, a halált, és aki hisz ő benne, már nem vészel. Ha hozzáfordul bizalommal, a nagy küzdelem folytatódik, de végső soron eldőlt a sors. Sorsa mindenkinek, aki hűséges marad ő hozzá. És az ezt következő gyorsan pergő események bizonyítják azt, hogy Sátán még utolsókat végzi, az utolsó küzdelmet végzi Jézussal, azonban Jézus győzött, elvégeztetett. Ez pénteken történt, mint ahogy a teremtés is pénteken fejeződött be. És a következő nap a nyugalom napja volt, héberül sabbát, szombat, azt megáldotta, megszentelte, elkülönített a többitől, hogy mindig emlékezzünk az Isten csodálatos teremtésére. És az új teremtés is pénteken fejeződött be, elvégeztetett. És a zsidó szabbat kiddusában, a szombati liturgia szövegében benne van, hogy elvégeztetett a föld és annak teljessége. Így emlékeznek péntek este, amikor beköszönt a szombat naplementével. Mindig erre emlékeznek, hogy van egy teremtőnk, de arra is emlékezhetünk, hogy van egy atyánk. Egy Istenünk, akit atyánknak szólíthatunk, mert gondoskodó atya, megtartó atya, ki gondoskodott megmentésünkről is. A megváltás terve elvégeztetett, de a küzdelem folytatódik. Nagy küzdelem a kereszténység ellen, csak címszavakban említhetem meg. Küzdöttek a keresztények ellen először pünkösd után már. Csodálatos volt a pünkösd eseménye, nagy bátorsággal hirdetik az evangéliumot, de hamarosan megmutatkozott az ellenállás a zsidók részéről. Ezek között volt Saul, a fiatal, jól képzett teológus, farizeus teológus, hogy így mondja a Biblia, lihegve ment egyik városról a másikra, hogy üldözze Krisztus követőjét. És egyszer az Úr megállítja szeretettel. Saul, Saul, miért kergetsz engem? Kicsoda vagy, Uram? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. És megtörténik a nagy csere. Nem hatalommal törte le Sault, hanem szeretettel győzte meg. És ebből a legnagyobb üldözőből lett a legnagyobb tanítvány. Ezt tudja Isten elvégezni. Isten kezében nincsenek lehetetlen dolgok. Hogyha ő kézbe vesz valamit, ott megoldás történik. És már nem csak a zsidók részéről, később már a pogányok részéről is megindult a támadás a kereszténység ellen. Gondoljunk csak az nagy üldözések kezdetére, Néró császár 54-től 68-ig. Micsoda üldözést indított el a keresztények ellen, és ment pár évszázadon keresztül is ez. Majd Krisztus után, körülbelül 770-es években, a 360-as évekig, Nagy Konstantin császár uralkodása idején történik a nagy fordulat, az úgynevezett konstantinuszi fordulat, amikor a pogán császárból keresztény lesz. Csak hogy nem megtérés által. Nagyon sokan megtértek, de sokan parancsóra merítkeztek be a vízbe. És ebből megtéretlen keresztényekből kerültek ki, aztán nyilvánvalóan keresztény vezetők, akik keveset adtak a Biblia eseményére, történésére, és erről a történészek világosan leírják, protestáns történészek világosan leírják ennek következményeit is. Aztán a nagy küzdelem folytatódik, mert Sátán nem alszik. Folytatódik a kereszténységen belül is, egymás ellen. A kereszténység ketté szakadt. Kelet és nyugat-római egyházra, keleti ortodox és a római egyházra. És majd tovább-tovább szakadozott szét, és ma azt lehetem mondani, több mint 1000 keresztény irányzat, egyház, gyülekezet létezik. Ezt akarja Sátán. Sátán nem törődik azzal, hogy mit hiszel, mennyire vagy vallásos, csak ne higgy Jézus Krisztusban, ne hallgass ő rá. Dolgozhatsz sokat Krisztusért is, csak ne higgy benne, igazán. A magad elképzeléseit vidd bele a tanításokba. És ezzel megzavarja a keresztényeket. Jézus nagyon komolyan int ez ellen. Beszél is ez ellen, hogy milyen állapotok lesznek. És az egyházban folyik ez a küzdelem. Gondoskodik arról, így mondja Jézus már tanításában, hogy a magvető hinti a magot a földön. Isten hinti az igazság magvát az gyülekezetbe. De jön az ellenség, és kunkolyt hint a búza közé. A konkolynak a gyökerei megfojtják a búza gyökereit, és inkább hatalmasodni akar a konkoly. A nagy küzdelem ott van az egyházban, Sátán becsempész megtéretlen embereket, hogy belső küzdelem, feszültség is elkeserítse az embereket. Ezért látszik az, hogy Na, hol van az a kereszténység, amely makulátlanul tiszta? Nincs ilyen, nem találunk ilyent. Mert vegyes összetételi minden gyülekezet. Sátán azért küzd, hogy az emberek mind jobban az ő elveit valósítsák meg. Krisztus pedig azért, hogy egy ember fogadja el életében Krisztust. És így most már egy-egy emberre is tevődik a küzdelem. Hány ember van, aki elfogadta Krisztust, és elindult a pokol a családi körben? Mert ő komolyabban veszi Krisztust követését. És hány ember életében kezdődik meg az igazán a nagy küzdelem, amikor dönt Krisztus mellett, hogy odaadóban akarja őt szolgálni. És egyre jobban tapasztalja meg, hogy Sátán ott küzd. Amikor imádkozol azért, hogy ez a nap, vagy a másik nap harmonikus legyen Istennel, egymással, akkor fogsz nagyokat bukni, tapasztalni fogod. Elkeseredsz, hogy érdemes imádkozni? Annál rosszabb. Sátán ezt hozza. Nevet azon, amikor látja a te őszinte törekvésedet, imádkozol, és közben buksz. Közben éppen az ellenkezője történik meg életedben. Ez egy elkeserítő küzdelem, nem kis küzdelem. Az egyéni, saját életedben. De Jézus valamit mondott, és ez nagyon fontos. Igaz, hogy ez ellenségeskedés. Írja Máté 24-ben is. Igaz az, hogy gyűlölik majd egymást. A gonoszság megsokasodik. A szeretet meghidegül. Félelmetes idők. De azt mondja tovább, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Aki ennek ellenére is kitart Krisztus mellett, és meri őt hívni segítségül egyéni életében, imáiban, az győzedelmeskedni fog. Krisztus tehát azért küzd, hogy az ő életelve valósulhasson meg életünkben. Erről a belső küzdelemről Pál maga is ír. Olvass el, mindenki szeretettel felhívom figyelmet erre. A Római Levél 7. fejezet 18. versétől. Azt írja, hogy sokszor azt teszem, amit nem akarok. Látom, hogy ott van bennem, belsőmben a rossz is. Elmémmel a jót fogadom el, hogy Isten törvénye szent és jó, de egy másik törvényszerűséget is látok a testemben, amely rabul fog engem. És végül felteszi a felkeserítő nagy kérdés, ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? És a válasz ő mondja meg, hál' az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Ez a reménységünk. És ha ez nem lenne, én azt mondom, ha nem lenne a Római Levél 7. fejezete, ott a Bibliában, hogy én nagyon elkeserednék. De ő őszintén leírja a belső küzdelmét, nem szégyeli. Kedves gyülekezet, a proféták is emberek, az apostolok is emberek voltak. Ne felejtsük el. Tévedő emberek, Péter is, János is. Kik voltak a bennydörgés fiai? János is testvére. Aztán oda mennek Jézushoz. Letérdel az anya Jézus elő, Uram, eljössz országodban, engedd meg, hogy az én két fiam legyen jobb és bal kezed felől. Hát már akkor létezett a korteskedés. Hát micsoda dolog ez. De ez a János megtér. Péter, aki megtagadja, megtér. És János írja a legcsodálosabb, reménykeltőbb leveleket, amely a szeretetről beszél. Isten szeretetéről. Hogy Isten a szeretet, és a szeretet Istentől van, nem mi magunk teremtjük meg, csak a kapcsolatba lépünk ő vele. És végül a megoldást hozza, Jelenések erről szól. Jézus eljön hatalommal, dicsőséggel, jön az Úr, és ezt az üzenetet hirdeti ma az advent nép, hogy ne keseredjünk el. A világ olyan, amilyen, egyre rosszabbnak néz ki. Egyre több válsággóc van a világban. Nézzük meg, hallgassuk csak a híreket, de emeljük fel a fejünket, mondja Jézus, mert elközelget a ti válságtól. Jézus jön, és erre oda kell figyelni. És ami belső személyes nagy küzdelmünk, és erről sokan írnak, nem csak Pál, az, hogy tudunk-e személyesen kapcsolatban maradni Jézussal. Minden nap tudunk-e személyesen kapcsolatban lenni Jézussal. A Biblia olvasás és ige által. De bennünket leköt a televízió, bennünket lekötnek más események, nagyon sokszor, és azt mondjuk, nincs időnk. Maurice Wenden, egy adventista amerikai író, személyesen mondta el, és egy könyvében is leírja, hogy Amerikában, ugye ott lakik, ma Amerika bebizonyította, és a televízió bebizonyította, az embereknek van ideje, de mire használják. A legnagyobb küzdelmünk személyes életünkben az, hogy kapcsolatban lépünk-e Jézussal. mert a szeretcsen nem tudja megváltoztatni bőrszínét. A párduc sem a fontosságát, csak Jézus. De nem vagyunk kapcsolatban Jézussal. Azzal, hogy megkeresztelkedtünk, vagy azzal, hogy kereszténynek valljuk magunkat, azzal még nem fogunk üdvözülni. Erre Jézus is mondott példát. Sokan jönnek majd az én nevemben, mondja az ige, jelenések, vagy Máté evangélium 7. fejezetében. Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk-e ördögöket? Nem cselekedtünk-e hatalmas dolgokat a te nevedben? Profétai nép, nem a te nevedben profétáltunk-e? És akkor vallást ezek majd neki. Sohasem ismertelek titeket, távozatok tőlem, ti gonosztevők. Mi az, hogy nem ismertelek titeket? Nem volt belső kapcsolatunk. Nem mentünk be az úgynevezett belső szobába, amiről beszél Jézus, aki titkon néz, megfizet néked nyilván, akivel belső kapcsolatban lehetsz, személyesen. Ha ezt a küzdelmet nem vállaljuk és nem tartjuk fenn, akkor nem sok reményünk lesz az időségre, mert nem változunk meg. És hogy nem folytatódhat az új teremtettségben a bűn, nem vihetünk be oda bűn, hogy csirátlanítást teszen a földön, hogy egy orvosi nyelven fogalmazzak, ott a bűnnek semmi nyoma nem lett, atomjaira bomlik a föld, és új teremtés lesz. És a megváltottak erre az új teremtettségben fognak lépni, akik szeretett élet rendjét vállalták magukra Krisztustól, és ezért küszködtek, tusakodtak, hogy ezt elérjék Isten hatalma által. Az Isten szeretet, és ez a szeretet lénye betölti a földet. Befejezésül egy gondolatot szeretnék még mondani. Ellen White 5 kötetben ír erről a nagy küzdelemről. 5 kötetben mutatja be a Biblia eseményeit a nagy küzdelem szemléletből. Pátrákák és proféták, proféták királyok, Jézus élete, apostolok története és a nagy küzdelem című könyv. És valami érdekesség végighúzódik az emberiség történelmén, a Biblia tanítása szerint is ez nagy, és egészen talán nem is véletlenül Ellen White ezt kihozza, pedig nem ebben sorrendben írta meg a könyveket. A nagy küzdelem első köteteinek, első fejezetének első mondata így szól. Az Isten szeretet, lénye, törvénye, szeretet. Ez mindig így volt és mindig így lesz. És az utolsó kötet, utolsó fejezetének, utolsó bekezdése így szól. A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettsége tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téreken át. Élők és élettelenek, a legparányibb atomtól, a legnagyobb csillagig tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogsággal hirdetik, hogy Isten a szeretet. Pont. Mi ezt az Urat várjuk, aki ezt hozza nekünk, és ezt a szeretetet adta szívünkbe.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

Jézus élettörténete egyedülálló. Emberi sorsokhoz nem hasonlítható. Benne az önzetlen barátot, a megértő segítőt, a legnagyobb orvost és tanítót ismerhetjük meg, aki problémáinkra az egyedüli megoldást hozza. Ő azért jött a földre, hogy szolgáljon, és önmagát adta értünk, hogy halála által megváltsa a bűnös embert.

0: A megkísértés. Jézus pedig, szent lélekkel telve, visszatére a Jordántól, és viteték a lélektől a pusztába. Lukács 4.1. Márk leírása még többet mond, így szól. És a lélek azonnal elragadá őt a pusztába. És ott volt a pusztában 40 napig kísértetve a sátántól, és a vadállatokkal vala együtt. Márk 1.12-13. És nem evék semmit azokban a napokban. Lukács 4.2. Jézust Isten lelke vezette a pusztába, ahol Sátán megkísértette. Krisztus nem kereste a kísértést. Azért ment a pusztába, hogy egyedül legyen, és elmélkedhessen küldetéséről, munkájáról. Böjtöléssel, imával vértezte fel magát az előtte levő vérrel hintett útra. De Sátán tudta, hogy a megváltó a pusztába ment, és ezt az alkalmat találta a legalkalmasabbnak, hogy megközelítse. Hatalmas tét forgott kockán, a világosság fejedelme és a sötétség országának vezére közötti küzdelemben. Sátán, miután az embert bűnre csábította, a földet sajátjának tekintette, és a világ fejedelmének tartotta magát. Mivel ősszüleinket önmagához hasonlóvá tette, úgy gondolta, hogy itt felállíthatja birodalmát. Kijelentette, hogy az ember választotta őt urává. Irányítása alatt tartotta az embereket, így uralkodott a földön. Krisztus azért jött, hogy Sátánnak ezt az állítását megcáfolja. Emberfiaként hűnek kellett maradnia Istenhez. Így mutathatta meg, hogy Sátán nem irányítja teljesen az emberi fajt, és a világra való igénye alaptalan. Mindazok, akik szabadulni vágynak hatalmából, szabadokká lesznek. Az uralmat, amit Ádám a bűn miatt elveszített, Krisztus visszaszerzi. Amióta elhangzott a kijelentés a kígyónak az édenben, ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között és az ő magva között, 1 Mózes 3.15, Sátán tudta, hogy nincs korlátlan hatalma a világ felett. Látta, hogy az emberekben olyan erő munkálkodik, amely ellenáll uralmának. Feszülten figyelte az Ádám és fiai által bemutatott áldozatokat. A föld és az ég közötti kapcsolat jelképét ismerte fel ezekben a ceremóniákban. Elhatározta, hogy ezt a kapcsolatot megzavarja. Hamis színben tüntette fel Istent, és félre magyarázta a megváltóra mutató szertartásokat. Ezért az emberek féltek Istentől, mert azt hitték, gyönyörködik pusztulásukban. Csak azért hoztak áldozatokat, hogy haragját csillapítsák, holott azoknak Isten szeretetét kellett volna kinyilatkoztatniuk. Sátán gonosz szenvedélyeket szított az emberben, hogy megerősítse hatalmát felette. Amikor Isten írásba adta igéjét, Sátán tanulmányozta a megváltó eljöveteléről szóló proféciákat. Nemzedékről nemzedékre azon munkálkodott, hogy vakká tegye az embereket e jövendőlések iránt, és visszautasítsák Krisztust, amikor megjelenik. Sokan úgy tekintik ezt a Krisztus és Sátán közötti küzdelmet, mintha ennek nem lenne különösebb kihatása az ő egyéni életükre, ezért kevésbé érdekli őket. Pedig ez a küzdelem minden emberi szívben lejátszódik. Soha nem léphet ki senki a gonosz soraiból, hogy Istennek szolgáljon anélkül, hogy ne találkozzék Sátán támadásaival. Sátán tudta, hogy vagy győz, vagy legyőzik. Sokan azt állítják, hogy lehetetlen lett volna a kísértőnek Krisztust legyőznie. Ez nem igaz, mert akkor hogyan képviselhette volna az üdvözítő a bűnös embert? Nem szerezhette volna meg azt a győzelmet sem, amely Ádámnak nem sikerült. Ha bármilyen tekintetben súlyosabb próbával kellene megküzdenünk, akkor ő nem tudna segíteni rajtunk. De megváltónk emberi testet öltött, annak összes tehertételével együtt. Emberi természetet vett magára, azzal a lehetőséggel, hogy enged a kísértésnek. Semmi olyat nem kell elviselnünk, amit neki ne kellett volna elszenvednie. Jézus nem minden harc nélkül tudta csendben végighallgatni az őscsalót. De Isten fiának nem volt szüksége arra, hogy isteni voltát bebizonyítsa sátánnak, vagy megalázkodásának okát megmagyarázza. Ha enged a lázadó követeléseinek, nem szolgálja sem az ember javát, sem Isten dicsőségét. Ha Jézus elfogadja az ellenség javaslatát, sátán így folytatta volna: mutass egy jelt, hogy elhiggyem, Isten fia vagy. A bizonyságok mit sem érnek, nem törték volna meg a lázadás hatalmát szívében. Krisztus nem akarta isteni erejét felhasználni saját érdekében. Azért jött, hogy úgy állja ki a próbát, ahogyan nekünk kell, s ezzel a hit és engedelmesség példáját adja. Sem ekkor, sem későbbi földi élete során nem tett csodát a maga javára. Csodálatos tettei mind mások javát szolgálták. Noha Jézus kezdettől felismerte sátánt, nem engedett a kihívásnak, nem bocsátkozott vele vitába. Erőt merített, visszaemlékezve a mennyei szózatra, és megnyugodott atya szeretetében. Nem egyezkedett a kísértővel. Amikor Krisztus a leggyengébb volt, akkor vették körül a legerősebb kísértések. Így használja ki sátán az emberi gyengeségeket. Ma is ugyanígy munkálkodik. Ha valakit fellegek vesznek körül, zavarba hoznak a körülmények, vagy szegénység, nyomor kínoz, sátán azonnal ott van, hogy kísértsen, bántson. Jellemünk gyenge pontjait támadja meg. Arra törekszik, hogy megingassa Istenbe vetett bizalmunkat. Ha ő egy jó Isten, akkor miért engedi meg mindezeket? Kísért, hogy ne higgyünk Istennek, és megkérdőjelezzük szeretetét. A kísértő gyakran úgy jön hozzánk, mint Krisztushoz, felsorakoztatja gyengeségeinket, hibáinkat. Reméli, hogy elcsüggesztheti a lelket, megingathatja az Istenbe vetett bizalmat. Ekkor biztos benne, hogy zsákmányát megszerzi. Ha a kísértőt úgy fogadnánk, ahogyan Jézus, akkor sok vereséget elkerülhetnénk. Ha szóba állunk az ellenséggel, előnyt adunk neki. Krisztus követője gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy nem tudja egyszerre Istent is szolgálni és e világi foglalatosságait is folytatni. Talán úgy tűnik, hogy az Isten egyszerű követelményei iránti engedelmesség egy időben lehetetlenné teszi a megélhetés biztosítását. Sátán megpróbálja elhitetni, hogy fel kell áldoznia az embernek meggyőződését. Azonban világunkban az egyetlen dolog, amelyben bízhatunk, Isten szava. Keressétek először Isten országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Máté 6.33. Földi életünkben sem válik javunkra, ha eltávolodunk mennyei atyánk akaratától. Ha megismerjük szavának hatalmát, akkor nem fogjuk követni sátán sugallatait, hogy élelmet szerezzünk, vagy életünket megmentsük. Csak ezt fogjuk kérdezni: mit kíván Isten, mit ígér? Ennek tudatában engedelmeskedünk akaratának, és bízunk ígéreteiben. Saját erőnkből lehetetlen elbukott természetünk kívánságainak nemet mondani. Sátán ezen az úton kísért bennünket. Krisztus tudta, hogy az ellenség minden emberi lényt megkeres, kihasználja az öröklött gyengeségeket, és hamis hízelgéssel törbecsalja azokat, akik nem Istenben bíznak. Urunk azáltal, hogy végigjárta az utat, amelyen az embernek is haladnia kell, győzelmünket készítette elő. Nem akarja, hogy hátrányos helyzetbe jussunk, a sátánnal folytatott küzdelemben. Nem akarja, hogy a kígyó támadásai megijesszenek vagy elcsüggesszenek. Bízzatok, mondta, én meggyőztem a világot. János 16.33. Jézust nem befolyásolták sátán mesterkedései. Nem egyezett bele a bűnbe. Még gondolatban sem hajlott a kísértésre. Ez történhet velünk is. Krisztus emberi természete egységben volt Istenségével. A benne lakozó Szentlélek vértezte fel a küzdelemre. Azért jött, hogy az isteni természet részeseivé tegyen minket. Amíg hit által egyek vagyunk vele, a bűn nem uralkodhat rajtunk. Isten megfogja kezünket, és segít, hogy megragadjuk Krisztus istenségét, és tökéletes jellemet öltsünk magunkra.
1: Ellen Gould White Jézus élete című művéből hallottak részletet.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. A játék minden életkorban az egészséges emberi élet része. Néha viszont átveszi az irányítást az ember normális életmenete felett. Menekülő útnak mutatkozik a mindennapok megoldhatatlannak tűnő konfliktusaiból, feladataiból. Ekkor már káros játékszenvedélyről beszélhetünk. Műsorunk különleges betekintést enged egy játékszenvedélye miatt mélyre került fiatalember új életének felépülésébe. A névtelen szerencsejátékosok közösségének egyik, ma már másokat segítő tagja osztja meg velünk történetét. Hallgassuk a magunk saját kihívásaira, bukásaira, pótcselekvéseire gyógyírt keresve az elhangzó őszinte vallomásban.

össze kellett törnöm a régi istenképemet, mégpedig egy szerető és megbocsátó istenképpel kellett felcserélnem. Ő teljesen ismer engem, nem úgy, mint egy másik ember. Ez a lépés segített abban, hogy felismerjem, hogy Isten az egy szerető Isten, és szeret engem úgy, ahogy vagyok.

0: a Facebook oldaladon nézelődtem, és ez van nálad kiírva, hogy mit tesz boldoggá, konzisztencia. Ez alatt mit értesz?
1: Hát ez egy jó kemény kérdés, és azt gondolom, hogy nem véletlenül jött ez ma velem szembe. Azt gondolom, hogy mindenki számára nagyon fontos, hogy a belsőjében ne legyenek ellentétek. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy azt képviseljem kifelé is, mint ami belül van, mindenféle megfelelési kényszer nélkül, és akkor vagyok konzisztens, hogyha én azt mondom, és teszem, ami belül van, és ez párhuzamos az érzelmi világommal is, és akkor leszek boldog.
0: Hogyan élted meg a gyerekkorodat, és miért fontos most számodra, hogy az lehetsz, aki belülről hitet szerint is vagy? Mi volt ezzel a probléma régen?
1: Én egy kényszeres szenvedélyes szerencsejátékos vagyok. A kényszeres viselkedés valamilyen mintázat alapján alakul ki. Ebben nagyon nagy szerepe van egy származási családnak. Az ottani szokásoknak, az ottani működésnek, az ottani érzelmek kezelésének. Ebből én hoztam egy mintát, amit én próbáltam működtetni az életemben, és ezt kell felismerni, és ezeket a rossz bevésődéseket, ezeket újraírni. Ahogy például az Efezusi levélben is van, hogy változtassátok meg a ti gondolataitokat. Ez konkrétan arról szól, hogy a gondolkodási módod mindig elhajlik egy rossz irányba, mindig azon az úton mész, ahol van egy óriási nagy kátyú, és beleesel. Mindig ugyanezt történik.

0: Ez egy olyan bevésődés, amit felül kell írni, és erre utal tulajdonképpen ez az ige is, és ez a felépülési program ezeket a bevésődéseket tudja felszámolni.
1: Érdekes volt, hogy így mondtad, hogy szerencsejáték függő vagyok. Részt vettél egy programon, ahol szabadulást éltél át a névtelen szerencsejátékosok közösségében. Hány éve történt ez?
0: Picit beszélnék arról, hogy engem gyerekkoromban elég sokat vittek templomba, járattak hitarra, egyebekre. Mai fejemmel már azt gondolom, hogy a hitet tanulni nem lehet. Az egy teljesen más dolog. A teológiát azt lehet tanulni, de a hit az egy egész más szinten működik az én életemben. Szakadjunk el a családomtól, mert onnantól kezdve, hogy én fölnőttem, ezekért a dolgokért én vagyok felelős, de ezeknek a mechanizmusoknak a mentén kialakult egy játékbetegségem, és ez 2003-as év végére tehető. Én 2003-tól 2010-ig játszottam aktívan. Maga a játék az nekem arról szólt, hogy amikor én bementem a játékterembe, akkor megszűnt a külvilág, béke van, és megszűnik az összes problémám, ami a külső világban van. És én tulajdonképpen ezt a megnyugvást kerestem, az egy más kérdés, hogy irgalmatlan pénzekbe került. Tehát eleinte egy haveri körhöz csapódtam. Én azt gondolom, hogy az ember olyan emberek társaságában érzi jól magát, amilyen az érzelmi szintje, amilyen az etikai szintje. Nekem 2003-as években elég alacsony volt mind a kettő. Most ezt nagyon finoman fogalmaztam meg. Mondjuk azt, hogy megélhetési bűnözőktől kezdve sok mindenki volt a társaságomban. Tehát akkor ezen meg sem lepődünk, hogy tulajdonképpen ilyen ívet írt le az életem. Tehát a játék az picibe kezdődött. Egy étterembe, sörözőbe kezdtünk el haverokkal így játszani. Picit éteken, és utána jött a kisebb szerencsék, utána ez fokozódott, és már nem volt elég ez a kis társaság, hanem a budapesti kaszinók, vagy éppen vidéki kaszinók nyújtották azt az élvezetet, hogy meglegyen az az adrenalin szint, amit tulajdonképpen ez a játék jellemzett. Nekem a fő területem az a póker volt, a többi nem nagyon érdekelt. Kerestem, ahol egyre nagyobb az izgalom, a legtöbb pénzt így lehetett elveszteni.
1: Családod már volt közben?
0: Így van, 2000-ben nősültem. Magát a párkapcsolatot azt, hát a szüleim lettől látott módon, mivel másom nem volt, ebből építkeztem, próbáltam felépíteni. Igaz, hogy nem veszekedtek sosem, viszont maga az érzelmi levegő az azért olyan volt, hogy vágni lehetett. Ne beszélj, ne érez, ne bíz, ez a fő hármasság, hogy így mondjam, a beteg párkapcsolatok ezen hármas elv mellett működnek. Nem vállaltuk fel a konfliktust, én is nagyon konfliktuskerülő voltam, és ebből azért rengeteg sok probléma származott. A szerencsejáték az valamilyen szinten menekülés is volt, és egy nyugalmas helyet biztosított.

0: Vendégem a Névtelen Szerencsejátékosok közösségének egyik tagja. Próbálkoztál másban is keresni válaszokat?
1: A játékbetegségnek az egyik jellemzője ez a szeparáció, hogy inkább így bezárkoztam, elzárkoztam, hogy én ezeket a problémákat meg tudjam fogalmazni, az is egy gát volt. 2008. szeptember 28-án, amikor majdnem belehaltam már a játékba, ugyanis egy 72 órás szünet nélküli játékom volt, akkor kerestem először segítséget. Most már nem érdekelt, hogy ki az, tehát a pszichológus, akárkicsoda, csak valaki segítsen. És azt gondolom, hogy ez volt a kulcs a megoldáshoz. Akkor találtam valakit az interneten, aki ezzel foglalkozik, elmentem hozzá, viszont annyival fogadott, hogy nagyon jó, hogy eljöttél ide hozzám, de nem tudok segíteni. Van egy közösség, ahol olyan emberek vannak, akik szintén ezzel küzdenek, és menj el oda hozzájuk, ez megoldást fog adni a problémádra. Ez a GA Gamblers Anonymous, magyarul Névtelen Szerencsejátékosoknak a közössége, ahová minden olyan személy, férfi és nő jár, akinek problémája van a szerencsejátékkal. A közösséghez való tartozásnak egyetlen egy kitétele van, a vágy a szerencsejátékok abbahagyására. És ezt most párhuzamosan tudom tenni akár a hitbeli dolgokkal, hogy az Istenhez való tartozásomnak egyetlen egy kitétele van, az, hogy én Istennek elfogadom a szeretetét. Eleinte bőven elég volt az, hogy ezeken az alkalmakon én föltöltődjek, és egy kicsit már végre jobban érezzem magam, mert borzasztó alacsony szinten voltam, az olvasás is nehézséget jelentett, és kétszer estem vissza magába a játékba. Tudom, hogy ha lett volna egy harmadik, akkor abba belehalok. Konkrétan pont az az ige volt akkor, mint ami ma is volt, az evangélikus útmutatóban, jelenések 2, 1-től 7-ig, ahol azt írja le, szabad szavakkal mondom el, hogy ha ezt folytatod, akkor elmegyek és kimozdítom a te gyertyatartódat, ami azt jelenti magyarul, hogy meg fogsz halni. És én ezzel tisztában voltam, hogyha itt most még egyszer visszaesek, ahol nincs visszaút, hanem akkor kereszt van a végén az útnak. Két visszaesésem előtt ezzel a felépülési programmal nem kezdtem foglalkozni, be kell tenni a munkát, feladatok tartoznak ehhez a 12 lépéses programhoz, és ezután kezdtem el. Választottam szponzort, ami nálunk azt jelenti, hogy egy mentorom volt, aki előrébb járta lépésekbe és ebbe a programba, és az ő segítségével elkezdtem dolgozni ezeken a lépéseken, illetve saját magamon tulajdonképpen, hogyha most ezt egy önsegítő csoport szemszögéből nézzük.
0: Megütötte a fülemet, hogy nyugalmas helyzet volt neked, hogy beülsz szerencsejáték függő emberek közé, és neked az már egy menedék volt. Együttérzést kaptál?
1: Nagyon fontos, hogy itt a közösségünkben vannak bizonyos kommunikációs szabályok, és az egyik legfontosabb az, hogy egyes szem első személyben beszélek, valamint nem teszek sem megjegyzéseket, sem kritikákat, sem tanácsot nem adok a megszólalónak, így tulajdonképpen kialakul egy empatikus, elfogadó közeg, ami egy nagyon fontos dolog, tehát függetlenül attól bármilyen baromságot mondok, vallásos embereknek sokszor nehéz ez, mert egy ilyen mély érzelmi helyzetben lévő függő sokszor káromkodik, sokszor szitkozódik adott esetben, és ezt nem mindig kellemes hallgatni, teljesen mindegy, hogy most igaza van vagy nem. Ez pont az irányba mutat, hogy ebből az elfolytásából ki tudjon jönni. Tehát az a sok minden sérelem, amit hurcolászott életében, végre hangot adhat ezeknek a sérelmeknek. Egy szó mint száz, az a lényeg, hogy itt egy elfogadó, empatikus közeg fogadott. Ezek az emberek végigjárták azt a bukdácsolást, azt az utat, ami rám is várt, ezért tudtak ilyen elfogadóak lenni, és megértették azt, hogy velem mi van.

0: A Lélekhangoló evangélikus műsorban vendégem a Névtelen Szerencsejátékosok közösségének egy tagja. Mi ez a 12 lépéses felépülési program, amit ott végigvettetek?
1: A 12 lépésen való munka az, hogy dolgozom ezeken a lépéseken, de nem egyszer, hanem az életem folyamatos részévé teszem, tehát egy olyan eszköztárat ad nekem, amit én gyakorolni tudok az életemben. Az első és legfontosabb lépés az, hogy beismertem a tehetetlenségemet a szerencsejátékokkal szemben, és hogy az életem irányíthatatlanná vált. Ez azért nagyon lényeges, mert a szerencsejáték függő az rögeszmésen ragaszkodik ahhoz, hogy ő tudja uralni a játékot, általában mindent és mindenkit tud uralni maga körül, tehát egy szerencsejáték függő az egy nagyon...
0: Magabiztosnak látszik?
1: Kívülről magabiztosnak látszik, de egy iszonyat beteg ember, tehát ő egy szociopata. És én ezt azért mondom itt el, tehát akinek a családjában ilyen van, egy szociopatát nem lehet megmenteni. Azt eltávolítani kell egy közegből. Ezt felejtsük el, hogy én vagyok a mentőangyal, és majd imádkozom érte, meg nem tudom, persze természetesen imádkozom érte, de hogy majd én meg fogom itt változtatni, akkor tulajdonképpen az Istennek a székébe ülök.
0: És ha eltávolítjuk?
1: El kell távolítani az azért, mert káros az én számomra, mint családtagnak.
0: Nem marad nagyon egyedül?
1: Isten nélkül az ember nagyon egyedül van. Hogy így fogalmazzam, viszont a megoldás nem az a számára, hogy egy másik ember legyen, akiben ő kapaszkodik, hanem neki meg kell találni Istent. Na most egy szerencsejáték függőnek és bármi egyéb függőnek a megoldás az életébe és az élősködő életmódjából való kilépés az az, hogy szembesítsük a következményekkel. Ezzel tudunk rajta segíteni. Nem azzal, hogy helyette kifizetjük a csekkeket, hanem hagyjuk, hogy szembesüljön az életének a következményeivel. Amennyire tudjuk, el kell engedni, és ez nagyon kemény dolog. Volt, aki az utóbbi pár évben fölhívott azzal kapcsolatban, hogy a fia játszik. Mit csináljon vele? Ki kell tenni otthonról? Ez a legjobb, amit tehet, mert a tékozló fiú az akkor jött rá, amikor a moslékot ette, hogy valami nem frankó, és akkor indult el.
0: Én úgy képzelem, hogy kisugárzik Isten szeretete, mint egy mágnes. Mindig ott van a vonzásában, elég távol is az az elengedett fiú, nem? Mert különben elveszne.
1: Igen, ő elengedi, ő hagyja, hogy járd a saját utadat, viszont van egy javaslata, ami jobb út számodra.
0: Egyébként volt mire visszaemlékezned a templomos, vallásos gyerekkori múltadból, ami miatt tudtad, hogy hova kanyarodj vissza? Vagy Isten vonzott?
1: Igen, tehát sok minden eszembe jutott, ezt tudom mondani, ami tulajdonképpen a második lépésbe jött el, hogy eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb erő visszavezethet minket a normális gondolkodáshoz és élethez, és ez nem vallásos, hanem egy spirituális program. Össze kellett törnöm a régi istenképemet. A régi istenképem az egy büntető isten volt, mégpedig egy szerető és megbocsátó istenképpel kellett felcserélnem, és ebbe segített a második lépés. Első körbe a saját magamnak történő megbocsátás addig, amíg én nem engedem meg magamnak, hogy hibázzak, akkor arra kárhoztatom magamat, hogy nem merek semmit tenni, én nem fogok cselekedni. Cselekvésképtelen leszek, mert jaj, majd, hogyha ezt teszem, vagy azt teszem, akkor hibázni fogok, és akkor, hogyha én hibázni fogok, akkor azért úgy nagyon megbüntetnek.
0: Tehát a második pontban valahogy megkeresi az ember azt a felsőbb erőt?
1: Így van. Itt kialakul egy az Istennel való egy közvetlen kapcsolat, amiben én nem körmondatok révén szólítom őt meg, hanem teljesen közvetlenül, mint ahogy most itt beszélgetünk, és bármit őszintén elmondhatok neki, bármilyen érzésemet, bármilyen aggályomat, legbelső titkomat, hiszen ő ezt úgy is látja, és ez egy óriási dolog. Ő teljesen ismer engem, nem úgy, mint egy másik ember, hanem sokkal mélyebb. Ez a lépés segített abban, hogy felismerjem, hogy Isten az egy szerető Isten, és szeret engem úgy, ahogy vagyok.
0: Segítséget kértél tőle gyakorlatilag, vagy mi volt?
1: Így van, itt tanultam meg az imádkozást is, mármint helyesen, ami azt jelenti számomra, hogy egy alázatos testhelyzetben, mondjuk térden állva lehet imádkozni, és azt felismerni, hogy van egy felsőbb erő, aki nem én vagyok. hanem valaki teljesen más.
0: Válaszolt neked? Megmutatta magát?
1: Az volt a legérdekesebb, és ugye az van a Bibliában is, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig megnyitja magát, hogy elkezdtem hallani hangját. Tehát ez egy oda-vissza kommunikáció, aminek igazándiból talán 11. lépésnél kellene elkövetkeznie, de mivel nekem voltak azért gyökereim ezen a téren, ezért itt is megjött már a hangja, és ennek én nagyon megörültem, mint amikor hazatértem.
0: Ez volt talán a megtérésed?
1: Hát talán így a visszatérésem. Nekem a megtérés az azt jelenti, hogy én az érzelmeimet, a problémáimat az Istenhez viszem, és vele akarok egy közösségbe lenni.

0: A játékszenvedélyből szabadulni kívánó, névtelen szerencsejátékosok közösségének 12 lépéses felépülési programjáról beszélgetünk. Hogyan lép tovább a harmadik pontra az ember?
1: A harmadik lépést előkészíti ugye a második lépés, és az egy döntés tulajdonképpen. Elhatároztuk, hogy életünk és akaratunk irányítását a saját felfogásunk szerinti felsőbb erő gondjaira bízzuk. Amit kell cselekednem, hogy elmegyek egy általam választott helyszínre, lehetőleg ez egy meghitt környezet legyen, én annó egy templomba mentem el, 2012. február 16-án, és az történt, hogy odaadtam az irányítást. Most már nem én akarok irányítani, nem én akarok lenni a nagy bábjátékos, aki ráncigálja az embereket meg a környezetét maga körül, hanem ezt egy bölcsebb személyre bízom, konkrétan Istenre bízom a gondjaimat és problémáimat, és ez egy nagyon felszabadító dolog volt, mert a felelősséget azt oda tudtam neki adni. Én beleteszem a munkát a saját határomig, a dolgokat elvégzem, amit rám van bízva, viszont egy pont után már nem az enyém.
0: A Névtelen Szerencsejátékosok felépülési programjának 12 pontjáról beszélgetünk, és most következik a negyedik lépés.
1: Ez egy nagyon komoly vízválasztó a programban, de nem csak a programban, hanem azt gondolom, hogy a normál emberek között is. Mérehető és bátor erkölcsi és pénzügyi leltárt készítettünk. Ugye számunkra a pénzügyi leltár nem kérdés, azért fontos, mert mi minden pénzzel játszottunk, amihez csak hozzáfértünk, és ez sokszor nem csak a miénk volt, hanem kölcsönkértünk, elloptunk, mindenféle tettet megtettünk azért, hogy egyáltalán pénzhez jussunk, és finanszírozni tudjuk a játékot. Az erkölcsi leltár az pedig ugyanígy az életünkről szól, mégpedig akár Istennel, akár emberekkel kapcsolatos olyan hibákra, olyan cselekményekre vonatkozik, amely a korábbi életünket jellemezte. Tehát ezek konkrét történések, ez a bűneimnek is lehetne a listája. Én, ha visszaemlékszem erre, egy fél éven betelt, hogy ezt a lépést elvégezzem, benne lévő feladatokat, kb. 10 darab táblázatot kellett összeszednem. Ebbe volt szó az érzelmeimről, benne volt a félelem, a harag, a versengés lista, szexlista, pénzügyi lista, kinek tartozom. Én ezt kiegészítettem ilyennel, hogy szégyen és bűntudat, mert azok a legmélyebb olyan alapérzelmek, amelyek leginkább meggátolnak az életben. És hogyha én a szégyenemmel, a bűntudatommal, a félelmeimmel, a haragommal ezekkel szembe tudok nézni, akkor tudok velük mit kezdeni. És tulajdonképpen ez egy nagyon komoly tükör, amit én saját magam elé teszek, és nem a másik ember elé. Ez egy nagyon fontos dolog.
0: És nem más teszi eléd.
1: Így van. Ebben a szponzorom elég sokat tud segíteni, hiszen ő az arra fölhatalmazott, általam fölhatalmazott személy, akinek erre jogosítványa van. Aki ebben igenis oda tud szólni, hogy Zoli, itt valami nem stimmel, ezt azért még tegyük oda. Lényeges, hogy ebben nagyon bátran menjünk bele, és tegyük meg. Ez akkor jó egyébként, hogyha már a végén egy ilyen kényelmes szembenézésé válik, hogy én ilyen vagyok, de akkor is egy hatalmas nagy felismerés lesz. És ez egy rólam ad egy ilyen képet. Ez egy hosszabb folyamat, kinek mennyire megy, tehát azért érzelmi ellenállás van ezzel szemben. Tehát, hogyha például most bárki mást megfognék az utcáról, és akkor megkérem, hogy írja le a szégyen listáját, nem biztos, hogy annyira kellemesen érezni magát.
0: És mit kezdesz ezzel a listával aztán?
1: Ez a lista arra szolgál, hogy az ötödik lépésben beismertük magunknak és egy másik embertársunknak hibáink valódi természetét, és ezt kiegészíthetem azzal, hogy Istennek is. Tulajdonképpen ezt a leltárt, amit a hátizsákomban van, és cipeltem eddig az életemben, elmegyek egy személyhez, akit én választok, és egy 3-4 órás beszélgetés kapcsán egy életgyónást teszek, amivel tulajdonképpen elmondom részletesen az életemet, ezek a listán szereplő dolgok hogyan nyilvánultak meg az életemben, milyen szerepük volt, és kialakul egy olyan dinamika, hogy még világosabban kezdem el azt látni, hogy milyen belső mechanizmusok útján működöm, amelyek tulajdonképpen az én bajomat okozzák az életemben.

0: Ez itt a Lélek hangoló.
1: Kívánok. Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
2: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus
0: Rádió Misszió.
3: Önök továbbra is a Lélek hangoló
2: evangélikus műsort hallják.
3: Lélek hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
2: Mai vendégem a Névtelen Szerencsejátékosok közösségében annak 12 lépéses felépülési programjának során talált az élő Istenre.
4: Konkrétan emlékszem, amikor a 6. lépésben eljött ez a pont, hogy egyszerűen elegem lesz önmagamból. Éppen a fürdőszobában zuhanyoztam, és annyira jártak ezek a gondolatok a fejemben, hogy én már nem akarok ez lenni. De hát önmagamtól csak ez tudok lenni. Akkor annyira dühös lettem, hogy lementem a dolgozószobámba, és 3 perc alatt összeírtam azt a 90 pozitív tulajdonságot, amivel szeretnék rendelkezni. Ugye a 6. lépés az hogy megjöjjön a hajlandóság, és a kamaszból ezt csinál felnőttet, arra, hogy ami volt régen negatív működés, azt én szeretném felcserélni egy pozitívra. De ez csak egy vágy, és egy hajlandóság, hogy én ezt az egészet már szeretném elhagyni, meg a múltra bízni. Ez egy számomra egy nagyon nagy dolog volt. Óriási lépés, hogy ennyi mindent le tudok írni magamról egyáltalán. Hogy én milyen vagyok, és milyenné szeretnék válni. Majd a 7. lépés, amihez szervesen kapcsolódik, az, amikor Isten elkezd cselekedni az életemben. Az arról szól, hogy alázatosan kértük a saját felfogásunk szerinti Istent fogyatékosságaink felszámolására. A felépülést azt innentől kezdve nem én csinálom, hanem az én átalakításomat nem én csinálom. Azt az Isten csinálja, nem pedig én. Úgyhogy a 7. lépés az ebben segít egy újabb imával és az alázat elérésével. Az alázat ugye görögbe utána néztem, annyit jelent, hogy kisebbé létel. Tehát nekem játékosként nálam nem volt nagyobb feje senkinek. Tehát ahol beérkezek, ott én vagyok a király, tehát ez az elképzelés, az uralkodó volt. És ennek mentén születik meg egy teljesen új, más személyiség.
2: A párkapcsolathoz való hozzáállásodat is elkezdte formálni ez a program, és amit átéltél?
4: Maga a párkapcsolatom ugye egy rossz minta szerint, egy beteg minta szerint működött. Még nehezebb egy éppen felépülésben lévő szerencsejátékossal együtt élni, mert borzasztóan előjönnek a jellemhibái, pláne amikor a leltárával elkezd foglalkozni, akkor mindenki hibás az égvilágon, csak ő nem. Viszont, amit említettem, hogy 2000-ben megházasodtam, ez a párkapcsolatom, ez fölbomlott 2013-ban. Már az előtte való években így elkezdtem párkapcsolati könyvekkel, dolgokkal foglalkozni. Miután elváltam, nem értettem azt, hogy hát betettem én rengeteg energiát ebbe a kapcsolatba a végén, amivel szerettem volna ezt visszafordítani, mindazt a rombolást, amit előtte ugye elkövettem, illetve amit közösen hoztunk létre. Ennek kapcsán aztán 2014-ben párkapcsolati tanácsadó lettem, de ennek az elsődleges célja az volt, hogy megértsem azokat a mechanizmusokat, amik ezen a kapcsolaton belül működtek, illetve mi hogyan működtettük a dolgokat, és magának a tanfolyamnak a során rengeteg kérdésemre kaptam meg a választ. Volt egy pici idő, amikor praktizáltam is, hogy lehet ezt így fogalmazni, de aztán az eredeti szakmámhoz visszatértem, mert az sokkal inkább lelkesítő számomra.

0: Vendégem a Névtelen Szerencsejátékosok közösségének egyik tagja. Haladunk végig a 12 ponton, és most tartunk a 8-nál.
1: A 8-nál, így van. A 8. és a 9. lépés az tulajdonképpen a múltamnak a lezárása. 8. listát készítettünk mindazokról, akiknek valaha kárára voltunk, és hajlandóvá váltunk mindjájuknak jóvátételt nyújtani. Ez csak arról szól, ismét bátraknak kell lennünk, és venni először egy papírt, leírni azokat a személyeket, helyzeteket, intézményeket, akiknek a kárára voltunk, akár anyagilag, akár erkölcsileg. Csak arra kell koncentrálni, hogy a listát leírjuk, és hajlandóvá válunk majd nekik jóvátételt nyújtani. 9. lépésben pedig közvetlen jóvátételt nyújtottunk mindazoknak, akiknek tudtunk, ahol ez lehetséges volt, kivéve, ha ez sérelmes lett volna rájuk, vagy másokra nézve. Ez pedig tulajdonképpen arról szól, hogy felkeressük ezeket a listán szereplő személyeket, intézményeket, és azokat a károkat, sérelmeket helyre tesszük. Itt a listában lehet bocsánatkérés, lehet pénzvisszafizetés egyéb, de nem konkrétan arról van szó, hogy a pénzt vissza kell adni. Roppant felemelő, tehát nagyon bátor cselekedet, és bármelyik társam, akiről most így ez eszembe jut, amikor egy-egy ilyen jóvátételt megtesz. Nekem ami nagyon jól esett az, hogy utána egy hatalmas megkönnyebbülés volt, egy-egy ilyen jóvátétel, egy-egy ilyen találkozó, egy-egy ilyen beszélgetés után, mert megváltozott a viszonyunk azzal az adott emberrel. Sokfajta emberrel volt kapcsolatom. Volt, aki meglátott, és ez egy véletlen találkozás volt, meglátott egy étterembe, és hirtelen átfutott rajta, hogy hát akkor ő innen most kimegy. Aztán mégis csak bejött, és én megkaptam az alkalmon, mert azt vallom, hogy véletlenek nincsenek, és akkor ott megtettem neki ezt a jó átételt, a bocsánatkérést. Ez azért volt érdekes, mert már a pénz visszafizetésen túl voltunk. És megváltozott az egymással való viszonyunk. Az egy más kérdés, nem valószínű, hogy kerti grillpartikat fogunk rendezni, de sikerült ezt így helyre tenni. 9. lépéssel én lezárom a múltamat, és a jelenben működtetem az életemet. Én azt vallom, hogy a 10. lépés minimum szükséges ahhoz, hogy én egy normális párkapcsolatra képes legyek. Az pedig így szól, hogy folytattuk a személyes leltár készítését, és ha hibáztunk, vagy tévedtünk, haladéktalanul beismertük. Ekkor már rendelkezem egy kellő önbecsüléssel, úgy gondolom, hogy a kapcsolatomban fel tudjam ismerni azt, hogy én mi az, amiben hibáztam, kellő nyugalommal hátradőlök a kis fotelomba, és akkor bocsánatot tudok kérni. És ez nem okoz megterhelést. Amennyiben ez megterhelést okoz, tehát nekem nincs akkora önbecsülésem, és teljesen mindegy, hogy férfi vagyok, vagy nő a kapcsolatban, és ezt nem tudom megtenni, akkor aláásom a kapcsolatot. A 11. lépés is szinkronban van vele, ez arról szól, hogy igyekeztünk ima és elmélkedés révén fejleszteni a tudatos kapcsolatunkat a saját felfogásunk szerinti Istennel, csupán azt kérve, hogy a velünk kapcsolatos akaratát felismerhessük, és erőt annak kivitelezéséhez. Ez egy nagyon érdekes lépés, hiszen az Istennel ápolom a kapcsolatomat. De az Istennel a kapcsolatomat nagyon sokféleképpen tudom ápolni. Egy, az imádság az egy alap nálam. Tehát az egy keretbe foglalja a napomat reggel és este. Lehet meditálni. Ezen kívül pedig van, ugye a velünk kapcsolatos akaratát felismerhessük. Ennek egy fontos része az, hogy a saját hitem és vallásom szerinti könyveket olvasom, alap a Biblia. Annak is fontos, hogy én ezt hogyan értelmezem, tehát ezt számomra úgy célszerű értelmezni, hogy Isten szeret engem ebből a nézőpontból, és de ettől függetlenül rengeteg sok más módon szól az Isten az emberhez. Az utamban hoz embereket. Történnek olyan megmagyarázhatatlan véletlenek az életemben, amit lehet csodának mondani, ami tudjuk, hogy nem véletlen, mert nem ismerjük az összefüggéseit, pusztán erről van szó. De ez is Istennek a keze. Vannak például filmek, könyvek, ahol azonosulok a szereplővel, és akkor azok a dolgok is bennem megvannak. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal tágabb az, ahogy az Isten kommunikál velünk, mint pusztán csak az, hogy én elolvasom a reggeligét.
0: Tehát a megszokott, vagy egyértelmű módok.
1: Így van. Így van.
0: Túl is.
1: Így van. Tehát, és erre azt gondolom, hogy a szellemi csatornámnak nyitottnak kell lenni ebbe az irányba, és akkor ő segíteni fog azon az úton, amilyen irányba haladok. Tehát egy másfajta kapcsolat is fönnáll vele, abban az esetben, hogyha a Szentlélek elkezd dolgozni benne.
0: Persze arra vigyázni kell, hogy nem csak Isten lelke hat ránk és súg, azért jönnek be rossz hatások is, félrevezetések, hamis hatások, még ha jónak is tűnik.
1: Igen. Én azt úgy gondolom, és ahogy én alkalmazom az életemben, hogy, hogy az apostolok cselekedeteiben vagy, vizsgáljatok meg mindent, és ami hasznos az építésre, azt tartsátok meg. Tehát, hogyha az épít engem, akkor én azt beépítem.

0: A 12. lépés tulajdonképpen ennek a végeredménye, az egy eredmény a programba fektetett munkának. Ellépések eredményeként lelki ébredést tapasztaltunk, és igyekeztünk ezt az üzenetet más szenvedélyes szerencsejátékosoknak is átadni, és ezeket az elveket életünk minden megnyilvánulásában gyakorolni. Két dolog, az egyik az az, hogy ennek eredményeként, ugye én elindultam egy nagyon alacsony, mély érzelmi szintről, és eljutottam egy érzelmi skálára a tetejére, ami, hát nem a tetejére, mert tetején inkább Jézus van, de van egy ilyen érzelmi skála, utána is lehet nézni, ami alapján egy ilyen 450-es értéken kalibrál egy szerencsejátékos a program után. Előtte a béke feneke alatt van. Lesz egy eredmény, lesz egy csomó készségem, egy csomó eszközöm, hogy én az életben hogyan boldoguljak, az emberekkel hogyan építsek kapcsolatot, hogyan működtessem ezeket, Istennel hogyan működtessem a dolgaimat. A másik fele, hogy ezt elmondom, az is a 12. lépés, hogy én most itt vagyok.
1: Nem nehéz vállalni azt, hogy te honnan jöttél, hol tartasz, hiszen most tényleg egy jól szituált, normális embernek tűnsz, mindenképpen el kell mondanod a múltadat?
0: Ez nem kötelező, tehát én nem is terhelem az embereket ezzel. Egy időben csináltam ezt, de egészen addig, amíg így a bűntudat meg a megfelelés még munkált bennem, ma már ez így nincs. Tehát ha kell és szükségszerűen előhozza a helyzet, akkor elmondom, hogy szerencsejátékfüggő vagyok. Ezzel nekem semmi problémám nincs, és utána megkérdezem, hogy mi lesz ebédre. Korábban volt egy ilyen, hogy elmentem egy helyre, úristen, most ez ki fog derülni, meg nem tudom, mi lesz, szégyenérzet és egyebek. Készítést éreztem arra, hogy ezt most minél előbb el kell mondani, hogy ettől megszabaduljak, de ma már ez egy lényegtelen dolog, abból a szempontból, hogy ez egy pontja volt az életemnek. Nem az az életem, az a múltam. És nagyon fontosnak tartom, hogy a jelenben éljek. Hiszen ha a múltban élek, és azon gondolkodom, akkor bűntudatot tudom magamban gerjeszteni, generálni, az meg ugye nekem semmire se jó. A vezérelv az volt, hogy engem úgy tudtak manipulálni, hogy minél több bűntudatot keltettek bennem, és akkor azt csináltam, amit éppen ők szerettek volna. De ez ma már megváltozott, és éppen ezért nem is szeretnék a múltban élni, hanem a jelenben.
1: És hogyan élsz most a jelenben Istennel, és a vele való kapcsolatban? Mi változott az emberekkel való kapcsolatodban? Ezeket érintettük, de hogyan összegeznéd ezt?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Nem gondolom, hogy könnyebb lett így az élet. Tehát megvannak a feladatok ugyanúgy, más szinten. Küzdelmek megvannak, vannak még bennem föloldásra váró ellentétek. Tehát, hogyha így fogalmazzak, akár belső harcok is, vívódások. Viszont könnyebben meg tudok magamnak bocsájtani, és már így nem ostorozom magam, és itt mondjuk Lutherrel is utalhatok, aki egy idő után rájött, hogy ez nem egy megoldás. Csak a mai nap van egy ilyen szlogenünk, és a Bibliában is van egy ilyen, igen, hogy elég minden napnak a maga baja. Ezt próbálom szem előtt tartani, hiszen több okból munka párkapcsolat terén elég magas a terhelés, viszont ezt csak egy napig kell vinni. És azért ez egy megnyugtató dolog, hogy este azért ezt látteszem, aztán azt, hogy holnap majd mi lesz, meg hogy lesz, az egy más kérdés. Nagyon érdekes dolog, mert idefele jövett pont kaptam egy üzenetet, egy e-mailt, egy kedves ismerősöm hírlevelét, és abban az szerepel, hogy táncolni kell, uram, az orba a körökből, hogy tehát amikor nehézségek is vannak az életedben, akkor is fókuszálj az életnek a pozitív oldalára, azokra a jó dolgokra, amik történnek, és feküdj föl egy kicsit a víz színére, amikor hullámzik a tenger. Így próbálom élni a minden napokat.

Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik evangélikus rádió missziós műsorunk, a Lélekhangoló. Mai vendégem a Névtelen Szerencsejátékosok közösségében annak 12 lépéses felépülési programjának során talált az élő Istenre és egy egészen új életszemléletre. A közösség 12 lépéses felépülési programja nyomán beszélgettünk az ő kicsi és nagy hitbeli lépéseiről a gyógyulása útján. Az elhangzott beszélgetést megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a http://missio.luteran.hu rádió menüpontja alatt. Várjuk üzeneteiket e-mailen az evmis@luteran.hu címre, SMS-ben pedig a 0620-620-3679-es számra. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: aki örökös, nem síránkozik. A mai ige példabeszédek 28. fejezet 10. verse. A fedhetetlenekre szép örökség vár. Gondolatok az ígéről. A példabeszédek könyve ígéretek könyve is. Az ígéreteknek közmondásokká kellene válniuk Isten népe között. Itt egy igen kegyelem teljes ígérettel van dolgunk. Megszoktuk, hogy úgy gondolunk a jó dologokra, mint amiknek csupán várományosai vagyunk. Ezen ige alapján már most birtokosai lehetünk az örökségnek. Ellenségeink minden csalárdsága sem lehet romlásunkra, ők maguk esnek majd a nekük ásott verembe. Örökségünk annyira biztos, hogy nem veszíthetjük el, sem el nem téveszthetjük a feléje vezető utat. Mi a miénk már most? A nyugodt lelkiismeret a Krisztus drága vére által Isten irántunk való szeretete, amely változhatatlan. Az imádság lehetősége, amely által minden szükségünkben erőt nyerünk Istentől. Miénk Isten gondviselése, minket szolgálnak Isten angyalai, és mindenek felett pedig Isten lelke lakozik bennünk. Minden valóban a miénk, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tiétek. 1 Korintus 3.22. Miénk az Úr Jézus. Miénk az isteni háromság a maga egységében. Halleluja! Ne siránkozzunk, ne fukarkodjunk, ne sajnáltassuk magunkat, ne jajgassunk, ne panaszkodjunk, hiszen ilyen drága kincseink vannak. Éljünk Istennek, és örvendezzünk benne egész napon át. Ehhez fogadjuk el a Szent Lélek segítségét. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdette meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, amely holnaptól kezdődik. Május 16-a és 17-e között lesz. Fontos volt, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előrejelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap. Az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket csak május 11-én hétfőn 12 óráig tudták elfogadni. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, Budapest 8. kerület Szentkirályi utca 51. Az időjárásról: haladunk a nyár felé. Ma vasárnap felhős vagy borult idő alakulhat, sokfelé lehet eső, északról fúj a szél, és most 13-20 fokunk van. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik, az északi szél élénkülhet, és 15-20 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. A kitartó imádság meghozza gyümölcsét.

Ezek mindnyájan álhatatosan, egy szívvel, lélekkel kitartottak az imádkozásban. Az asszonyokkal, valamint Máriával, Jézus anyjával és rokonaival együtt.

Sokan vannak, akik imádkoznak valamiért egy ideig, de mivel késik a válasz, csalódottan, hitetlenül ezt mondják. Mi értelme volt? Úgysem hallgat meg engem az Isten. Talán már te is tapasztaltad, hogy imádkoztál valamilyen probléma miatt, de egy idő után elcsüggettél, és felhagytál az imádsággal. Ha igen, akkor a mai üzenet számodra ez. Tarts ki! Még akkor is, ha Isten nem úgy válaszol az imáidra, ahogy vártad, vagy nem olyan időintervallumon belül, amire számítottál. Zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Olvashatod a buzdítást Lukács evangéliumában. El kell hinned, hogy a kitartó imádság meghozza gyümölcsét. Ha rendületlenül imádkozol valamiért, Isten akarata és útmutatása szerint, akkor előbb vagy utóbb választ fogsz kapni. De ha feladod, akkor annak is meg lesz a következménye. Le fogsz maradni Isten áldásairól. A mennyei Atya igéjén keresztül bíztat és bátorít ma téged. Ezt mondja neked. Az a bizalom, amellyel iránta vagy, azt jelenti, hogy bármit kérsz is akarata szerint, meghallgatja. Ha pedig tudod, hogy bármit kérsz, meghallgat téged, tudd azt is, hogy amit kértél, azt már meg is kaptad.

Ne hallgass a sátán hazugságaira, aki azt akarja elhitetni veled, hogy hiába való az imádságod. Ha valóban fontos neked az, amit szeretnél megkapni az Úrtól, ne add fel. Légy elszánt. Isten megjutalmazza a kitartásodat. Hidd el, hogy az Istentől jövő válasz már úton van. Már most hálát adhatsz érte. Mert ha akarata szerint kérsz valamit, ő ígéretéhez híven válaszolni fog. Hiszen Isten nem tagad meg semmi jót azoktól, akik tiszta szívvel élnek.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 17-e. János evangéliuma 5. fejezet 24-től 30. versig. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel. Akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Én önmagamtól nem tehetek semmit. Ahogyan tőle hallom, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Jézus Krisztus szavai egyértelműek. Mindenben az Atya akaratát keresi és követi. Nem azért, mintha ne lenne hatalma vagy képessége másként cselekedni, hanem mert alázatosan engedelmeskedik. Ahogy a János 6.38-ban mondja, mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Jézus a Gecsemáné kertben is kifejezi ezt az engedelmességet. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Lukács 22.42. Később pedig a kereszthalál által teljesedik be az Atya akarata. Jézus földi szolgálata minden pillanatában a szerető atyára figyelve cselekszik. Ha ő, aki egy az atyával így él, mennyivel inkább kellene nekünk is ezt tennünk? Először is keresnünk kell őt és az ő akaratát, másodszor pedig, ahol oly sokan elakadunk, meg is kell tennünk azt, amit megértettünk. Egyszer kiságyat szereltem össze, útmutató nélkül. Az első pár lépésig el is jutottam, de utána elakadtam és fel is háborodtam, hogy miért maradt ki egy-két alkatrész. Csak ezután vettem elő az összerakási útmutatót, amelytől minden egyszerűbb lett. Isten akarata is ilyen. Ha figyelünk rá, a dolgok a helyükre kerülnek. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: csendes percek.
1: A mai áhítatot Larry Scanlon írta Marylandből, az Egyesült Államokból. Mély benyomás. A csillogó szemek megörvendeztetik a szívet, a jó hír felüdíti a testet. Példabeszédek könyvének 15. fejezetének 30. verse. Amikor a boltban beálltam a pénztárhoz, örömmel tapasztaltam, hogy csak egy ember áll előttem a sorban. Amikor én kövesztem, a pénztáros megszólított, köszönöm, hogy mosolygott, amikor beállt a sorba. Soha nem látok senkit mosolyogni itt, úgyhogy köszönöm. Fogalmam sem volt az ábrázatomról, és egy szót sem szóltam. De hogy az emberek sorban álltak a pénztárnál, a pénztáros hölgy mindig figyeli az arcokat, és ki hogyan viselkedik. A megjegyzése komoly benyomást tett rám, és remélem, soha nem fogom elfelejteni. Rövid beszélgetés során kiderült, hogy az unokájának tanulási nehézségei vannak, küzdelmes számára az iskola. Megígértem neki, hogy imádkozni fogok az unokájáért. Ha mostanában abban a boltban vásárolok, próbálok az ő sorába beállni, hogy érdeklődhessek az ő és unokája hogy léte felől, és biztosíthassam, hogy továbbra is imádkozom értük. A legelső alkalom rádöbbentett, hogy a hétköznapi találkozásaink során egyfajta benyomást teszünk másokra, még akkor is, hogyha meg sem szólalunk. Sőt, talán egyesek csak rajtunk keresztül találkoznak az evangéliummal. Drága Urunk, segíts érzékenynek lenni arra, amivel mások küzdenek, és bátorítást adni nekik. Amen. Napi gondolat, bár a szavak számítanak, a hallgatásom is mély benyomást tehet. Imádkozzunk a boltosokért és a pénztárosokért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Dzsida Jenő verseiben a lélek együtt hullámzik a sorok dallamával, érzéki örömmel csendíti a rímeket, tiszta áhítattal énekli a kicsiny szépségek örömét. Ismerte a szomorúságot, a magány élményt, a vágyakozásokat. De ezek nem komorították el, bár tudata világosan tartotta nyilván a veszélyekkel fenyegető valóságot. Tudta, hogy gonosz indulatok hálózata közt botladozik a jóindulatú ember. Ám finom és bölcs humorral figyeli világát. Ez a szelíd erdélyi poéta megtanít gazdag lelki életű, szelíd embernek lenni.

Dzsida Jenő, közeleg az ember fia. Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia, aki nem tőlem és nem tőled kap életet. Néhány pásztornak, akik sohasem öltek nyulat, nem hordoznak emberülő szerszámot, megjelenik az angyal, és megjelenik a csillag, és tele lesz dallal a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre, és tudni fogjuk, hogy ő az. Eljönnek az acéltröztök fejedelmei, petróleumbányák frakkos császárai, s könnyel a szemükben letérdelnek elé. Mert ő lesz, akinek legtisztább kék a szeme, legerősebb lészen a karja, és szelíd arcáról ragyog az örök építők acélos vidámsága. Ő megmutatja minden vándornak az útat, minden töprengőnek az igazságot, minden haldoklónak az életet. Ő megmagyarázza nekünk a gépek dalának igazi értelmét, megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt, legsajgóbb szavait, és mosolyogni fog, és kék-fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől. Ő nem ad országot nekünk, hanem otthont, nem ad fegyvert, hanem kenyeret. Ma még sírunk, mert a mosolygás nem én vagyok. Ma még sötét van, mert nem jöttem világosságnak, hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról. Már közeledik az éj, mely szüli a hajnalt. Eljön ő. Minden bizonnyal eljön.

0: Helyes szokások kialakítása.
1: Mértékletesség. Akár esztek, akár isztok, akármit cselekszetek, mindent Isten dicsőségére műveljetek. Korintusiakhoz írt első levél, 10.31. Gondolatok az ígéről. Egészségünk megőrzése érdekében arra van szükségünk, hogy mértékletességet gyakoroljunk a munkában és az evés-ivásban. Mennyei Atyánk elküldte számunkra az egészségreform világosságát, hogy azok, akik szeretik a tisztaságot és a szentséget, megtudják, hogyan használhatják bölcsen mindazt, amiről Isten gondoskodott számukra, és mértékletességet gyakorolva a mindennapi életben, megszentelődhessenek az igazság által. Nagy gondot kell fordítanunk arra, hogy helyes szokásokat alakítsunk ki az evésben és az ivásban. Az elfogyasztott étel olyan legyen, amely a legmegfelelőbb a vérképzéshez. Az érzékeny emésztő szerveket meg kell becsülnünk, vigyáznunk kell rájuk. Isten megkívánja tőlünk, hogy mindenben mértékletesek legyünk. Lelki tapasztalataink

Ésben, ivásban, alvásban és ruházkodásban, ezek vallási életünk nagyszerű alapelvei. A lelkünkbe fogadott igazság vezetni fog bennünket abban, hogyan bánjunk a testünkkel.

0: kezd a reggeleket Istent dicsőítő énekekkel.
1: Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld! Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap. 96. Zsoltár első és második vers. Képzeld el, hogy egy új napot mosolyjal az ajkadon, és egy dallal a szívedben kezdesz. Egy ilyen hozzáállás mindent lehetővé tesz, és a nap valóban örömteli lesz. Vannak, akik úgy döntenek, hogy nagy adag koffein elkezdik a napot. Hányszor hallottad már, hogy nem tudom a napomat egy csésze kávé nélkül kezdeni? A kávé hatása, feldob és bár úgy tűnik, hogy egyrészt energiát ad, másrészt elfáraszt és depressziót okoz. Meglepő-e tehát, hogy oly sokan úgy érzik, hogy elvesztették az energiájukat, és 10 óra tájban szükségük van egy kávéra? Egyszerűen csak úgy érzik, hogy a reggeli koffein adagjuk elhasználódott. A kávé és a tea nem táplálja a szervezetet. Hatásuk megmutatkozik, mielőtt idő lenne megemésztésükre és feldolgozásukra. Ami pedig erőnek érződik, nem egyéb, mint idegizgalom. Amikor az izgatószer hatása elmúlik, a természet ellenes gerjesztett erő csökken, és vele arányosan nő a lankadtság és a gyengeség. Kutatók megállapították, hogy a napi 1-2 csésze kávé fogyasztásának abbahagyása fejfájáshoz vezethet. A kávé reklámok azonban nem mondják, hogy a korábban megivott kávé az oka annak, hogy később levertnek, fáradtnak és fejfájósnak érezzük magunkat. A kávé és a fekete tea nem tartalmaz vitaminokat, ásványi anyagokat vagy más életfenntartó tápanyagokat. Az étkezések közötti legjobb ital egyszerűen a víz, a legjobb folyadék, ami létezik. Kezdj minden napot egy hasznos, egészséges itallal, például vízzel, és miközben iszod, válasz pozitív gondolatokat. Válaszd a hálaadás hozzáállását, amely minden nap elején mosolyt és dicsőítő éneket hoz. Szép dolog dicsérni az Urat és magasztalni a te nevedet, magasságos. Hirdetni a te kegyelmedet reggel és a te hűségedet éjjel. Uram, az én hálám ma énekben árad szét. Az ének fontos tényezője életünknek. Valójában sok ének tulajdonképpen ima. Az egyik leghatásosabb eszköz arra, hogy bevésse a szívekbe a lelki igazságokat. Hangoz

0: Szól ének az otthonban, hadd énekeljék az édes és tiszta dalokat, mert ilyenkor kevesebb bírálat fog hallatszani, és több lesz a vidámság, remény és öröm. Vezessenek döntéseim a szent lelked energiájával, a hittel, szeretettel, békességgel, jósággal és örömmel teli életre.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 17-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ige a Zsoltárok könyvének 30. részéből a 4. versből. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából. Életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Az Újszövetség ige János evangéliumából, a 11. rész 43. és 44. verséből. Jézus hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán a kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. Olykor kísértésként vesz erőt rajtunk az a gondolat, hogy mivel Isten követői vagyunk, nem is érhet bennünket igazán semmi baj. Úgy gondoljuk, erőfeszítéseinket látva, az Isten megóv bennünket a veszteségektől, az életünket körülvevő veszedelmektől. Valahol ott lapul bennünk kimondatlanul is. Ez nekünk tulajdonképpen jár. Istent egyfajta jutalmazó szerepbe helyezzük, igyekezetünkkel, jóságunkkal lekötelezzük őt. Természetesen ő bármikor bármit megtehet. Lehet egy egész hosszú időszak az életünkben, amikor elkerülnek a bajok. Simán mennek a dolgaink, sőt talán még a hálaadás sem maradt el részünkről. De egy pillanat alatt ott találhatjuk magunkat a halál partján. Egy baleset, egy váratlan betegség, egy közeli hozzátartozó gyors elvesztése. Mégsem úgy működnek a dolgok, ahogyan gondoltuk. Elhagyott, elfordult tőlünk az Úr. Hiába a hit és az igyekezet. Kemény leckeként tanuljuk meg a jelenben, hogy ami megtörtént az Isten félőkkel régen, például Jézus barátjával, Lázárral, az bizony ma is, velünk is megtörténhet. De azt is átélhetjük, hogy Isten nem hagy bennünket magunkra a bajban, a halálos veszedelemben. A Zsoltár író rácsodálkozik az Úr erejére. Kihozta a holtak hazájából. Lázár pedig saját feltámadásában tapasztalja meg Jézus és a Teremtő ige hatalmát. Boldog örömhír ma számunkra, ilyen Urunk van. Imádkozzunk! Köszönöm, Uram, hogy haláloddal és feltámadásoddal legyőzted a halál hatalmát. Tudhatom, hogy te magad vagy az élet, aki életet teremtesz. Igéddel erősíts, hogy amikor rettent a halál és az elmúlás, téged lássalak hatalmas Uramnak. Hiszem azt is, hogy amikor visszajössz teljes dicsőségedben, megállsz a por felett, és újjáteremted a világ mindenséget, benne minket is. Áldott légy mindezért. Ámen. Az áhítatott Szabó András írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi ígék szolgáltak. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából. Életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Jézus hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán a kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta.

A májusi hónapot az emberi kapcsolatoknak szenteljük, mivel ezek a legnagyobb elégedettség forrásai, ugyanakkor az emberiség legnagyobb problémáinak okozói is lehetnek. A szavak a leghatalmasabb eszközök a kapcsolataink építésére, de sajnos a tönkretételére is. Nem meglepő, hogy a Biblia tele van a szavak helyes használatára vonatkozó tanácsokkal. Felemelhetnek, vagy lerombolhatnak másokat. Attól függően, hogy ki mit ért alattuk. Ez vonatkozik minden kapcsolatra a családban, a munkahelyen, vagy a játékban, barátok, kollégák, szomszédok, üzleti partnerek között.

Vincent egy 20-as éveiben járó fiatalember a helyi csapatban focizott. A meccs egy pontján olyan minőségű paszt adott csapattársának Ryannek, hogy könnyen gólt lőhetett volna, de elhibázta, és a lehetőség elúszott. Ennek következtében Vincent nyilvánosan megsértette őt. Ryan érzelmileg megbántódott csapattársa megjegyzésétől, és a mérkőzés hátralevő részét otthagyta. Vincent már szégyelte a kialakult helyzetet.

Nagybátyja, aki végignézte a mérkőzést, így szólt hozzá. Amit tettél, az rossz volt. Ryan semmit sem nyert a szavaiddal. Te pedig sokat vesztettél, mert a csúnya beszéded megmutatja jellemedet. És ami még rosszabb, a kettőtök közötti barátság is szenvedni fog, amíg nem teszel valamit a helyrehozásáért. Vincent megbánóan reagált, és bocsánatot kért Ryan-től, elismerve, hogy szavai helytelenek, tiszteletlenek és sértőek voltak. Megbékélve ölelték meg egymást. Így a kapcsolatuk a korábbinál is jobb szintre állt vissza. Volt azonban valami, amire Vincent még nem jött rá. Tettei nem csak az emberek közötti kapcsolatát érintették. Befolyásolták az Istennel való kapcsolatát is. Bűnösnek érezte magát, és az volt a benyomása, hogy a mennyei atyát is megsértette. Ezért Istentől is bocsánatot kért.

egy-egy elszabadult szó, félreértett mondat, vagy hirtelen harag gyakran olyan sebeket ejt, amelyek sokáig fájnak. Nem csak a másikban, hanem bennünk is. A gyógyító kegyelem hatása nem marad meg azok szívében, akik haragot táplálnak, vagy meg nem bocsájtó lelkületet. Könnyű belecsúszni egy vitába, különösen akkor, amikor az igazunkat akarjuk bizonyítani. De a lélek nem arra hív bennünket, hogy a saját igazunkat védjük mindenáron, hanem hogy Krisztus békéjét tükrözzük vissza. Amikor felismerjük, hogy szavainkkal fájdalmat okoztunk, vagy viszályt szítottunk, ne késlekedjünk a rendezéssel. Ez hozzájárul a mentális és erkölcsi egészségünkhöz. Kérjük Istent, mint a zsoltáros, hogy adja nekünk a megfelelő szavakat, ahogy ez a 19. Zsoltár 14. versében található. Fogad kegyesen a szád szavait, Uram, sziklám és szabadítóm.

semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Efézus beliekhez írott levél, 4. fejezet, 29. vers.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Új vezetőket választ a Református Egyház. Bő fél év múlva, 2026. december 31-én jár le a mintegy 1300 egyházközséget magába foglaló Református Egyház tisztségviselőinek 6 éves megbízatása. Ezért idén ősszel tisztújító választást tartanak. Az egyházmegyék 4 Dunamelléki, Dunántúli, Tiszáninneni és Tiszántúli egyházkerületet alkotnak, amelyek élén a püspökök és egyházkerületi főgondnokok állnak. E tisztségekre választanak tisztségviselőket. Egy adott vezetői pozíció legfeljebb 3 cikluson keresztül tölthető be. A tisztújítás májusban az egyházmegyei és egyházkerületi választási bizottságok megalakulásával kezdődik. Szeptemberben az egyházmegyei jelölőközgyűlések nevesítik a tisztségekre alkalmasnak tartott személyeket. Püspökké olyan lelkész jelölhető, aki legalább 10 évi önálló lelkészi szolgálattal rendelkezik, és önálló lelkészi tisztséget tölt be az adott egyházkerületben. Egyházkerületi főgondnokká olyan hitben kiemelkedő és az egyházi szolgálatra, az egyházkerület vezetésére alkalmas és közmegbecsülésben álló presbiter jelölhető, aki legalább 6 év presbiteri szolgálattal rendelkezik. Első alkalommal tartott közösségi napot a Váci Kórház Lelkészi és Lelkigondozói Szolgálat. A Váci Regőci Kápolna adott otthont a Váci Egyházmegye Kórház Lelkészi és Lelkigondozói Szolgálata első önkéntes és szolgálati napjának. A lelki töltekezést közös szentségimádás segítette. Mák Noémi klinikai lelkigondozó, Teréz anya lelkisége és a közösség megtartó ereje a szolgálatunkban címmel tartott előadást, melyben Teréz anya lelkiségéről, életéről, a szenvedésről, a halálfélelemről és a lélek Isten utáni vágyódásáról beszélt. Az előadás után lehetőség volt arra, hogy a témát kisebb csoportokban beszéljék át a résztvevők, a későbbiekben a csoportokból egy-egy ember osztotta meg azokat a gondolatokat, melyek az előadás során különösen megérintették őket. A közös program ünnepi szentmisével folytatódott. A szentmise keretében tartották a klinikai, lelkigondozó, klinikai pasztorális munkatársak és a kórházpasztorációs önkéntesek fogadalomtételét, valamint az önkéntes képzést elvégzők tanúsítványainak átadását. Pénteken kezdődött a 18. Szeretet híd. A Szeretet Híd Kárpát-medencei Református önkéntes napok ebesi megnyitóján 20 órán keresztül 100 önkéntes végzett feladatokat a Református Szeretet Szolgálat raktárában. Az idén 18. alkalommal megrendezett kétnapos program keretében összesen mintegy 13 ezeren önkénteskednek ezen a hétvégén szerte a Kárpát-medencében. Az idén 20 éves Református Szeretet Szolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, a Kárpát-medencei Református önkéntes napok, amelyhez idén közel 13 ezer önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. Az időjárásról haladunk a nyár felé. Ma vasárnap felhős vagy borult idő alakulhat, sokfelé lehet eső, északról fúj a szél, és most 13-20 fokunk van. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik, az északi szél élénkülhet, és 15-20 fok várható.
0: Híreinket hallották.

sola fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanulása.

Ászáf tanító költeménye. Figyelj, népem, tanításomra, fordítsátok felém fületeket, amikor beszélek. Mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok hirdetni, amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk. Nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt. Intelmeket írt Jákób elé, tanítást adott Izraelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. 78. Zsoltár 1-től 7-ig.

0: Kérek egy történetet.
1: Szenvedélyesen szeretek olvasni. A jó regények mellett szívesen olvasok riportokat, életrajzokat, amelyekből embereket és élettörténeteket ismerhetek meg. Épp tegnap olvastam az egyik napilapban egy asszonyról, akit ünnepélyesen elbúcsúztattak, miután 40 évet dolgozott a polgármester mellett. Titkárnőként pontosan tudom, hogy ez mit jelent. E történet arra motivál, hogy én is olyan jól végezzem a munkám, hogy a főnökeim ennyi idő elteltével is elégedettek legyenek velem. Keresztény életemben is sokat jelent, ha más keresztényekről olvashatok, hallhatok, hogy hogyan élik meg hitüket. Milyen magasságokat éltek meg, és hogy mi segített nekik a nehéz időkben, vagy épp a kudarcaikban. Történetükből én is tanulhatok. Bátorít az a tudat, hogy mások sem mindenre találnak választ, hogy van, amikor kudarcot vallanak, és ugyanúgy nehéz időket élnek meg, vagy éppenséggel ők is egyszerűen próbálnak helytállni a hétköznapokban. Új erővel tölti el hitemet, ha arról olvashatok, miként nyúl bele Isten egy-egy ember életébe, és hogyan tapasztalják meg az ő segítségét. Nagyon jó dolognak tartom, ha családunkban, gyülekezetünkben újra és újra mesélünk arról, hogy Isten mit vitt véghez az életünkben. Sokszor egy rövid gondolat is elegendő arról, hogy egy adott énekvers vagy igeszakasz miért vált különösen fontossá számunkra. A 78. Zsoltár Isten és az ő népe történetét meséli el. Az Úr dicsőséges tetteiről szól, amelyeket véghez vitt. És pontosan ezt a vele megélt történeteket kell generációról generációra továbbadnunk.

Gondolkodjunk el rajta, hogy mit mesélnénk el egy barátnőnknek vagy a szomszédunknak arról, amit az Úr az életünkben cselekedett. Ha valamit így már magunkban végig gondoltunk, hamarosan talán alkalmunk nyílik arra is, hogy ezt a történetet másokkal is megosszuk.

Most csöndesítsük el az elménket, így imádkozva járuljunk bizalommal, odaadó alázattal irgalmas teremtőnk elé. Imádkozzunk!

mindenható Istenem, köszönöm, hogy mindig, nehézségek idején is érezhetem gondviselő atyai szeretetedet. Köszönöm, hogy a mai reggel alkalom arra, hogy értékelhetem teremtésed csodáját. Az ég tágassága, a földön a fák termő rendje, fölfelé mutató ágsora segíthet a lélek derűjét megőrizni. A természet örök rendje biztat a jóra törekvésre. Kérlek, ma is találjak ebben segítőtársakra. Istenem, kérlek, védj meg a rossz útra bűnre csábítóktól. Engedd meg, hogy az anyagi javakkal jól gazdálkodjak, önzetlenül tudjak adni és szolgálni, elviselni, ha nem az én akaratom teljesül. Adj elegendő erőt, hogy testi, lelki megterheléskor rád bízva magam helyt állhassak. Kérem, hogy növekedhessek testi, lelki egészségben, és így munkámat, feladatomat pontosan, lelkiismeretesen végezzem. Tudjak akkor szólni, és akkor hallgatni, amikor annak ideje van. Áld meg életemet, mai napomat. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 17-e.
2: A távközlés világnapját annak emlékére hozták létre, hogy 1865. május 17-én 20 ország képviselői írták alá a Nemzetközi Távközlési Unió alapító okmányát. A kezdeti füstjelekkel és dobszóval való kommunikációt a postagalambok és futárok váltották föl. Morze távírójára 1837-ben nyújtott be szabadalmat. Graham Bell 1876-ban telefonált először, Guglielmo Marconi pedig 1895-ben a mobiltelefonok ősének tekinthető rádió adóvevőt szólaltatta meg.
1: 1510-ben tette le az ecsetet végleg Sandro Botticelli, itáliai festő, a korai reneszánsz idején a firenzei iskola legjelesebb képviselője. 1475-ben Lorenzo de Medici öccse, Giano őt kérte föl, hogy készítse el zászlójának díszítését, majd megbízta portréjának megfestésével is. Bizonyára a Medici család humanista szellemisége ihlette mitológiai témájú képeit, ilyenek a tavasz, a Vénusz és Mars, a Vénusz születése és a Pallas Athéné legyőzi a kentaurt. Botticelli 3 freskót is készített. Jelenetek Mózes életéből, a Mózes törvénye ellen lázadók megbüntetése, valamint Krisztus megkísértése címmel. Ezek ma is megtekinthetők a Vatikánban.
2: Köteles Sámuel 1770-től 1831-ig élt filozófus, államtudós, a Magyar Tudós Társaság rendes tagja. A Nagyenyedi Református Kollégium után a Jénai Egyetemen folytatott teológiai, filozófiai, történettudományi és fizikai antropológiai tanulmányokat. 1799-től 2 évtizeden át a Marosvásárhelyi Református Kollégium államtudomány és bölcsészet tanára volt. 1818-ban a Nagyenyedi Református Kollégiumban a filozófia és az államismeret tanárává nevezték ki, később az intézet rektora és könyvcenzor is volt. A kantiánus morálfilozófia híve. Munkáival és tanári tevékenységével hozzájárult a filozófia magyar terminológiájának megteremtéséhez. Behatóan foglalkozott esztétikával, metafizikával, pedagógiával, államtudománnyal, természetjoggal, statisztikával is. Főbb művei: közönséges logika, vagy az értelem tudománya. Az erkölcsi filozófiának elei. A filozófia enciklopédiája és a filozófiai antropológia.
1: A protestáns árva gyermekek segítése céljából 1859-ben megalakult az Evangéliumi Árvaápoló Egylet Pesten. Bonhoeffer György és Székács József lelkészek, illetve Theodor Biberauer vasúti mérnök kezdeményezésére. Célul tűzték ki, hogy protestáns szellemben nevelve arra az életpályára juttassák az árván maradt gyerekeket, amelyre a legtöbb képességet nyerték Istentől.
2: Az 1871-es születésű Bárány Dezső, a nemzetközi hírű koncerthegedűk megkonstruálója, bécsi tanulmányait követően a Reményi Félre hangszergyárba került. 1907-ben saját műhelyt nyitott, a hegedűket évszázadokkal öregebbnek mutató laktalálmánya segítségével utánozta a régi mesterhegedűket, a Stradivariusokat, a Garnieriket, de sok hegedűt szignált saját nevével is.
1: Hiszek a hitben, a bátorságban, az élet minden körülmények között megmaradó szépségében. Hiszek a mindenható mosolygásban, vallotta Dzsida Jenő költő, aki 1907-ben e napon született, és már 31 évesen elvitte szívbetegsége. Szerkesztette a Pásztortűz és a Keleti Újság című lapokat. Számos irodalmi közéleti szerepet vállalt. Aktív tagja volt különböző kulturális célú társaságoknak. Kötetei, Leselkedő magány, Nagy csütörtök, Jövendő havak himnusza, Rettenetes virágének, Angyalok citeráján. Változatos rím és ritmusjáték a melankolikus életérzéssel társul. Versei a szépség és a jóság hirdetésének jegyében íródtak. Fájdalmas sóhaját idézzük. Minden, ami szép, gyorsan tovább ebben. Az élet erre lassan megtanít.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki egyenes úton jár, féli az urat, de aki letéved útjairól, az megveti őt. Példabeszédek könyve 14. fejezet 2. vers.

Hallottál már olyanról, hogy az egyik iskolatársad elindult otthonról, az aznapi órákra becsomagolt hátizsákjával, de amikor már úgy gondolta, hogy nem látják a szülei, egy távolabbi sarkon az ellenkező irányba fordult, és az iskola helyett valami kétes helyen kötött ki. Találkoztál esetleg olyan csalással, hogy az osztálytársad betegnek tetette magát, és dolgozatírás közben, mikor már látta a kérdéseket, úgy tett, mint aki rosszul van, hogy kiengedje a tanár vécére, ahol lenézte a puskájáról a helyes válaszokat, hogy jó jegyet kapjon. A következményeket ugye nem kell ecsetelnem, mikor fény derül az igazságra.

0: Isten az igazság istene. Jézus ezt mondja magáról. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Aki örökölni szeretné Isten országát, és már itt a földön az ő áldásait kívánja elnyerni, annak az igaz utat, magát Krisztust kell követnie. Ő csak az igazaknak ad majd örök életet. Megmutatja a helyes utat, igéjén keresztül és lelkiismereted hangján át tanácsol, de rajtad múlik a döntés. Az íge azt mondja, hogy aki tiszteli Istent, engedelmeskedik is neki, mert látja, hogy ő mennyire szereti és a javát akarja. Aki viszont görbe utakon jár, tulajdonképpen az urat veti meg. Ezzel azt fejezi ki, hogy az a személy tudja, mi a jó neki, és azt megszerzi vagy megteszi. A következményekkel azonban nem számol. Okulj az ő kárukon!
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Amikor gyalázták, ő viszont nem gyalázott.
1: A mai ige Péter első levele 2.23. Amikor szitták, nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem ráhagyta az igazságosan ítélőre. Gondolatok az ígéről. Milyen gyakran érezzük, hogy igazságtalanul bánnak velünk, hogy valótlan dolgokat állítanak rólunk, és hogy hamis megvilágításba helyeznek minket mások előtt. Amikor ilyen próba ér minket, komolyan és szigorúan kell őrködnünk éréseink és szavaink fölött. Magunkévá kell tennünk Krisztus szeretetét, hogy ne dédelgessünk kérlelhetetlen, engesztelhetetlen lelkületet magunkban. Ne gondoljuk, hogy amíg a minket bántó személy meg nem vallja az elkövetett rosszat, addig jogunkban áll visszatartanunk tőle a megbocsájtást. Nem helyes, ha felhalmozzuk sérelmeinket, és szívünkben tartjuk őket mindaddig, amíg a vétkes meg nem alázza szívét, és bűnbánó vallomást nem tesz. Bármi fájó is a nekünk okozott seb, nem szabad sérelmeinket dédelgetnünk, és önmagunk fölött szánakoznunk, hanem ahogyan reméljük, hogy Isten megbocsátja ellene elkövetett vétkeinket, úgy bocsássunk meg mi is az ellenünk vétkezőknek. Amikor gyaláznak minket, nagyon erős a kísértés, hogy visszaadjuk a gyalázatot. De ha ezt tesszük, megmutatjuk, hogy épp oly rosszak vagyunk, mint a minket gyalázók. Amikor kísértést érzünk erre, kérjük egy néma fohásszal Isten kegyelmét, és fékezzük meg nyelvünket. Jézus példát adott nekünk, hogy követhessük lábnyomát, együttérzést, szeretetet és jó akaratot tanúsított mindenki iránt. Ápoljuk a kedves, türelmes lelkületet és a gyöngéd, szánakozó szeretetet mindazok iránt, akik megkísértetvén súlyosan vétkeztek ellenünk. Ha lehetséges, gyógyítsuk be ezeket a sebeket, és zárjuk be a kísértés ajtaját azzal, hogy eltávolítunk minden korlátot, melyet a vétkes önmaga és közénk állított föl. Az Úr örömmel árasztja áldását azokra, akik tisztelik őt, akik megbecsülik irgalmát, és bemutatják, hogy a tőle áradó szeretettől vezérelve ugyanazt a kegyes lelkületet tanúsítják a körülöttük élők iránt.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Ahogy csendben ülsz jelenlétemben, jusson eszedbe, hogy én a bőség istene vagyok. Sohasem fogynak ki a rendelkezésemre álló források. Az a képességem, hogy megáldjalak, korlátlan. Te a kereslet és kínálat világában élsz, ahol a szükséges dolgok gyakran szűkében vannak. Még ha neked személy szerint van is elég, a körülötted lévő világban a szegénységet látod.

0: kezd a reggeleket Istent dicsőítő énekekkel.
1: Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld! Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap. 96. Zsoltár első és második vers. Képzeld el, hogy egy új napot mosolyjal az ajkadon, és egy dallal a szívedben kezdesz. Egy ilyen hozzáállás mindent lehetővé tesz, és a nap valóban örömteli lesz. Vannak, akik úgy döntenek, hogy nagy adag koffein elkezdik a napot. Hányszor hallottad már, hogy nem tudom a napomat egy csésze kávé nélkül kezdeni? A kávé hatása feldob, és bár úgy tűnik, hogy egyrészt energiát ad, másrészt elfáraszt és depressziót okoz. Meglepő-e tehát, hogy oly sokan úgy érzik, hogy elvesztették az energiájukat, és 10 óra tájban szükségük van egy kávéra? Egyszerűen csak úgy érzik, hogy a reggeli koffein adagjuk elhasználódott. A kávé és a tea nem táplálja a szervezetet. Hatásuk megmutatkozik, mielőtt idő lenne megemésztésükre és feldolgozásukra. Ami pedig erőnek érződik, nem egyéb, mint ideg izgalom. Amikor az izgatószer hatása elmúlik, a természet ellenes gerjesztett erő csökken, és vele arányosan nő a lankadtság és a gyengeség. Kutatók megállapították, hogy a napi 1-2 csésze kávé fogyasztásának abbahagyása fejfájáshoz vezethet. A kávé reklámok azonban nem mondják, hogy a korábban megivott kávé az oka annak, hogy később levertnek, fáradtnak és fejfájósnak érezzük magunkat. A kávé és a fekete tea nem tartalmaz vitaminokat, ásványi anyagokat vagy más életfenntartó tápanyagokat. Az étkezések közötti legjobb ital egyszerűen a víz, a legjobb folyadék, ami létezik. Kezdj minden napot egy hasznos, egészséges itallal, például vízzel, és miközben iszod, válasz pozitív gondolatokat. Válaszd a hálaadás hozzáállását, amely minden nap elején mosolyt és dicsőítő éneket hoz. Szép dolog dicsérni az Urat és magasztalni a te nevedet, magasságos. Hirdetni a te kegyelmedet reggel és a te hűségedet éjjel. Uram, az én hálám ma énekben árad szét. Az ének fontos tényezője életünknek. Valójában sok ének tulajdonképpen ima. Az egyik leghatásosabb eszköz arra, hogy bevésse a szívekbe a lelki igazságokat. Hangozzon ének az otthonban, hadd énekeljék az édes és tiszta dalokat, mert ilyenkor kevesebb bírálat fog hallatszani, és több lesz a vidámság, remény és öröm.

0: Tessenek döntéseim a Szent Lelked energiájával, a hittel, szeretettel, békességgel, jósággal és örömmel teli életre.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 17-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ige a Zsoltárok könyvének 30. részéből a 4. versből. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából. Életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Az Újszövetség ige János evangéliumából, a 11. rész 43. és 44. verséből. Jézus hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán a kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. Olykor kísértésként vesz erőt rajtunk az a gondolat, hogy mivel Isten követői vagyunk, nem is érhet bennünket igazán semmi baj. Úgy gondoljuk, erőfeszítéseinket látva, az Isten megóv bennünket a veszteségektől, az életünket körülvevő veszedelmektől. Valahol ott lapul bennünk kimondatlanul is. Ez nekünk tulajdonképpen jár. Istent egyfajta jutalmazó szerepbe helyezzük, igyekezetünkkel, jóságunkkal lekötelezzük őt. Természetesen ő bármikor bármit megtehet. Lehet egy egész hosszú időszak az életünkben, amikor elkerülnek a bajok. Simán mennek a dolgaink, sőt talán még a hálaadás sem maradt el részünkről. De egy pillanat alatt ott találhatjuk magunkat a halál partján. Egy baleset, egy váratlan betegség, egy közeli hozzátartozó gyors elvesztése. Mégsem úgy működnek a dolgok, ahogyan gondoltuk. Elhagyott, elfordult tőlünk az Úr. Hiába a hit és az igyekezet. Kemény leckeként tanuljuk meg a jelenben, hogy ami megtörtént az Isten félőkkel régen, például Jézus barátjával, Lázárral, az bizony ma is, velünk is megtörténhet. De azt is átélhetjük, hogy Isten nem hagy bennünket magunkra a bajban, a halálos veszedelemben. A Zsoltár író rácsodálkozik az Úr erejére. Kihozta a holtak hazájából. Lázár pedig saját feltámadásában tapasztalja meg Jézus és a Teremtő ige hatalmát. Boldog örömhír ma számunkra, ilyen Urunk van. Imádkozzunk! Köszönöm, Uram, hogy haláloddal és feltámadásoddal legyőzted a halál hatalmát. Tudhatom, hogy te magad vagy az élet, aki életet teremtesz. Igéddel erősíts, hogy amikor rettent a halál és az elmúlás, téged lássalak hatalmas Uramnak. Hiszem azt is, hogy amikor visszajössz teljes dicsőségedben, megállsz a por felett, és újjáteremted a világ mindenséget, benne minket is. Áldott légy mindezért. Ámen. Az áhítatott Szabó András írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi ígék szolgáltak. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából. Életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Jézus hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán a kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta.

A májusi hónapot az emberi kapcsolatoknak szenteljük, mivel ezek a legnagyobb elégedettség forrásai, ugyanakkor az emberiség legnagyobb problémáinak okozói is lehetnek. A szavak a leghatalmasabb eszközök a kapcsolataink építésére, de sajnos a tönkretételére is. Nem meglepő, hogy a Biblia tele van a szavak helyes használatára vonatkozó tanácsokkal. Felemelhetnek, vagy lerombolhatnak másokat. Attól függően, hogy ki mit ért alattuk. Ez vonatkozik minden kapcsolatra a családban, a munkahelyen, vagy a játékban, barátok, kollégák, szomszédok, üzleti partnerek között.

Vincent egy 20-as éveiben járó fiatalember a helyi csapatban focizott. A meccs egy pontján olyan minőségű paszt adott csapattársának Ryannek, hogy könnyen gólt lőhetett volna, de elhibázta, és a lehetőség elúszott. Ennek következtében Vincent nyilvánosan megsértette őt. Ryan érzelmileg megbántódott csapattársa megjegyzésétől, és a mérkőzés hátralevő részét otthagyta. Vincent már szégyelte a kialakult helyzetet.

Nagybátyja, aki végignézte a mérkőzést, így szólt hozzá. Amit tettél, az rossz volt. Ryan semmit sem nyert a szavaiddal. Te pedig sokat vesztettél, mert a csúnya beszéded megmutatja jellemedet. És ami még rosszabb, a kettőtök közötti barátság is szenvedni fog, amíg nem teszel valamit a helyrehozásáért. Vincent megbánóan reagált, és bocsánatot kért Ryan-től, elismerve, hogy szavai helytelenek, tiszteletlenek és sértőek voltak. Megbékélve ölelték meg egymást. Így a kapcsolatuk a korábbinál is jobb szintre állt vissza. Volt azonban valami, amire Vincent még nem jött rá. Tettei nem csak az emberek közötti kapcsolatát érintették. Befolyásolták az Istennel való kapcsolatát is. Bűnösnek érezte magát, és az volt a benyomása, hogy a mennyei atyát is megsértette. Ezért Istentől is bocsánatot kért.

Egy-egy elszabadult szó, félreértett mondat, vagy hirtelen harag gyakran olyan sebeket ejt, amelyek sokáig fájnak. Nem csak a másikban, hanem bennünk is. A gyógyító kegyelem hatása nem marad meg azok szívében, akik haragot táplálnak, vagy meg nem bocsájtó lelkületet. Könnyű belecsúszni egy vitába, különösen akkor, amikor az igazunkat akarjuk bizonyítani. De a lélek nem arra hív bennünket, hogy a saját igazunkat védjük mindenáron, hanem hogy Krisztus békéjét tükrözzük vissza. Amikor felismerjük, hogy szavainkkal fájdalmat okoztunk, vagy viszályt szítottunk, ne késlekedjünk a rendezéssel. Ez hozzájárul a mentális és erkölcsi egészségünkhöz. Kérjük Istent, mint a zsoltáros, hogy adja nekünk a megfelelő szavakat, ahogy ez a 19. Zsoltár 14. versében található. Fogad kegyesen a szád szavait. Uram, sziklám és szabadítóm.

semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Efézus beliekhez írott levél, 4. fejezet, 29. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A magas vérnyomás, a hipertónia világnapja. A Hipertónia Világszervezet 2005 évi kezdeményezésére május 17-én hívják fel a lakosság figyelmét a sokszor rejtve maradó kór a magas vérnyomás veszélyeire, a megelőzés fontosságára és lehetőségeire, a betegség kezelésének módozataira. A legelterjedtebb krónikus betegségtől világszerte 1 milliárd ember szenved, és ez évente 8 millió életet követel. A betegség nem csak a fejlett országok mind túlsúlyosabb lakosságának körében tapasztalható, a szegény afrikai országokban is terjed. A hipertóniát gyakran nevezik csendes gyilkosnak, mert az egészségi állapotra gyakorolt hatásai rendszerint csak a betegség késő stádiumaiban érzékelhetők. Makacs tévhit, hogy a vérnyomás szintjének növekedése fejfájással jár. Az elhanyagolt hipertónia a szívizominfarktus és az agyi érkatasztrófák, a stroke legfontosabb okainak egyike, de meghatározó szerepe van a vesebetegségek és a vakság kialakulásában is. Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együtt működve közös, gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás, egyik helyről a másikra, közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösséggé is formálódnak. Beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben és a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszegén és Sopronban. A jelentkezési határidő június 14-e. A lelki közösség ereje. Negyedszer teremtett lehetőséget a hittanoktatók lelki közösségének megélésére és szakmai fejlődésére a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat a Rádai Házban. A generációk kapcsolódása állt a nap fókuszában. Megtelt a budapesti Rádai Ház díszterme a hála szavával és a hittanoktatókból negyedik éve formálódó lelki szakmai közösséggel. Bőven volt ok a hálaadásra, amire az ige szavaival is hívta az egybegyűlteket lelkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. A negyedik alkalommal megrendezett találkozó már az egymás közötti bizalom növekedéséről, lelki kapcsolódásokról, jól használható szakmai segítségről szólt. A hittanoktatók lelki megerősítése mellett szakmai identitásuk erősítését is megcélozta a színvonalas program. A szolgálatvezető értéknek tartotta, hogy a fiatalokat az óvodától az egyetemig kísérhetik a hittanoktatók. Az időjárásról haladunk a nyár felé. Ma vasárnap felhős vagy borult idő alakulhat, sokfelé lehet eső, északról fúj a szél, és most 13-20 fokunk van. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik, az északi szél élénkülhet, és 15-20 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson, minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekel.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Üdvözlünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Nemrégiben márka beszélgettünk egy számunkra érdekes témáról, és a visszajelzések alapján úgy tűnt nektek is érdekes volt, az érzésekről, hogyan kezeljük ezeket. És akkor már appelláltunk arra, hogy van azért egy másik válfaj és az érzéseknek, amelyről kellene beszélni, és ez a lelkesedés. Hogy mi van akkor, amikor úgy belelkesedsz valami, valaki iránt, hogy ezeket hogyan kezeld, megnyilvánulhat ez az életünkbe, ezeket hogyan kezeljük, és úgy gondoltuk Márka, hogy jó lenne erről külön beszélgetni, hogy mi is ez a lelkesedés, miről szól. Te mit tudsz erről mondani, Márk?
0: Hát mindenféleképp azt tudom mondani a lelkesedéstől, hogy ez egy olyan dolog, amit sokkal könnyebb észrevenni, mint megmagyarázni. Tehát nem lesz majd könnyű dolgunk, hogy erről beszéljünk, de mégis megpróbáljuk ezt. De hogyan definiálnád a lelkesedést? Kezdjük itt. Miről beszélünk ma?
3: Csúgá, most megfogtál ezzel a kérdéset. Inkább azt mondanám, hogy úgy próbáljuk megközelíteni, hogy hol nyilvánul ez meg, vagy miben nyilvánul meg. Nyilván a lelkesedés valami olyasmit jelez, hogy valami iránti örömöd, odaadásod, elismerésed, rajongásod, motivációd, ennek a kifejezése. És ez megnyilvánul nyilván nem csak a szavaidban, hanem amikor lelkes valaki, ez látszik, és említsük már területeket a mindennapokból, ahol lelkes embereket látunk, akár így pingpongozva is, hogy milyen területeket tudsz, ahol lelkesedést látunk.
0: Hát én mikor lelkesedésre gondolok, akkor az első ilyen tér, ami eszembe jut, az a foci rajongók. Tehát, hogy ők amennyi mindent képesek megtenni azért, hogy lássanak egy klubot játszani, hogy rúgják azt a labdát, az valami elképesztő. Tehát olyan mezeket vesznek, egyeket vesznek, beöltöznek, autogramot kérnek, fényképeznek, stb.
3: Hát, hogy a hangulat egy meccsen.
0: Az is, de hogy ez mind lelkesedés. Azért, hogy elérjenek valamit. És szerintem ez a lelkesedés, mikor van valami vágyad, és akkor az, ahogy te is mondtad, tetlekességbe fejeződik be. És az ellentét az valahogy az apátia lenne. Az a dolog, ami úgy hidegen hagy téged, közömbösség. De a lelkesedés az teljesen más. Az, hogy képes lenni bármit megtenni, hogy elér bizonyos egy dolgot, vagy valamit. Szerintem ez az egyik. Te mire gondolsz?
3: Ilyesmire, amikor fel vagy tüzel. Például valaki lelkesedik az iskola iránt, hogy wow, milyen jó, újra. Én ismertem ilyeneket. Ezeket csúfolják a suliba, de vannak, vagy valakit a munkahelye. Tehát, hogy milyen jó így dolgozhatok. Vagy a munkája, tehát a szakmája, hogy én vízszerelő vagyok, villanyszerelő vagyok, informatikus vagyok, orvos vagyok, tehát, hogy belelkesedik a munkájától, és egy nap alatt éve dolgozik. Én nem azt mondom, hogy ahány területet említek, az mindegyik jó, de hogy ezekben fülön csípjük a lelkesedésnek a megnyilvánulását. Vagy a szabad idejében, amiket tesz, a hobbija, vagy az különböző élvezetek, ami iránt egyesek lelkesednek. Tehát van, akik az alkohol iránt lelkesednek, vagy a dohányzás iránt lelkesednek, vagy a bulik iránt, vagy férfiak, nők iránt, tehát vagy a olyan dolgok iránt, amelyek lehet, hogy a Biblia szempontjából, vagy nem is csak lehet, bizonyosak se lehetünk bizonyos dolgok felől, megvetendőek. Tehát, hogy ezek iránt lelkesedek.
0: Ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen azok iránt a dolgok iránt lelkesedünk, amire a legtöbbet költjük. És hogy a Biblia is írja, hogy ahol a te kincsed van, ott van a te szíved is.
3: Egyébként azok iránt lelkesedek, amit újra és újra akarok. Tehát újra akarom tenni azt, meg akarom ismételni, újra akarom azt az élményt. Tehát ebben nyilvánul meg a lelkesedés. Nagyon érdekes, hogy annyira bukottak vagyunk, hogy a rossz dolog is belelkesített bennünket. Tehát ez érdekes, hogy a belelkesedés, a lelkesedés nem csak jó dolgok iránt lehet, hanem lehet rossz dolgok iránt is. Tehát nekem volt olyan beszélgetésem egy volt osztálytársammal, most szűkebbet nem mondanék, aki azt mondta, hogy egyszerűen nem tudok szabadon lóri attól a nőtől. Tehát, hogy totál belelkesít, és nem tudok, és tudta, hogy rossz. Tehát, és nem érzelmi kapcsolat volt köztük, hanem ez például egy jósnő volt, akitől nem tudott szabadulni. Tehát nagyon érdekes, hogy a rossz dolgok is belelkesíthetnek bennünket. Lehet egyáltalán lelkesedést látni a Bibliában? Van-e lelkesedés a Bibliában, vagy ez csak a mai kornak a mindennapi felajárója, hogy kimegyünk egy foci meccsre, vagy lelkesedünk a munkánk iránt, vagy a hobbink iránt, vagy az élvezetek iránt? Tudnánk-e példákat mondani a Bibliából, ahol lelkesedtek?
4: Mindenféleképpen ott van például Dávid is, aki az Úr dicsőséggel elkezdett táncolni, és ez van, akinek tetszett, van, akinek nem tetszett, de például Jézusban is a lelkesedést láttam akkor, mikor céltudatos volt. Tehát nekem nagyon tetszett, mikor az igében egyszer olvastam azt, hogy Jézus reggel imádkozott, befejezte az imádkozást, a reggeli állítatot, és egyből útnak indult, hogy menjen a következő faluba. Ugye nyilván Márkban sokszor szereplik ez az egyből azonnal, és ott is azt írja, hogy egyből tovább ment a következő faluba. Nem leállt kávézni az tanítványok, hogy most mit csináljunk, hova menjünk tovább, hanem egyből tovább ment, és lelkesen ment előre. És azért lelkesen, mert egy volt az atyával, és tudta, mi az atya célja.
3: Mindig empatikus volt, apátia nem volt rá jellemző.
4: Egyáltalán.
3: Tehát ez tényleg Jézus életében állad a lelkesedés. De az apostolokból is, miután megkapják a szent lelket. Tehát
4: igen. És megfigyeljük, akkor Jézus egy olyan ember volt, aki hatással volt a környezetére. És ez is mutatja azt, hogy mi mennyire vagyunk lelkes emberek, hogy a környezetünk hat ránk, tehát az, ami mindig történik velünk, az befolyásolja az én lelkiérzésemet is, vagy pedig én hatok a körülöttem lévőkre. És hogyha belegondolunk, akkor mennyivel inkább szeretünk ilyen emberek közelébe lenni? Hogyha például megyünk egy bevásárlóközpontba, és van egy kasszás, aki mindig jó fej velünk, mindig mosolyog, mindig szép napot kíván nekünk, akkor mennyivel inkább akarunk ahhoz az emberhez menni legközelebb, mint csak egy robothoz. És ez emiatt lett ennyire trendi ez az önkiszolgálós kassza is, meg hasonlók, mert az emberek nem elég lelkesek, sem munkájuk felé, sem más emberek felé. És nyilván itt bejátszik az öröm is, meg hogy milyen napod volt, meg hasonlóak, de hogy nagyon fontos, hogy Jézus olyan ember volt, aki tényleg tudott hatni az ő környezetére. És ránk is kéne hasson, mert mi is az ő környezetében vagyunk, hogyha az ő emberei vagyunk, az ő gyermekei vagyunk. De mégsem lelkesít ez minket sokszor eléggé.
3: Ez nagyon tetszik, Márka, amit mondasz, hogy az az ember, aki lelkes, az hat a környezetére. Tehát lelkesít, lélekkel teli, tehát az bátorít, buzdító ember. De azért az is előfordul, amikor a lelkes emberek, vagy a bátorít emberek számunkra nem mozog. Tehát vannak olyanok, akik Samnyú Káposzta emberek, érted, és mellettem, hogy lelkes ember nem biztos, hogy
4: szeretnék egy kis burokban maradni.
3: Jézusnál is voltak ilyenek, hogy lelkes volt Isten, atya, Isten iránt, az atya iránt, az ő akarat iránt, és maradtak olyan emberek, akik egyáltalán nem buzdultak fel ezen. És manapság is van ilyen. Mondnék egy egyszerű példát, nyilván ez egy kicsit gyenge példa, de szilveszter után történt. Együtt szilvesztertünk az ifivel, hát éjfél után feküdtünk le, és másnap délelőtt találkoztunk az imaháznál a fiatalok, és én nagyon lelkesen érkeztem. És kérdem a fiataloktól, hogy látszik, hogy lelkes vagyok? És mondják, hogy igen, de ez nem normális, Lóri. Érted, hogy jó, ez egy vicces volt, hogy nem normális az, hogy te lelkes vagy, mi nem vagyunk, és akkor ezzel nem is akart az én lelkesedésemben. Nyilván itt a fáradtság is ezt befolyásolta. Illetve a bibliai példákkal kapcsolatban nekem eszembe jut még egy néhány. Dávid nekem is egyből eszembe jutott. Tehát, hogy Isten iránt volt lelkes. Mennyire szomorú, hogy az Isten iránti lelkesedés sokszor nem mutatkozik meg. Soroltuk itt a foci meccset, a hobbinkat, a munkánkat, szakmánkat, az élvezeteket. Hol jelenik meg az ember lelkesedése az Isten iránt? És nem csak a gyülekezetben, a hétvégén, még erről is beszélhetnénk, lehet kitérünk mindjárt rá, hanem a hétköznapokban. Tehát, hogy mennyire szomorú. Dávid ott volt, jött a láda, ugrált. És hiszem azt, hogy Isten dicsőségére. Meg ezt írja a Biblia is. Aztán ott a Mirjam például Áronnak a testvére. Miután átmennek a tengeren, és bejutnak, úgymond kijönnek Egyiptomba, hát még nem jutottak be, de elkezdődik a pusztai vándorlás, ott óriási hálaéneket énekel, tehát hogy nagyon lelkesedik Isten iránt. Vagy Jézus, mikor újongott. Legtöbbször akkor újongott, amikor tudta, hogy az atyával összhangban van, és ilyet is mondta, hogy újongok, Uram, mert elrejtetted ezt a kicsinek, elrejtetted a angyalok elől, és megmutatod a kicsiknek, vagy ott van a főpap imája, amikor imádkozik, hogy igen, atyám, nekem adtad őket, egy sem veszett el közülük, tehát hogy érződik le Jézus szavaiból a lelkesedés. Én úgy gondolom, az az ember, aki Istennel ér, Istennel jár, lelkes kell legyen. Hát miért? Mert betölt bennünket az ő lelket. Tehát nem azért töltött be Isten bennünket, hogy komorak legyünk. Nem azért töltött be Isten bennünket, hogy keserűek legyünk. Nem azért töltött be Isten bennünket, hogy mindig fájjon a fogunk. Értsd jól, tehát ezt most képletesen mondom. Hanem belelkesítsen fel, élettel töltsön meg bennünket is. Én úgy gondolom, az az ember, aki megvan töltekező Istennel, az lelkes. Az lelkes Isten iránt, és lelkes tud lenni dolgokban is. Tehát, hogy örülök a te sikerednek, mondjuk kapus voltál, és wow, milyen jól védtél már, és szurkolunk. Hát miért van az, amikor a fiatalok elmennek a baptikápra, elmennek a rövid bajnokságra, szurkolnak, lelkesednek? Mert tényleg lelkesednek. Vagy arról is beszélünk egy koncerten, hogy lelkesednek. Tehát van, bennünk van ez, hogy akarunk lelkesedni. És milyen jó lenne egyre többször a jó dolgok Isten iránt, Isten ügye iránt lelkesednénk.
4: De említetted egy-két példát, Dávidot meg Mirjámot, de ne felejtsük el azt se, hogy ezek a lelkesedések olyan pillanatok voltak, mikor egy nagy sikerélmény éltek át.
3: Tehát nyilván ez összekötődik valami pozitív töltetű dologgal. Tehát, hogy valami megértettem Isten akaratából, vagy Isten átsegített valamin, van egy sikeres dolog, vagy nyert a csapatom. Tehát, hogy...
4: Így van. De nagyon sokszor nem érünk át minden napján sikereket, hogy megnyerjük a figyládát, vagy eljutunk valahova, ahova Isten akar bennünket. És miért nem vagyunk elég lelkesek Isten iránt a hétköznapokban is? Pedig miért nem elég nekünk az, hogy tudjuk pusztán, hogy Isten mit ígér nekünk? Miért nem vagyunk elég lelkesek Istenért minden nap?
3: Ja, nagyon jó kérdés. Talán azért, mert nincs elég jót a hétköznapunkban. Lehet ez. Tehát sokan csak hétvégi keresztények vagyunk, és nem hiszük el azt, hogy Isten a hét köznapjainkat is felszínezheti. Tehát oké, a keresztény élet arról szól, hogy Isten lelkesít bennünket, de attól lehetnek nehéz időszakok. Ezt említettük már. Tehát amikor nehézségeken megy át az ember, látjuk ezt az apostolok életében, látjuk Jézus életében, de nem az jellemző, hogy jaj, de kár, hogy Isten félő vagyok, hanem Uram, milyen jó, hogy a te utadon járok. Kérlek, segíts meg, vedd el tőlem ezt a fájdalmat, adj nekem győzelmet, adj kiutat, mutass utat, világosságot gyújts, stb. Stb. Vizsgálj meg engem, tisztíts meg a bűntől, szabadíts fel. De ezek időszakosok, tehát leginkább azért az, hogy Uram, milyen jó, hogy vele jelenlátok, úgy örülök, szívvel, lélekkel együtt vagyunk, és dicsérjük az Urat például. Tehát, hogy szerintem ez, hogy hétköznapokban vigyük bele Istent, a hétköznapjainkba, meg kell szeretnünk egyszerűen Istent. Tehát, hogy szeretnünk kell az Istent, és ha szeretjük őt, akkor ezt hatni fog ránk, ismernünk őt, olvasni az igéjét. És ez belelkesít. Tehát én, mert nem sokszor előfordul, és szerintem veled is ismerlek ennyire már, hogy van egy megértetés, azt mondja, wow, milyen jó, vaj, ezt eddig észre sem vettem, és úgy belelkesít. Lehet, hogy utána történik valami, és ez a, úgymond ez az érzelmi szint alá fog hagyni, de volt benned egy lelkesedés, hogy alapjáraton lesz, hogy milyen jó nekem Istennel járni, milyen jó, hogy félhetem. Tehát most is mondhatnánk, hogy mi az, ami lelkesít bennünket Istenben. Hát az, hogy megmentett bennünket, bevisz az ő országába. Na most ezen túl, hogy kapok-e fizetésemelést, vagy nem kapok, hogy elmúlik a fogfájás, hogy nem, ez is lelkesíthet, de ez nem fog annyira meghatározni engem, hogy most félreteszem Istent, hanem tudom a fő dolgokat, amelyek belelkesítenek, hogy megyek a mennybe, és ott leszek egy örökkévalóságon Istennel az ő kegyelme kapcsán. Wow! Ez egy szuper dolog.
4: Abszolút én is ezt mondanám, hogy azért nem vagyunk elég lelkesek, mert nem töltünk elég időt Jézussal, nem töltünk elég időt azzal, hogy megtanuljuk, hogy mik az ő ígéretei. Nekem egyébként az egyik új fogadalmam az volt, hogy megtanuljam Isten ígéretei. Tehát azokat az igeverseket, amik a mi életünkre vonatkoznak, hogy mit ad nekünk Isten, mit kínál nekünk. És gondoljunk bele, hogyha építünk egy házat, amiben rengeteg időt, pénzt belefektettünk, de nem beszélünk mondjuk azzal a mérnökkel, aki megtervezi, és aki kivitelezi őket. Folyamatos aggódásban fogunk élni, hogy vajon két emeletes lesz, vajon úgy sem, hogy én akarom, de hogyha beszélünk vele, és megmutatja pontról pontról, hogy figyelj, ezt a házat terveztem neked, és itt lesz egy kis kamra, itt lesz egy hálószoba, itt lesz ez, akkor egyből elönt téged az öröm, hogy fú, pont ezt akartam, milyen jó, hogy ezt csinálod. Vagy hogyha valami nem úgy van, akkor meg is tudod vele beszélni. Hogy miért nem látod ezt jónak, meg elmondja, hogy de az miért jó neked. És ilyen az Istennel való kommunikációnk is. Hogy folyamatosan kell vele beszéljünk, és hogyha beszélünk vele, akkor ő is beszélni fog hozzánk, és elmondja, hogy mit tervez nekünk. És nyilván, amit ő nekünk tervez, az sokkal jobb, mint amit magunknak tervezünk.
3: És ezzel azonosulunk, ez belelkesít. Tehát, ha belevisszük a gyakorlati életünkbe Isten, most ez kicsit erősíti, belevisszük. Engedünk neki, hogy a hétköznapjainkba is beleszóljon. Tehát egy kaland lesz. Annak kellene, hogy miért bennünket, és hogy milyen érzelmi hatások érhetnek, vagy milyen nehézségek, vagy kellemes dolgok, kellemetlen dolgok. Tehát lelkesíteni fog a vele való járás, a vele való élet. Miért vagyunk keresztények? Mert egyszerűen ez a legszuperebb dolog. Mondjuk ki, ez a leglelkesítőbb dolog az életben, hogy Istennel élhetünk. Ennél nincs lelkesítő. Komolyan. Tehát ezért vagyunk keresztények. Meg léte is keresztény, aki hallgat bennünket, és nézzük, hogy mennyire lelkesítő dolog. Tehát mindennél jobb, mindennél.
4: Meg hogyha már lelkességről beszélünk, meg lelkesedésről, akkor itt meg akarom említeni azokat az idősebb személyeket is, akik nagyon lelkesek. Lelkesen járnak gyülekezetbe, lelkesen ott vannak a családjuk mellett, lelkesen beszélnek Jézusról, lelkesen olvassák az igét, énekelnek, stb. Miért? Mert ők sokkal jobban tudják, vagy közelebb állnak Isten ígéretéhez. Az, hogy ő nem fog minket ebben a földi létben hagyni, hanem bevisz az ő örök dicsőségébe, és a mennyországba vele leszünk. És ők ezt már annyira átérték az életük során, mert már rengetegszer bizonyított mellettük Isten, meg nyilván közelebb is vannak a mennyországhoz, és már kívánják elhagyni ezt a földet, de tudják, hogy mit akar nekik az ő Isten az ő életükre nézve. És ezért annyira lelkesen járnak gyülekezetbe, és tőlük is tudunk lelkesedést venni. Sőt, ők sokkal lelkesebbek sokszor, mint mi, mert minket el kell rángatni gyülekezetbe, ők meg milyen szenvedések között is eljönnek gyülekezetbe, fájótérdel, gyalog, esőbe, hóba, stb. És ez az igazi lelkesedés. Nem az, hogy most egy focimezre kiadok több száz eurót, meg elmegyek megnézni Messit, hogy játszik, hanem Jézus miatt, aki ott van egy karnyújtásra. Hogy iránta miért nem tudunk ennyire lelkesedni? Ez az egyik nagy kérdés, de...
3: Meg is vizsgálhatjuk ezt, hogy mit jelent ez, hogy Jézus iránt. Egyébként itt az van ezeknél az idősebb személyeknél, vagy hiteles embereknél, mert nem csak időseknél jelenik meg ez meg, hogy a hitük az befolyásolja a lelkesedésüket, és pozitívan hat rá, tehát hogy wow, egyre lelkesebbek Isten iránt, és érzed azt, vagy kijön az egyértelmű egy ember életében, amikor ez őszinte, vagy csak egy majmolt lelkesedés, tehát hogy tényleg lelkesedik Isten iránt, vagy csak így mondja, az nagyon-nagyon-nagyon visszataszít, amikor valaki szárazon beszél Istenről. Tehát keresztés nem lelkesedik iránta. Én ezt bevallom, van, aki jobban ki tudja ezt fejezni, van, aki nem. Valakinek ajándék a bátorítás, van, akinek nem. De akkor is, tehát figyelj, ahogy minden ember, aki mondjuk valamilyen fogságban, valami bűnfogságban, ki tudja fejezni mondjuk az alkohol, a nők, vagy a dohányzás, vagy a drog iránti lelkesedését, ilyen vagy olyan módon, mert egyik sunyi módon, másik lelkesebb módon, ugyanígy az Isten iránt is. Tehát ez egyértelmű kell legyen, hogy lelkesedünk iránta. És egy kicsit beszélgethetünk arról már, hogy vajon hogyan nyilvánulhat ez meg a gyakorlati életben a lelkesedésünk Isten iránt. Aztán megbeszélhetünk arról is, hogy vannak ennek eszközei, vagy használtunk eszközöket. Ez így érintett bennünket fiatalokat, hogy mi fiatalok hogyan lehetünk lelkesek Isten iránt, hogy mit jelent az, hogy lelkes, hogy olyan pólóba megyek suliba, hogy Jézus felirat van rajta, vagy igeversek. Ez is, vagy miben nyilvánulhat meg gyakorlati módon a lelkesedésünk?
4: Hát az elsősorban szerintem úgy, hogy a lelkesedésre nem úgy kell tekintenünk, mint egy érzésre, hanem mint egy jó szokásra. Hogy lelkesedjünk akkor is, mikor nem lelkesedünk. És az Amerika angolul van egy ilyen mondás, hogy fake it until you make it, tehát jázd el, addig, ameddig meg fog történni. Igen. Tehát jázd el azt, hogy te jázd el idézőjelekbe, hogy te lelkes vagy Istenért, hogy te hoztad az igét, hogy dicsőíted őt. És ez jelenti azt, hogy minden nap Krisztussal járunk, amit az előbb említettünk, hogy anélkül nem tudunk lelkesek lenni. Egyébként a lelkesedés szó, az utána néztem kicsit, a görög entuziaszt szóból ered.
3: Nyilván.
4: Ami ugye az angol meg román jobban kiadja, és ez a szónak a jelentése az, hogy Isten tulajdonában lenni. Konkrétan ez a görög szónak a jelentése. Na, és hogyan akarunk mi lelkesek lenni, úgyhogy nem vagyunk Isten tulajdonában, mikor ez az egész lelkesedésnek az alapja. És nyilván nagyon fontos, hogy Istennel időt töltsünk. Ebben kell megnyilvánuljon a mi lelkesedésünk, hogy olvassuk az ő igéjét. Igen, igen. És megtesszük azt, amit ő kér tőlünk. Mert hogyha ezt fogjuk megtenni, akkor ő is meg fogja tenni azt, amit ígért nekünk. Van ebben is kapcsolat.
3: Így van. Én még azt említeném így, hogy hogyan nyilvánulhat, hogy miben nyilvánulhat meg az Isten iránti lelkesedésünk. Az egyik dolog, hogy kiemelnék, egy pofon egyszerű dolog, hogy a beszélgetéseimben. Tehát amikor lelkes vagyok valami iránt, akár fiúk, akár lányok a beszélgetés, akkor arról áradozok. Tehát arról áradozok, hogy nekem hogy megy a sport, hogy megy az úszás, hogy megy a gitározás, stb. És elkezdek áradozni Istenről. Nyilván nem erőltetett módon, tehát hogy valamennyire keresem, tehát hogy a megfelelő alkalmat erre, hogy hitelesen léphessek fel, meg olyan, hogy tudjanak is rám figyelni, nem csak úgy mondani. De a beszédjeim, mert ez egyértelmű kell legyen, hogy én lelkesedek Istenen. Aztán az imáimban, ha már a keresztény közösség vagy, tehát amikor imádkozok, akkor az nem egy ilyen, jaj, de kár, hogy élek Istenem, és hogy mikor fogok már meghalni, hanem van benne lelkesedés. Tehát, hogy Uram, milyen jó, hogy ismét jöhetek hozzá, beléd kapaszkodhatok, megint kérhetem, hogy erősíts meg, és még mindig a támaszom, mondjuk, mindig gondolat viseled meg, hogy mennyi mindenre megajándékoztál. Illetve éneklés. Tehát mondjuk ezt ki, hogy hétköznapokban hallgatunk-e keresztény zenét, tehát mi más? Hogy egy óriási eszköz Istentől, hogy keresztény zenét hallgathatunk, éneklünk, dudorászunk azokat a dallamokat, és kifejezzük az Isten iránti lelkesedésünket.
4: Igen, illetve az Isten meg Jézus iránti lelkesedésben az is meglátszik, hogyha közeledünk felé, és most ezt úgy akarom mondani, hogy ha megnézzük a Bibliába, ott van Zákeus, mert a vérfeles asszony, akik, Jézus ott volt egy nagy-nagy tömegbe, de mégis volt ez az egy-egy ember, különböző helyzetekről beszélünk, akik kiléptek a tömegből, és ők tettek egy plusz lépést Jézusért. És ez is a lelkesedésnek egyik megnyilvánulás, hogy egy plusz lépést teszek azoktól, akik azokkal szemben, akik velem vannak és mellettem vannak. És ők azért tették...
3: Vonzódom az irányba. Vonzódom,
4: igen.
3: Teszek lépéseket, nagyon jól mondod.
4: És ez azért volt, mert ők tudták, hogy Jézus tud nekik valamit adni, amit a világ nem, amit az orvosok nem tudtak meg neki megadni, amit a gazdaság nem tudott nekik megadni. És az volt a csodálatos abban, hogy Jézus akkor egy nagy közösségben volt, és nem elkezdtem mondani megint egy beszédet, nem prédikálni kezdett, hanem arra az egy emberre koncentrált. És minket is kéne ez lelkesítsen, hogyha mi közeledünk Jézus felé, és teszünk egy plusz lépést felé, hogy megismerjük őt, hogy közelebb kerüljünk, hogy meggyógyítson bennünket, hogy helyrehozza a mi életünket, akkor ezt meg is fogja tenni a mi életünkbe. Csak hinnünk kell benne. Tehát itt is a hit és a lelkesedés ez valamilyen szinten
3: van,
4: egy és ugyanaz.
3: Ezt látjuk, Jézus az elképesztő volt, hogy a tömegben mindig meglátta az egyént. Ott van a sorratkező is, tehát meglátta. Még azt is, aki nem látta őt, a vakot, és meggyógyította, hogy ez is kell lelkesítse bennünket. De eszembe jut a szavait kapcsán már az, hogyha én lelkesedem a feleségem iránt, és soha nem találkoznék vele, elhinő nekem, hogy én lelkesedek iránta. Tehát, hogy kell egy közelség. Tehát, hogyha én lelkesedek Isten iránt, akkor találkozok vele, akkor közöm van hozzá, hallgatok rá, figyelek rá. Tehát ne csapjuk be magunkat, hogy lelkes vagyok Isten iránt, de akkor hallok róla, amikor egy ígérdetésre elmegyek. Tehát mondjuk elmegyek Isten tiszteletre, elmegyek imaházba. Van még egy érdekes dolog, és ez azért említettük a beszélgetésük elején a koncerteket, vagy az ilyen különlegesebb alkalmakat, amikor úgymond a lelkesedés, mintha nagyobb lenne, vagy jobb lenne. És az itt a kérdésem, hogy mennyire kellenek eszközök, vagy különleges alkalmak ahhoz, hogy lelkesedjen egy fiatal, jobban lelkesedjen. Gondolok itt koncertekre, egyedi átélésekre, egy tábortűz, vagy valahol kimozduljunk, vagy valami különlegesebb dolgot szervezzünk, hogy így a lelkesedésünk nőjön, mert látjuk, hogy amikor vannak ilyesmik, akkor ugye a lelkesedés általában úgy megnő. Ha meg nem nő meg ezeken a dolgokon, azt mondjuk, hogy valamit nem stimmel, hogy miért nem. Tehát nekünk keresztény fiataloknak kellenek ezek a különleges dolgok, koncertek, különleges átélések, ilyen-olyan alkalmak szervezése, vagy nem. Helyesek ezek, nem helyesek, azért kapunk ilyet is, olyat is, ilyen kritikát, olyan kritikát is. Így most szigorúan a lelkesedés tematikájában, hogy kellenek ezek a mellékeszközök?
4: Hát nem kellenek, de hogyha belegondolsz, nyilván sokkal könnyebb lelkesedni egy olyan helyen, ahol mindenki más is lelkesedik.
3: Igen,
4: egy koncerten például nem tudsz komor pofával végülni. Van, aki tud, de én nem tudom, miért ment el. De sokkal könnyebb lelkesedni, mikor melletted mindenki boldog, amint említettük az eladót. Azt ki, hogyha van egy boldog eladó, és lelkesen oda megy feléd, és egy nagyon szép napot kíván neked, akkor neked is sokkal könnyebb átvenni tőle ezt a lelkesedést.
3: Vagy mondhatjuk azt, bocsi, örüljetek az örülőkkel. Tehát valaki úgy megy a koncertre, hogy hát ez a karóba húzott pofát vág, az nagyon érdekes.
4: És csak vizsgálja a szöveget, hogy mit mond az előadó, mire gondolt a költő, és ebből nyer erőt. Nyilván vannak ilyenek is, de ez ugye a kivétel.
3: Nekem kicsit fura.
4: Nekem is. De nem feltétlenül szükségesek hozzá. Hogyha belegondolunk, akkor minden egyes bizonyságtétel, minden egyes Isten átélés nem úgy volt, hogy én és a barátaim megtapasztaltuk, hanem csak én megtapasztaltam, mert Istennek mindenki számára, mindenki felé egy egyedi üzenete van. Tehát nem szükségesek mindig ilyen különleges alkalmak, hogy nyilván Isten szólhat egy olyan ember előtt, aki éppen 500 embernek prédikál, és te is ott vagy közöttük, és te is kapsz egy különleges üzenetet közötte. Igen, Isten tud így szólni hozzád, de nem muszáj ezeket keressük, mert hogyha folyamatosan csak ebben fogunk lelkesedésre találni, csak ott leszünk lelkesek, ahol mások is lelkesek, akkor nem tudunk lelkesíteni másokat.
3: Nem, és ez sekélyes lesz így tűnt.
4: Így van, és ez nyilván baj akkor is, mikor az embernek saját családja van. Nem akarsz egy olyan emberrel találkozni folyamatosan, akinek sosincs lelkesedése, aki mindig komor, aki mindig csak elveszi a te kedvedet. Tehát nagyon fontos, hogy magunkba is megtaláljuk ezt a lelkesedést, és mindenféleképp kell találjunk egy olyan dolgot, ami iránt lelkesedünk. Ha belegondolunk, van erről egy film is, nem komoly film, nem dokumentumfilm, az Inside Out, ahol azon bemutatta, hogy mi van akkor, hogyha az érzéseknek lennek érzéseik. Nem tudom, látod-e a gyerekeiddel, vagy nem. Mindegy, egy Disney, egy Pixar film, és arról szól az egész, hogy ugye ott van a harag, az irítség, stb., és ott van a boldogság is, mint érzés. És a boldogság az elválik a többiektől. És mikor észrevetjük azt, hogy csak ezek a negatív érzések vannak ott, akkor az életek kezd így szépen lassan tönkre menni. Tehát muszáj találunk egy olyan dolgot, ami miatt lelkesedünk, ami kihozza belünk a boldogságot. És a boldogság az minden napot kell legyen az életünkben. És nyilván ezt meg kell vizsgálni, hogy ez most mennyire jön Jézustól, mennyire táplálja az ő, mennyire építi az ő dicsőségét, mennyire szól róla, vagy mennyire szól rólam. Ez a bizonyos dolog, ami miatt én lelkesedek. De nagyon fontos, hogy találjuk meg Jézusban ezt a lelkesedést, mert akkor biztos nem fogunk rossz irányba terelődni.
3: Ő lelkesítsen elsősoron bennünket, és ne az eszközök, és ne ezeket halljászok, mert tényleg felületes az a hitünk. Viszont mégis kimerem azt mondani, hogy gyakran meg vagyunk ijedve ezektől az eszközöktől. Tehát a mi köreinkben is, hogy mi az a koncert, tehát hogy már maga a szó egy kicsit furán hangzik. Nem mindenkinél, de vannak, akinek furán hangzik ez, hogy koncert, vagy egy különlegesebb alkalom, amit szerveznek általában fiatalok, de nem csak fiatalok. Tehát, hogy mint egy gyülekezet például kimozdul egy táborhelyre, az is egy különleges alkalom, és nagyon lelkesítő. Tehát sokkal lelkesítőbb, mint amikor azt mondjuk, na megint találkozunk ugyanott. Amikor azt mondjuk, wow, találkozunk a Solymkővári táborban ekkor és ekkor, hogy belelkesednek az emberek, és sajnálják, hogy... Tehát, hogy ez normális valahol, hogy az embert az ilyen dolgok, ezek megpiszkálják és lelkesítik. Sőt, én azt mondom, hogy Isten is adott eszközöket. Ilyen eszközöket, amelyek lelkesítenek bennünket, és én hármat említenék. Az egyik az igéje. Tehát miért adta olyan az igéjét, hogy ösztönözön lelkesítsen az országa felé, vagy elvegye a kedvünket az élettől? Én úgy gondolom az első. Tehát ösztönözön lelkesítsen az országa felé. Aztán az úrvacsora. Tehát amikor, hogy emlékezzetek meg erről, hogy én megtörtem, én az én testemet adtam, az én véremet adtam, hogy megmentselek benneteket. Ez emlékezzetek az én váltságomat.

0: hitünk sincs benne az imában.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Isten a szeretet, és ő mindig jót akar. Hajunk szála sem esik le, anélkül, hogy ő ne tudná. Mindenről tud, és ismeri a szándékunkat is. És elgondolkodtunk, hogy amikor gondolkodunk, hogy mit akarunk a gondolataink mögé elrejteni. Isten tenyerén élni a legcsodálatosabb dolog, mert mi nem látunk mindent, az Isten viszont mindent tud, és minden körülményt lát. Ugye ő határozza meg a születésünket és a halálunkat, hogy a kettő között mi van, milyen életet élsz, hiszel-e benne, attól függ, hogy mi lesz utána. És ha az imánkra mindig a tökéletes pillanatba és tökéletes módon válaszol az Isten, mert az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő útjai nem a mi útjaink. És Isten tisztítani akar, hogy vessük el a bűnös énünket, hallgassuk a Szentlélek tanácsát, és szenté váljunk az Úr előtt. És amikor az imákban ugye sok mindent elmondunk, utólag nem szégyeljük azért néha, hogy mi mindent kértünk, amit hát bizony nem kellett volna.
1: Köszönöm szépen, István.
3: Itt van még egy nehéz dolog, ez a várakozás. Ugye az ember azt szeret, hogy rögtön azonnal mindjárt. És ez a várakozásban nem veszük észre azt, hogy tulajdonképpen ezzel segít elmélyednünk a vele való kapcsolatunkban. Tehát nincs rendben a kapcsolatunk Istennel, nem a megfelelő mértékű ez a kapcsolat. És ezzel azzal azt akarja felhívni a figyelmünket, hogy jobban bízunk benne, és jobban bízunk rá az életünket. Tehát ez a türelmetlenségnek ez a motivációja, nem pedig az, hogy rögtön azonnal mindent megkapunk tőle. De megfelelő időben, megfelelő módon mindig megkapjuk el. Tehát ez a türelemnek a hozzátartozója.
1: Köszönöm szépen. Jézus idejében a rabbik mindig egy önálló imádságot tanítattak meg a tanítványaikkal, és a tanítványok is oda mennek, és a saját kór elvárása szerint mondják, hogy Uram, taníts meg minket arra az imára, amelyet te mondasz el. Nézzük, hogy mire tanította őket Máté Evangélium 6. fejezet 9. versétől a 13. verséig. Varga Gyöngyike.
4: Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Köszönöm szépen. Ennek egyetlen egy szava sem volt új a zsidó gondolkodásban. De mivel ezek a gondolatok már megtalálhatók voltak, de ahogy Jézus ezt elrendezi, új töltetet, új jelentést, új lelkesedést, új hitet, új reményt jelentett a zsidóság számára, és el kell mondjam, hogy az úri imádság, vagy ahogy mondjuk mi atyánk, a legszebb imádság a Bibliában. Kikutathatatlan, kimeríthetetlen gazdagságot jelent. Úgy az ember, mint az Istennel való viszonyában.
5: Én csak egy mondatot tennék ehhez hozzá. Ha valaki úgy érzi, hogy elakad, és nem tud imádkozni valami miatt, természetesen elmondhatja a mi atyánkot. De ha valaki úgy érzi, hogy elakad, de meg szeretné fogadni,

0: Almazni a mondani valóját, használja vázlatnak a mi atyánkot, és a tematikát, amit a mi atyánk fölvett témákat. Ha szépen sorba vesszük, kezdve az Isten tekintélyének az elismerésétől, egészen a legvégén az Isten dicsőítéséig, biztos, hogy az imádság helyén való lesz.
1: Egy haldokló édesanya a felnőtt fiát, amikor fogadja, akkor azt mondja, hogy egyre kérlek, fiam, az életed minden egyes estéjén lefekvés előtt mondd el a mi atyánkot. A fiú nem volt keresztény, világi életet élt, ivott, kocsmázott, társaságba járt, de az édesanyjának mindig betartotta az ígéretét, lefekvés előtt elmondta a mi atyánkot. Aztán egyszer elkezdett rajta gondolkodni, és néhány év múlva elment teológiát tanulni, lelkész lett belőle. Miért? Mert ezt az imádságot mondta. Bölcs volt az édesanya, és kitartó volt a fiú, és ez az ima teljes mértékben átalakította a jellemét, a helyzetét, az Istenhez való viszonyát, és az ima ez így van ma is. A mi atyánk az átalakítja a gondolkodásunkat. Menjünk tovább, igen. Marika? Igen, röviden.
2: Igen. Ugye kisgyerekként szinte, pláne aki hívő családban van, megtanulja a mi atyánkot. De csak elmondja, felnőtt korban értjük meg igazán, hogy mit is jelent ez az ima. És ugye mindjárt az első szóra hívnám fel a figyelmet, hogy mi. Tehát nem csak az én imám, hanem nekem mindannyiunkért kell imádkozni. És hát amikor imádkozunk, akkor Jézus nevében kérjük, hogy hallgassa meg az Úr. Hát Jézus nevének olyan ereje van, hogy amiatt képes teljesíteni a kérésünket. És hát a mindennapi kenyerünkhöz úgy nem csak a lelki, meg a fizikai eledelt gondolnám, hanem a reménységet is, mert annélkül nem tudunk élni. És amire úgy végig gondolva rájöttem, hogy egyetlen egy dolgot kell neked megtenni az imába, hogy bocsásd meg az ellenünk vétkezők. Mindent az Atya csinál, mindent tőle kapunk. És amikor azt mondjuk, hogy tiéd az ország, hatalom, és dicsőség mind örökké, tehát az idő is az Úré.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor dicséret, bűnvallás, kérések és hálaadás. Visszakanyarodunk Dániel könyvéhez, a 9. fejezet 4. versétől a 10. verséig bezárólag. Mit mond az ige számunkra? Tokics Marika.
3: Imádkoztam Istenemhez, az Úrhoz, és vallást téve ezt mondtam. Ó Uram, nagy és félelmetes Isten, aki hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik szeretnek téged, és megtartják parancsolataidat. Vétkeztünk, és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet, és ellened lázadtunk, eltértünk parancsolataitól és törvényeidtől. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, vezéreinkhez, elődeinkhez és az ország egész népéhez. Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell, még ma is, nekünk, Júda férfiainak, Jeruzsálem lakóinak és az egész Izraelnek közelben és távolban, mindazokban az országokban, amelyekbe szétszórtad őket hűtlenségük miatt, amelyet ellened elkövettek. Szégyenkeznünk kell, Uram, nekünk, királyainknak, vezéreinknek és elődeinknek, mert vétkeztünk ellened. A mi Urunk, Istenünk irgalmas és megbocsát, de mi ellene lázadtunk, és nem hallgattunk Istenünknek, az Úrnak a szavára. Nem az ő törvényei szerint éltünk, amelyeket szolgái a próféták által adott nekünk.
1: Köszönöm szépen. Ez egy nagy-nagy nemzetet átfogó és végiggondoló imádság, amely feltárja a jelen helyzetet, és ezt az egész jelen helyzetnek a gyógyítását az Úrra adja, az Úrnak adja át. Anikó?
4: Marika már az előbb említette a mi atyán kapcsán, hogy ott is azzal indul, hogy mi. Tehát nem egyénként áll meg Isten előtt az ember, hanem egy közösség tagjaként. És Dániel imádságából tisztán látszik, hogy ő teljesen azonosul a népével. Pedig ha belegondolunk, azok a bűnök nagy része, amelyeket emleget, nem ő követte el személy szerint, de elfogadta azt a tényt, hogy Isten mint népként kezelte és népként bánt a népével, akik elfordultak tőle, és ennek a népnek a részeként Dániel esedezik az egész közösségért, Istenhez bűnbocsánatért. És most kicsit jöjjünk a saját házunk tájához. Nekünk is nagyon sokszor szerintem nagy szükség lenne, hogy a mi magyar népünkért imádkozzunk, mert Isten nem véletlenül helyezett minket ide, ahol vagyunk, és szükségünk lenne arra, hogy Isten kegyelmesen hajoljon le hozzánk, és mi pedig felismerjük, hogy sajnos, amiket itt Dániel mond, azért elég sok mindenben mi is ludasak vagyunk, hogy nem tartottuk meg a parancsát, hogy eltértünk tőle, de Isten még azért, hogyha imádkozhatunk, és még hangzik a figyelmeztetés, az azt jelenti, hogy még van kegyelmi idő, és ez hihetetlen nagy ajándék, hogy most még mehetünk hozzá.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Még egy észrevételem van, hogy gyakorta elhangzik most különböző szószékeken, hogy a lelkipásztor egyes szám első személyben imádkozik. Ennek is megvan bizonyos alkalmakkor a helye, de mintha most divattá vált volna, pedig itt Dániel azt mondja, hogy miénk arcunk pirulása. Tehát a szószék az nem az egyéni imádság, hanem a közösségi hála imádságnak a kifejeződése. Egy nagyon gyorsat, csak egy mondat.
0: Ez az individualizmus, ez egy új divat. De csak arra akartam emlékeztetni lévén, hogy Anikó említette, hogy jöjjünk magyar nemzetünkhöz egy kicsit közelebb. Tessék már végigolvasni a nemzeti imádságot, a himnuszt. Kölcsei Ferenc olyan dolgokat vallott meg Isten előtt, és mondja el, hogy bűneink miatt gyúlt harag kebletben, és ott sorolja a következményeket is, ami ez emberileg neki köze nem volt. De aki Isten elé megy, és a népéért megy, annak azonosulnia is kell a népével. Nem őróluk beszélünk, hanem mi rólunk.
1: Magunkról. Köszönöm szépen. Egyéb kérdések az imával kapcsolatban. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. verse, Jakó Rózsika.
5: Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
1: Köszönöm szépen. A hit az Új Szövetség egyik legfontosabb szakkifejezése. Az Ószövetségben a hit még megfelelő kifejezés, még megfelelő szó sincs rá, ez az ámen, de az Új Szövetségben Jézus, az elfogadás, a gondviselés, ezek mind olyan fontos kifejezések, hogy átértékelődik, és az egész Új Szövetségnek a centrumává, a súlypontjává válik a hit kifejezés. Még egy gondolat, egy nagyon rövid gondolat, igen?
2: Az a példa jutott eszembe, hogy ha a terhes anyukába ott van a köldök zsinór, és ott van a magzat, ha a köldök zsinór olyan, mint az ima, és azzal valami történik, akkor meghal a magzat. Hogy nekünk annyira fontos, hogy imába az Úrhoz kapcsolódjunk, mert a bűnnek következményeit a generációk is el kell, hogy viseljék. És ahogy Dániel imájába az elődök hibáját magára vette, és azt kérdezném, hogy a jövő generációjának mi mit adunk át, mert a mi bűnünket ők fogják megsínyleni.
1: Köszönöm szépen. Rózsika, összefoglalás.
5: Dr. Szigeti Jenő, vallomás a szeretett titkáról, 80. oldalról hoztam. Imádságaink megüresedésének oka legtöbbször abban van, hogy száműzzük belőle a gondolatot. Isten nem azt várja el tőlünk, hogy értelmetlenné váló szavakat mormoljunk tiszteletére, hogy okosakat mondjunk neki, de azt sem akarja, hogy szavaink mögött legyen ott elmék gondolkodás módunk újulása. Ezért nincs igazi imádság meditáció nélkül. Csak úgy lehet igazán Istennel beszélgetni, ha mérlegre teszem gondolatban önmagam, a múltat és a várható jövőt, vagyis Isten örök jelenében utalom minden dolgomat. Annak a tudatában élem az életem, hogy Isten is jelen van. Az ilyen okos imádkozás ritka kincs. Imádkozásunk általában inkább a szokásaink vagy érzelmeink uralma alatt van. Nem a lélek megnyugvását tükrözi Istenben, hanem a lélek pánikját, és ha kihűl, üres panel ima lesz belőle, előre gyártott, végig nem gondolt mondatokból. Az érzelmektől kormányzott imádságot szalmaláng imának is lehet nevezni. Csak lángja van, s a lángokból nem lesz parázs. Az ilyen ima elszürkül és kialszik, perjéjét pedig elfújja a szél.
1: Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, az értékes gondolatokat. Jövő héten ismét várjuk kedves nézőinket és hallgatóinkat. A következő gondolatsor Hitben járni címmel található, és az Úr áldását kívánom mindenkinek, és az imát gyakoroljuk. Most pedig mi is gyakoroljuk és befejezzük egy imával. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg a gyakorlati imát, hogy az élet legkülönbözőbb lehetőségeiben tudunk imádkozni. Amikor öröm ér, amikor bánat ér, amikor elcsüggedünk, amikor magányosak vagyunk, amikor elveszítjük kedves barátunkat, hozzátartozóinkat, rokonainkat, akkor is imádkozhatunk, mert az imádság megerősíti az ember lelkét, az ember szívét pedig odafordítja teremtőjéhez. Add, Urunk, ha meg is botlunk, ha el is esünk, mindig imádságos szívvel fel tudjunk állni. Mindezt köszönjük, Urunk, a te fiadnak, Jézusnak nevében. Amen.

egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Új vezetőket választ a Református Egyház. Bő fél év múlva, 2026. december 31-én jár le a mintegy 1300 egyházközséget magába foglaló Református Egyház tisztségviselőinek 6 éves megbízatása. Ezért idén ősszel tisztújító választást tartanak. Az egyházmegyék 4 Dunamelléki, Dunántúli, Tiszáninneni és Tiszántúli egyházkerületet alkotnak, amelyek élén a püspökök és egyházkerületi főgondnokok állnak. E tisztségekre választanak tisztségviselőket. Egy adott vezetői pozíció legfeljebb 3 cikluson keresztül tölthető be. A tisztújítás májusban az egyházmegyei és egyházkerületi választási bizottságok megalakulásával kezdődik. Szeptemberben az egyházmegyei jelölőközgyűlések nevesítik a tisztségekre alkalmasnak tartott személyeket. Püspökké olyan lelkész jelölhető, aki legalább 10 évi önálló lelkészi szolgálattal rendelkezik, és önálló lelkészi tisztséget tölt be az adott egyházkerületben. Egyházkerületi főgondnokká olyan hitben kiemelkedő és az egyházi szolgálatra, az egyházkerület vezetésére alkalmas és közmegbecsülésben álló presbiter jelölhető, aki legalább 6 év presbiteri szolgálattal rendelkezik. Első alkalommal tartott közösségi napot a Váci Kórház Lelkészi és Lelkigondozói Szolgálat. A Váci Regőci kápolna adott otthont a Váci Egyházmegye Kórház Lelkészi és Lelkigondozói Szolgálata első önkéntes és szolgálati napjának. A lelki töltekezést közös szentségimádás segítette. Mák Noémi klinikai lelkigondozó, Teréz anya lelkisége és a közösség megtartó ereje a szolgálatunkban címmel tartott előadást, melyben Teréz anya lelkiségéről, életéről, a szenvedésről, a halálfélelemről és a lélek Isten utáni vágyódásáról beszélt. Az előadás után lehetőség volt arra, hogy a témát kisebb csoportokban beszéljék át a résztvevők, a későbbiekben a csoportokból egy-egy ember osztotta meg azokat a gondolatokat, melyek az előadás során különösen megérintették őket. A közös program ünnepi szentmisével folytatódott. A szentmise keretében tartották a klinikai, lelkigondozó, klinikai pasztorális munkatársak és a kórházpasztorációs önkéntesek fogadalomtételét, valamint az önkéntes képzést elvégzők tanúsítványainak átadását. Pénteken kezdődött a 18. Szeretet híd. A Szeretet híd Kárpát-medencei református önkéntes napok ebesi megnyitóján 20 órán keresztül 100 önkéntes végzett feladatokat a református szeretett szolgálat raktárában. Az idén 18. alkalommal megrendezett kétnapos program keretében összesen mintegy 13 ezeren önkénteskednek ezen a hétvégén szerte a Kárpát-medencében. Az idén 20 éves református szeretett szolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet híd, a Kárpát-medencei református önkéntes napok, amelyhez idén közel 13 ezer önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. Az időjárásról haladunk a nyár felé. Ma vasárnap felhős vagy borult idő alakulhat, sokfelé lehet eső, északról fúj a szél, és most 13-20 fokunk van. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik, az északi szél élénkülhet, és 15-20 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Csomó Hajnalka, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Mit látsz a tükörben? Ha tükörbe nézel, mondd, mit akarsz látni? Szemeden keresztül lelkedet csodálni? Vagy az arcod nézed, keresed a szépet? Mennyi kedves nyomot hagyott ott az élet? Szemeid sarkában sok kis szarkalábat, mit sírás, nevetés évek alatt vágtak. Vagy a homlokodon a sok apró ráncot, gond és aggodalom lejtett rajta táncot. Szájad szegletétől mosoly ránca ered, te vagy a legvonzóbb, mikor ezt viseled. Apró nyomot hagyott minden nevetésed, a vidám perceket szép arcodra vésted. Ám nyomot hagyott a szomorúságod, mikor nem találtad csodaszép világod. Ott van az irigység, harag, dű redője, minden nyomorúság csalfa eredője. Így az arcod térkép. Útadat mutatja, rajta van életed minden kis darabja. Legyen életedben több öröm, vidámság, engedd, hogy lelkedet jókedvűnek lássák. Gonddal és bánattal ne mélyítsé ráncot. Tegye szebbé mosoly, lelki derű arcod.

0: Párbeszéd Istennel. Uram, kérdezhetek tőled valamit?
1: Természetesen.
0: Ígérd meg, hogy nem leszel mérges rá.
1: Ígérem.
0: Miért zudítottál ma annyi mindent a fejemre?
1: Ezt hogy érted?
0: Hát, reggel elaludtam.
1: Igen.
0: Egy örökkivalóságig tartott, míg beindult az autó.
1: Aha.
0: Ebédre nem olyan szendvicset kaptam, amilyet rendeltem. Így várnom kellett.
1: És?
0: Hazafelé menet, lemerült a mobilom, épp mikor valaki hívott.
1: Értem.
0: És mintha ez még nem lett volna elég, mikor hazaértem és pihenni szerettem volna, beleültem az új masszázsfotelomba, az pedig nem akart bekapcsolni. Ma nem jött össze semmi. Miért engedted, hogy minden így alakuljon?
1: Engedd meg, hogy megmagyarázzam. Hajnalban a halál angyala állt ágyad mellett, én pedig egyik angyalom küldtem, hogy küzdjön meg vele az életedért. Hagytalak aludni ez idő alatt.
0: Ah.
1: Azért nem engedtem, hogy az autód beinduljon, mert ha elindulsz, épp egy részeg sofőrrel találkozol utadon, aki beléd hajtott volna.
0: Ó! Oh.
1: Az, aki a szendvicset készítette, beteg volt. Így nem akartam, hogy tőle kapd az ebédet. Tudtam, hogy nem késhetsz munkádból.
0: Aha.
1: A telefonod pedig azért merült le, mert az a személy, aki hívott, csak hazugságokkal tömte volna a fejed, és te hittél volna neki. Így védtelek meg tőle.
0: Értem, uram.
1: Ó, és az a masszázsfotel pedig hibás volt, és tönkretette volna az áramellátást a házadban.
0: Úgy sajnálom, uram.
1: Ne sajnálkozz, csak tanulj meg bízni bennem. Jóban és rosszban egyaránt.
0: Bízni fogok benned, uram.
1: És ne kételkedj. Mindig jobb lesz az általam tervezett nap számodra, mint amilyen a tiéd lenne.
0: Nem fogok kételkedni. Engedd meg, hogy megköszönjek mindent, amit értem tettél.
1: Nincs mit megköszönnöd, gyermekem. Ez csak egy újabb nap volt, hogy Istened voltam, és nagyon szívesen törődöm a gyermekeimmel.

Ha Istennek minden jó tettét megköszönnénk, nem maradna időnk panaszkodásra. Az élet legnagyobb erőforrása a hála. Amint az ember megtanulja, hogy mindenben hálát adjon Istennek, mind bensőségesebb lesz az imádsága.

A hit abban áll, hogy abban hiszel, amit nem látsz, de a hívőnek az a jutalma, hogy meglátja majd azt, amiben hisz.

az Úr a csend barátja. A fák, a virágok, a fű csendben nőnek. Nézzetek a csillagokra, a holdra, a napra, milyen hangtalanul járják útjukat.

értékelem a barátot, aki talál nekem időpontot a naptárában. De rajongok azért, aki bele sem néz, ha rólam van szó.

Szeretem azt az embert, aki bajban is tud mosolyogni, aki képes erőt meríteni a gyötrelemből, és ez bátorságában visszatükröződik.

ha segíteni már nincs mód a bajon, adj túl minden keserves sóhajon. Ki azon jajgat, ami megesett, a régi bajhoz újat keresett.

Ha valaki egynapos túrára indul, akkor bolond lenne magával vinni egy egész életre való útravalót. Akkor hát nem furcsa, hogy vannak, akik az elkövetkezendő 25 év összes aggodalmát magukkal hordják, és csodálkoznak, hogy az élet miért olyan nehéz.

az igazság a jellemben van. Krisztus nem egyszerűen csak az igazságot mondta, ő volt az igazság maga, a maga teljességében, mert az igazság nem a szavaké, hanem az életé és a létét.

Ne ijedjünk meg a boldogság szelétől, hiszen csak szárnyalnunk kell vele. Ha kinyújtjuk egymás felé szárnyainkat, a boldogság felemel minket.

Az ember születésénél fogva birtokosa lett a szabad akaratnak. De hogy ne maradjon kontroll nélkül, tetteinek iránytűjeként az Isten felruházta lelkiismerettel.

Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk. Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk. Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra, hogy ők is éppen olyan jól tudják. Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk.

Az embernek szüksége van arra, hogy fontos legyen. Ez az egyik legalapvetőbb emberi igény. Ha valakivel nem törődnek, annak az élete hanyatlásnak indul. Ha nem érzi, hogy fontos valakinek, legalább egy valakinek, akkor az egész élete jelentéktelenné válik. Ezért a szeretet a lehető legjobb terápia. Elég nekem a szeretet, mert a szeretet egyformán magába öleli az embereket és az Istent. Az életet és a halált. A nagy szeretet itt van, ebben a kis szobában. Minden pillanatban belélegzem. Bennem van, meg a külső világban. A mindenség egész végtelennyében. Aki ezt nem érzi, az nem él igazán. Aki érzi, az örökké valóságban él. Az ember szeretettel a lelkében átlépheti a halál küszöbét, mert a szeretet oda át is uralkodik, mindenütt, valamennyi létező és nem létező világban.

Tanács. Ó, nézd a tölgyet! Erős gyökerével a földből szíja éltenedveit, de fölfelé hajt minden erejével, s az éghez nyújtja lombos ágait. Így tégy te, ember, ki te földhöz kötnek a sors ezer szükség vaskarjai, bár innen élsz, ez nem elég körödnek, magasabbak küzdelmet céljai. Áldást a szív csak így terjeszt körére, egész pályánk hasznos csak így lehet. Miként nagyobb árnyékot vet földjére a tölgy, mennél magasbra nőhetett.

Érdekességek a Bibliában. Kána. Kána, történelmi település Közel-Keleten, Galileában. 7 kilométerre van Názárettől északkeletre. Ha halljuk a nevét, a mennyegző jut az eszünkbe. Érdekes, hogy csak János evangéliuma említi, a szinoptikus evangéliumokban szerepel. János apostol viszont háromszor is említi. Első alkalommal, ahol a kánai mennyegző és Jézus első csodájának leírása van. Másodszor a királyi tisztviselő fiának meggyógyításakor kerül említésre. Tehát még egy csoda fűződik ehhez a helyhez. Harmadik említése akkor van, amikor a feltámadt Jézus megjelenik a tanítványoknak, köztük a kánai Nátánaelnek. Kánában levő látnivalók a ferences rend kezén vannak. Itt áll a mennyegző temploma, amely oltárain a kővödrök jelképei jelen vannak. Ugyanakkor a templom alaksorában vannak kővedrek, amik a Jézus korabeli időt idézik. Ezek sokkal ormótlanabbak, mint gondolnánk. A templomban időről időre felhangzik a nászinduló, keveredve a jelen a múlttal. Kánában szinte kötelező meglátogatni a kánai bort, mustot, árosító boltot. Ha többet veszünk, olcsóbb, persze csak mértékkel. A végén kiderült, hogy nem elég a készletük, mert a csoport minden tagja kánai borral szeretné tartani a legközelebbi úrvacsorát. A must palackozása és árusítása igazolja, hogy a kánai bor nem is bor volt, hanem ahogy mindig is hittük, must.

Az egér és az egérfogó. Felnőtteknek. Az egér egy lyukból nézi a parasztot és a parasztasszonyt, amint egy csomagot bont föl. Elszörnyülködve látja, hogy egérfogó van benne. Kiszalad az udvarra és kiabál, egérfogó, egérfogó. A tyúk ránéz és azt mondja. Tudom, hogy nagyon félsz, de nekem nincs mitől félnem. Az egér a disznóhoz szalad. A disznó röfög egy kicsit, és azt mondja. Sajnálom, ez rám nem vonatkozik, de imádkozni fogok, érted? Az egér a tehénhez menekül. Az elbőgi magát. Egérke, sajnálom, de nem az én bőrömről van szó. Az egér lehajtott fejjel tért haza. Még azon az éjszakán a házban nagy zajjal lecsapódott az egérfogó. A parasztasszony sietett megnézni, mit fogott. A sötétben nem vette észre, hogy mérges kígyó esett a csapdába, és az állat megmarta a lábát. A paraszt bevitte a kórházba a feleségét, nem sokára hazaengedték, de még mindig lázas volt. Az ember tyúkot vágott és erőlevest készített az asszonynak, de szenvedése nem múlt el. Jöttek a barátok. Egész nap ápolták, gondoskodtak róla, emberünk hát disznót vágott, hogy legyen mit enni. De semmi sem segített. Az asszony meghalt. A temetésre sokan eljöttek. A paraszt most tehenet vágott, hogy legyen elég ennivaló a halotti toron. Az egér szomorúan nézte végig a halotti tort. Ha megtudod, hogy valakinek problémája van, és azt gondolod, hogy ez téged nem érint, gondolkodj el. Mindannyian ugyanazon az úton haladunk, amelynek neve élet. Minden ember és minden esemény az élet képzeletbeli szőttesének egy-egy fonala.

Aranyosi Ervin, a sas, a csóka és a pásztor. Aiszóposz meséje nyomán. Egyszer a csókának nagy ötlete támadt. Elképzelte magát böhöm nagy madárnak. Rögves példaképet választott magának. A sas lesz a bálványa. Eléggé nagy állat. Legközelebb ezért lesben állt és nézte, mert egy emelettel alatta volt fészke, hogy a ragadozó bárányra vadászott. Felkapva prédáját, hip-hop, tova szállott. Így a zsákmányszerzést elleste a csóka. Egyből belevágott, nem is gyakorolta. Kinézte magának a nyáj legszebb kosát. Lecsapott az égből, de mégse tett csodát, mert a csóka körme kosgyapjába akadt, hiába csapkodott, nem szállt fel, ott ragadt. Nehéz volt a hímjú, csapdában a karma. Nem tud menekülni, bárhogy is akarna. Rohan már a pásztor, elkapja a csókát. Gyorsan lenyisszálja összes szárnyatollát. S mivel időközben beköszönt az este, pásztor a csókával otthonát kereste. Megörvendezteti apró csemetéit, s ahogy megmutatja, meredt szemmel nézik. Örülnek a lurkók, azért megkérdezik apjuktól a dolgot. Milyen madár ez itt? Ez bizony egy csóka, válaszol a pásztor. Az persze más dolog, mit gondolt magáról ez a buta madár. Magát sasnak hitte, s ahogy látjátok, igen sokra vitte. Végül tanulsága is van a mesének. Nem sok értelme van olyan versengésnek, mikor nálad jobbat próbálsz megelőzni, de meglévő erőt kevés, nem tudsz győzni. Nem fogsz majd örülni baljós sikerednek. Egy dolgot érhetsz el, azt, hogy kinevetnek.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Orváth Luca, Csomó Hajnalka, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Gyida Jenő, erdélyi magyar költő születésnapja. Gyida Jenő 1907-ben született, Binder Jenő Emilként Szatmár Németiben. Gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Korai ifjúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte föl és indította el költői pályáján. 1923. augusztusától 1927. márciusáig, vagyis a 16-tól 20 éves koráig a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1925-ben szülei akaratát követve a Kolozsvári Egyetem jogi karára iratkozott be, de tanulmányait nem fejezte be. 1936-ban jegyezte el nagy szerelmét, Imberi Melindát, és 1937-ben összeházasodtak. Nem csak versei, hanem levelezésük is méltó emléke kapcsolatuknak. Gyida Jenő szívbetegségben szenvedett. 1938-ban meghűlt, hónapokig feküdt a kolozsvári kórházban, de nem sikerült megmenteni. 1938. június 7-én csendben meghalt. A házsongárdi temetőben temették el, a szertartást Márton Áron kanonok plébános végezte. Keresztény Értelmiségi Fórum. Szeretettel hívnak mindenkit a Keresztény Értelmiségi Fórum soron következő, az idei évad utolsó alkalmára. Május 18-án, holnap este 18:30-kor a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termébe. A vendég előadó Petrás Mária, Kossuth díjas népdalénekes és keramikus művész. A helyszín tehát a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség gyülekezeti terme, 12. kerület, Kékgolyó utca 17. Megtalálták Jézus csodáinak helyszínét. Előkerült a bibliai falu. A romokat évszázadokig sűrű aljnövényzet rejtette, míg végül egy drámai tűzvész fel nem fette. A kutatók szerint végre sikerült azonosítani azt a régóta keresett bibliai falut, ahol Jézus csodái történtek. A régészek úgy vélik, hogy El-Arajban rátaláltak a bibliai Betsaida városra, ahol felfedezték Szent Péter házát, és egy elveszett templomot, ahol Jézus csodái történtek. A galileai tó partján végzett évekig tartó, fárasztó ásatások után a régészek lényegében megerősítik, hogy az Izraelben El-Araj néven ismert helyszín a legendás Betsaida városa. A szenzációs felfedezés talán Péter tényleges otthonát is feltárta. A kutatók évekig dolgoztak azon a rejtvényen, amely évszázadok óta foglalkoztatta a tudósokat. A tóparti lelőhelyen talált bizonyítékok között szerepel egy hatalmas bizánckori bazilika, amelyről úgy gondolják, hogy az apostolok temploma lehetett. Stephen Notelli, a feltárás vezetője, Washingtonban jelentette be a hatalmas áttörést, kijelentve, hogy a rengeteg bizonyíték gyakorlatilag egyszer és mindenkorra megoldotta a rejtélyt. Az időjárásról haladunk a nyár felé. Ma vasárnap felhős vagy borult idő alakulhat, sok felé lehet eső, északról fúj a szél, és most 13-20 fokunk van. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik, az északi szél élénkülhet, és 15-20 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A kispesti evangélikus gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Deák László lelkész.

Erős várom, Istenünk, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, akár itt a templomba, akár a tévékészülékeken keresztül néznek majd minket. Kérem, hogy foglaljanak helyet. Az elmúlt hét protestáns egyházak számára az egyik legnagyobb ünnepet hozta magával, ugye reformáció ünnepét. Azt gondolom, viszonylag kevesen voltak ezen az ünnepen, Isten tiszteleten, akár itt a közös protestáns alkalmunkon, vagy más Isten tiszteleten, ezért a mai alkalomnak a középpontjában valamennyire a reformáció fog állni. Természetesen Isten igéje, de a reformáció üzenete lesz az egyik központi témánk, ehhez választottam egy igét. És lesz egy olyan férfi, aki végig fog kísérni minket ezen a mai Isten tiszteleten, egy német evangélikus lelkész, aki nem Luther Márton volt. Luther halála után körülbelül 70 évvel született, és Paul Gerhardtnak hívják ezt a férfit. Két énekét is fogjuk ma énekelni az Isten tiszteleten, a kezdőének és a főének is az ő éneke lesz, és majd szeretnék róla szólni az igehirdetéshez kapcsolódóan is. Hadd olvassam föl még az előttünk álló hétnek az igéjét, egy figyelmeztetése az Istennek, Mikeás próféta könyvéből. Ember megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr, csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szembe. A mi Istenünk így hív minket az ő országába. Az oltár előtti igében hallani fogjuk azt, hogy ez bizony vissza is lehet utasítani, de el is lehet fogadni ezt a hívást, és lehet vele találkozni, akár ezen a mai Isten tiszteleten is. És így kezdjük az Isten tiszteletünket, az első Paul Gerhardt énekkel, a 97-es számú énekünkkel.

Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Isten, a mi oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul a föld, a hegyek rendülnek meg a tenger mélyén. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, elfogadtam kegyelmedet és sokféle ajándékodat, de nem teremtem a hit és az engedelmesség, a szeretet és a szolgálat gyümölcseit. Ne vessel engem örökre, hanem add nekem új életet teremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.

Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.

0: Imádkozzunk.
1: Áldunk téged, Istenünk, hogy gazdagon megajándékoztál minket a reformáció örökségével, az evangélium világosságával. Megvalljuk, gyengének érezzünk magunkat a hitben és a jó cselekvésében. Légy erős várunk és segítségünk. Erősíts meg minket Krisztusban, növeld és tedd tudatossá hitünket, hogy az evangéliumhoz méltó élettel tegyünk bizonyságot Krisztusról, és így építsük egyházad egységét. Amen.
0: Kedves testvéreim, a következő vasárnaptól az eszkatológikus vasárnapok következnek, amikor majd ítélettel, feltámadással és a reménységgel fogunk foglalkozni. Ezt már egy kicsit elővezeti az az ige, amelyik a mai oltár előtti igénk, amelyik arra mutat rá, hogy Istennek van egy hívása mi felénk, és nem mindegy, hogy erre hogyan reagálunk, mert ez a döntésünk meghatározó lesz az örök életben, örök üdvösségben, vagy örök kárhozatban is. Így hallgassuk meg most Jézusnak egy példázatát, hogy megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 22. fejezetében, az első verstől a következőképpen.
2: Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt: mondjátok meg a meghívottaknak, íme, elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a menyegzőre. De azok, mit sem törődve ezzel, elmentek. Az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadtak szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak: a menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá: barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak: kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek
1: egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örülök annak, hogy nagyon sok kisgyermek megérkezett így az istentisztelet kezdetére. Azt kérem, hogy most gyertek ki, és most még mindig a megszokott életünket fogjuk énekelni, méghozzá azért, mert jövő hétre a fiatalok egy egészen másfajta meglepetéssel készülnek, és most ezért nem kezdtünk bele egy új énekbe, tehát most a megszokott énekünket énekeljük, méghozzá úgy, figyeljetek légy szíves, az első verszak, és utána kétszer a második verszak, ez jön most, és a gyülekezet is most már jól ismeri az éneket, be tud kapcsolódni a padokban, tehát első verszak, és kétszer a második verszak.

Köszönjük szépen. Nagyon sok üzenete van ennek az éneknek. Engem most azt fogott meg egy reformáció kapcsán, hogy ez az egész reformációnak a jelmondata lehetett volna, hogy itt vagyok, Istenem, leteszem életem, itt vagyok, hogy tegyem akaratodat. 1521-ben Luther Worms-i birodalmi gyűlésen ott állt, és azt mondta, hogy itt állok, másként nem tehetek. És erről fog szólni majd a mai igehirdetés is, hogy mit jelent így odaállni a helyünkre, és azt mondani, hogy itt vagyok, Istenem, és teszem azt a dolgot, amit te rám bíztál. Istentől áldott gyermekbibliakörös foglalkozást kívánok nektek, a kicsiket Zsuzsi várja, itt a nagyok pedig Melindával mennek át az ifi lakásba, ahol mindenféle érdekesség várja őket. A gyülekezettel pedig a második Paul Gerhardt énekünket énekeljük. Direkt most nem az ismertebbek közül választottam, majd azokat is el fogom mondani. Ha jól emlékszem, a 466-os éneket énekeljük.

Ahogy említettem, a mai Isten tiszteletünk a reformáció jegyében fog telni, és ehhez kapcsolódóan én ma választottam egy igét. Egy olyan igét, amelyiket Krisztus előtt több száz évvel írtak, utána meghatározóvá vált a római levél kapcsán Pál apostol életébe, majd 1512-től, mikor Luther a római levéllel foglalkozott, akkor meghatározó lett az egész kereszténység számára és az egész reformáció számára. Majd meglátjuk, hogy melyik igére gondolok. De az egész négy vers, amit a mai alkalommal választottam, nagyon fontos és meghatározó. Egy kevésbé ismert kis prófétától, Habakuk könyvéből választottam a mai igét, és megírva találjuk a második fejezet első négy versében a következőképpen. Ezt írja ez a próféta. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel az Úr panaszomra. Az Úr szólt is, és ezt mondta, írd le ezt a kijelentést véstáblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni. Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. Amen. Emlékszem, hogy amikor szigorlatoztam Ószövetségből, és nagy nehezen a héber szövegen túl voltam, és olyan tételt húztam, amelyik már valamilyen témáról szólt, akkor nagyon örültem annak, hogy a prófétákat húztam ki. Azt gondolom, ez egy nagyon hálás téma az ószövetségi prófétákról beszélni, a személyükről, az életükről, a feladatukról, egyáltalán mit jelentett prófétának lenni, kinek milyen volt az elhívása. Ez egy nagyon jó tétel volt, nagyon sokat lehetett róla mondani. Az se lett volna nehéz, ha egy kicsit leszűkítik, és azt mondják, hogy hát Ézsaiásról, Jeremiásról, Ezékielről, Dánielről szóljak. Sőt, ha úgy általában a kis profétákról kellett volna, még az se lett volna annyira nehéz. De azt mondják, hogy Habakukról, azért az nem egy könnyű téma. Nem tudom, hogy hirtelen kinek mi jut eszébe Habakukról, el tudja helyezni őt, vagy ki volt, mivel foglalkozott. Nagyon keveset tudunk erről a prófétáról, még a nevének a jelentésében sem vagyunk teljesen biztosak. Ha szólnunk kéne valamelyik kis prófétáról, azt gondolom Jónást választanánk, ott mindenki, még a gyerekek is jól ismerik a történetét, vagy akár Ézsaiást, Jeremiást a nagyok közül, de Habakukot nem igazán ismerjük. Annyit tudunk, hogy a 12 kis próféta egyike, és ő maga sem mond saját magáról semmit. Az összes többi prófétánál, vagy a nagy részénél ott van legalább, hogy ez a próféta, ennek a fia, ekkor és ekkor, ennek a királynak ilyen és ilyen évében kapta az Úrtól a látomást, az igét, és kezdett el beszélni. Habakuknál semmi ilyen nincsen. Habakuk egy mondattal, amit majd mindjárt idézek, belevág a dolgokba, és ilyen kortörténeti, még egyéb eseményekről nem nagyon beszél, hanem föltesz egy kérdést, és az Istennel folytat egy nagyon komoly párbeszédet. Itt szól ez a kérdés, amivel az első fejezet első verse kezdődik. Meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg? És ha végigolvassuk Habakuknak a könyvét, akkor azt látjuk, hogy egy olyan ember áll előttünk, aki két dolgot nagyon-nagyon komolyan vesz. Egyrészt komolyan veszi azt, hogy ő neki a bármi baja és problémája van, akkor alázatosan megáll az Isten előtt. Oda megy az Istenhez, és alázatosan kérdi az ő véleményét. Ha kell, küzdelemmel, fájdalommal, de mégis Isten előtt van. És őszintén mondja el Istennek a véleményét. Nem tudunk az életéből nagy eseményeket felrajzolni. Nincs olyan, mint Jeremiásnál, amikor igát vesz a nyakába, és ez egy nagyon látványos dolog, hanem azt látjuk, hogy itt van egy ember, akinek elsősorban az Istennel való párbeszéd a fontos, az Istennel való beszélgetés. És nagyon fájdalmas ez a panasz. Meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg? Megszólítja az Isten. És ebben benne van az életének bizonyára sok nehézsége, és a népének is sok nehézsége.
És azt gondolom, hogy mi, akik itt vagyunk, mindenki el tudna mondani az életéből egy olyan területet, ahol átélt már, vagy akár éppen most átél hasonló dolgot, hogy meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg? Miért nem változik már valami az egészségemben? Miért nem változik már valami a családi helyzetemben? Miért nem változik már valami a főnököm, a feleségem, a gyermekem, az apám, az anyám szívébe? És azt látjuk nagyon sokszor, hogy az embereknek, amikor bajuk van valakivel, akkor nem ahhoz fordulnak, hanem egymáshoz, vagy a háta mögött beszélnek arról az emberről. És nagyon sokan így vannak az Istennel is, nem Istenhez fordulnak a panaszukkal, hanem másoknak mondják el, hogy milyen ez az Isten, meg pedig megérdemelném, hogy segítsen. Habakuk azt mondja, Eda megyek az Istenhez, és vele fogok beszélgetni, és neki mondom el az életem nyomorúságát. És mit válaszol az Isten? Mi az, amit megért ez az ember? Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. És ma ezt, és ezt az igét láttátok kírva, és ezt szeretném aláhúzni, ezt az őrhelyemre állok. Hogy van egy proféta, akiről lehet, hogy az életéről semmit nem tudunk, de azt mondja, hogy most nekem az Isten adott egy őrhelyet, egy bástyát, nekem itt kell állnom, és ebből az élethelyzetből, ebből az örömből vagy nehézségből kell Isten gyermekének lennem. És most így az elején hagy helyezzem mindenkinek a szívére, hogy téged is, testvérem, az Isten oda helyezett valahova, lehet, hogy nagyobb ágyú, meg nyilvessző tűzbe, mint azt te szeretnéd, fájdalmasabb helyre, szűkebb helyre, de ott kell az őrhelyeden állnod, és az Isten nem véletlenül tett oda. Akár gyerekek közé, egy iskolába, akár családba, akár egy munkahelyre, akár nehéz természetű emberek közé, ott állsz egy őrhelyen, és tulajdonképpen a reformációnak és a mai egyház legnagyobb üzenete és kérdése az, hogy vannak-e ilyen őrhelyen álló, elkötelezett keresztény emberek. Vagy valakit egy sértő szó csábít, vagy kergetett el az őrhelyéről, mert megsértődött. Valakit talán egy fájdalom, vagy nyomorúság, és rések vannak a falon. Isten azt mondja, hogy téged abba a helyzetbe őrhelyedre állítottalak. És most szeretnék több példát is mondani. Hadd mondjam el most az egyik legszemélyesebbet. Tegnap Hódmezővásárhelyen és Batonyán voltunk, feleségem családtagjainak a sírjainál, sajnos neki sokkal több van, mint nekem, és 17 éve halt meg a testvére autóbalesetben, 25 évesen. És 17 éve minden halottak napján egy szál fehér rózsát találunk a sírján, és nem tudtuk, hogy ki hozta. Egy nagyon jóképű srác volt Gabinak a testvére, és gondoltuk valamelyik lány, aki még mindig így emlékezik rá. És most, amikor mentünk, találkoztunk egy Péter nevű sráccal, aki neki a régi barátja volt. És vele volt az utolsó éjszakán. Ő mondta azt, hogy figyelj, ma ne menjünk el bulizni, mert holnap dolgozni fogsz, fáradt leszel, de addig győzködte őt a Tibi, hogy elmentek. És másnap kialvatlanul beült a kocsiba, oszlopnak csapódott, és azonnal meghalt. És a srác azóta küzd ezzel, hogy ott voltam valahol az őrhelyemen, de nem tudtam elég határozott lenni. És amikor ennek a csapatnak, ennek a 8-10 fős vagy 6-7 fős baráti csapatnak a tagjai az a temetésen, a koporsó mellett állva odament az anyósom, és azt mondta nekik, hogy okuljatok belőle, akkor ez is egy őrhelyen való állás volt, csak lehet, hogy későn. Lehet, hogy mi is embereket látunk a vesztükbe rohanni, de nem állunk ott elég határozottan az őrhelyünkön, és aztán utána ennek következménye lesz. Egyet, ha lapozunk, akkor látni fogunk két képet. Mind a kettő olyan ember, akiről azt gondolom, hogy nagyon komolyan és nagyon keményen az őrhelyén áll. Az egyik Paul Gerhardt, akiről már beszéltem, 1607-ben született, evangélikus lelkész lett, és egy borzasztó nehéz életet élt. 1657-től Berlinnek volt az evangélikus lelkésze, ahol rengeteg hitvita volt, rengeteg háborúskodás volt a gyülekezetben, voltak katasztrófák, éhezések, ezernyi dolog volt, amivel küzdeni kellett. Ráadásul, amikor oda került, nagyon rövid időn belül meghalt 3 gyermeke, és utána eltemette a feleségét is. És ez az ember, ez nem megkeményedett, hanem azt mondta, hogy én akkor is az őrhelyemre állok. Mostanában Darwinról olvasok egy könyvet, nem keresztény szempontból, kíváncsi vagyok, hogy mit ír róla a tudomány,
És nagyon megrázott az, amit tegnap este olvastam, hogy igazából az ő életében az Istennel való szakításnak a pillanata az volt, amikor az általa legjobban szeretett gyermeke, 10 éves kislánya meghalt. Utána írja le, hogy ő már nem tud hinni egy gondviselő Istenben. És itt van Paul Gerhardt, aki 3 gyermekét temette el, és azt mondja, akkor is az őrhelyemre állok. És ezért is kértem, hogy nyissuk ki az énekeskönyvet, mert leginkább amelyik éneke kifejezi mindezt, az a 340-es ének, a légy csendes szívvel, légy békével, bízzál ember az Istenben. Most nem énekeltük el ezt az éneket, de mindenkinek ajánlom szeretettel, meg majd a végén egy verszakára szeretném külön felhívni a figyelmet. Őt a gyász és a tragédiák nem eltaszították az Istentől, hanem odavitték őt még inkább az Isten közelébe. És azt mondta, hogy én akkor is itt vagyok lelkész, ha el is kellett temetnem azokat, akiket szeretek, de az őrhelyemre állok. És utána írt olyan csodálatos énekeket, mint a egyik legszebb karácsonyi énekünk, Im jászlad mellett térdelek, o Jézus üdvösségem, amelyiknek ugye Johann Sebastian Bach írta a zenéjét.

Hadd mondjak, 1943. áprilisában Bonhoeffer levelet írt a Gestapónak a börtönéből. Jól tudjuk, hogy másfél évvel később ki is végezték őt Hitler egyik utolsó parancsa szerint. És ez a német evangélikus lelkész ezt írja a levelébe: jó dolog, hogy Paul Gerhardt énekeit olvashatom és kívülről megtanulhatom. A Biblia és ezek az énekek jelentettek neki nagyon sokat, mert akkor az az ember az őrhelyére állt, és nem mondta azt, hogy elég volt a sok fájdalom és a szenvedés miatt. Akit látunk a képen mellette, őt úgy hívják, hogy dr. Lakatos Péter, egy nagyon-nagyon szegény, nyomorúságos, nyírségi roma családból származik, és nagyon komolyan megküzdött azért, hogy tanulhasson, megküzdött azért, hogy utána lelkész lehessen, és ráadásul a Magyar Tudományos Akadémia, nem tudom milyen nyelvészeti tanszékén doktorált. Tehát egy olyan férfit látunk magunk előtt, most 37 éves, aki nagyon-nagyon mélyről jött. De nem ezért hozom őt példaként, hanem azért, mert kedden volt egy beszélgetés, most nem is fontos, hogy ilyen Szólyba a papnak sorozata, ő volt az egyik beszélgető társam, és a beszélgetésben egy ilyen fél mondatban elhangzott az, hogy mi fogyatékos gyermeket nevelünk, és hazafele, amikor mentünk, így megállt, és könnyes szemmel elmondta, hogy neki is van egy fogyatékos gyermek, egy 9 éves kisfiú, amelyik egy olyan szindrómával született, ami 9 embernek van összesen Magyarországon. Siketném a kisfiú, különböző szív problémái voltak, nagyon sokat műtötték, és ezt a kisfiút neveli. Utána született még egy gyermekük, aki egészséges gyermek lett, de 1 éves volt, mikor a felesége frontálisan neki ment a kisgyerekkel együtt egy betonoszlopnak. Hál' Istennek mind a ketten túlélték, de ez is egy óriási krízis volt. És úgy megmaradt bennem, hogy ott a Szentkirály utcába álltunk egymással szembe, este olyan 9:30 fele, és mondta azt, hogy Laci, hogy ez borzasztó nehéz. De mégis iskolalelkész vagyok, szolgáló görögkatolikus lelkipásztor, és nem adta fel az egészet. Közben 37 évesen már most egy komolyabb szívműtétje volt a sok stressztől, izgalomtól, mindentől, de Isten kezébe teszi le mégis az életét. Odaáll és sugárzik belőle az Istennek a szeretete. Nagyon sokakat lehetne még említeni. Olyan embereket, akik hatással vannak a világra. Egyszerűen azért, mert komolyan veszik, hogy az őrhelyükre állnak. Hadd mondjak még egy másik példát most, hogy szünet volt, én is egy kicsit többet tudtam olvasgatni, beleolvasgattam a régi jegyzőkönyvekbe, és megtaláltam azt, amikor 1948-ban az akkor már igencsak vörös hatalom kiadta a gyülekezeteknek, hogy szavazzanak arról, hogy szeretnék-e az egyházi iskoláknak az államosítását. És arra gondoltak, hogy majd támogatni fogják ezt, és akkor lehet mondani, az egyházak maguk kérték. És itt ebben a templomban, a kispesti gyülekezetben is megvolt ez a szavazás. És föltették a kérdést, hogy ki támogatja, hogy az egyházi iskolákat átvegye a kommunista hatalom. 8-an szavaztak igennel, és 119-en nemmel. Nem éppen az az eredmény jött ki, amire számított a hatalom, ettől függetlenül ezt az egyezményt megkötötték 48-ban, de mégis emberek úgy érezték, hogy most itt az idő kiállni. Akkor is, ha emiatt később vörös posztók leszünk, ha emiatt nem támogatják a gyülekezetet, de nem lehet anyagi okok vagy bármi más miatt lemondani az egyházi iskolákról. Igen, van olyan példa is, amikor egy közösség áll az őrhelyére. És itt ezt látjuk, hogy Habakuk az őrhelyén áll. És leír egy olyan mondatot, amelyik később egy pálapostolnak, aki szintén az őrhelyén állt, és egy Luther Mártonnak meghatározó mondata lesz. Kevesen tudják, hogy Róma 1.17-ben ezt a mondatot, ami a reformációnak az egyik elindító mondata volt, ezt Habakuktól idézi pálapostol. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember hite által él. Ugye ez jött a római levélben is, ez volt, ami meghatározó volt. Az igaz ember hite által él. Hogyan voltak képesek ezek az emberek, és hogyan lehetünk mi, úgy a reformáció követői, hogy az őrhelyünkre állunk, hogyan lehetünk képesek ezt megtenni? Énekelünk arról, hogy sokszor ez nagyon nehéz, sokszor fájdalmas, és ebben én a választ, azt Habakuk nevében találtam meg. Említettem, hogy nem biztosak abban, hogy miből származik az ő neve. De a legvalószínűbb, amitre gondolnak, ez a Habak ige, ez azt jelenti egyrészt, hogy összekulcsolja a kezeit, és másrészt pedig azt jelenti, hogy átölel.

Egy dolgot már semmiképpen nem tudnak eldönteni az emberek, hogy ez cselekvő vagy szenvedő ige. Amikor Luther Habakuk könyvével foglalkozott, azt mondta, hogy ez egy cselekvő ige. Habakuk, a próféta az ő szeretetével átöleli a népet, és átöleli az Istent. Habakuk a cselekvő. És ha így vesszük, ez is nagyon jó. Akkor lehetünk igazán őrálló emberek, ha itt tudjuk átölelni az Isten szeretetével a népet, a családunkat, aki mellettünk van, akikhez küldettünk, és itt tudjuk átölelni az Istent is. Voltak mások, akik azt mondták, hogy ez egy szenvedő ige, itt tulajdonképpen Habakuk átéli az átölelést. Átéli azt, hogy ő átölelve van. És ez is egy nagyon jó üzenet. Akkor tudunk az őrhelyünkön biztosan állni, ha átéljük, hogy mi átölelt emberek vagyunk. És talán ez a kettő összekapcsolódik. Ha én átélem, hogy átölelt ember vagyok, akkor tudom átölelni azokat, akiket az Isten ránk bízott. Nézzük meg most így a 340-es énekünknek a harmadik verszakát, amelyik lehetne az ő hitvallása is ez a vers, most nem fogjuk elénekelni, de kövessük mindannyian, tehát 340-es ének három verszak, amelyik leírja a nyomorúságot is, de leírja azt a nagyon komoly bizalmat is, ami benne van. Ha minden elhagy a világban, mivel magadat biztathatnád, atyád minden nyomorúságban vigasztalást és erőt ad, könycseppjeidet megszámlálja, még fájdalmadat is megáldja, légy csendes szívvel. Igen, az igaz ember hite által él, és zárjam azzal, hogy azt szeretné az Isten, és ez tulajdonképpen a reformációnak számomra fontos üzenete. Nem az, hogy most már hány könyv jelent meg a egyház és a misszió, meg a misszió és a nép, meg a misszió a mai korban címmel, rengeteg. Egyszerűen el kéne kezdeni élni, odaállni az őrhelyre, ahova állítottak. Nem elfutni, nem elmenekülni, nem vitatkozni az Istenem. Uram, te ide állítottál, ebbe a családba, ebbe a közösségbe, itt van felelősségem. És minél több ilyen őrhelyre állt keresztény ember lesz, annál inkább tud terjedni az evangélium. Bizonyára mindannyian ismerjük, ha máshol nem, akkor ugye Esdrás, Nehémiás könyvében olvasunk építkezésekről, várfalról, azt a képet, hogy mindenkinek megvolt az a várfal része, ahova ő állt, és az a terület, amit ő belátott. Az az övé volt, az ő felett. Ott neki kellett helytállnia. Neki kellett védeni azokat, akik talán éppen hátul építkeztek. És ez a mi feladatunk is. Állunk valahol, ahova az Isten helyezett minket, honnan elmegyünk, honnan kikerülünk, akkor az veszélyes lehet család életére, saját életünkre, közösség életére. Ott kell állnunk az őrhelyen. És hogy fejezzem be azzal, ami pedig egy ma reggeli olvasmányom volt. Minden évben valamilyen áitatos könyvből olvasok reggeli áitatot, most éppen egy Stanley Jones nevű metodista lelkipásztornak a könyvét olvasom, reggeli áitatos könyvét, és most az elmúlt 6-7 reggelen István vértanulóról ír. És amikor Istvánról ír, akkor pont erről az őrhelyre állásról beszél, és azt mondja, hogy vegyük nagyon komolyan, hogy ez nem csak a keresztények feladata. És felhozza egyrészt Istvánt, és azt mondja, hogy a Új Szövetségben a leghosszabb feljegyzett beszéd az Új Testamentumban nem valamelyik apostoltól származik, hanem egy laikus embertől, Istvántól, az ő védő beszéde az. Leírja, hogy az Új Testamentum evangélistának egy embert nevez, aki szintén nem az apostolok egyike volt, hanem Fülöpöt. És hogy Fülöp által olyan hatalmas ébredést indított meg Samáriába az Úr, hogy két apostolt kellett kiküldeni annak szabályzására. Laikus emberek indították meg az ébredéseket, amelyeket a lelkészek nem tudtak létrehozni, csupán szabályozni. És ezt írja pluszban még, a legnagyobb szükségünk olyan emberekre van, akik laikusok, de a szívük tele van az evangelizálás tüzével. Hát ez jelenti az őrhelyre állni, ott, ahova az Isten helyezett minket, abban a szolgálatban, abban a feladatban, és az Isten sokszor sokkal nagyobb ébredést ad, mint egy-egy lelkipásztoron keresztül. Egyik se zárja ki a másikat, lelkipásztoron keresztül is azért szólhat az Isten, de ott azokon a helyeken, azokon az őrhelyeken kell ott állni, ezzel a hittel, ezzel a reménységgel és ezzel a bizalommal. Imádkozzunk! Úrunk Isten, nagy lelkesedéssel készültünk reformáció 500-ra, aztán jött 500 plusz 1, most már 502-nél is tartunk. De igazából, amíg csak gondolkozunk ezen, amíg csak vágyakozunk dolgok iránt, addig nem fog változni semmi.
Itt arra van szükség, hogy valóban a te szereteteddel, a te szent lelked tüzével ott álljunk az őrhelyen. Ne menjünk bele felemás dolgokba, ne menjünk bele képmutató dolgokba, ne legyünk gyávák, hanem őrhelyünkre álló emberek lehessünk. Nehézségben is, de örömben is. Úrunk Istenünk, ehhez kérünk tőled erőt, és tudjuk, hogy sok minden van, ami szívünkben, lelkünkben, életünkben, ami ezt megakadályozza. Köszönjük, hogy ezeket most majd letehetjük az úrvacsorában, és veled újat kezdhetünk. Amen.

Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.

Kedves hallgatóink! A kispesti evangélikus gyülekezet istentiszteletét közvetítettük felvételről. Ígét hirdetett Deák László lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 17-e, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Aki örökös, nem síránkozik. A mai ige Példabeszédek 28. fejezet 10. verse. A fethetetlenekre szép örökség vár. Gondolatok az ígéről. A Példabeszédek könyve ígéretek könyve is. Az ígéreteknek közmondásokká kellene válniuk Isten népe között. Itt egy igen kegyelem teljes ígérettel van dolgunk. Megszoktuk, hogy úgy gondolunk a jó dologokra, mint amiknek csupán várományosai vagyunk. Ezen ige alapján már most birtokosai lehetünk az örökségnek. Ellenségeink minden csalárdsága sem lehet romlásunkra, ők maguk esnek majd a nekük ásott verembe. Örökségünk annyira biztos, hogy nem veszíthetjük el, sem el nem téveszthetjük a feléje vezető utat. Mi a miénk már most? A nyugodt lelkiismeret a Krisztus drága vére által Isten irántunk való szeretete, amely változhatatlan. Az imádság lehetősége, amely által minden szükségünkben erőt nyerünk Istentől. Miénk Isten gondviselése, minket szolgálnak Isten angyalai, és mindenek felett pedig Isten lelke lakozik bennünk. Minden valóban a miénk, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tiétek. 1 Korintus 3.22. Miénk az Úr Jézus. Miénk az isteni háromság a maga egységében. Halleluja! Ne siránkozzunk, ne fukarkodjunk, ne sajnáltassuk magunkat, ne jajgassunk, ne panaszkodjunk, hiszen ilyen drága kincseink vannak. Éljünk Istennek, és örvendezzünk benne egész napon át. Ehhez fogadjuk el a Szent Lélek segítségét. Új vezetőket választ a Református Egyház. Bő fél év múlva, 2026. december 31-én jár le a mintegy 1300 egyházközséget magába foglaló Református Egyház tisztségviselőinek 6 éves megbízatása. Ezért idén ősszel tisztújító választást tartanak. Az egyházmegyék 4 Dunamelléki, Dunántúli, Tiszáninnen és Tiszántúli egyházkerületet alkotnak, amelyek élén a püspökök és egyházkerületi főgondnokok állnak. E tisztségekre választanak tisztségviselőket. Egy adott vezetői pozíció legfeljebb 3 cikluson keresztül tölthető be. A tisztújítás májusban az egyházmegyei és egyházkerületi választási bizottságok megalakulásával kezdődik. Szeptemberben az egyházmegyei jelölőközgyűlések nevesítik a tisztségekre alkalmasnak tartott személyeket. Püspökké olyan lelkész jelölhető, aki legalább 10 évi önálló lelkészi szolgálattal rendelkezik, és önálló lelkészi tisztséget tölt be az adott egyházkerületben. Egyházkerületi főgondnokká olyan hitben kiemelkedő és az egyházi szolgálatra, az egyházkerület vezetésére alkalmas és közmegbecsülésben álló presbiter jelölhető, aki legalább 6 év presbiteri szolgálattal rendelkezik. A lelki közösség ereje negyedszer teremtett lehetőséget a hittanoktatók lelki közösségének megélésére és szakmai fejlődésére. A Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat a Rádai Házban. A generációk kapcsolódása állt a nap fókuszában. Megtelt a budapesti Rádai Ház díszterme a hála szavával és a hittanoktatókból negyedik éve formálódó lelki szakmai közösséggel. Bőven volt ok a hálaadásra, amire az ige szavaival is hívta az egybegyűlteket, lelkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. A negyedik alkalommal megrendezett találkozó már az egymás közötti bizalom növekedéséről, lelki kapcsolódásokról, jól használható szakmai segítségről szólt. A hittanoktatók lelki megerősítése mellett szakmai identitásuk erősítését is megcélozta a színvonalas program. A szolgálatvezető értéknek tartotta, hogy a fiatalokat az óvodától az egyetemig kísérhetik a hittanoktatók. Megtalálták Jézus csodáinak helyszínét. Előkerült a bibliai falu. A romokat évszázadokig sűrű algynövényzet rejtette, míg végül egy drámai tűzvész fel nem fedte. A kutatók szerint végre sikerült azonosítani azt a régóta keresett bibliai falut, ahol Jézus csodái történtek. A régészek úgy vélik, hogy El-Arajban rátaláltak a bibliai Betsaida városra, ahol felfedezték Szent Péter házát, és egy elveszett templomot, ahol Jézus csodái történtek. A galileai tó partján végzett évekig tartó fárasztó ásatások után a régészek lényegében megerősítik, hogy az Izraelben El-Araj néven ismert helyszín a legendás Betsaida városa. A szenzációs felfedezés talán Péter tényleges otthonát is feltárta. A kutatók évekig dolgoztak azon a rejtvényen, amely évszázadok óta foglalkoztatta a tudósokat. A tóparti lelőhelyen talált bizonyítékok között szerepel egy hatalmas bizánckori bazilika, amelyről úgy gondolják, hogy az apostolok temploma lehetett. Stephen Notelli, a feltárás vezetője, Washingtonban jelentette be a hatalmas áttörést, kijelentve, hogy a rengeteg bizonyíték gyakorlatilag egyszer és mindenkorra megoldotta a rejtélyt.
1: Kulturális programajánló.
2: Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdette meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, amely holnaptól kezdődik. Május 16-a és 17-e között lesz. Fontos volt, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előrejelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap. Az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket csak május 11-én hétfőn 12 óráig tudták elfogadni. Keresztény Értelmiségi Fórum. Szeretettel hívnak mindenkit a Keresztény Értelmiségi Fórum soron következő, az idei évad utolsó alkalmára, május 18-án, holnap este 18:30-kor a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termébe. A vendég előadó Petrás Mária, Kossuth díjas népdalénekes és keramikus művész. A helyszín tehát a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség gyülekezeti terme, 12. kerület, Kékgolyó utca 17.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Első alkalommal tartott közösségi napot a Váci Kórház Lelkészi és Lelkigondozói Szolgálat. A Váci Regőci kápolna adott otthont a Váci Egyházmegye Kórház Lelkészi és Lelkigondozói Szolgálata első önkéntes és szolgálati napjának. A lelki töltekezést közös szentségimádás segítette. Mák Noémi klinikai lelkigondozó, Teréz anya lelkisége és a közösség megtartó ereje a szolgálatunkban címmel tartott előadást, melyben Teréz anya lelkiségéről, életéről, a szenvedésről, a halálfélelemről és a lélek Isten utáni vágyódásáról beszélt. Az előadás után lehetőség volt arra, hogy a témát kisebb csoportokban beszéljék át a résztvevők, a későbbiekben a csoportokból egy-egy ember osztotta meg azokat a gondolatokat, melyek az előadás során különösen megérintették őket. A közös program ünnepi szentmisével folytatódott. A szentmise keretében tartották a klinikai, lelkigondozó, klinikai pasztorális munkatársak és a kórházpasztorációs önkéntesek fogadalom tételét, valamint az önkéntes képzést elvégzők tanúsítványainak átadását. Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös, gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás, egyik helyről a másikra, közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösséggé is formálódnak, beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben és a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszegén és Sopronban. A jelentkezési határidő június 14-e. Az időjárásról haladunk a nyár felé. Lassan megszűnik az eddigi lehűlés. Ma vasárnap felhős vagy borult idő alakulhat, sok felé lehet eső, északról fúj a szél, és most 13-20 fokunk van. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik, az északi szél élénkülhet, és 15-20 fok várható. A hét közepétől ismét erősödhet a szél. Kezdetben csökkenhetnek a maximumok, majd kiegyenlítődnek a különbségek, és emelkednek a hőmérsékletek.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Mereng. Gondolat a mai napra.
0: Szellemi erők. Félelemmel teli gondolataink ugyanolyan intenzitással teremtő erejűek, és vonzanak nehézségeket életünkbe, mint ahogy a konstruktív és pozitív gondolatok pozitív dolgokat vonzanak. Teljesen mindegy, milyen egy gondolat természete. Mindig saját természetének megfelelően teremt. Amikor mindez az ember tudatába vésődik, akkor fogja fel a lenyűgöző erőt, mely rendelkezésére áll. Claude Bristol.

kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunk következik. Műsorunk a múló napokkal, a hozzájuk fűződő hagyományokkal, ünnepekkel foglalkozik, felvillantva azok érdekes pillanatait. Figyeljünk együtt! Május.

Dzsida Jenő, tavaszi újongás. Részlet. Tarka virágnak illata kábít, édes a méz, mit kejhe kínál. Lebben a lepke, röppen a méh, sok kicsi vándor kedvese ajkán csókra talál. Nincs ma halál, él ma a föld, mi csak az Isten élni teremtett. Harsog a himnusz, hangos a táj, semmi se fáj. Minden örömre, tűzlobogásra szítja a lelket. Újra születtünk, zöld lobogóval, lepkefogóval, táncra megint, csókot a földnek, csókot a fának, csókot a rügynek, mert a hatalmas égi jövendő hírnöke mind.

0: Május hónapot Maja, a görög termékenység istennő római alakjáról nevezték el. A népi kalendáriumban pünköst hava, illetve az ikrek havának is hívjuk.
1: Május 1-e a munka ünnepe. 1886. május 1-én a chicagói munkás szakszervezetek sztrájkot szerveztek a 8 órás munkaidő bevezetéséért. A többnapos tüntetés sorozaton és a sztrájkokban 350 ezer munkás vett részt. Ennek emlékére 1890. május 1-én a szakszervezetek és egyéb munkás szerveződések együtt vonultak föl országszerte a dolgozók jogaiért. A majálisokban őrződik-e hagyomány, ünnepelve a munkás szolidaritást is.
2: Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk. A különböző országokban más és más napokon ünneplik. Hazánkban május első vasárnapján. A gyermekek tisztelete és a köszönet szavai egy életen át kísérjék az édesanyákat a hála gondolataival. Mata Ibolya, anyák napjára. A május illatában hagytam a reggeli gondolatom, hogy a nap első sugarának orgona illata feléd hajladozzon, hogy köszöntsön a szívem, és így köszöntsön a dalom. Most szólni tudnék, de hagyom mosolykönnyeimet az arcomon. Elcsukló hangom meg-megáll két szívdobbanás perc rojtjain. Örök a hálám, és örök az imám hozzád, drága jó édesanyám.
0: Május 5 az esélyegyenlőség napja. Az emberek egyenlőségét hangsúlyozza nemre, fajra, nemzetiségre, korra, egészségi állapotra, társadalmi helyzetre való tekintet nélkül. Az esélyegyenlőség azt jelenti, hogy nem elég kinyilatkoztatni az egyenlőséget, hanem biztosítani is kell, hogy minden embernek megfelelő lehetősége legyen életcéljai megvalósításához.
2: Május elején a ballagás fontos állomás a diákok életében. Az 1870-es években indult a ballagás hagyománya, amikor a helyi erdészeti és bányászati akadémia hallgatói az iskolától búcsúztak a Ballag Mára Véndiák kezdetű dallal. A ballagással a végzősök addigi életszakasza is lezárul, hiszen egy új életforma vár rájuk.
1: Május 9. Az Európai Unió napja. Az Európai Unió 28 tagállamból álló gazdasági és politikai közösség, amelyhez hazánk 2004-ben csatlakozott. Az 1985-ös milánói találkozón határozták el, hogy Európa napja a tagországok 510 millió állampolgárához szóljon, mint a béke, a szociális és gazdasági fejlődés és szolidaritás ünnepe.
0: Május 18. Az internet világnapja. Az internet az egész világot körülölelő számítógép hálózat, mely olyan gyorsan növekszik, hogy minden erre vonatkozó számadat pár hónap alatt elavul. A kibertérben való kommunikáció életünk jelentős, meghatározó területévé vált, ennek páratlan előnyeivel és lehetőségeivel, ugyanakkor veszélyeivel és káros hatásaival együtt.
2: Május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyermeknapot, sok játékkal, nevetéssel és főként szeretettel. Csorba Piroska, ha megnövök. Ha megnövök, elveszem anyát feleségül. A piros ruháját veszi föl, abban a legszebb. Adok neki virágot és egy igazi tengeri malacot. Az esküvőnkön tejbegrízt eszünk és fagyit, utána hazarollerezünk. Ha szót fogad, az apu is elkísérhet. Jól fogunk élni. Anya mindig mesél, én meg szelídítek neki egy vad oroszlánt.
0: A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint szeretne repülni. Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű. A nap célja a vidámság és a családi kapcsolatok ápolása mellett az, hogy kiemelten fölhívja a figyelmet a gyermekek jogaira, a szegénységgel, az éhezéssel, a bántalmazással szembeni föllépésre és cselekvésre. Hogy meghalljuk a gyermekek szavát, és sajátos világukra irányítsuk a világ figyelmét.
1: Húsvét utáni 50. nap, pünkösd napja, amely minden évben május 10-e és június 13-a közé esik. Balassi Bálint, áldott szép pünkösdnek. Részlet. Áldott szép pünkösdnek, gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege, hosszú úton járókat könnyebbítő szele. Neked virágoznak bokrok, szép violák, folyóvizek, kutak csak neked tisztulnak. A jó hamarlovak is csak benned vigadnak. Újul még a föld is mindenütt te tőled, tisztul homályából az ég is te véled. Minden teremtett állat megindul te benned. Így jó időt érvén Isten kegyelméből, dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből, ígyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből.
2: A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a Szentlélek kiáradását ünneplik. A Szentlélek eljövetelének eseményéhez kapcsolódik az egyház alapítása és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete is. Azonban pünkösd legfontosabb jelentősége a Szentléleknek az emberi szívben való munkája, melyet a Galata beliekhez írt levél így foglal össze. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
0: Hiszek a Szent Lélekben. Karl Rahner imája. Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől. hiszem, hogy megváltoztatja szokásaimat. Hiszem, hogy legyőzi közömbösségemet. Hiszem, hogy szeretettel tölti el lelkemet. Hiszem, hogy megállít a rossz előtt. Hiszem, hogy felbátorít a jóra. Hiszem, hogy legyőzi a szomorúságomat. Hiszem, hogy szeretettel tölt el Isten ígéje iránt. Hiszem, hogy elveszi kicsiny hitűségemet. Hiszem, hogy megerősít szenvedésemben. Hiszem, hogy áthatja egész lényem.

0: kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunkat hallották. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska, Balázs László és Török Attila.
1: Séva néni meséi. Most a Szóla Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
2: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Annyira boldog vagyok, hogy én már több mint 7 éve vagyunk így együtt, szoros barátságban, a rádió hullámain át. Köszönöm mindnyájunk mennyei édesatyának, hogy lehetőséget adott nekünk, hogy ezen a műsoron keresztül is egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom, már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit én nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Nos tehát, új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Na, aztán jönnek az eheti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is előre. Célom, hogy keressétek a válaszokat magatok is. Érezzétek meg, hogy mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, hogy most, még mindig húsvétra gondolva, arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől, és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcostársak? Mert én igen. Hát akkor kezdünk is!

És akkor ime a három válasz a múlt heti kérdésekre, persze rövidebben, ahogy ígértem. Az 547. kérdésünk volt, mondj pozitív szereplőket húsvét kapcsán. Válasz. Húsvét pozitív szereplője volt az a római százados, aki, látva Jézus kiáradó szeretetét a kereszten, megtért. Persze a jobb lator is ide sorolható. Pozitív szereplő volt János, az apostol, aki egyedül volt ott a tanítványok között a keresztnél. A nagy tanács tagjaiból Arimátriai József és Nikodémus, akik nem rettentek meg semmitől, és méltó helyre temették Jézus testét. Aztán azok a zsidók, akik mellüket verve mentek el a kereszt alól. A mellverése, tudjuk, hogy azt jelentette, hogy nagyon mély bűnbánata van valakinek. Pozitív szereplő volt szívesen,

548. kérdésünk volt. Mondj negatív szereplőket húsvét kapcsán. A válasz. Jézus legfőbb ellensége a főpapok, a zsidó parlament volt, mert nagyon féltek, hogy az igazság beszédével megszólaló Jézushoz átpártolnak az emberek. Így aztán ők meg elveszítik a hatalmukat. Ezért elhatározták, hogy meg kell ölni a Krisztust. Ők fizették le az alja embereket, akik hamisan vallottak Jézus ellen. Ide tartozik a szolga, aki pofon vágta Jézust. Aztán ott volt Pilátus, aki kimondta a halálos ítéletet az Úrra. Júdás pénzért eladta mesterét a főpapoknak. Aztán a fejedelem Heródes. Azt akarta, hogy szórakoztassa őt az Úr mindenféle hókusz-pókusszal. Hát persze, hogy nem. Aztán a római katonák kigúnyolták őt, verték, köpködték, bekötötték a szemét, hogy találja ki, hogy éppen most kigúnyolja. Sajnos Péter apostol is háromszor tagadta meg őt, de egy biztos, aki ezek közül megbánta a tettét és megtért, ő kegyelmet talált az atyánál. Összeznegyvenkilencedik kérdésünk volt, hány napig maradt még a földön Jézus föltámadása után? Válasz. Jézus még 40 napig volt a földön feltámadása után, mert még akkor is elintézendő dolgai voltak. Meg kellett jelennie Máriának, vigye el a feltámadás örömhírét a hitetlenkedő tanítványoknak. Külön találkoznia kellett Tamással is, és dolgozni a szívében. Péterrel is elrendezni a vezetői szerepet és a lelkét helyreállítani. Aztán föl kellett támasztani 500 Isten szerető embert a sírokból, hogy menjenek be Jeruzsálembe és hirdessék a feltámadás örömhírét. Aztán ismét ott volt Jézus a galileai tengernél. Most is elhívta az övéit, de már hogy önállóan dolgozzanak a mester mennyei irányításával. Megismételte a nagy halfogás esetét, és még nagyon sok dolgot be kellett mutatni a feltámadása után. Például azt, hogy a teste igazi földi test, hiszen tudott enni, inni is az apostolokkal. Ugyanakkor a föltámadt test mégis más volt, hiszen csak úgy át tudott menni a falon Jézus. Nem kopogott, hanem egyszer csak ott állt előttük. És még számtalan más dolgot is tett, tudósít a Szentírás. Annyi dolgot tett még Jézus, hogyha azt mind leírnák, akkor a világ minden könyvtára kicsi lenne ahhoz, hogy ezeket tárolja. És gondoljunk mindig az ő csodás ígéretére, az utolsó mondatára. És én veletek maradok mindvégig, amíg csak ez a föld fönnáll, és segítelek benneteket. Nos, ez ma is így van, most is. Adjunk hálát ezért is az Úrnak. És akkor ime, itt vannak a kérdések erre a hétre. 550. kérdésünk. Hányszor született meg Jézus? A válasz. Hát, ez aztán különös kérdés. Hát hányszor tud megszületni egy kisbaba? Hát mindenki úgy tudja, hogy egyszer. Olvassuk is a Bibliában ennek a csodaszép leírását, hogy nevelő apukájának, Józsefnek, Betlehembe kellett mennie, mert a császár népszámlálást írt elő, és aztán ott született meg Mária kisbabája, aki Jézus volt, az élő Isten fia. Volt is nagy ünnepség, hiszen a pásztoroknak angyal jelentette be a nagy hírt, és a

aztán angyalok sokasága jelent meg nekik, égi zenét és énekeket énekelve. Minden ragyogott ott a mezőn a báránykák körül. Megtudták, hogy a megváltó megszületett, akit oly nagyon várt a nép, már évezredek óta. Ekkor elindultak a pásztorok, hogy utána járjanak ennek a nagy bejelentésnek. Hát bizony megtalálták Betlehem városa szélén egy állatoknak fenntartott olban, egy kicsinke jászolban a csecsemőt és Máriát Józseffel. Jaj, de nagy volt az öröm, és igazi jó kívánság hangzott el az angyaloktól is. Azt énekelték, hogy legyen mindig mennyei jó indulat az emberek felé. Aztán felnövekedett az Úr Jézus, és 30 éves korában, mert a zsidó törvények így engedélyezték, elkezdte tanítói szolgálatát a nép körében. Elmagyarázta, hogy az isteni törvények miért a szeretet törvényei, és hogyan kell alkalmazni ezeket a gyakorlati életben. Gyógyított és bizonyította isteni voltát, de mi már nagyon jól tudjuk, hogy népe vezetőinek csak a haragját vívta ki ezzel a tiszta és szent élettel. Ők pedig úgy döntöttek, meg kell ölni, és keresztre feszítették. Na most ismét nagyon figyelj, drága kis hallgatom. Jézus nem azért jött a földre, hogy az elnyomó római hatalmat kiűzze Izraelben, ahogy várták annak idején, hanem azért jött, hogy az elnyomó lelki hatalmat, a sátánt és gonosz démonait kiűzze az emberi lelkekből. Pont olyan jó indulattal és szeretettel, ahogy azt születésekor az angyal sereg is hirdette. Jézus a kereszten teljes egészében le is győzte a gonoszságot. Ők már csak akkor tehetnek kárt az emberek életében, ha mi erre engedélyt adunk nekik. És akkor nézzük csak, hogy mi történik az emberek szívében. Mindig van választási lehetőségünk. Lusták leszünk-e, vagy nem? Hazudunk, vagy nem? Lopkodunk, vagy nem? Szemtelenkedünk, vagy nem? És így tovább. És csak akkor fog lusta lenni valaki, ha szeretni fogja a lustaságot, a hazugságot, a szemtelenkedést. És így tovább. Ha nem, akkor Jézus ad neki erőt és segítséget, hogy ne kelljen a rosszaságnak engedelmeskednie. Vagyis a szívedből kiűzi a gonoszság szeretetét. És akkor? Hát akkor üres marad a szíved? Nem, pontosan ez a lényeg. Akkor Jézus szent lelke beköltözik a szívedbe, és ott megszületik Jézus lelkülete veled együtt egy új életre. Tehát a kérdésünkre ez a válasz. Jézus Urunk testben egyszer született meg, de szent lelke által minden őt szerető ember szívében megszületik, ami már több milliárd eset lehetett eddig a Földön. Hála érte! Ötszázötvenegyedik kérdés. Mondj olyan embereket, akik nagyon rossz külsővel születtek, mégis Isten tervében hatalmasak voltak. A válasz. Jól van, nem is kell sorolnod, hogy mi minden nem tetszik neked magadon. Van, aki alacsonynak tartja magát, másnak a vörös vagy a göndörhaja nem tetszik, a harmadiknak a bőre színe, másiknak a testsúlya. Van, aki utálja, hogy szemüveges, esetleg úgy találja, hogy túl nagy az orra vagy a szája, vagy, na, sorolhatnánk napestig, igaz? De hidd el, figyelj ide, mert nagyon fontos, ezekért csak a gonosz lelkűek csúfolnak. Isten így teremtett, és neki így tetszel.
és hidd el, hogy mindennek célja van az életedben, úgyhogy véletlenül se akard megváltoztatni magadon a jellemzőidet, amiket az Úr adott. Na, akkor nézzük csak. Igazat mondok-e? Igazolja az állításomat a Biblia, vagyis Isten szava? Ugye te is olvastál már Zákeusról, a vámszedők nagy főnökéről. Alacsony, kis növésű ember volt, gondolom sokan csúfolták őt ezért gyerekkorában. De éppen ez lett az előnye, mert hallotta, hogy a megváltó éppen arra tart, ahol ő lakik, és látni akarta. Ezért fölmászott egy fára, és Jézus észrevette őt. Lehívta a fáról, és bement hozzá vacsorázni. És ettől a feltétel nélküli igaz szeretetről, melyre Zákeus mindig is vágyakozott, megnyílt a szíve Jézus felé, és megtért. Aztán ott van a híres és neves Pál apostol. Tudjuk, hogy alacsony és zömök testalkat volt. Hát mindent lehetett volna mondani rá, csak azt nem, hogy csinos, vagy hogy daliás. És ez számított az atyánál? Nem, direkt így teremtette. De miért? Hát mert védelmezte. Ugyanis annyi diadat adott neki a szolgálata során, hogy könnyen elszállhatott volna az agya a nagy dicsőségben. De tudta, hogy milyen a termete, és ez is féken tartotta elbizakodottságában, már ha lett volna. Aztán ott koldult a templom kapujában a születésétől sánta ember. Bizonyára őt is sokan csúfolták, és megvetették, lenézték. De Isten teremtette ilyenre. De miért? Hát a választ maga Jézus mondta ki azért, hogy amikor őt meggyógyítja az Úr Jézus, akkor az a gyógyítás Isten dicsőségére legyen, reámutasson, hiszen ezáltal is bebizonyította Jézus isteni voltát. Jaj, sok más ilyen példa is van ám a Bibliában. Keresd csak ki, és látni fogod, hogy a testeden is, ami ma téged nagyon zavar, a mennyei atyának terve van az életedben. Gondolj erre a nagy igazságra, és várd a lehetőséget, amikor ez bebizonyosodik. Gondolkodj Isten szerint, és ne a gonoszok szerint, Isten terve hatalmas lehet veled. Készülj rá boldogan! Kérdés 152. Kérdés. Hogyan ünneplik a húsvétot más-más népeknél? A válasz. Hát például Lengyelországban a húsvét előtti utolsó vasárnapot, amit mi virágvasárnapnak hívunk, ott pálma vasárnapnak hívják. A pálmákra virágokat és szallagokat aggatnak Jézus dicsőséges jeruzsálemi bevonulásának emlékéül. Nagy csütörtök az utolsó vacsora napja. Ilyenkor elnémulnak a templomi harangok, és kereplővel helyettesítik. Nagy szombaton az emberek minden fontosabb ételből tesznek egy keveset a kosarukba, ezt magukkal viszik a templomba megszenteltetni. Van benne sütemény, pékáru, speciális lengyel kolbász, egy szelet szalonna, fűszerek, torma, só, na persze, hímes tojás is. Aztán. Franciaországban ezt mondják. Nagy pénteken a harangok Rómába mennek, azaz elhallgatnak Jézus halálának tiszteletére. Húsvét reggelén szólalnak meg újra jelezvén, hogy Jézus feltámadt. A gyerekek tojáskeresése, szentmiséről hazaérve, természetesen itt is nagy szokás. Aztán Németországban szokás még a húsvéti lovaglás, amikor a településen élő férfiak ünnepi frakba öltözve
ünnepi díszsel fölöltöztetett lovakkal járnak faluról falura, hogy hirdessék a húsvéti üzenetet, a feltámadás örömhírét. Az egyik legismertebb német húsvéti szokás a húsvéti tüzek gyújtása. A tűzzel Jézus feltámadását, az örök életet ünneplik. És akkor íme itt vannak a következő kérdések már a jövő hétre. 553. kérdés. Mit jelent az, hogy Jézusnak nem volt elég jó a messze földön híres jeruzsálemi templom, ő egy szebbre, másikra vágyott? 555. kérdés. Jákob két unokája iker volt. Volt-e még ilyen iker pár a Bibliában? 555. kérdés. Sokan mondják, hogy az Ószövetség, már nem érdekes, csak az Új Szövetség. Igaz ez Isten szemében?

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt tudunk maradni, és hogy ti is hűséges hallgatóink maradtok. Ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban, minden szombaton, délután 2 órakor, na pár percet talán később, de mindenképpen szombaton 2-kor, és minden vasárnap 00:30-kor, vagyis vasárnap 12 óra után 00:30-val. Hát ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk itt lenni. Ugyanakkor azt se feledjük el, hogy még most is drága pünkösd váró időben élünk. Ezért is kívánom mindnyájunknak, hogy az ünnepet a szívünkben, és ne a munkaszüneti napok sokaságában éljük meg. Így tehát, Isten áldjon mindnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok!
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A magas vérnyomás a hipertónia világnapja. A hipertónia világszervezet 2005 évi kezdeményezésére május 17-én hívják fel a lakosság figyelmét a sokszor rejtve maradó kór a magas vérnyomás veszélyeire, a megelőzés fontosságára és lehetőségeire, a betegség kezelésének módozataira. A legelterjedtebb krónikus betegségtől világszerte 1 milliárd ember szenved, és ez évente 8 millió életet követel. A betegség nem csak a fejlett országok mind túlsúlyosabb lakosságának körében tapasztalható, a szegény afrikai országokban is terjed. A hipertóniát gyakran nevezik csendes gyilkosnak, mert az egészségi állapotra gyakorolt hatásai rendszerint csak a betegség késő stádiumaiban érzékelhetők. Makacs tévhit, hogy a vérnyomás szintjének növekedése fejfájással jár. Az elhanyagolt hipertónia a szívizominfarktus és az agyi érkatasztrófák, a stroke legfontosabb okainak egyike, de meghatározó szerepe van a vesebetegségek és a vakság kialakulásában is. Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös, gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás, egyik helyről a másikra, közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösséggé is formálódnak. Beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben és a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszegén és Sopronban. A jelentkezési határidő június 14-e. A lelki közösség ereje. Negyedszer teremtett lehetőséget a hittanoktatók lelki közösségének megélésére és szakmai fejlődésére a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat a Rádai Házban. A generációk kapcsolódása állt a nap fókuszában. Megtelt a budapesti Rádai Ház díszterme a hála szavával és a hittanoktatókból negyedik éve formálódó lelki szakmai közösséggel. Bőven volt ok a hálaadásra, amire az ige szavaival is hívta az egybegyűlteket lelkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. A negyedik alkalommal megrendezett találkozó már az egymás közötti bizalom növekedéséről, lelki kapcsolódásokról, jól használható szakmai segítségről szólt. A hittanoktatók lelki megerősítése mellett szakmai identitásuk erősítését is megcélozta a színvonalas program. A szolgálatvezető értéknek tartotta, hogy a fiatalokat az óvodától az egyetemig kísérhetik a hittanoktatók. Az időjárásról haladunk a nyár felé. Ma vasárnap felhős vagy borult idő alakulhat, sokfelé lehet eső, északról fúj a szél, és most 13-20 fokunk van. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik, az északi szél élénkülhet, és 15-20 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe Krisztus élete, halála és feltámadása. Előadó dr. Szigeti Jenő.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, köszöntöm a tévénézőket, és azokat, akik interneten követnek bennünket. A Biblia alapvető tanításainál először is a Bibliát vizsgáltuk meg, mint Isten szavát, és azt láttuk, hogy a Biblia két dologról szól. Az első az, hogy kicsoda az Isten, másodszorban arról, hogy kicsoda az ember. Ez az a két alapismérv, amiről a Biblia szól. A Biblia nem természettudományos, nem pszichológiai, nem történeti dokumentum, nem irodalmi alkotás, bár mindegyik egy kicsit. Mégis a Bibliának az igazi mondani valója abban van, hogy kicsoda az Isten, és ki vagyok én. Eljutottunk odáig, hogy az ember nem az aki. Mert közbe jött valami, amit úgy hívunk, hogy bűn. A bűn ez nem elkövetett cselekedet, hanem a bűn egy helytelen döntés. Az ember döntési képességű lény. Ebben Isten képe. És ezzel a lehetőséggel az ember visszaért. Döntött rosszul. Isten mégis azt akarja, hogy az ember része az üdvösség legyen, ezért amikor megvizsgáltuk, hogy kicsoda az Isten, beszéltünk az Atyáról, Fiúról, Szentlélekről, Szentháromságról, beszéltünk az emberről, mint Isten teremtményéről, az ember lényegéről, eljutottunk odáig, hogy szükségünk van üdvösségre. Ezekben a tételekben először is beszéltünk arról, hogy a bűn kérdése az nagyobb, mint a Föld. A bűn az egy kozmikus jelentőségű valami. Éppen ezért az üdvösség kapcsán kell arról beszélnünk, és beszéltünk erről, hogy mi a kozmikus alapja a bűn elleni győzelemnek, a mi üdvösségünknek, és beszéltünk ezért egy nagy küzdelemről, ami Krisztus és Sátán között folyik, nem csak a világegyetem egészében, hanem ez a küzdelem bennünk is épp úgy folyik, mint a világegyetem egy pici apró morzsájába, porszemében. Utána kell beszélnünk két dologról még. Az egyikről mai alkalommal fogunk beszélni, a másikról a következő alkalommal. Egyrészt beszélni kell az üdvösség objektív alapjáról, a rajtunk kívül lévő valóságáról az üdvösségnek. Másrészt pedig beszélnünk kell az üdvösségnek a szubjektív alapjáról, vagyis a bennünk lévő útjáról az üdvösségnek, hogy ezzel az objektív valósággal, ami Jézus Krisztus keresztjében, halálában és feltámadásában nyilvánvalóvá lett, hogyan kerülhetek én belső kapcsolatba. Mind a kettő egyformán fontos. Éppen ezért kezdjük el az objektív alapnál. Mit jelent a kereszténység számára Jézus? Vallás alapító? Nem, több. Csak a keresztényeknek számít valamit Jézus? Nem. A Biblia egészen más tanít. A Biblia azt tanítja, hogy Jézus Krisztus az ember nagy megoldása, az ember szabadságának a nagy visszaadója, megoldása, és erről fogunk ma beszélni, hogy hogyan, milyen módon, milyen formában. Alapígeként Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt második levele 5. fejezetéből olvasom a 17. verstől egészen a 21. versig terjedő szakaszt, ahol így szól az ige. Korintusi második levél 5. fejezet 17. versétől. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig az Istentől van, aki megbékeltetett minket önmagával Krisztus által, és nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonítván nékik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, akit nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ennek az igének, amit nagyon jól ismerünk mi keresztény emberek, van egy nagyon érdekes mozzanata, amit éppen a jól ismertség miatt sokszor el szoktunk felejteni. Ez pedig a következő. Nem azt mondja, hogy a Krisztus az egy fontos valaki,
vagy Krisztus fenn van a mennyben, és onnan lenéz ránk, ahogy sokszor el szoktuk gondolni. És hát, hogyha nagyon sok dolga van Jézusnak, akkor egy kicsit ugye Jézus Krisztus háta mögé kerülünk, hanem azt mondja, hogy ezért, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. Jézus Krisztus, ami szabadságunknak az alapja. És ezt a szabadságot Jézus keresztje fejezi ki. Igen ám, de a Jelenések könyve azt tanítja, a 13. fejezet 9. versében, hogy Jézus Krisztus a világ megalapítása óta megöletett. Pedig a kereszt az nem a világ megalapítása óta áll. Tudnélik, Isten a bűn előtt biztosította a bűntől való szabadulás útját. És ez tulajdonképpen a megváltásnak a nagy misztériuma, ez a megváltás titka. Éppen ezért először egy nagyon fontos fogalmat kell tisztáznunk, és ez a fontos fogalom az, hogy kegyelem. A mai ember, amikor kegyelemről beszél, akkor azt gondolja, hogy van egy cégéres bűnöző, akinek a büntetéséből valamit elengednek kegyelem alapján. A mai ember a kegyelmet a büntetéssel kapcsolja össze. A Bibliában a kegyelem nem a büntetéssel kapcsolódik össze, hanem úgy lehet mondani a Biblia kegyelem fogalmát, hogy a Bibliában a kegyelem az nem más, mint az új kezdés lehetősége. Van módom arra, hogy ismét döntsek, és ne a bűn logikája, a bűn természetes magával sodró, magával ragadó logikája vezesse az életem a halálba, hanem egy új státuszom legyen. És ez az új státuszom Jézus Krisztusban van. Mit kell erről a kegyelemről először is tudni? Az első, amit meg kell említeni, az az, hogy a Biblia kegyelemről rögtön a bűnesetkor beszél. És ennek a kegyelemnek az a lényege, hogy ez nem a jövőben van. Nem Ádám és Éva kereste az Istent, hanem Isten kereste meg Ádámot és Évát. A kegyelem első sajátossága az, hogy Isten a kezdeményező. Nem én kezdeményezem kérvényekkel a kegyelmet, nem én könyörgök az Istenhez, hogy adj már kegyelmet. Én a kegyelmet elfogadom, mert Isten kezdeményezte azt. Isten ma is keres. Én soha nem tudnám megtalálni az Istent, ha az Isten nem keresne meg engem. Erről nem nagyon szoktunk beszélni, pedig ez az igazi alap. Az üdvösség alapja úgy Jézus Krisztus, hogy Jézus Krisztus keres engem. De itt felmerülnek különböző kérdések. Elsőt azt szokták feltenni, hogy mi az, hogy kegyelem, és hogy van ez kapcsolatban az igazsággal. Hát, hogyha a bűnnek a zsoldja a halál, hát, hogyha a bűnnek ilyen és ilyen büntetése van a Biblia szerint, akkor a kegyelem az semmivé teszi Isten törvényét, azokat a törvényszerűségeket, ami szerint felépült a világ. Hogy függ össze Isten igazsága és Isten kegyelme? Nagyon érdekes, hogy a Biblia, nem csak Mózes második könyvében, amikor az Úr megjelenik Sínai hegyen, amikor másodszor megy az összetört törvénytábla után Mózes a hegyre, nem csak ott említi ezt a gondolatot, hanem az egész Ószövetség, egész Biblia, hogy az Úr a bűnt nem hagyja büntetlenül. Tehát az Isten igazsága és kegyelme az nem két egymásnak ellentmondó fogalom. A bűnnek megvan a természetes, magába lévő, magába járó következménye. És ez a következmény, ez nagyon lényeges és nagyon fontos. Isten hagyja, hogy az én bűnömnek meglegyen a következménye még akkor is, hogyha ő ezt megbocsátja. Nagyon tipikus példa Dávidnak az esete. Dávid ugye bűnbe esik.
régi fegyvertársának, kedves jó barátjának, harcostársának a feleségét elcsábítja, és még meg is öleti. És úgy érzi, hogy ezzel most már mindennek vége. Jön a próféta, és feltárja a bűnt. És amikor Dávid elismeri, hogy vétkeztem az ég ellen, 51. Zsoltár erről nagyszerűen vall, egyedül te ellened vétkeztem, Uram, akkor a proféta rögtön azt mondja, megbocsájtottak a te bűneid. Csak itt nincs vége a mondatnak, hanem úgy folytatja tovább, de. És elsorolja a következményeket. A bűnnek mindig van következménye. Csak a kegyelem az pontosan azt jelenti, hogy Isten ezekkel a következményekkel nem büntet engem, ez nem előrehozott ítélet az Istennek, hanem a bűn következménye beépül az én életemben úgy, hogy a bűntől való szabadulásomnak az útját segítik elő ezek a következmények. Ha nem lenne következménye a bűneinknek, akkor legfeljebb azt csinálnak, hát bűnözök valamit, aztán majd megbánom, aztán megint bűnözök ugyanazt, meg megint ugyanazt, meg megint ugyanazt. Nem. Ezért mondja a Biblia, a bűnt nem hagyja büntetlenül. És ezért a megbocsájtás és a büntetés az összefügg egymással. Lényegében az Isten megbocsájtása az a kegyelemnek az életbelépése, van egy új lehetőségem, és erre az új lehetőségre az sarkal, hogy az én bűneimnek megvan a következménye, amit átélek, amit újra és újra át kell élnem, át kell éreznem, hogy igen, mit jelent az, hogy én nem az Isten törvénye szerint élek, nem így járok. Nagyon érdekes, mondjuk egy ószövetségi példával illusztráljuk ezt, mondjuk Jákob példáját. Jákobot, ahogy bemutatja, mint a papa kedvencét az ige, hát vagy a mama kedvencét inkább az ige, és a papa, hát úgy Ézsaut privilégizálja. Bizony, nem éppen szimpatikus ember. A neve is azt jelenti, hogy Jákob, az azt jelenti gáncsolni, csalni. Jákob az csaló. Most hogy gyógyítja ki Isten ebből a bűnből? Hagyja, hogy az elsőszülöttségi áldást ugye a mama segítségével, egy kis csellel elérje. És akkor mi történik? Jákobnak le kell lepleződni. Jákobnak el kell menekülni. Ott a következménye a bűnnek. De ez nem elég. Jákob elkerül Lábánhoz. Tudjuk a feleségek körüli vitát. És kiderül, hogy a csalót megcsalják. Miért engedi meg ezt Isten? Ezt a keserű pirulát. Mert az ember akkor érzi igazán a bűnt, hogyha nem ő követte el, hanem ő ellene követik el. Így jár Jákob. Ez az egész történet azt mutatja, hogy Isten az elkövetett bűnöket beépíti a mi üdvösségünkbe. Ha én viszont a bűnbocsánat oldaláról nézem ezt a gondolatot, akkor valami többet kell látni. A bűnbocsánat az nem azt jelenti, hogy Isten elengedi a büntetést. Hanem a bűnbocsánat azt jelenti, hogy Isten egy értékcserét hajt végre az én életemben. Mert minden bűnnek a lényege ez az értékcsere, hogy én más látok jónak, mint amit az Isten jónak mondott. Az első bűntől kezdve mindig ez a lényeg. Más a jó, mint amit az Isten jónak mondott. És ennek az értékcserének vissza kell fordulni. Ehhez segít hozzá engem Isten. Ezért van az, hogy amikor az Úr megbocsátja a mi bűneinket, akkor nem az történik, hogy a büntetést azt elengedi az Isten, ennél sokkal több történik. Egy kicsit ugye a 20. századi, 21. századi ember pénzbe gondolkodik. Gondoljuk ezt végig. Van 1 millió forint tartozásom, ez a bűn.
a bűn bocsánat az nem azt jelentést tennél, hogy jó, rendben van, 1 millió forintot elengedem, mert akkor még egy büdös vasam sincs, nem? Hanem a bűn bocsánat az azt jelenti, hogy én kapok egy csekkönyvet, aminek a fedezete Jézus Krisztus. És ebből a csekkönyvből annyi az enyém, amit én hitben beváltok. És nehogy elfelejtsem beváltani, ezért Isten meghagyja az én bűneim természetes következményét egy bizonyos mértékig. Újra és újra visszahull rám az elkövetett bűn, hogy ez odaűzzön engemet a csekkönyvhöz, hogy ne csak azt mondjam, hogy Uram, ezt a régi bűnt bocsásd meg, mert ő egyszer megbocsájtotta ezt, hanem minden bűnnek van egy ellentéte. Abban kezdjem gyakorolni magam. Beváltsam ezt a csekkönyvet. Más emberré legyek. Ez így működik. Ez a kegyelemnek a törvényszerűsége. Végül a Biblia azt is mondja, a római levél erre a legtipikusabb példa, hogy újszövetségi példát mondjunk, hogy Isten haragszik a bűnre. Ez az orgéteu, vagy görögül mondja az újszövetség, ez a római levél fő témája. Isten haragja a bűn ellen. Most én ott vagyok, mint bűnös. És a nagy tétel az az, hogy én melyik oldalon állok? A bűnöm oldalán, vagy pedig a bűnbocsánat oldalán? Visszautasítom újra és újra az Isten kegyelmét, az új kezdés lehetőségét, vagy pedig az új kezdés lehetőségének útján elindulok, és újra beváltom ezt a bizonyos kegyelemcsekket, hogy így mondjam. Az Isten haragja, vajon miért van a bűn ellen? Természetesen ez egy képlet. Nehogy úgy azt gondoljuk, hogy az Isten úgy haragszik, mint ahogy mi szoktunk haragudni. Istent mi úgysem tudjuk megismerni, ugye az első órán már mondtuk, ezért Isten mindig képletekbe beszél. Tehát az atya az nem apa, hanem olyan, mint az apa. A fiú meg nem fiú, hanem olyan, mint a fiú. A Szentlélek meg nem lélek, hanem olyan, mint a lélek. Ezek hasonlatok. Ugyanúgy az Isten haragja is ilyen hasonlat. Az Isten haragja az nem jelent más, mint Istennek a személyes rosszallását az ember életét tönkretevő bűnnel szembe. Tudnék, ha Isten soha nem ítélne, akkor is a bűn, ami életünket megszüntetni. A bűnnek a természetes következménye, úgy mondja a római levél, a bűnnek a zsoldja, az a halál. Abban a pillanatban, amikor ugye az embernek önmagában nincs élete, erről is beszélgettünk már, amelyik pillanatban én Istennel szemben döntök, akkor a halál oldalán vagyok. És Isten, megint egy képlet, haragszik a halálra. Nem akarja, hogy én a halál oldalán legyek, a halál kultúrájának a követője legyek, hanem azt akarja, ahogy annak idején a zsidóknak mondta a honfoglalás előtt, hogy előtökbe adok áldást és átkot, halált és életet, és válaszd az életet. Vajon az életet válasszuk-e? Mert ez a lényeg. Isten haragszik a halálra. Ő nem akarja a bűnnek a természetes következményét látni a mi életünkben. De a kivezető út, az bennünk van. Nekem kell eldönteni, hogy az életet választom, nekem kell eldönteni, hogy a kegyelem új lehetőségével élek, nekem kell eldönteni azt, hogy ha én letettem az én bűneimet Jézus Krisztus lábához, és ő tényleg elvette ezt, megbocsájtottak az én bűneim. A bűneim következményei vajon odaűznek újra és újra Jézus Krisztus kegyelméhez, és Jézus Krisztus kezéből újra és újra elfogadom azokat az áldásokat, amiket ő adni akar, ami az én bűneimnek az ellentéte pontosan, vagy pedig nem. Ez a nagy kérdés és a nagy választás. Az ember választ. Ezt az egész folyamatot, felolvasott igénk szerint úgy hívja a Biblia,
hogy Isten békéltető szolgálata. Még egyszer nézzük csak meg ezt az igét. Azt mondja, hogy mindez pedig az Istentől van, tehát ő a kezdeményező. A Biblia aranyszövege is azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Mindez pedig az Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, a Krisztus által. De nem én találom meg ezt a békességet, Isten ajánlja fel ezt a békességet, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő adta az ő egyszülött fiát. Vagy megtalálom ezt a békességet, és akkor Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával. Krisztusban van egy reális megoldás. Az én életemben csak egy kapcsoló van. Hova kapcsolódok be? Elfogadom Jézus reális megoldását, ez a megváltás, ez a közbenjárás, ez az, ami a közbenjáró szolgálata Jézus Krisztusnak, vagy pedig nem, hanem a bűn pártján állok. Isten ugyanis Krisztusban megbékeltette a világot, olvastuk, önmagával, úgyhogy nem tulajdonította neki vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igét. Ez egy nagyon érdekes dolog. Úgy békéltette meg magával, hogy abban a pillanatban, ha Jézusnak igent mondok, akkor kikerülök a bűn bűvköréből. És a bilincsből szárny lesz. A bűn az bilincs. Megvannak a következményei. Jézus meghalt a Golgotán, értem. Amikor Jézus Krisztusról beszéltünk, erről szó volt. És ez a krisztusi halál, én értem a Golgotán, ez azt jelenti, hogy nekem van módom a bűneim letételére. Nagyon sok ember ezt nem tudja. Szeretjük a bűnöket szőnyeg alá seperni, szeretünk a bűnökről elfelejtkezni, szeretjük azt, hogy a bűnöket ugye titokba tartjuk, bezárjuk a szívünk mélyére talán, vagy a feledékenység tengerébe dobjuk. Ez nem elég. Jézus Krisztus elvette ezeket a bűnöket. Luther Márton azt mondta, hogy az ember két alkalommal van veszélyes helyzetben. Az egyik, amikor csak a bűneiről tud. A másik veszélyes helyzet, amikor nem tud a bűneiről. Hát akkor hol a középút, mondja Luther. Ott, hogy az én bűneimről, amit tudok, elmegyek Jézus Krisztussal ezekkel a bűnökkel, és oda teszem eléje. És megragadom helyette a Krisztus kegyelmét, és akkor az az indulat lesz bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. Ez a középút. És erről beszél a Biblia. Itt értjük meg azt, hogy az új szövetség Jézus Krisztus haláláról úgy beszél, mint engesztelő áldozatról. Ez egy olyan kép megint Jézus Krisztus kapcsán, amit az egész Ószövetség begyakoroltatott az emberekkel. Az ószövetségi áldozatokról nekünk nagyon sokszor olyan homályos képünk van. Az ószövetségi áldozatban nem arról van szó, mint a pogány áldozatokban, hogy van egy kegyetlen Isten, aki mondjuk uralkodik a világ felett, és hogy jóba legyek a kegyetlen Istennel, ezért viszek neki valamit. Lekenyerezem az Istent. És ez az áldozat. Mai napig is sok keresztény ember így gondolja, hogy én adok az Istennek ennyit, meg annyit, meg amannyit, és akkor Isten eltekint a bűnömtől. Megveszem az Istent. Nem így van. Nagyon érdekes, hogy az Ószövetség többször is úgy említi az áldozatot, hogy ezt az Isten adja az oltárra, én értem. Hogy az alapformája az áldozatnak az volt, hogyha valaki úgy érezte, hogy nincs rendben a lelke, mert a bűn állapotában van, a bűn fogságában van, akkor a következőt kellett csinálni. Fogtam egy bárányt, és elvittem a paphoz.
pap lefogta a bárányt, kezembe adta a kést, és nekem el kellett vágnom a bárány torkát. A pap felfogta a vért, és ez a bárány az értem halt meg. Nem véletlen, hogy az egész új szövetség ezt látja Jézus halála előképének. A bárány ártatlan. Mégis a bűnnek van egy következménye, a zsoldja a halál. Valakinek meg kell halni. Most Krisztusnak ez az engesztelő áldozata két nagyon fontos dolgot mond el. Az egyik, hogy Krisztus engesztelő áldozata elmondja a bűn igazi súlyát. Hogyha mi nem Krisztus engesztelő áldozata felől értjük a bűnt, akkor már az első bűnesetnél bajunk van. De azért, hogy azt a gyümölcsöt leszakította Éva, hát ilyen kegyetlen az Isten, szokták mondani, ezt én többször hallottam, hogy megbüntette az egész emberiséget. Nem a gyümölcs leszakítása a bűn. Sőt, nem is az a bűn, hogyha én gyilkos lennék, hogy puff, agyonütöm a másikat. Nem ez a puff, agyonütöm a másikat a bűn. A bűn egy lépéssel beljebb van. Egy lépéssel előbb van. Ez a bűn az azt jelenti, és ettől kell Jézusnak engem megszabadítani, hogy én valahol a törvény lényegét, és ez a törvény lényege nem más, már az Ószövetségben is így van, Jézus pedig ezt hangsúlyozza az Új Szövetségben, a szeretet, de a törvény lényegét, a szeretetet tagadom. Egyszerűen Isten szeretetében és az ember iránti szeretetben rövidzárlatos vagyok. A bűn ez az állapot, ez a helyzet. Most Jézus Krisztus az ő kereszthalálával elmondta azt, hogy ez az állapot milyen borzalmas. Az embernek önmagában nincs élete, mondtuk. Abban a pillanatban, ahogy rövidzárlatos lesz az Istennel való kapcsolatom, elveszítettem az életet. Ezért mondta Ádámnak és Évának, hogy bizony meghaltok, jó lehet, nem haltak meg rögtön. De ebben a rövid zárlatos helyzetben az élet forrásával megszakadt a kapcsolatom. Amikor viszont Jézus Krisztus engesztelő áldozatát elfogadom, akkor rájövök arra, hogy ez a kapcsolat helyreállt. Ismét van életem. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy van új életem. Az engesztelésnek pontosan ez a lényege. Hogy én átéljem azt, hogy Krisztusban szabad lehetek. Nagyon sokszor visszaesek. Nagyon sokszor újra és újra el kell menni. Többször kell elvinni a bárány áldozatot az Ószövetségben is. De mindig átélem azt, hogy Jézus Krisztus az út, igazság és élet, az több, mint elengedés, ami óriási segítség, hogy én az legyek, aki vagyok. A másik nagyon fontos dolog, az nem csak az, hogy a bűn ilyen súlyos, hogy életbe kerül, hanem a másik nagyon súlyos az, hogy a bűn uralma alatt az ember az fogságban van. És Jézus Krisztusnak a keresztje, az egy diadal jel, ami számunkra. Gondoljuk el, Pál apostol mondja azt, hogy amikor Korintusba ért, akkor ugye nem akart másról tudni a Krisztusról, mint megfeszítettről, és ezt a korabeli emberek bizony bolondságnak tartották. A görögök azok legfeljebb bolondságnak, a zsidók pedig egyenesen botránkozásnak tartották. A kereszt az abban az időben bitófa volt. Miért beszél akkor Pál annyit a keresztről? Miért van az, hogy Pál teológiája, hogy így mondjam, a kereszt teológiája? Azért, mert azt kell látni, hogy az embernek egyetlen esélye van arra, hogy szabad legyen a bűn fogságából, ez Jézus vére,
a bárány Jézus vére, így is mondhatnám az Ószövetséggel összevonva a képet. Mert a bűn uralma alatt fogságban vagyunk, képtelenek vagyunk a törvénynek eleget tenni, mert szeretni nem tudunk, mert az nem elégtétele a törvénynek, hogy én nem csinálom. Vagy megcsinálom. Gondoljuk csak a 10 parancsolatra. Ott van az, hogy ne kívánd. Kívánságomnak nem vagyok ura. És így tovább lehetne tovább mondani. Jézus nem azt mondta, hogy ne, hanem azt mondja, hogy szeress. Szent Ágoston fogalmazta meg ezt nagyon szépen. Azt mondja, hogy higgy. Tehát ez azt jelenti, hogy bízd az Istenre a te életedet, és tégy, amit akarsz. Abban a pillanatban Jézussal jársz, akkor szabad vagy. Ha nem jársz Jézussal, akkor nem vagy szabad. Mert akkor a bűn logikája, és nem pedig az Isten törvényének a szelleme, a szeretet ural téged. Jézus Krisztus vére az pontosan azt jelenti, hogy ennek az életújulásnak az objektív alapja az a kereszten dőlt el, de nem csak a kereszten. Jézus nem csak meghalt értünk. És ez nagyon sokszor a kereszténységnek egy ilyen rövid zárlatos Krisztus képe. Azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus igen, hát Isten fia volt, lejött a földre, megszületett, egy minta életet élt, így szokták a keresztények mondani, és azután merjen csúnya gonoszok az emberek, úgy általában, meghalt a kereszten. Ebben már is van egy nagy baj. Ha Jézus Krisztus nem értem halt meg a kereszten, most drasztikusabban hadd mondjam, ha nem az én bűnöm az, ami keresztre vitte Jézus Krisztust, hanem ennek, annak, a másnak a bűne, abban a pillanatban a megváltás az én számomra nem ér semmit. Kívül vagyok rajta, nem? De itt nem állt meg ez a dolog, mert Jézus nem azért támad fel, mert ő az Isten fia volt. Ami Jézus Krisztus azért támad fel, hogy nekem üdvösségem legyen. Emlékszünk arra Pál apostol a korintusiakhoz írt első levele, 15. fejezetében azt mondja, hogyha Jézus nem támad fel, akkor hiába való a ti hitetek, és hiába való az én prédikálásom. Ezt úgy lehet mondani, ha Jézus nem támad fel, akkor nincs kereszténység. Mert a kereszténység nem csak a

A pap az Ószövetségben az azt jelentette, hogy kettős kötés. Egyrészt a papnak, embernek kellett lenni, két lábon álló embernek. Gondoljunk a nagyengesztelési nap áldozatára. Először a papnak magáért, a családjáért kellett bemutatni az áldozatot, épp úgy, mint minden más egyszerű izraeli embernek. Jézus maradandóan az ember család tagja maradt. Azért, hogy közben tudjon járni én értem az atyánál. De ezt úgy teszi Jézus, és ez Jézus igazi titka, hogy ő azt ígérte Máté evangéliumának a végén, hogy ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Vagyis, amikor én a bűn oldaláról a kegyelmet elfogadva Jézus mellett döntök, akkor az történik, és ez a lényege az egésznek, hogy Jézus Krisztus úgy lesz a szövetségesem, hogy értem jár közbe. De nem csak ott fenn a mennybe, hanem ő jár velem az úton. Ő az, aki a napi kérdéseimben eligazít engem. Ő az, aki a napi kisebb-nagyobb hibáimat segít legyőzni. Ő az, aki újra és újra felajánlja a kegyelmét. Ezért Krisztus élete az alapja az üdvösségemnek, de csak akkor, hogyha Krisztus élete bennem folytatódik. Ezért mondja Pál apostol úgy, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hogy is mondja az előzménye ennek a versnek? Galata levél második fejezet, 20. verse. Krisztussal együtt megfeszítettem, nem? És élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Vagyis, az emberben, a keresztény emberben két személy lakik. Ez úgy szokták mondani a teológusok, hogy a keresztény embernek kettős alanyisága van. Egyik oldalon az egyik alanyiság az Ádám utódai vagyunk, nem? Ádám leszármazottai. És mint Ádám leszármazottai, hajlamosak vagyunk a bűnre. A természetünk az nem a jó, nem a szeretet, hanem a bűn. Érdekes módon gyilkolni nem tanítanak főiskolai szinten senkit. És mégis az emberek elmennek gyilkosnak, nem? Vagy egyszerű példa, hát én az unokáimat sose tanítom arra, hogy rosszalkodjanak. Az a természetes nekik. Nagy nehezen lehet őket leszoktatni bizonyos rossz tulajdonságokról, nem? És így vagyunk mindnyájan. Az első Ádám öröksége bennünk van. De amelyik pillanatban én Jézust elfogadom személyes megváltómnak, abban a pillanatban mit jelent ez? Ez azt jelenti, úgy szoktuk ezt mondani, hogy újjászületés. Hogy én a második Ádám utóda leszek. És ez a másik én bennem. Ezért mondja Pál apostol a Római Levél 7. fejezetében, hogy a keresztény emberbe két én birkózik. Egyik oldalon ott van az óemberem, az Ádámtól örökölt természetem, benne van a vérmérsékletem, benne van az én természetes emberi igazságérzékem, és sok minden, amit mi pozitív tulajdonságoknak szoktunk mondani, de megromlott formában van bennünk. És ott van a szeretet törvénye szerint gondolkodó új ember. És Pál a római levélben így sóhajt fel, ó, én nyomorult ember. Kicsoda szabadíthat meg? És rögtön kész is a felelettel. Megszabadulhatok Jézus Krisztus által. Úgyhogy van egy főpap, van egy olyan pap, aki nem csak itt élt a földön, nem csak meghalt a Golgotán, mint igaz áldozati bárány, nem csak értem feltámad, hanem bennem is feltámad, és hogy bennem feltámad, ez azt jelenti, hogy ez a Jézus Krisztus közben jár értem. Nem csak a mennyben, hanem itt a földön is velem van minden napon a világ végezetéig, szolidáris velem. A megváltásnak az objektív alapja az nem más, mint Jézus élete, halála és feltámadása.

0: sorsa, mint az én sorsom. Ez a velem szolidáris Jézus Krisztus. Nem független én tőlem. Az üdvösséged nem egy objektív lehetőség, úgy objektív lehetőség, hogy nekem kell kiharcolnom, nekem kell így-úgy teljesítenem, nekem kell felmennem valami csodálatos Sputnikkal a mennybe, hanem úgy objektív lehetőség, hogy mai napig épp úgy, mint az Édenben. Jézus Krisztus mondja azt, hogy hol vagy. Csak nem azt mondja, hogy Ádám, hanem hol vagy te, és behelyettesíthetjük mindjárt a nevünket. És Istennek ez az üdvözítő kegyelme, így mondja a Biblia, minden embernek megjelent. Vajon én mit kezdek ezzel a kegyelemmel? Mert ez a nagy kérdés. Ez a mi egzisztenciánknak az egyik alapvető dolga. Tudnélik, ha én ember akarok lenni igazán, ez az szükséges, hogy helyesen éljek a szabad döntési lehetőségemmel. Szabad döntési lehetőség, ezt elmondtam már többször, hadd ismételjem csak, nem azt jelenti, amit ma szabad akaratnak hívunk, hogy én azt csinálok, amit akarok, ahogy a liberálisok gondolják ezt. Hanem ez a szabad döntési lehetőség az, hogy előttem van két út. Mehetek jobbra, mehetek balra. De én nem nulláról indulok. És ebben van a kegyelem. Ez az új kezdés lehetősége nem nulláról indul, hogy én vagy ezt választom ízlésem szerint. Pál ezt nagyon jól tudja a Filippi levélben. Azt mondja, ő az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mint a munkálás jókedvéből. Tehát az Isten nem csak lehetőségeket támaszt, hanem pontosan a Szentlélekről szóló tanításnak ebben van a lényege, Isten benned is, bennem is dolgozik. Meghagyja a bűnös következményét, hogy ne felejtsd el, hogy milyen csődbe voltál. És ez mindig odaüzi Jézushoz, akitől nem csak azt a bocsánatot kapott, hogy na jó, akkor most az egyszer még, megkegyelmezek, hanem ott van a kitöltetlen csekk. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy minden bűnnek van egy ellentét erénye. És a bűnöket nem úgy kell legyőzni, hogy én megfogadom, hogy én pedig ezt a bűnt, ha törjön el a kezem, lábam, akkor se követem el. Hanem a bűn legyőzésének az az útja, hogy a bűnnek az ellentétét kezdem tenni. És ebben a cselekedetben segít engem Jézus úgy, hogy ő az, aki munkálja benne még az akarást is, és nem csak a munkálást. Az ő jó kedvéből. Ez tulajdonképpen az üdvösségnek az objektív alapja. Ez a törvényszerűség sor. Ennek a törvényszerűségnek az ismerete nélkül nincsen kereszténység. Erre épül fel a kereszténység. A kereszténység nem azt jelenti, hogy XYZ ideológiát elfogadok, hanem a kereszténység az arra épül fel, hogy én, mint ember, akármi is történik. Van egy második Ádám, és ez Jézus Krisztus, aki megszüli bennem a másik szigeti Jenőt. Azt, aki a menny részese lehet. Ez az én üdvbizonyosságomnak az alapja. Nem az az üdvbizonyosság alapja. Én szigeti Jenő, már annyi mindent tudok, hogy ezt nem fogom elkövetni. Nem így van. Sokszor elkövettünk olyat, hogy tudom, hogy rossz, amikor az elsőt lépek, de valami, ugye, hogy Pál mondja a Róma 7-be, hogy nem engedi az óember. Az alapja az, hogy a kegyelem az egy, nem egy egyszeri alkalom. Kegyelemben, így mondja a Biblia, járni kell. Igaz? Ez azt jelenti, hogy újra és újra Isten nevelget engem. Természetesen vannak olyan bűnök, amik elmaradnak az én életemből. De már nagyon megégettem velük a számot, és már bennem van a reflex, hogy így mondjam, hogy ezt nem teszem. De azért a kísértő újra és újra próbálkozik. De az én szívemben, belső emberemben nem csak a kísértő dolgozik, ott van Isten szent lelke. Ő az, aki munkálja bennem mind az akarást, mind a munkálást. Istennek ez az objektív munkája az, amire nekem feleletet kell adni. És a következő, 10. alkalma ennek a sorozatnak, az pontosan arról fog szólni, hogy mit jelent ez a belső változás egy ember életében. Hogy ebből az objektív lehetőségből, ami Jézus Krisztus kereszthalála által minden embernek adatott, mert ugye megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ebből a lehetőségből én hogy profitálhatok? Evel a lehetőséggel én hogyan élhetek? Hogyan lehet az üdvösség az enyém? Mert eddig csak arról beszéltünk, hogy Jézus Krisztusban az üdvösség az enyém lehet. És Isten megtesz mindent, hogy az enyém legyen. Kívülről és belülről. Munkálja az én szívemet épp úgy, mint odaadta Jézus Krisztus. Az én bűneimnek a következményével újra és újra ütköztet engem, hogy oda meneküljek Jézus Krisztushoz. Ezért mondja Luther, hogy a sátán az olyan, mint az Isten láncos kutyája. Ha bemegyek egy házba, és ott van láncon egy kutya, amelyik egész a falig ér, akkor még a vakolatot is leszedem, hogy ne szedje le rólam a nadrágomat a kutya. És hogyha jön a gazda, akkor oda megyek szorosan mellé. A sátán így odaűzhet engem Jézus Krisztushoz, de ez az kell, hogy én kimondjam azt a nagy igent. És akkor el fog indulni az a belső folyamat, amit megtérésnek, újjászületésnek hívunk, ami az üdvösség belső tapasztalása. Erről lesz a következő órán szó. Köszönöm az eddigi figyelmet, köszönöm a kitartást, Isten áldja meg önöket, és adja azt, hogy minnyájan ennek a csodálatos munkának a részesei legyünk. Amen.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

0: A költészet hangján.
1: Szigeti Jenő. Akkor húsvét hajnalán. És akkor megrepett a szikla, mint ahogy fény hasítja a kövült szíveket. A szendergő katonák kardja és a papok sanda pillogása zörögve a földre volt. Kilépett Krisztus egyedül a sziklasírból, s belépett a kétkedő szívek ajtaján. Lassan, a kelő nappal együtt, tartalommal telt meg a csend. Porrá foszlott a közöli szürke fátla, mint a templom kárpit, ami tetejétől az aljáig ketté repett. Ekkor már nem remegett a föld. A Golgota felett nem tornyosultak sziklasúlyú, komor fellegek. A hajnali csend balzsamos suttogása vitte a hírt. Most a bárány győzött, Júda oroszlánja, aki ma is győz az erőszakot lihegő erősek felett. És a hír terjedni kezdett századok vérzivataran át. Ma is érint simogató szava, és a szívig érő ige életet kínál. Megünt vallomások, monoton zsolozsmák kárpitja most is elszakad, ha a feltámadt Jézus közönyöm sivatagán, önzésemen győzve szívemen áthalad. Templomok, papok és percemberke szolgák nem rejtegethetik többé az életet, mert bennem is győzhet a Krisztus. Csendes szavától megreped a szikla, mert halálom felett is ő az életem. Ezért most vele indulok. Kézen fog, mert mindig ő vezet. Hisz Jézus a sorsunk, ő a reményünk is, út és igazság a hullámok felett. A feltámadt Krisztus bennünk akar élni, nem bújik el a szent prédikáció tartalmatlan frázisa megett, hisz mindig élet volt, és élet marad ma is a halódó világ romjai felett.
0: A nap versét elmondta Nyári István.
2: Csendes percek. A mai áhítatot Larry Scanlon írta Marylandből, az Egyesült Államokból. Mély benyomás. A csillogó szemek megörvendeztetik a szívet, a jó hír felüdíti a testet. Példabeszédek könyvének 15. fejezetének 30. verse. Amikor a boltban beálltam a pénztárhoz, örömmel tapasztaltam, hogy csak egy ember áll előttem a sorban. Amikor én köveztem, a pénztáros megszólított, köszönöm, hogy mosolygott, amikor beállt a sorba, soha nem látok senkit mosolyogni itt, úgyhogy köszönöm. Fogalmam sem volt az ábrázatomról, és egy szót sem szóltam. De hogy az emberek sorban álltak a pénztárnál, a pénztáros hölgy mindig figyeli az arcokat, és ki hogyan viselkedik. A megjegyzése komoly benyomást tett rám, és remélem, soha nem fogom elfelejteni. Rövid beszélgetés során kiderült, hogy az unokájának tanulási nehézségei vannak, küzdelmes számára az iskola. Megígértem neki, hogy imádkozni fogok az unokájáért. Ha mostanában abban a boltban vásárolok, próbálok az ő sorába beállni, hogy érdeklődhessek az ő és unokája hogy léte felől, és biztosíthassam, hogy továbbra is imádkozom értük. A legelső alkalom rádöbbentett, hogy a hétköznapi találkozásaink során egyfajta benyomást teszünk másokra, még akkor is, hogyha meg sem szólalunk. Sőt, talán egyesek csak rajtunk keresztül találkoznak az evangéliummal. Drága Urunk, segíts érzékenynek lenni arra, amivel mások küzdenek, és bátorítást adni nekik. Amen. Napi gondolat, bár a szavak számítanak, a hallgatásom is mély benyomást tehet. Imádkozzunk a boltosokért és a pénztárosokért.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: aki örökös, nem síránkozik. A mai ige példabeszédek 28. fejezet 10. verse. A fethetetlenekre szép örökség vár. Gondolatok az igéről. A példabeszédek könyve ígéretek könyve is. Az ígéreteknek közmondásokká kellene válniuk Isten népe között. Itt egy igen kegyelem teljes ígérettel van dolgunk. Megszoktuk, hogy úgy gondolunk a jó dologokra, mint amiknek csupán várományosai vagyunk. Ezen ige alapján már most birtokosai lehetünk az örökségnek. Ellenségeink minden csalárdsága sem lehet romlásunkra, ők maguk esnek majd a nekük ásott verembe. Örökségünk annyira biztos, hogy nem veszíthetjük el, sem el nem téveszthetjük a feléje vezető utat. Mi a miénk már most? A nyugodt lelkiismeret a Krisztus drága vére által Isten irántunk való szeretete, amely változhatatlan. Az imádság lehetősége, amely által minden szükségünkben erőt nyerünk Istentől. Miénk Isten gondviselése, minket szolgálnak Isten angyalai, és mindenek felett pedig Isten lelke lakozik bennünk. Minden valóban a miénk, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tiétek. 1 Korintus 3.22. Miénk az Úr Jézus. Miénk az isteni háromság a maga egységében. Halleluja! Ne siránkozzunk, ne fukarkodjunk, ne sajnáltassuk magunkat, ne jajgassunk, ne panaszkodjunk, hiszen ilyen drága kincseink vannak. Éljünk Istennek, és örvendezzünk benne egész napon át. Ehhez fogadjuk el a Szent Lélek segítségét. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdette meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, amely holnaptól kezdődik. Május 16-a és 17-e között lesz. Fontos volt, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap. Az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket csak május 11-én hétfőn 12 óráig tudták elfogadni. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, Budapest 8. kerület Szentkirályi utca 51. Az időjárásról: haladunk a nyár felé. Ma vasárnap felhős vagy borult idő alakulhat, sok felé lehet eső, északról fúj a szél, és most 13-20 fokunk van. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik, az északi szél élénkülhet, és 15-20 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti adását hallják. Engem Gordon Györgynek hívnak, fitoterapeuta vagyok, ezt azért jegyzem meg, mert ebbe a témába beszélünk, és tanár úrral fogunk folytatni egy beszélgetést, Gyilis tanár úrral, akinél vizsgáltam annak idején. Tanár úr, kérem, egy pár mondatba bemutatkozni a rádiók hallgatóknak, szépen megkérem.
1: Gilik István vagyok. Előzőekben már ugye találkoztunk, rádióban is bemutatkoztam, de aki nem ismerne, egy baranyai kis családból származván kerültem Budapestre, és itt folytattam azon tanulmányaimat, amelyben úgy éreztem, hogy tudok szólni az emberekhez kicsit a természet nyelvén is. Mivel a természetgyógyászati területen vonzódtam a növényekhez, gyógynövényekhez, a méhekhez, a méztermékhez, még a gombákhoz, a mecsekben egyébként sok gomba van. Igen, ebből írtam jegyzeteket, tanjegyzeteket, amiből ma ugye sokan tanulnak, vizsgáznak, sőt, a legutóbbi esetben egy könyvet adtunk ki, mégpedig az apiterápiáról, arról a különleges témáról is, ami a természethez kötődik, de nagyon erősen, mivel a méhek szúrására alapszik, az méhméreg gyógyító hatásán alapszik, a virágporon, a méhek generatív rendszeréhez kapcsolódik, mi az a generatív rendszer, a túlélő rendszer, a szaporodás, a megújuló rendszer, amiben minden hormon, vitamin, ásványanyag benne van. Na, ezt tanítjuk az embereknek, hogy ne kerüljenek olyan távol a természettől, amilyen messze már elkerültünk, hanem egy kicsit kerüljünk közelebb, ismerjük meg ezeket, és alkalmazzuk őket életünkbe, táplálkozásunkba, gyógyításunkba.
0: Erre a megismerésed egy nagyon jó lehetőség a Galagonya túra. Erről, hogyha pár mondatot tanár úr mondana a hallgatóknak, hogy honnan indult a Galagonya túra, és tulajdonképpen miről szól, aztán szeretnék rátérni, itt vannak ám hallgatói kérdések a Galagonya túrával kapcsolatban, egy csomó olyan felvetés történt, ami idő hiányában tanár úr nem tudta elmondani a Galagonya túra résztvevőinek, hát most ez egy nagyon jó lehetőség lenne, ha beleférnénk időbe. Tehát menjünk szépen sorjába, tanár úr, a Galagonya túráról meséljen egy pár gondolatot a hallgatóknak.
1: Igen. Tekintettel arra, hogy már kisgyerekkoromban a nagyanyámmal járva a mezőket, a földeket, segítettem otthon a mezőgazdálkodásban. Kicsi gyerekkorom óta is megismertem azokat a gombákat, növényeket, gyomnövényeket, amelyeket a nagyanyám külön-külön figyelmeztetett, hogy föl lehet használni másra is. Ezek a gyomnövények jó takarmány növények az állatoknak, de nagyon jó gyógyszerek az ember számára is. Ezt már megtanultam akkor, mielőtt még a tanfolyamokat elvégeztem volna. Elkerülve én ugye a baranyai vidékről, a mecsek vidékéről, elvégeztem mezőgazdasági technikumot, agráregyetemet végeztem, majd 3 évvel később visszamentem, akkor elvégeztem a növényegészségügy, a növényorvosi ugye, szakot, és mindezek után természetgyógyász speciális tanfolyamokra jelentkeztem be. Dr. Ulá Andor neve talán ismerős, gyakran emlegetjük, hát ő egy megalapítója magyar természetgyógyászatnak, valójában hozzájártam. És a tanár úr ugye a oktatás során megállapította azt, hogy én, az én ismereteim, hogy növényekkel kapcsolatban magasabbak, mint sok átlagé, mivel szigorlati tárgy volt az egyetemen a gyomnövények ismerete, és kiderült, hogy a gyomnövények mindegyike majdnem gyógynövény is, hogy akkor én ezt tanítsam és mondjam el. Úgy az embereknek, hogy a kicsi ember, akinek pénze nincs, hozzáférjen ehhez az információhoz, mert ez óriási érték, hogy ingyen is lehet gyógyulni. És erre ugye megalakítottuk 1989-ben a Galogonyatúrát, 90 óta ez már folyamatosan működik, és ez a Galogonyatúra nem más, mint havonta egyszeri kirándulást jelent, gyógynövénygyűjtéssel összekapcsolt kirándulást a budai hegyekbe, amiben 4 órába belefér, 4-5 órába, ugye azt a távolságot belőttük, és mindig máshova mentünk, és gyarabodott a számunk, és itt gondolják el, kedves hallgatóink, hogy itt 30-40-50, néha 100 ember is összejött a Szél-Kálmán téren, és ki a hegyekbe, és egy egész teret, a Hűvösvölgyet félig beterítettük, annyian voltunk, és mindenki éhes volt a tanulásra, az ismeretanyagokra, hogy ez milyen növény, az milyen növény, és én ezt azóta 33 éven keresztül, most már igen sokszor elmondtam, de még mindig elmondom, mert mindig vannak új emberek, akik csatlakoznak, és meg akarják ismerni a gyógynövényekbe rejlő titkokat, ami közelebb viszi az embereket a természethez, és ha ez sikerül, akkor még könnyebben gyógyulnak is.
0: Egészen fantasztikus, kicsit ugorjunk tovább az időbe, hogyha jelenleg most valaki csatlakozni szeretne ehhez a Galogonya túrához, ez hogyan teheti meg, tanár úr, kérem?
1: Úgyhogy minden hónap harmadik vasárnapján, márciustól októberig tart ez, amíg a vegetáció ugye virágzik és dolgozik a természetbe. 9 órakor a harmadik vasárnapon a Szél-Kálmán téri metró kiárat mellett csoportok van, gyülekeznek ott más emberek is, kiránduló csoportok. A legnagyobb csoportot kell keresni, rákérdezni, hogy ez a Galogonyatúra, igen, igen, és a tanár úr, hát egy kicsit késik, mint rendesen, de jönni fog úgy is, tessék türelemmel lenni. Egy 5 percet szoktam késni, hogy mindenki azért ki tudjon szállni, mert így is sokszor telefonálnak, hogy várjunk egy kicsit, mert már itt vagyok, már ott vagyok, de még a villamoson vagyok. És megvárjuk őket, és a 10-15 perc várakozás nem a világ, oda tartoznak közénk, és összekovácsolódott egy olyan gárda, hogy azóta is tényleg most már több mint 3 évtizede, de vannak, akik végig kitartva jönnek, és örömmel mondom, hogy kevesebbet betegeskednek, kevesebb gyógyszerrel élik az életüket, ami ugye más embernél az van, hogy már gyógyszermérgezésig fajul el a sok gyógyszerzabálás, sajnos.
0: Hát tulajdonképpen itt a Galogonya túrán egy olyan tudásanyaghoz tudnak hozzájutni a kedves hallgatók, illetve a Galogonya túrán résztvevő klientúra, amit más helyről nem tud hozzájutni ilyen információkhoz. Lennének hallgatói kérdések az utolsó 3 vagy 4 Galogonya túrán, úgy összegyűltek a kérdések, és ezeket most úgy feltenném a tanár úrnak, hogy megosztaná a válaszokat a hallgatókkal. Mindenesetre, hogyha kedves hallgatóink közül valakit érdekel a Galogonya túra, hogy hogyan tud hozzájutni, keresse meg akár engem a szerkesztőségen belül, és el fogom irányítani, hogy hogyan tud csatlakozni ehhez a most már több mint 30 éve folyó oktatáshoz. Hát, hallgatói kérdések. Mi különbség a daganat, a jóindulatú, a rosszindulatú, a tumor, tulajdonképpen ezek a sejtburjánzáson alapuló betegségeket. Egy nagyon kedves rádióhallgató tette fel a kérdést, hogy húgyhólyag rákos daganat. Ez egy elég ijesztőnek hangzik. Van-e ebből kiút, van-e ebből gyógyulási lehetőség, ha pedig igen, akkor mi az? Tudomásom szerint tanár úr nagymestere a gombáknak, illetve szakértője a gombáknak. Tud-e valamit mondani a hallgatóknak? Hallgatjuk nagy szeretettel.
1: Hát a kérdés az igen komplex, ez körülbelül 80 órás tanfolyam anyagát öleli fel, de mivel most erre hirtelen ennyi időnk nincsen, én talán csak az alapokra mennék vissza, és megemlíteném azt, hogy mindannyian megbetegszünk általában előbb-utóbb valamibe. Ha nem vigyázunk, akkor bajunk lesz. Melegünk van, belázasodunk, gyulladások keletkeznek. A szervezet jelzi azt, hogy valami van bennem, ami nem odavaló, amit akár belélegeztem, vagy táplálékba elfogyasztottam, megfeküdte a gyomromat, tehát valami oka lehet. Tehát magyarul mondva, a környezettel való viszonyunkat kell megvizsgálni. A környezet mi? Hát a környezet, ahol lakom, ahol élem az életemet, ha ott nincs baj, akkor velem se lesz baj. De ha ott mérgek vannak, azok belém kerülnek, akkor én is meg fogok betegedni, nyilván. Hát ezek a mérgek belélegezhetők, ezek elfogyaszthatók, és ugye azóta hát az orvostudomány is bebizonyította híres-híres szerzők tollaiból, ugye dr. Harry Billerre vonatkoztatom ezt a megjegyzésemet elsősorban most, de sok más orvosra is, akik felismerték azt, hogy minden baj gyökere valahol a mérgeknél rejlik. Ha a méreg bekerül a szervezetembe, akkor bennem is lehet daganat, akármi. Na most, hogy jó vagy rossz indulatú, ez attól függ, hogy az életem során mennyi mérget gyűjtök össze. Ha nagyon le vagyok terhelve, az immunrendszerem azáltal, hogy rengeteg mérget, rengeteg sok nem odavaló ételt és italt és egyebet fogyasztok, és kábítószeres vagyok, és alkoholista vagyok, akkor ne higgyem azt, hogy én ellen tudok állni mindennek. Nem, akkor sokkal inkább ki vagyok téve a kísértésnek, hogy hamarabb nagy bajom lesz. A másik, akinek az immunrendszer erős, mert kint lakik a pusztán, állatokat tenyészt, növényeket termeszt, jó levegőn van állandóan, annak erősebb az immunrendszer, az is megkapja ezt, de az immunrendszerrel képes legyőzni azt a fertőzést, azt az idegen anyagot, azt a mérget. Mi lehet az a méreg? Hát lehet élettelen méreg, ugye, például az arzén, vagy a levegőbe kerülő egyéb vegyületek, növényvédőszerek, bétisó, meg egyéb olyan szerek, kémiai anyagok, amelyek a földből jönnek, de vannak olyanok, amik az égből potyognak le, mert az eső lemossa, akárhogy is került oda. Hát ez valahogy bekerül az élelmiszerrel együtt a szervezetünkbe, akkor az immunrendszer rögtön működésbe lép. Ha legyőzzük, akkor erősek vagyunk, az immunrendszerünk erős, mert valahogy tisztább környezetbe élve az életünket, könnyebb a szervezetnek ezt ki ebrudalni a szervezeten belül, mivel? Hát vizelettel, izzadsággal, ürítéssel, izzadmánnyal, szóval lázzal, és a többi, és a többi. Vagy műtéttel, ugye, mert ilyen is előfordul, illetőleg vannak más egyéb keleti technikák, amivel a mérgeket meg lehet kötni és ki lehet vezetni, de hát most nem fér bele az időbe, csak talán elmondanám azt, hogy ezeknek az ismeretei segítik azt, hogy én milyen mértékben tudok ellenállni a fertőzésnek. A fertőzés nem csak kémiai anyag lehet, lehet egyéb sugárzó anyag, de van egy másik, harmadik is. Vírusok, baktériumok és gombák, ahol az elsődleges élettelen fertőzés megtörténik, legyengül a szervezet, a legyengült szervezetre, mint a hangya a mézre, jönnek a kórokozók. És ők ott tenni akarnak valamit. Figyelj csak meg a természetbe, az erdőt. Ha egy fa, egy erdő kezd megöregedni, a fák már kezdenek vastagodni, már leérte az élet, mondom, 80-90 éves fák, mondom, mennyi sok gombát látunk? Miért jelennek meg? Mert már megjelentek a gyengülő fák is, akik már leélték az életük nagy részét, és az segíti elporladni, elszáradni, és lehullik, és elporhad, és fölvehető táplálékká válik vissza a magvak számára, amit az egészségű fák teremnek, tölgymag, meg bükkmag, meg minden, azok gyökeret vernek, és újra felszívják úgy azt a tápanyagot. Tehát körülbelül ugyanez a helyzet a mi vonatkozásunkba is, az ember vonatkozásába is, csak mindig oda kell figyelni, hogy hogy van ez a természetben. És minél közelebb vagyunk, ehhez annál jobban megértjük ezt az összefüggést, hogy a természet, ha hagyják, megtisztítja önmagát, ha nem hagyják, hanem művelik a földet, akkor tönkre teszik a talajt előbb-utóbb a vegyszerekkel, a mérgekkel, és a talaj is kezelésre szorul. Nem teremje már meg azt az élmet, és akkor kétségbe esünk, hogy jaj, mi lesz, sokan vagyunk már a földön, a földek hiába vannak, de nem teremnek annyit, az sokkal kevesebb, akkor jönnek a különböző találmányok, vízkultúrák, hát majd ma próbáljunk meg ezt, meg eszünk rovarokat, majd meg egyebeket, kitalálunk mindent, hogy hogyan segítsünk a helyet, hogy szépen higgadtan leülnénk és megnéznénk, hogy a környezetben milyen lehetőségek vannak. És a szakemberekkel megbeszélve nem politikusokkal, hanem azokkal, akik értenek hozzá, hogy vajon mit lehetne itt tenni, és kiderülne, hogy a föld népessége az még nem érte el a csúcsát, még többet is elbír a föld, ha hagyjuk regenerálódni azért, hogy megújuljon mindig, és újra tudjon termelni. Csak ugye, mint agrármérnök beszélek most kicsit többet erről, de mivel közvetlen szakmám is, a Gödöllői Agrárhelyen is tartottam előadást már ezekről a témákról, valójában úgy van, hogyha a természetet utánozva művelnénk a földet, és egy kicsit oda kellene figyelni arra is, hogy az a túlszaporodott emberiséget egy kicsit fogjuk valahogy vissza. Biztos, hogy van rá valami módszer, mert Kínában is volt, meg azért vannak nemzetek, ugye, ahol odafigyelnek, hogy egyensúly maradjon fönn, és akkor ne legyen az, hogy most már meg kell lennünk mindent, mert örülünk, a mérgezett étel is ott van, mert mégiscsak egy étel, de ugye attól nem megyünk fölfele, csak lefele, tehát attól elhasználunk. Nekünk ezeket a mérgeket a szervezetből ki kell ebrudalnunk. A kérdéshez kapcsolódott még az, hogy időskorban ugye miért van az, hogy nagyobb a veszély az emberekre, mint a fiatalokra? Hát azért, mert aki 10 évig élt eddig az életét, akárhol is, ott még volt hely a mérgek lerakására. De akkor, amikor már az ízületeink, az érfalak, többi rejtekhely megtelt mérgekkel, mert a májunk nem tudja hova pakolja, ki ebrudani nem tudja olyan gyorsan, hogy mi bevisszük, ugye nyilván, akkor lepakolja. Azok pedig elfoglalják a jó dolgoktól a helyet, amire szükségünk van, elfoglalják, beleépülnek a sejtplazmába, és a több, és a vége mi lesz? Még a DNS-t is átkódolják, úgyhogy még emberileg is képesek megváltoztatni a mérgek bennünket, ha nem vigyázunk. Minél idősebb vagyunk, annál több a bennünk fölhalmozódott méreg, annál nehezebb, annál inkább oda kéne arra figyelni, hogy hogyan tisztítsuk meg magunkat. Ebbe küldjünk segítséget az időseknek.
0: Egy picit másképpen fogalmazva, ha jól értelmezem, meg ha jól emlékszem a tanult anyagra, akkor miután a májunk megtelt, utána kezdi el a szervezet kipakolni a mérgeket különböző helyre, például kötőszövet, izomszövet, ízületek, illetve az agy, attól függ, hogy milyen beállítottságú a kliens, más-más helyre rakja. Tehát az elsődleges méregraktár a máj, és akkor utána következik az ízület, agy, kötőszövet, hámszövet, mert a méreganyag leraktározása. Tehát akkor először is a májnál kell kezdeni.
1: Ott elkezdődik, hogy eleve már nem viszünk a szervezetbe semmiféle mérget, amit lehet kívül hagyunk, és nem engedjük be a szervezetbe. Itt kezdődik. Ha már benn van, és a májat elkapta, akkor jönnek a különböző kúrák, akkor a májat ugye, gyógynövénykúráktól fogva tényleg olyan különleges eljárások, hogy hát csökkentsük le a májnak a terhelését, mert ha nem sikerül, akkor nincs védelem, akkor pattanásosok leszünk, akkor az ráterjed a belső szervekre, a bőrre, mindenre, és bármilyen betegség kialakulhat végeredményben, ha mérgeket nem tudjuk kiebrudalni. De ha meg tudjuk kötni, ha megvan a módja, ezerféle módja van ennek persze fitoterápián belül is, még csak ugye a fitoterápiánál tartunk most, akkor is meg lehet ezeket kötni, meg lehet fogni, ki lehet vezetni, és megkönnyebbül a szervezet, és könnyebb a gyógyulás, könnyebb az immunrendszernek a dolga is, és meg tud birkózni. De ezt nem tesszük, hanem gyógyszerrel elfolytunk mindent, és a gyógyszerek méregé válnak, még több lesz a méreg. Akkor ki vagyunk szolgáltatva már annak a kémiai iparnak, amik ugye patikának hívnak bennünket, és hát szedjük, bízva benne, hát ha jó lesz, és mindig rosszabb lesz. És utána az egyikre a másikat kell szednünk. Igen, vannak esetek, amikor már nincs más menekülés, annyira lerobban a szervezet, akkor fogadjunk szót mindennek, az életmentés a legfontosabb, mert a szív, meg az agy a legfontosabb. Ugye a vezérlőrendszer, meg a motor az a legfontosabb. Utána, ha ezek fölbomlanak, akkor már vége. Aztán ugye a máj, mivel ugye a méreg nagy részét ő válossza ki, nagy részét, meg hát ugye nem csak a tüdő is kiválaszt sokat, meg hát ugye a bőr is kiválaszt sokat, tudjuk. Ezekre nagyon oda kellene figyelni, és ezt hétköznap tanítani az iskolákban a gyerekeknek is, hogy ahogy megnőnek, ez a tudás bennük legyen, ugyanis a egyre romló élettérbe születnek bele az emberek. A Föld, tudjuk, hogy nem fölfele haladunk. Az evolúció elért egy bizonyos szintet, most már szennyeződünk, és egyre több a küszködésünk, és egyre több a gondunk természetgyógyászoknak, orvosoknak, egészségügyieknek, hogy hogyan mentsük meg az embert. Nem akar senki mérget, de az mégiscsak ott van. Miért van ott? Hát igen, azért, mert a társadalom érdeke az, hogy legyen ilyen gyár, legyen olyan gyár, gazdagok legyünk, és a melléktermék, hát az is ott lesz, arra már nem lesz idő eltakarítani, egyrészt belélegezünk, beteg leszünk, erre is föl kell készülni természetesen. Hát ugye én, mint természetjáró ember szoktam mondani, hogy amennyit csak lehet a szabadba menjünk, galagonyra túrázunk, ne csak egyszer harmadik vasárnap, hanem kertészkedjünk a vidéki kis vikendházunk mellett is, a jó levegőt szívjuk, és azzal mind-mind csökkentjük ennek a veszélyét, lehetőségét, mint hogyha állandóan csak ugye azon vagyunk, ha majd a harmadik vasárnap galagonyra túrán elmondjuk, és megszűnik minden, nem szűnik meg semmi, a mérgek ott maradnak, és én látom az arcokon azokat az embereket, akik önhatalmulag beavatkoznak, tanulnak, ismeretanyagokat terveztik, és azokat is, akik rábízzák magukat a véletlenre, hogy majd a patikába föliratom a gyógyszereket.
0: Valamelyik galagonya túrán említette tanár úr a méznek a gyógyító hatását, illetve a méregtelenítő szerepét. Erről tudna valami beszélni a kedves hallgatók?
1: Igen,
0: tanár úr?
1: Egyébként itt van a kezemben ez a könyv, most jelent meg ebbe az évben, Apiterápia, a méhtermékek gyógyhatása címmel, amit ugye a Kornétás kiadó adta ki, hát ebben benne van, de egyébként el is tudom mondani, nagyon egyszerű, a szomszéd bácsitól is láttam, gyerekkoromban méhész volt, és néha segítettünk kepergetni a mézet, kaptunk egy kis mézet, és a Gyurka bácsi néha bekenyte a vállát a mézzel, és így dörzsölgette vele, és hát mit csinál? Megmasszírozom a mézzel, könnyebb, a méz, az finom, azt enni kell, nem oda belemasszírozni. És amikor belemasszírozta, akkor beszélgettünk kicsit, azt a végén fogott egy ilyen fakést, és levakart az egészet, de az már nem, ami ott volt a bőrön, ami ott kijött a pórusokon, az már ilyen fanyar szagú, szürkés massza volt, semmi köze a mézhez nem volt, mert megkötötte azt a mérget, amit ozmotikusan a bőrből kihúzott. Hogy került a bőrbe? A máj elfáradt, nem tudta hova rakni, nincs hely az érfalaknál, nincs hely az ízületeknél, a sontoknál, a sehol, nem tudja hova pakolni, kinyomta a kapillárosok fel a bőr felszínére. Viszkető érzés előzte, hogy itt miért vakarózok, mert belülről méreg akar kiszabadulni belőlem. Hogyan vakarjam én azt el? Hát segítsem elő olyan anyaggal, mint a méz, ami ozmotikusan tudjuk, hogy az higulni akar, mert tömény, higulni. Hogyan higul? Vizet vonál a környezetből. Ha rákenem a bőrömre, a fájó térdemre, ízületemre, ahol baj van, és egy celofán réteggel, nájlonnal letakarom, akkor nem tud a levegőből vizet elvonni a méz, hanem csak bentről a bőr felől a vízzel együtt nedvességgel kiszívja a mérgeket is. Tehát ez az ozmotikus masszázsnak a titka, amit a mézek nagyon jó megcsinálnak nekünk, de hát ugye néha sajnáljuk, mert az olyan sok méz nincsen. De a mézek megtehetik maguknak, mert ott a nagybödönt belenyúl, és hát ugye a reumás nagymamának a derekát bekenyi szépen bele, és utána megkönnyebb ő tőle. Lemossa a végén, levakarja egy kis kamillás teával, leövlíti, megfürdik, és vidám lesz megint egy darabig, addig, amíg a máj megint föl nem tölti az összes depót méreggel, és utána megint kezdődik előről. Tehát ez egy ilyen dolog, de más ilyen is van, ugye a kovaföldektől az agyakterápiák, a fazénterápiák, mind ami ezt segítik meg, hogy ezt megtanulják az emberek, magukon is tudnak segíteni, és nem kell mindjárt patikába rohanni.
0: A kovaföld, ugye valakik árulnak Magyarországon perui kovaföldet, hát itt elterjedt egy olyan, hogy nagyon egészségtelen, mert hogy ha megnézzük a kovaállatkáknak a vászszerkezetét, akkor az elég durva dolgokat lehet látni, tehát borotvát, körfűrész, meg ilyenekre emlékeztető vászszerkezetük van az állatoknak. Ezt tönkre tudja tenni az embernek a belső szerkezetét, vagy maradjunk a egyszerű és olcsó magyar kovaföldnél?
1: Hát nem valószínű, mert ha egyszer engedélyezik, és egy csomó engedélyezési procedúrán átmegy, és a kereskedelem belekerül, akkor annak már nem szabad ártani. Az már jó lehet, csak az, hogy drága, kicsit messziről való, én inkább annak a híve vagyok, hogy amit hazai földön tudunk előállítani, azt használjuk. Annak a rezgését használjuk föl, mert az más szempontból bioenergetikailag is hasznosabb, mint a világ másik feléről idehozni valamit, mert ott kiderült, hogy ez az indiánoknak jó volt, biztos nekünk is jó. Vagyunk, nem vagyunk olyan szegények, hogy nekünk ne legyen egyszerű faszenünk, vagy valami más, amiben többszörösen jó. Többszörösen jó. Akkor miért kapaszkodunk bele? Talán azért, hogy színesebb legyen a üzleti paletta.
0: Faszén hatása esetleg, és a faszenet,
1: a
0: faszén,
1: vagy, vagy a tőzeganyagok, a huminsavak, fulvósavak igazolják azt, hogy ezzel nagyon sok mérget meg lehet kötni. Csak ugye ez pénzbe kerül, ezek az egyedül a faszén az, ami ingyen van, mert a kertbe tüzelem a diófámat, az ágakat, és szépen összefogom, és amikor másnap a félig elégett a fákról, levakarom a faszenet, összedarálom, porítom, és ezt használom, az lényegtelenebb, májkímélő méregtelenítő lesz, sőt, még a belső rákos betegeknél is a pakolásával hasznot tudok hajtani, akkor nem fogok kovaföldet sorbálni, azért, hogy esetleg kapja kovaföldet, hogy elmondjam, hogy én perui kovaföldet próbáltam. Hát az eredményt sem, nem akarom ecsetelni, de...
0: Egy kérdés a kovával kapcsolatban, illetve igen, a kovabevitellel kapcsolatban, esetleg a zsúrlófűnek a főzete, az mennyiben támogatja?
1: Hát igen, a zsúrló tejába tudod dolog, hogy kovasabb van. Mit csinál a kovasabb? Miért van ott? Az nem méregtelenítésre van ott. A kovasabbnak a célja a kötőszövetek megerősítése. Kötőszövetek például valakinek piszceruptózisa, vagy valami vesett süllyedése, vagy hólyag süllyedés, mély süllyedés. Tehát olyan van, hogy a belső szalagjai gyengék, leülnek a szervek is, ugye, életmódja is olyan, hogy állandóan ücsörök. Na, ott célszerű megerősíteni vele, mert ugye halljuk sokszor, hogy hasi sérvet kapott, megszakadt a hashártya, és akkor most itt el van kötve neki egy csomóval, nem szabad emelni, meg egész életében semmi. Hát, na, ilyenkor kell azokat többet adni, mert ezek a kovasavnak a részecskéi, azok a kovasavak, és ez a fő hatal. És a többi mellékhatóanyag, most nem akarok kémiai előadást tartani, ami elősegíti a főanyagnak hatását, megfelelő időben, megfelelő szakember által alkalmazva segíthet. Hát persze sok mindenre használják azt a láb problémákra, izzadásra, meg tényleg bőrpanaszoknál, erősítésre. A régi parasztemberek sokszor használták gyógyításra a zsúrlófüvet is. Én például kipróbáltam egyénileg, hogy hallottam, hogy a fogkrém az nagyon jó tisztít, de nem egészséges. Szükséges rossz, még gyerekkoromban. Akkor már ismertem a zsúrlófüvet, és megszárítva a zsúrlófüvet, összeaprítottam picire. Utána beletettem darálóba, és ledaráltam porrá. Ebből a porból gyufás dobozokba szétosztogattam, sőt, még a körzeti orvosomnak is vittem, mert megkérdezte tőlem, hogy miért van szép fehérek a fogaim. Azt mondja, olyan tiszták, mintha sose dohányoztam volna. Mondom, hát dohányoztam valamikor egyetemista koromban, de abba hagytam, de nem azért, én fogporral mosok fogat. A vizes fogkefét belemártom a fogporba, abba a porba, amit a zsúrló növényből készítettem, és azzal mosom át a fogaimat, és utána ragyogóan egészségesek fogaim, tehát megerősödnek, megkeményednek, letisztulnak, és itt a lényege a zsúrlónak, meg azok a teák, amiket én ugye főzök azért, hogy az illetőnek izzad a lába, meg mit tudom, aranyere, meg egyebek vannak, és meg kell erősíteni a kötőszöveteket, mert föllazultak valamiért, rongyolódnak el, és meg kéne erősíteni. Ugye, vagy az illetőnek lesz átad esélye, vagy valamilyen. Akkor adom inkább, és akkor jön a hatása be. Tehát itt nem a méregtelenítési részét mondom, hanem inkább az építési részét, hogy mit építesz föl, mit teszesz bennem.
0: Hát ezzel a témakörrel kapcsolatban egy hallgatói kérdés lenne. Itt a leveleket úgy megnézegettem, hogy miket írogattak a Galagonya túra résztvevői hallgatói kérdésként. Hát a zsúrló tea, illetve a kovapótlás. Mennyi ideig kell inni? Milyen mennyiséget? Ugye van egy olyan tendencia, hogyha valami nem segít 6 héten keresztül, akkor utána forduljon a kliens orvoshoz. Tehát az alapkérdés, hogy a zsúrló tejából mennyit kell fogyasztani, hogyan kell elkészíteni a zsúrló teját, tehát ez igaz ez, hogy 3-4 órán keresztül forralni kell, és milyen sűrűséggel kell inni. Illetve visszatérünk még az alapkérdése például a daganatos betegségeknek a kordában tartása, például egy húgyhólyag rákos daganat esetében. Tehát akkor sorba menve, akkor a zsúrló tejáról, hogyha pár mondatot beszélne tanáról nekünk.
1: Már régi időkben is nagyon népszerű teja volt a zsúrlófű. Népszerű volt is a javasasszonyok, illetőleg a természetgyógyászatban működő füves emberek, füves asszonyok szívesen szedték és szívesen ajánlották. Talán azért is, mert tisztában voltak azzal, hogy a zsúrlófűnek olyan mellékhatása nincsen, ami mérgező lenne. Természetesen van mérgező zsúrló is, csak azt fel kell ismerni, ez már hozzátartozik. Ugye a zsúrlófű a közönséges mezei zsúrlót kell használni, azt pedig meg lehet különböztetni az összes többitől azzal, hogy ennek meddőhajtásai vannak, ami azt jelenti, hogy a meddőhajtás végén soha nincs mag képződés, spóra képződés, mert ugye spórás növények közt tartozik, nem magot terem a spórákat, hanem mi van, ott semmi. Meddőhajtása van, ez megkülönböztető. Az a zsúrló, ami nekem spóratok van a tetején, a levél végén, azt kerüljük el, az mérgező. Mérgező. A másik dolog pedig, ismerték azt, hogy hogyan is hat ez, mi a fenét csinál, hogy erősíti a kötőszövetet. Hát kérem, nagyon egyszerű, a kovasabb részecskék megfelelően alkalmazva közvetlenül rátapadnak a gyulladt testrészekre, belső szervekre, szalagokra, bárhol van az, rátapadnak, és lecsökkentik a gyulladást. Tehát olyan gyulladás csökkentés van, hogy utána már erősödik a sejtfal, bírja a gyűrődést, jobban bírja a terhelést, és nem fog lesüllyedni, nem fog elszakadni olyan könnyen. Ez a mezőgazdaságban is így van. Emlékszünk rá, egyszerű példát mondok, hogy amikor ugye nagyon érik a búza meg minden, és akkor ugye jön egy eső, nagy eső, és tanul, elfekszik az egész. Utána jön a kombány, nem tudja learatni, ha miért be van a sárba, bele, el van dőlve. Ott mi van? Ott a szár szilárdságával van baj, valamiért nem elég szilárd a szár, és egy eső rásik, és bumba le is esik a sárba. Hát ott veszik a fenébe a sárba az a sok drága mag. Mit lehet itt csinálni? Mitől van ez? Hát kérem, itt is elmondom, a túl sok nitrogénműtrágya a mezőgazdaságban elgyengíti a szárakat. Hogy akkor mit adjunk zsúrló teát? Hát oda ne adjunk zsúrló teát, annak az nem való. Ellenben ugye másféle műtrágyákat, kálium és egyéb erősítőket adunk, szálszirádítókat olyankor. Valahogy itt is ilyesmit kellene csinálni, tehát a táplálékba olyan egészséges táplálékot belevinni. Figyeljük csak meg a természeti népeket, az állatokat, hogy miket esznek főtétel.

0: ne csorogjon az ágyamra, és ráteszem arra a területre, ahol az én hólyagom vagy vesém van. Erre egy másik celofán ruhával lefedem. Miért? Hogy ne folyjon el a víz, maradjon itt meg, és a jó meleget biztosítván egy sállal vagy kendővel még átkötöm a derekamon, és legalább 2 órát így maradok, és ezt naponta többször megcsinálom, akkor van esélyem arra, hogy mély hatásnál fogva oszlatni fogja, ha csomók vannak, daganatos csomók vannak, de mondjuk a hólyagnál ott kevésbé vannak csomók, az egy ronda dolog, betegség, ugye szegény kollégám is meghalt hólyagrákban, de én akár nem tudtam vele megbeszélni, hogy ezzel a melegítéssel egy fecske nem csinál nyarat természetesen, de egy téglát, egy jó téglát oda tudnak tenni a magam érdekébe. És elősegítem a regenerációt, okosan táplálkozva nem állati termékeket, hanem megfelelő mennyiséget, tiszta vizet, növényi dolgokat, nyers ételeket kell kombinálva, ugye, amit lehet. Elősegítem a gyógyulást, és lehet, hogy megúsztam a bajt.
1: Tanár úr, kérem, egy pár évvel ezelőtti galagonya túra alkalmával mesélt a zsurlónak a arany feloldó hatásáról. Tehát, hogyha egy zsurló teát iszok, akkor kollagén aranyhoz is hozzájutok, és akkor honnan van ez a kollagén arany? Tehát ez akkor
0: esik,
1: nem stukkokba kell elképzelni az arany a kedves hallgatóknak, de valahol, hogyha aranyat tartalmaz a föld, például az aranypatak partján, akkor ennek kihatása van a zsurló növekedésére?
0: Igen, azt szokták mondani, hogy ez egy indikátor növény. Ha egy kevés arany van, akármilyen kevés is, megtalálja, és addig küszködik, míg meg föl nem szívja. Persze kimutatni zsurlófűbe még nem tudtak aranyat, olyan mikro, olyan pici mennyiségek ezek, de képes a növény megérzékelni az aranyat is, és magába szívni. De Magyarországon sajnos nincsenek olyan aranyelőhelyek, hogy ez számottevő hasznot hozna valakinek, aki aranyat szeretne bányászni.
1: Ugye, de ezt tényleg az aranyat az emberi szervezet igen tudja hasznosítani?
0: Igen, igen. Egyébként másként indikátornövény. Az agrárvilágban úgy tartják, hogy ahol zsurló nagyon elszaporodik az utak mellett a szántóföldön, az azért van, mert elsavasodtak a talajok. Mitől savasodtak el? Hát a savas esők, a sok műtrágya, vegyszer, meg minden, ami már a földeken ugye kikerül, elsavasítja a talajt. Ha elsavasodik a talaj, akkor nem tudja a növény gyökere fölszívni a táplálékot, mert savas a pH-ja. Ugye mindig mondják az embernek is, hogy ne egyél annyi savas ételt, tejet, meg sajtot, meg húsféléket, belsőségeket, mert savasodsz. Így van, de annyi minden benne van. Csak károd savasít, és a savasít mit csinál? Nagy bajt. Nagy bajt. Hát mi elsavasodunk mi is, ez a fenerákja a bajainak is, nekünk lugosítani kellene, és mivel mi 75% savasat eszünk, és 25% lugosat, ez nem fog soha sikerülni, ki vagyunk szolgáltatva életünk végéig az élelmiszeriparnak, meg azt eszünk, amit kapunk, hogy valamit együnk, ha más nem savat eszek, legfeljebb nem tudok aludni, majd veszek egy dilibogyót bele, de akkor is ugye enni kell. Hát kérem szépen, a zsurlófű egy visszakanyarodva, egy indikátornövény, abban az esetben, ha a mezőgazda azt vette észre, hogy a földjén sok a zsurlófű, több, mint amennyi szokott lenni, az nem az arany miatt van, hanem az, hogy ott a pH elsavasodott. Gondom lesz vele, mert a buza, az árpa, az alba földeken nem szereti a savas pH-t, akkor nem fog nagyon nőni, az biztos. Nekem valamivel ellensúlyozni kell a savat. Mit nem látok bele? Mivel lehet? Régen a cukorgyáraknál, amikor a cukrot gyártották cukorrépából, visszamaradt az a mésziszap. A cukorgyári mésziszapot ilyen szemétként, mint rágya, ugye, vitték, a traktorok húzták ki, ugye, utánfutókkal telerakva, és hintették el a szántóföldökön, ahol zsurló volt. Azt beleszántották ősszel a földbe, meglugosította a földet, és regenerálódott a talaj. Az ember ugyanígy van. Mondjuk mi a zsurlófűnél, mivel ember vonatkozásában az elsavasodás nem okozza, ember vonatkozásában az állati fehérjék zömmel, ugye, azok okozzák a savasodást, a negatív gondolatok és a többi, ez is előidézi azt,

0: tulajdonképpen a savasság, lugosság összefüggése nem más, mint beavatkozás az ember saját bioelektromos rendszerébe. No, ez egy kicsit kínaiul hangzik, pedig itt van a gyökered mindennek a titkálásva. A sejtjeimnek a bioelektromos töltését borítom én föl akkor, hogyha én túl sok savas ételt eszek. És mivel a sejtjeim olyanok, mint egy kis elem, lámpa elem, egy zseblámpa elem, egy kis batéria, ugye? Ott tárolja az áramot és mindent, és az világítja a lámpám égein keresztül a világosságot, sötétbe. Hogyan van ez? Hogyan van ez? Úgy van ez, nagyon egyszerű, hogy a plazma rész a sejten belül, az lugos közeget kíván, plazma. Ott van az emésztés. De az a kicsi sejtmag, ami ott irányítja, ugye, az egész sejtműködést, az meg savas. Ha most én elsavasítom a táplálékot, és savas étel kerül abba a lugos plazmába, akkor az is savas lesz. Két savas egy csárdába. Ilyenkor a zseblámpa elemet gyerekkorunkban meg szoktuk nyalni, csípte a nyelvünket, ugye a pozitív töltés, a lapos elemnek még a másik. Amikor csípett, akkor égett a lámpa, de amikor nem csípett, amikor nem éreztem különbséget, mert annyi, hát már elkopott, elfogyott, ugye kimerült, mi pedig kimerítjük magunkat a sok húsos étellel, elsavasítjuk magunkat, és a sav fölhalmozódik ott, ahol lugnak kellene lenni, a potenciál különbség alig van, nem lesz termelés, sejthalál. Összeomlik a sejt, az egész DNS, a kromoszómrendszer, telomeráz enzimek, mindenféle látja a kárát, küldjük ide-oda, mindenki beavatkozik, pedig olyan egyszerű volna, csak nem kellene annyi sajtot zabálni, meg annyi állati terméket fogyasztani, amit ki kell egyensúlyozni lugosító ételekkel, például spenóttal, vagy libaparé, vagy disznóparéjal, vagy gyermekláncfülevéllel, amit vagy tyúkhúrral, amit nyersen meg lehet enni, nyersen is. Nem kell megfőzni se, csak ott kint lemosva szépen, vagy letisztítva, egy-egy kis tányérra időnként megenni. De ehetünk káposztát, meg mást is, hát a savanyít, az már ugye emberibb, de a természet szerető emberek tudják, hogy milyen gyógynövényt lehet elfogyasztani, és rendbe tartják magukat, hogy az ő kis belső elektropotenciáljuk egyensúlyba legyen a plusz-minusz, tehát a sav és a lúg. Most már tudjuk, hogy a minusz, a lúg, az a plazma rész, ugye? Az a plazma rész. A sejtmag, a savas rész, az a plusz töltés.
1: Tanár úr, kérem, akkor összegezhetjük azzal, hogy a zsúrlófű, mint olyan daganatos megbetegedéseknek a gyógyulásában lehet jelentősége, illetve megelőzésében? És az az arany kolloid, amit tartalmaz a zsúrló, vagy amit esetleg tartalmaz, az fel tud szívódni az embernek, jelent valamilyen hatás az emberre?
0: Hát ez utóbbira könnyű a válasz, mert ilyet még nem tapasztalta senki, ilyet még nem írt le senki. Ugye feltéve, hogy az aranyat megérzi, megtalálja, de nem tud úgy fölhalmozódni mennyiségileg, hogy ebből valaki profitált volna. Ez biztos. A másik, a zsúrlófűnek a nagyon nagy előnye, ugye, mint mondottam, a mély hatású, a csomók, a rákos betegségek, ugye, számának a csökkentése, mivel nagyon sokféle rák és daganat létezik, a zsúrlónak a mély hatása azt jelenti, hogy egy egyszerű felületi bőrborogatás már jó lehet, mert mellékhatása nem lévén. Hát ilyen hasonló például faszénre emlékeztem, tehát a fának a kérge, a fának a kemény fának az a része, amely elég, de nem teljesen, aminek kemény rostjai megmaradnak. A bármilyen kérges fának, vagy kókusz kéregnek a elégett finom szene, faszene, ami nem hamu, álljon meg a menet, mert a fenyőfából nem lehet faszenet csinálni, nagyon nehéz, ugyanis annak nincs kemény rostja, nincs kemény, ahogy az eléri a hőfokot, utána egyből összeesik, úgy hamul lesz belőle. Nem marad meg egy egész formatartó, a bükkfának igen, a tölgyfának, a diófának megmarad, abból lehet csinálni. Tehát vigyázzunk, ezek nem egyformadó, nem egyformák, és főleg amelyik nem mézgás, azt használjuk. Főleg nem, mi a mézga? Mézgát, a csonthéjasok, ugye héjas, a cseresznye, a megy, a szilva, a ringló, a kajszi, az őszi barac, stb. Ezek olyanok, hogy a megsérül a fa, akkor mézgát enged. Macska méz, így ezt szoktuk gyerekkoromban mondani. Na ezt, hogyha megég, az nem egészséges. Azt ne tüzeljük el. Azért mondom, ezeket hagyjuk ki. Talán inkább maradjunk az átlag lombos fáknál. Házsfa, nyírfa, nyárfa, diófa, tölgyfa, bükkfa, ezek mind nagyon jók. Tehát a legtöbb fa jó, kivéve mondom, alma körtefa is jó természetesen, de ott a gyümölcsfák, nem a csontélyosokat ne tegyük bele. Ha minőséget akarunk termelni, ennek a mély hatása ugyanaz, mint a zsúrlófűnek, tehát hogyha én nekem nincsen zsúrlófűm, ne ijedjek meg, egy marék faszenet ugyanúgy beteszök két rétegű kis tűzacskóba, és ráteszem a zsúrló helyére a derekamra, hasonlóképpen mély hatásánál fogva megszünteti a gyulladást, talán még a rákot is segíti eliminálni onnan.
1: És abban az esetben, hogyha én a zsúrlófüvet belsőleg és külsőleg használom, vagy a faszenet belsőleg és külsőleg használom,
0: igen, a
1: ezzel
0: faszenet...
1: tudom erősíteni a gyógyulás eredményét?
0: Igen, részben, mert a faszenet azért, ha minden nap megeszem, akkor székrekedést kapok előbb-utóbb, mert az orvos is arra írja föl a faszenet elsősorban. Igaza is van, de pár naponként nyugodtan lehet enni, egy-két kanállal meg lehet enni, vízbe megkeverve meginni. Én szombatonként szoktam csinálni, azt egy pohár vízbe beleteszem, megkeverem szépen, megiszom, belsőleg megvonódva. Utána kívül problémám van valahol, hát nekem is voltak ilyen angioödémám és egyebek jöttek elő gyógyszer mellékhatásképpen. Én akkor azt csináltam, hogy oda tettem a faszín pakolást, ahol a daganat keletkezett, fulladtam és minden bajom volt. Kérem szépen, oda tettem. Egy nap alatt elmúlott ez a hatás, ez a kellemetlen hatás, és kaptam a levegőt, és jól éreztem magam, és nem fájt belsőleg, és úgy szépen eltűnt, elmúlt. Tehát meg lehet oldani ezekkel a dolgokkal. A növényekben látjuk akkor, amikor elégetjük, még akkor is a gyógyerő ott van, és felhasználhatjuk, de ha ott van a zsúrlófű is, fogyasztjuk belsőleg is, külsőleg is, a faszenet hetente egyszer, vagy öt naponta egyszer mondjuk, aki érzékeny rá, ugye, de embere válogatja, ugye ezt nyilván ki kell vizsgálni, föl lehet használni a csecsemő kortól az öregkorig mindig. Egy a baj, hogy ingyen van, és ezért senki nem propagálja.
1: És a patikai faszén, és a mit saját magam csinálok faszenet, mi a különbség a patikai faszén? Hogy... Mennyire használható, amit?
0: Az, hogy amit én csinálok, arról tudom, hogy az bükkfából van, vagy tölgyfából van, vagy jó kemény fából van, amit a patikából készítenek. Sajnos az sokszor csontszén. Csontból égetik a szenet, és csontszén, viszont a csontnak a rostanyaga az 11%, a faszínnek meg 90 fölött van. Hát akkor így is volt a különbség a hatás között, de nem látok bele, nem tudhatom, csak az van, hogy orvosi szén van ráírva, nem mindig tiszta számomra. Akkor inkább tanuljam meg elkészíteni a kertembe, hogy hogyan is megy ez.
1: Hát kedves hallgatóink, műsoridőnk sajnos lejárt, ez a fantasztikusan izgalmas témát fogjuk folytatni a következő héten. Még egy pár mondatra átadnám a mikrofont Gilic tanár úrnak, és kérném szépen Gilic tanár úrat, hogy tájékoztassa a kedves hallgatókat, hogy aki a Galagonya túrához akar csatlakozni, hogyan tudja megtenni. Tanár úr, kérem, öné a szó.
0: Igen, valójában úgy vagyok, hogy akik a Galagonya túrán már régóta járnak, azokért egy kicsit aggódom mindig, azok már családhoz tartoznak, azoknak muszáj elmondani mindent. Bár sokszor megkérdezik, hogy honnan tudott ezeket? Hát apám bányamentő volt, mentőállomás vezető volt, nagymamám. Igen, ő nagyon értett a gyógyhüvekhez, a dédnagyanyám bába asszony volt, és gyógyhüvekkel gyógyított a Mecsek falvaiba. Tehát valamit örököltem, hoztam én magammal, megérzem sokszor, hogy minek, milyen a hatása, még nagyon sok mindent kipróbálok magamon. Úgy érzem, hogy az én bajaim, betegségeim csak azért alakultak ki az életem során, hogy keressem, kutassam azt, hogy hogyan lehet olcsón ezt megoldani, természetes módon, gyógyszertár nélkül. Hát van, amit meg lehetett oldani, elmondhatom eddig, de hát van, amit azért ki kell egészíteni mással is, természetesen, ugye, mert manapság már annyiféle dolog támadja az embert, hogy nem egy dolog, egy ellenség van, hanem sokkal több, tehát a védelemnek is föl kell készülnie, legalább 5-6 féle csatornán keresztül kell oldanunk. A Galagonya túrára egyébként bárki szívesen jöhet, nem kell bejelentkezni semmi, oda kell jönni a Moszkva térre, Széll Kálmán tér metroállomáshoz, és minden hónap harmadik vasárnap 9 órakor csatlakozni, csak mondani, hogy először vagyok, hú, akkor másként fogunk beszélni vele nyilván, türelmesebben, de aki már látom, hogy közöd, mert már 20 éve jár, hát az már annyiszor meghallott mindent, hogy jobban tudja, mint én talán, ugye, és segít nekem a többieket is helyrehozni. Ez egy olyan gárda, amire nem az jellemző, hogy betegeskednek és gyógyszertárba járnak, hanem amikor természetbe járnak gyógyulni, mert ilyenkor minden elhangzik, és ilyenkor az is hozzászól, aki már kigyógyult valamiből, mert a tapasztalat 100-szor többet ér, mint a leírott dolog, ami nem biztos, hogy mindenkinek jó. Na hát ugye ennyit kívántam mondani.
1: Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, tanár úr. Búcsúzom önöktől, kedves hallgatóink. Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Új vezetőket választ a Református Egyház. Bő fél év múlva, 2026. december 31-én jár le a mintegy 1300 egyházközséget magába foglaló Református Egyház tisztségviselőinek 6 éves megbízatása. Ezért idén ősszel tisztújító választást tartanak. Az egyházmegyék 4 Dunamelléki, Dunántúli, Tiszáninneni és Tiszántúli egyházkerületet alkotnak, amelyek élén a püspökök és egyházkerületi főgondnokok állnak. E tisztségekre választanak tisztségviselőket. Egy adott vezetői pozíció legfeljebb 3 cikluson keresztül tölthető be. A tisztújítás májusban az egyházmegyei és egyházkerületi választási bizottságok megalakulásával kezdődik. Szeptemberben az egyházmegyei jelölőközgyűlések nevesítik a tisztségekre alkalmasnak tartott személyeket. Püspökké olyan lelkész jelölhető, aki legalább 10 évi önálló lelkészi szolgálattal rendelkezik, és önálló lelkészi tisztséget tölt be az adott egyházkerületben. Egyházkerületi főgondnokká olyan hitben kiemelkedő és az egyházi szolgálatra, az egyházkerület vezetésére alkalmas és közmegbecsülésben álló presbiter jelölhető, aki legalább 6 év presbiteri szolgálattal rendelkezik. Első alkalommal tartott közösségi napot a Váci Kórház lelkészi és lelkigondozói szolgálat. A Váci Regőci kápolna adott otthont a Váci Egyházmegye Kórház lelkészi és lelkigondozói szolgálata első önkéntes és szolgálati napjának. A lelki töltekezést közös szentségimádás segítette. Mák Noémi klinikai lelkigondozó, Teréz anya lelkisége és a közösség megtartó ereje a szolgálatunkban címmel tartott előadást, melyben Teréz anya lelkiségéről, életéről, a szenvedésről, a halálfélelemről és a lélek Isten utáni vágyódásáról beszélt. Az előadás után lehetőség volt arra, hogy a témát kisebb csoportokban beszéljék át a résztvevők, a későbbiekben a csoportokból egy-egy ember osztotta meg azokat a gondolatokat, melyek az előadás során különösen megérintették őket. A közös program ünnepi szentmisével folytatódott. A szentmise keretében tartották a klinikai, lelkigondozó, klinikai pasztorális munkatársak és a kórházpasztorációs önkéntesek fogadalom tételét, valamint az önkéntes képzést elvégzők tanúsítványainak átadását. Pénteken kezdődött a 18. Szeretet híd. A Szeretet Híd Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok ebesi megnyitóján 20 órán keresztül 100 önkéntes végzett feladatokat a Református Szeretet Szolgálat raktárában. Az idén 18. alkalommal megrendezett kétnapos program keretében összesen mintegy 13 000 önkénteskednek ezen a hétvégén szerte a Kárpát-medencében. Az idén 20 éves református szeretett szolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, a Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, amelyhez idén közel 13 000 önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. Az időjárásról: haladunk a nyár felé. Ma vasárnap felhős vagy borult idő alakulhat, sokfelé lehet eső, északról fúj a szél, és most 13-20 fokunk van. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik, az északi szél élénkülhet, és 15-20 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, ez a Nehéz Esetek a Bibliában sorozatban, de Kulcsár Tibort hallják. Visszarepülünk a történelembe, úgy, ahogy ezt az elmúlt időszakban tettük, egy picivel több mint 3000 esztendőt. Szóval nem régen történt mindaz, amiről most olvasunk, de ha beletetszenek gondolni, lehet, hogy megváltoztak a technikai lehetőségeink, megváltoztak az eszközeink, megváltozott sok minden, egy dolog nem változott meg, az ember szív és az ember gondolkozási mechanizmusa. Legutóbb ott tartottunk, hogy Sámuel összehívja kortársait, és amikor már eléggé föl vannak ajzva, és már nagyon hiányolják az urat, miután Kirjátjeárimban van az úrládája 20 esztendőt, akkor Sámuel elmondja nekik, hogy hát vannak itt egyszerű feltételek. Ha meg akartok térni, akkor az Úrhoz térjetek meg, de akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket, az Astartékat például, mármint szerelem istennőt, meg a viharistent, a baálokat, és az összes többit is, és akkor szolgáljátok az Úrnak. Csoda történt, mert hogy Izrael abban a helyzetben volt, hogy olyan generáció élt akkor, aki komolyan vette azt, amit Sámuel mondott. Nyilván Sámuelnek az élete olyan bizonyság volt az Úr mellett, jó pár dolgot tudtak vele kapcsolatban, hogy elfogadták hitelesnek, azért ezt soha ne tessenek elfelejteni, hogy az ige hirdetőnek a hitelessége nagyon-nagyon sok emberre döntő hatással lehet. Ez nem biztos, hogy mindig így van, akkor ez tökéletesen működött, és mivel Sámuel, aki az Úr előtt élt, és az Úr elől jött, mondta el a dolgokat, komolyan vették, és valóban egy áldott időszak köszöntött be. De Sámuel, amikor látta, hogy ez elindul, akkor ebbe nem nyugodott bele, hogy csak itt maradjon. Úgy gondolta, hogy ezt el kéne mélyíteni. Az 5. verstől olvasom, a 7. fejezetből, Sámuel első könyvéből. Majd azt mondta Sámuel, gyűjtsétek össze egész Izraelt Micpába, és imádkozni fogok értetek az Úrhoz. Összegyűltek tehát Micpába, vizet merítettek, és kiöntötték az Úr előtt, böjtöltek azon a napon, és azt mondták, vétkeztünk az Úr ellen, Sámuel pedig igazságot szolgáltatott Izrael fiainak Micpában. Ez egy nagyon megdöbbentő dolog. Nem kellett az embereket győzködni a bűn felől, nem kellett magyarázni, hogy ez elválaszt Istentől, és keresték az emberek az Istent. Természetesen ezek általában ilyen üdvteli pillanatok, ilyen nagyon kedves momentumok az emberi történelemben, de ezeket meg lehet ragadni. És Sámuel azt gondolta, hogy ezzel most élni kell. És ott Micpában, mintha egy új szövetségkötés történt volna Isten és az ő népe között. De más is van itt, hiszen lelkünk ellensége ezeket a helyzeteket nem szokta jól viselni. Tessék csak hallgatni. A filiszteusok azonban meghallották, hogy Izrael fiai összegyűltek Micpába, ezért fölvonultak a filiszteusok városfejedelmei Izrael ellen, amikor ezt meghallották, Izrael fiai félelem fogta el őket a filiszteusok miatt, és azt mondták Izrael fiai Sámuelnek, kiálts értünk szüntelenül Istenünkhöz az Úrhoz, hogy szabadítson meg bennünket a filiszteusok kezéből. Ugye tetszenek emlékezni, a legutóbbi élmények az vereség, vereség, vereség. Még az Isten ládája is elkerült. És utána az az időszak, ami következett, az nem volt Izrael számára ilyen szempontból valami nagyon kedvező. Mi lesz most? Jön az ősi ellenség. Sárba tipornak bennünket. Fölkészületlenek vagyunk. Ezek az emberek istentiszteletre indultak, nem háborúba. És jön az ellenség, mit fogunk csinálni? Kiálts az Úrhoz, kérik Sámuelt. Könyörögj, szüntelenül, szabadításért. És én tudom, hogy ilyenkor nagyon sokan csak legyingetnek, és azt mondják, hogy ugyan már, a háborúban a fegyverek szoktak dönteni. Itt van egy fegyvertelen tömeg, teljesen mindegy hányan vannak, és jön-e fegyveres erő, ráadásul tudjuk a történelemből, hogy a filiszteusoknak már ebben az időszakban vas fegyverei voltak, acélfegyverei voltak,
3: és Izrael meg ott áll fegyvertelenül. Hát, hogy lesz ebből győzelem? A szabadítás az győzelmet jelent, nem? Sámuel fogott egy szopós bárányt, és feláldozta teljes égő áldozatul az Úrnak, és Sámuel az Úrhoz kiáltott Izraelért, az Úr pedig meghallgatta, és mialatt Sámuel az égő áldozatot mutatta be, előre nyomultak a filiszteusok, hogy megütközzenek Izraellel. Na most egy pillanatra itt álljunk meg, mert ha valaki csak így versenként olvassa, tetszik tudni, mostanában így szoktuk a reggeli áhítatunkat, meg az esti áhítatunkat is, 2-3 vers, aztán kész. Hogyha a versenként olvassuk a Bibliát, akkor azt fogjuk olvasni, meghallgatta az Úr, és akkor jött a filiszteus támadás. Most meghallgatta az Úr, vagy támadtak a filiszteusok? Ha meghallgatta, nem támadtak, mondja a mai embernek a feje. Ha támadtak, nem hallgatta meg. De kár lenne itt megállni. Tessék csak hallgatni még egyszer. Sámuel az Úrhoz kiáltott, Izraelért, az Úr pedig meghallgatta, mialatt Sámuel az égő áldozatot mutatta be, előre nyomultak a filiszteusok, hogy megütközzenek Izraellel, az Úr azonban hatalmas hangon mennydörgött azon a napon a filiszteusok fölött, és úgy megzavarodtak, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől. Nem tudom, el tudjuk ezt képzelni? Nyilván a mai fizikusok egyből mondanák, hogy akusztikai fegyvereket vetett be az Úr. És olyan hatalmas dörgést és hanghullámokat gerjesztett az Úr, hogy totál pánikot okozzon a filiszteusokban. Csak tetszik tudni, ha ott akusztikai fegyverek vannak, akkor Izrael fiaiban is ugyanazt kellett volna, hogy okozza, de ott úgy tűnik, hogy nem okoz semmi ilyesmit. A filiszteusok viszont halálra rémülnek. Mert Isten harcol ellenünk. Kicsoda? Aki az egyiptomiak ellen is harcolt. Ezt 20 évvel korábban ők maguk sorolták el. Az, aki előtt arcra esett a mi Dágon Istennünk, úgyhogy a feje meg a keze letört. Majdnem kigurult a templomból, hogyha nem lett volna becsukva a templomajtó, még bent sem marad. És most ez az Isten itt van fölöttünk. Érdekes, amikor korábban a szövetség ládája volt ennek az Istennek jelen a táborban, nem tapasztaltak semmi ilyesmit. Isten jelenlétét tapasztalják. Isten jelenléte okozhat félelmet? Bizony okozhat. És Isten jelenléte okozhat megbátorodást? Bizony okozhat. Mert az Isten tiszteleten megzavart néppel kapcsolatban ezt írja a Szentírás, azon a napon vereséget szenvedtek Izraeltől. Az izraeliek kivonultak Micpából, üldözték a filiszteusokat és vágták őket egészen Bétkárig. Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpa és Sén között, és elnevezte Ében-Haézernek, mert azt mondta, mindeddig megsegített minket az Úr. Akkor a múltkor miért nem? Tessék csak várni. Mert a múltkor egész Izrael szíve elfordult az Úrtól. Na de akkor is az ő népe. Utoljára néhány nappal ezelőtt szembesített valaki azzal, hogy ha Isten szeret minket, akkor hát kell, hogy legalább annyira szeresse, mint egy édesapa a gyerekét. Akármilyen gonosz, meg akármilyen rossz, meg akármit csinál is, hát az én gyerekem, hát csak nem fogom megtagadni. És ez nagyon szép érvelés. De a Szentírás mit mond erről? Mégpedig az Új Szövetségben, Pál apostol a Timóteushoz írt második levélben. Igaz ez a beszéd? Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Ami mit is jelent? Hű marad önmagához. És velünk mi lesz? Hát, hogyha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Az előbb ezt kihagytam, ezt a sort. Mert azt szívesen nem látnánk ott. És itt Isten a megtérő népének azt mondja, ti hozzám fordultatok, hozzám kiáltotok most segítségért, jelen vagyok. De ha szemben vagytok velem, akkor nem tudok mellétek állni. Tetszik tudni, ma már kevésbé szokták ezt hangsúlyozni, de év ezredeken keresztül vitorlákkal közlekedtek a hajósok. És ugye nem kell magyarázni, hogy szembeszéllel is el lehet valahogy lassan bolyongani, de azért jobb, hogyha tudja a kapitány, hogy merről fúj a szél. És igazán gyorsan a hajó hátszéllel halad. És Isten akkor tud hátszelet biztosítani az ő népének, itt nem a magánemberekről beszélek, hanem a népről, a nemzetről, hogyha az a nép megtért és hűséges. És Sámuel nem véletlen fog egy követ. Azt mondja, hogy nézzétek meg, mindeddig hűséges volt hozzánk az Úr. Mindeddig megsegített minket az Úr. Gondolkozzatok ezen. Így kellett a filiszteusoknak megalázkodni, és nem hatoltak be többé Izrael területére, mert az Úr keze sújtotta a filiszteusokat Sámuel egész életében. Olyan jó lenne, legalábbis a mi alapvéleményünk szerint, hogyha és boldogan éltek, míg meg nem haltak, ezzel úgy nagyjából véget érne a történet. De itt következik egy számomra is nagyon megdöbbentő rész, mert a Biblia sok-sok évet minden információ továbbadás nélkül átugrik. Egyszer csak a megöregedett Sámuelről fog beszélni, aki eljut az élete vége felé már, annyira, hogy az ő bírói tisztjét, mint Izrael bírája, átruházza a fiaira. Mindig eljön a szolgálat átadás, átvételnek az ideje. Igen, ám de tessék csak nézni. 8. fejezet első versétől. Amikor megöregedett Sámuel, a fiait tette Izrael bíráivá. Első szülött fiának Jóél volt a neve, a másodiknak Abijá, Beérsebában bíráskodtak. Fiai azonban nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték, megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. Sámuel fiai? Hát hogy? Hát nem ezt látták az édesapjuktól? Hát ha valakik kaptak az élő Istenről való bizonyságtételt és életpéldát, ők kaptak! Milyen sokszor szívesen tesszük felelőssé a szülőket a gyermekeik lelki állapotáért, meg a gyermekeik viselt dolgaiért, na de hát Sámuel nem tanította erre a gyerekeit, hanem ki? Hát a kortársaik. Az apjukról azt olvassuk, hogy folyamatosan, ha az előző fejezethez visszatetszenek lépni, akkor ezt olvassuk, évről évre útra kelt, bejárta Bételt, Gilgát, Micpát, igazságot szolgáltatott Izrael minden helyén, és tanította Izraelt. Ők pedig közben éltek az édesapjuk tekintélyéből, tiszteletéből a maguk javára, és lett belőlük két megromlott lelkű valaki. Hogy mondhatok ilyet? Ez ítélkezés. Nem, a Szentírás mondja azt, megvesztegetésre való ajándékot fogadtak el, elferdítették az igazságot. Na de hát annak idején Éli fiai is így tettek. Tetszik tudni, hogy Istennek soha nem voltak még unokái? Az édesapa hite tanulható, látható, követhető, de nem átörökíthető. Még egyszer elmondom. Az édesapa vagy édesanya hite tanulható, látható, követhető, de nem átörökíthető. És bármennyire is kedves nekünk azt mondani, hogy mi már évtizedek óta, vagy évszázadok óta bizonyos felekezethez tartozunk, az lehet. És a Krisztushoz is. Mert Krisztushoz csak akkor tartozhatunk évtizedek óta, ha évtizedekkel ezelőtt személyesen hoztuk a döntést. De azért, mert az apám, nagyapám, dédapám Krisztus követő volt, én nem válok azzal. Sajnos ez egy fatális tévedés, amit nagyon sok magát kereszténynek tartó így gondol. Így lett a keresztény Európából az, ami lett. Sokan azt gondolták, hogy a keresztény kultúra egyenlő Krisztus követés. Nem. Krisztus tanítványává nem lesz valaki azért, mert valamiféle gyökereken, valamiféle információs háttérrel fölnőtt és él. Összegyűltek azért Izrael vénei, elmentek Sámuelhez Rámába, és azt mondták neki, te már megöregedtél, fiait pedig nem a te útadon járnak, tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás. Tetszett ezt hallani? Tégy valakit királyunká, hogy uralkodjék fölöttünk, ahogy az minden népnél szokás. Milyen akarunk lenni? Annak idején teljesen világos volt, Mózes által is megüzente az Úr, Józsué is megerősítette, és évszázadokon keresztül mindeddig megerősödött az az információ, hogy ez egy különleges nép, mert ennek a népnek a királya, a mindenható Isten. És most azt mondják, hogy mi olyanok akarunk lenni, mint a többi nép. Éppen csak azt nem mondják, hogy hozzáállásunkban, szokásainkban, életmódunkban, gondolkozásmódunkban már úgyis olyanok vagyunk, akkor miért ne lennénk olyanok egyébként is. Sámuel azonban rosszallotta, hogy ezt mondták, adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk, és imádkozott Sámuel az Úrhoz. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Sámuel nem válaszol nekik csípőből. Oda viszi ezt a kérdést az Úr elé. Az Úr pedig azt mondta Sámuelnek, hallgassa nép szavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk. Tetszik tudni, hogy amit az Isten mond, az mit takar? Hallgassa nép szavára mindenben. Ahol a nép szavára kell hallgatni, azt úgy hívják, hogy demo, a demosz az a nép, a krácia, az pedig az uralom. Demokrácia a nép uralma. Hallgass mindenben a nép szavára, ez azt jelenti, hogy akkor én most átadom az uralmat ennek a népnek. Ne haragudjanak, kedves hallgatóim, de nem szeretem, amikor Isten ilyen engedékeny. Az mindig nagyon gyanús. Mert az azt jelenti, hogy Istennek elege lett belőlünk. Mert amikor az ilyenféle hozzáállásunkra azt mondja Isten, hogy akkor legyen úgy, ahogy akarod, az azt jelenti, hogy kiengedi a kezéből a mi szabadítási eseményeinket is. Azt mondja, hogy tégy úgy, ahogy akarsz. Tetszett már látni hisztiző kis fiút, vagy kislányt? Toporzékol, követelőzik. És mi van, hogyha az édesapja és édesanyja azt mondja neki, hogy hát kisfiám, akkor mostantól nem akarod megenni azt, amit én főztem, én készítettem az asztalon, nem baj. Készíts magadnak ennivalót. Meddig fog élni a gyerek? És hogy? Attól tartok, hogy van egy komoly félreértés. Ha a kezünkbe tudjuk venni a sorsunkat, Izrael éppen ezen fáradozik, jó kézben lesz ez. És tessék csak nézni. Isten magyaráz is Sámuelnek, valószínűleg Sámuel egyáltalán nem valami boldog szívvel hallgatja a magyarázatot. Veled is ugyanúgy cselekszenek, ahogy velem cselekedtek, mióta kihoztam őket Egyiptomból, mindmáig elhagytak, más isteneket szolgáltak. Hallgass hát a szavukra, de szigorúan figyelmeztesd őket, és mondd meg nekik, mi lesz a király joga, aki uralkodik felettük. Megmondom őszintén, hogyha Sámuel helyében lettem volna, ez az isteni felhatalmazás egy kicsit megdobogtatta volna a szívemet, mert Sámuel most el fogja mondani, mi lesz a király joga, és józan eszű ember utána azt fogja mondani, hogy akkor menjünk vissza, inkább maradjunk, hanem hogy Isten a királyunk. Tessék csak hallgatni! Ekkor Sámuel elmondta az Úr minden szavát a népnek, amely királyt kért. Ez lesz a királynak joga, mondta, aki uralkodni fog fölöttetek. Fiaitokat elviszi, harci kocsijaihoz, meg lovasaihoz osztja be őket, futnak a harci kocsija előtt. Parancsnokokká teszi őket 1000 ember felett, és parancsnokokká 50 ember felett. Hurrá, akkor itt lesz karrier! Aha, velük szántatja a szántóföldjét, és velük végezteti aratását. Velük készíteti hadifelszerelését és harci kocsik felszereléseit. Lányaitokat elviszik kenőcskészítőnek, szakácsnőnek, sütőnőnek. Legjobb szántóföldjeiteket, szőlőiteket és olajfakertjeiket elveszi, és odaadja a hivatalnokainak. Vetéseitekből és szőlőitekből tizedet szed, és udvari embereinek meg hivatalnokainak adja majd. Szolgáitokat és szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat, még a szamaraitokat is elveszi, és a maga munkáját végezteti velük. Nyájaitokból tizedet szed, ti pedig szolgái lesztek. Akkor majd panaszkodtok királyotok miatt, akik magatoknak választottatok, de akkor már nem válaszol az Úr. Még nincs meg a király. Még most azt lehetne mondani, hogy álljunk meg. Mi nem így szerettük volna. Mi nem így gondolnánk. Nem ez lenne a józan válasz? Sámuel, menjél vissza az Úr elé, és mondd meg, hogy végig gondoltuk. Túl kemény szívűek voltunk, vagy túlságosan naívak voltunk. Talán a szomszéd népektől csak valami szépet, vagy valami olyasmit láttunk, ami úgy elbűvölt bennünket, de jó lesz úgy, ahogy az Úr eredetileg tervezte. 19. vers. Tessenek csak hallgatni? A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, hanem azt mondták neki, mégis legyen királyunk. Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. Királyunk bíráskodjék fölöttünk, ő vonuljon előttünk és vezesse harcainkat.
2: Sámuel végighallgatta a nép beszédét,
3: és elmondta az úrnak.
2: Kicsit sajnálom, hogy nincs följegyezve Sámuelnek a beszéde az úr előtt. Sajnálom, hogy nem látszik a könny, biztos volt. Nem látszik az a megtörtség, ami az öreg Sámuel ellen ott kellett, hogy legyen, hiszen eddigre már évtizedeken keresztül tanította volna ezt a népet az úr útjára, és gyerekkoromból jön vissza egy kifejezés, a sok ige hirdetés a falra hányt borsó szerepét töltötte be, mi mégis, annak ellenére, amit elmondasz, olyanok akarunk lenni, mint minden más nép, nem akarunk különbözők lenni. Az úr pedig így felelt Sámuelnek, hallgass a szavukra, és válasz nekik királyt. Sámuel meg visszament, és azt mondta, most menjen mindenki vissza a maga városába. Ez azt jelenti, hogy Sámuel nem fogadta el azt, amit az úr mondott? De. Ez azt jelenti, hogy akkor most egy új korszak kezdődik. Eddig éltünk az úrral, az ő vezetése alatt, még akkor is, ha sokszor hűtlenek voltunk, de ide-vissza lehetett kanyarodni, de innentől kezdve egy új történelmi helyzet van. Megtérésre való időt Isten kinek-kinek megállt. Ninivének 40 napot, Sodomának egy éjszakát. De megtérni késő lesz már, amikor az idő lejár. Mi fűt bennünket? Mi hajt? Mi motivál? Mi adja a késztetéseinket? Érdekel bennünket az Úr? És ráadásul mi mai keresztények tudjuk azt mondani, hogy Jézus, aki az életét adta értünk, aki az ő vére árán váltott meg bennünket, jaj, csak ki ne kerüljön a középpontból, mert ha kikerül, akkor lehet visszaélni az ő nevével, és lehet az ő nevének a címkéje alatt rengeteg mindent megtenni és mindenbe belemenni. Csak éppen ő nem lesz jelen. Őrizzen bennünket az Isten. Adjon józanságot a mindenható. De lehet, hogy egyszerű csak annyit mondani, Kyrie eleison. Ha valaki nem értené, Uram, irgalmazz.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és tudom, hogy a nehéz esetek sorozata az általában nem egyszerű. Hát ezért a címe az, hogy nehéz esetek. De abban a reményben vagyok, hogy miközben hallgatjuk az igét, közben Isten végzi a munkáját hallgatóink szívében is, és a mi szívünkben is. De még mielőtt hosszabb bevezetőt mondanék, szeretném adni a szót az első hozzászólót.
1: Olyan munkahelyen dolgoztam, voltam vezető ember, ahol minden évben legalább egyszer vagy kétszer népi ellenőrzés volt. Jöttek az ellenőrök. Az egyik egy kicsit idősebb hölgy volt, a másik fiatalabb, és vagy 3-4 év után a fiatalabb lett annak a cégnek az igazgatója, ahol én dolgoztam. És amikor jött már egyedül ez az idősebb hölgy ellenőrizni, akkor behívatott az igazgató néni, és azt mondta nekem, ha megjön az ellenőr, Tiba, legyen szíves ezt, meg ezt, meg ezt mondani. A hitelességről jutott eszembe, és azt mondtam neki, hogy tessék nézni, én csak azt tudom mondani, ami történt, történik, meg azt, ami igaz. Nem tetszett sehogy. Aztán, amikor megjött ez a hölgy, lejött hozzám, kérte a kartonokat, elbeszélgettünk. Aztán mondom neki, hogy ezen a héten evangelizálás van a gyülekezetünkben. Eljönne egy alkalomra? És azt mondja, hogy tudja mit? El fogok menni. Eljött, és köztem és a feleségem között ült, és az történt, hogy másnap bejött a munkahelyre, és a következőt mondja nekem, hogy Tibor, én ennél a cégnél magán kívül senkinek nem hiszek. A hitelesség. Milyen szokásá lett, hogy reggel ezt mondjuk, délután az ellenkezőjét. Nagyon megdöbbentett, amikor hallottam az ige hirdetésbe ezt a mondatot. Ha nem leszünk hitelesek, nem lesz jövünk se. Boldog az az ember, aki hitelesen kitart Jézus mellett, hite mellett, meggyőződése mellett, és mint halálig, végig ezt vallja.
2: A 7. fejezet 2. versében van számomra az egyik legkedvesebb ige vers. Nyilván ez így kontextusból kiragadva, de akkor is annyira jól hangzik, hogy és Izraelnek egész háza sóhajtozott az Úr után. És utána azt olvassuk a 4. versben, hogy elhányták azért Izrael fiai a báványokat és astartékat, és csak az Úrnak szolgáltak. Ez ilyen szívmelengető, és jó érzés ezt olvasni, és azt gondolja az ember, hogy bárcsak a mi időmben is ez megtörténne, vagy a mi népünkkel, de az is eszembe jut ilyenkor, és akkor különösen az előtte levő szakaszban, hogy 20 év eltelt, illetve az utána levő szakaszban, hogy valamennyi idő eltelt, hogy ezek a fajta generációs, vagy egy-egy ilyen kiemelkedő nagy megtérések és ébredések, ezek önmagukban nem tudják egy teljes nép, most idézőjelben üdvét szolgálni. Hogyha ezt nem adjuk át a gyermekeinknek, hogyha a következő generációk nem követik ezt az utat, akkor az úgymond az ébredő generáció tagjai közül lehet, hogy sokan üdvözülnek, ami nagyon jó, és biztosan, hogy a javára van az adott népnek és nemzetnek, de néhány évvel később ugyanez a nemzet és nép ez a saját vesztélybe rohanhat. És ahogy a közismert mondás van, és hogy te is utaltál rá, Tibor, hogy Istennek nincsenek unokái, és nagyon fontos megérteni azt, hogy az, hogy én megtértem, az nekem jó. Tehát én hoztam egy döntést, én üdvözülni fogok, de én más helyet nem tudok megtérni. És hogyha nem adom tovább mindazt, vagy nem úgy élek leginkább, hogy bemutatom Istent másoknak, vagy a következő generációnak, akkor semmiféle biztosíték nincsen arra, hogy a következő generáció, aki lehet, hogy beleszületik valamiféle fajta jóba, azután nem rontja el a saját sorsát. Fogalma sincsen, hogy milyen az, amikor rosszul él, fogalma sincsen, milyen az, amikor Isten nélkül él, mert a szülei, nagyszülei életének áldásai kihatnak rá. És csak azt látja, hogy ez nem jó, az nem jó, ez se jó, minden rossz, és ezzel gyakorlatilag belesodolja saját magát és az egész generációját olyan rossz döntések sorozatába, ami azután a nép pusztulását is jelentheti akár, vagy a saját generációjuk pusztulását, vagy a saját lelküknek a romlását. És ebből sokkal nehezebb utána kimászni, vagy kijönni, vagy valamilyen megoldást találni, mint hogyha következetesen, tisztán, nem önmagában az ősöknek a hagyományait vagy törvényeit követve, hanem a tiszta, Istennek tetsző krisztusi életet követve élnének ezek a generációk, és ebben nagyon nagy felelőssége van mindenkinek, aki elfogadta Jézus Krisztust saját megváltójának, hogy ez nem egy olyan dolog, ami vele megtörtént, és akkor utána az bezárom, és nem beszélek sehol sem, kinek sem róla, hanem ezt igenis tovább kell adni, igenis fontos az, hogy erről tudjanak az emberek, mert ez jelentheti egy-egy nép túlélését, akár fizikai, akár lelki értelemben.
3: Engem nagyon szíven ütött, hogy ugye nemrég hallottunk a Bibliaórán Éliről és az ő családjáról és tragédiájukról, és Sámuel Istennek nagyon hűséges szolgája volt haláláig, és ennek ellenére a fiai mégis hátat fordítottak neki, és szégyent hoztak rá. És bizony most nagyon sok családnál lehet ezeket a feszültségeket tapasztalni. Ugye azt mondjuk, hogy a szülői példa, az otthoni példa, az nagyon sokat számít, és hát a szülő felelőssége, hogy neveli a gyerekét. Igen ám, de ha belegondolunk, hogy az a gyerek, amikor már nem kicsike, hanem bekerül az iskolába, majd az egyetemre, vagy munkahelyre, akkor gyakorlatilag az idejének a nagyobbik részét nem a szüleivel vagy a nagyszüleivel tölti, hanem egy idegen környezetbe. Senkit nem akarok megbántani, de azoknak a tanároknak, pedagógusoknak, ha iskoláról van szó, óriási a felelősségük, és a gyerekek bizony azt hozzák haza, hogy szembefordulnak, és azt mondják, hogy na de hát az osztályban mindenki úgy csinálja, akkor én nem akarok kilógni a sorból, ja, nem olyan akarok lenni, mint a mellettem ülő, mint a barátom, mert különben cikizni fognak. Nem tudom sajnos a pontos igét, csak azt tudom, hogy az Jézus mondja az őt hallgatóknak, hogy én nem békét hozni jöttem, és akkor felsorolja, hogy a családon belül is gyermek a szülőben, lány az anyjával, fiú az apjával, hogy kerülnek szembe anyós a menyével, és így tovább felsorolja. És nem tudom, hogy régen hogy volt, én a jelenről tudok beszélni, de most ezt tapasztalom. Én is hosszú ideje, nagyon hosszú ideje könyörgök azért, hogy az a nép, amelynek engem tagjává teremtett az Úr, tudjon visszatérni hozzá, mert egyébként nincs reményünk arra, hogy jövőnk legyen.
4: Azt láthatjuk a történetből, hogy Izrael fiai milyen buzgón először, azt láthatjuk, hogy milyen buzgón megtértek az Úrhoz, és Sámuel milyen eszköz volt abban, hogy az Isten megáldja őket, és aztán egy hatalmas fordulatot vett ez a történet, amikor azt láthatjuk, hogy úgy az idők folyamán, ahogy telt múlt az idő, ez a nép elfordult Istentől is, meg Sámueltől is. Sajnos azt láthatjuk, hogy Sámuelnek a fiai is közrejátszottak ebben, illetve mégis most egy kicsit Sámuelnek a szerepéről szeretnék beszélni egy-két szóban, hogy mégis volt egy ember, akivel az Isten tudott beszélni, és egy olyan nép, mint ahogy itt Izrael életében láthatjuk, hogy hát minden a feje tetejére állt, ahogy szokták mondani, azoknak az embereknek a jelentőségére szeretném fölhívni a figyelmünket, és bátorítani mindannyiunkat, akik készek arra, hogy az Isten beszéljen velük. Itt a történetben úgy tűnik, hogy Sámuel a történet végére eléggé egyedül marad. Egy másik történetet hozva, amikor Illés nagyon elkeseredik, és elkeseredett lelkülettel megy a Hórebre, és az Isten előtt elpanaszolja a fájdalmait, akkor az Isten azt mondja neki, hogy van még 7000 ember, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos nekünk megbecsülni ezt a 7000 embert,

0: akik az Istennel tudnak beszélni, illetve hallgatni rá.
1: Én az életem egyik legnagyobb döbbenetéről szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek. Az igehirdetésben elhangzott az, hogy a mi mennyei atyánknak nincsenek unokái, és a földi háttér, a szülői dolgok, azok nagyon kevesek ahhoz, hogy én vagy bárki bejuthassunk a menny dicsőségébe, és nem lehetséges. A mi mennyei atyánknak fiai, gyermekei vannak. Én úgy gondoltam, mint fiatal, amikor 18, 20, 23, 24 éves voltam, én nagyon jó helyben vagyok, hiszen én nagyon nagy szeretettel gondolok édesapámra, és így utólag is elmondhatom azt, hogy ő valóban, ami rajta állt, ő megtett mindent annak érdekében, hogy a testvéremmel mi az Úr Jézust megismerjük, és helyén legyen az életünk ebben a szempontban. Aztán a gyülekezetben is jó volt akkor, hisz amikor én fiatal voltam, a gyülekezetünkben 80 tagú ifjúság volt. És bocsánat ezért a kifejezésért, de úgy tűnt külső szemlélettel is, hogy mi éltünk. Ott pörögtek a dolgok, helyünk voltunk, mentünk és végeztük a szolgálatot. És tudjátok, ebben a állapotban én is azt gondoltam a szívemben, hogy hát ha valakik, akkor mi biztos, hogy megyünk a Magyarországba, szeretjük az Úr Jézust. Aztán jött a döbbenet, egy drága testvérem, aki már az Úrnál van, nálunk ott ültünk az asztalnál, beszélgettünk, sok minden szóba került, nyilván sokat beszéltünk a Bibliáról, és ugye a beszélgetés vége felé föltette nekem a kérdést, hogy hogy vagyok én a bizonyossággal? Ha az Úr Jézus ma este eljönne, és oda kéne állni elé, hogy látom magamat? Biztos vagyok abban, hogy én mennék vele a Magyarországba? Hogy én az övé vagyok? Hát ez egy óriási hideg zuhany volt akkor nekem, én rettenetesen rosszul éreztem magamat. Az életemnek a legnagyobb ajándéka, a mennyei atyának a legnagyobb kegyelme az volt velem szembe, hogy amikor én erre rádöbbentem, egy pár éven keresztül elvezetett engemet arra a fölismerésre, hogy hiába van bármiféle háttér mögöttem, ha én nem születek újjá, ha én nem születek bele Isten országába, az ő családjába, akkor nekem esélyem sincs arra, hogy én oda kerüljek. És nagyon nagy áldás volt megérteni azt, hogy ez nem is az én verejtékem kérdése, hogy én mit fogok tudni kihozni magamból. Mert nekem is ugyanúgy, mint sok testvéremnek el kellett fogadni az én drága megváltómnak az áldozatát, hogy ő vállalta helyettem a szenvedést, és az ő vére által, az ő vére árán van nekem is üdvösségem, örök életem, és van lehetőségem elnyerni az Isten fiúságot. És ez egy csodálatos alkalom volt, amikor megajándékozott az Úr Jézus ezzel a fölismeréssel, és beleszülethettem a mennyei atyánk családjába.
2: Szóba került, hogy próbálunk a gyerekeknek rendes nevelést adni, rendes életképet, és hogy elmennek utána iskolába, vagy világi körökbe, milyen torz dolgokat hoznak haza. Ennél kicsit tovább mennék, mert én úgy látom, hogy eljutottunk oda, hogy azt már meg tudjuk tanítani a gyerekeinknek, hogy ne menjetek világi körökbe, ne ott barátkozzatok. De mi van, hogyha a torz képet nem is a világból hozzák, hanem a saját ifjúsági alkalmainkról, ahol már valójában sokszor nem is Isten van a középpontban, hanem a saját világnézeteinket, a saját dolgainkat beszéljük bele egymásba, és így alakul ki bennünk egy teljesen rossz világnézet, vagy hozzáállás a dolgokhoz, és imádkozzunk azért, hogy a saját ifjúsági köreink, vagy a saját gyülekezeti köreink tisztuljon meg annyira, hogy innen legalább ne kelljen féltenünk a gyerekeinket, vagy saját magunkat, hogy ne jussunk el odáig, mint Izrael, hogy új királyt akarunk magunknak választani.
3: Én egy dolgon nagyon elgondolkodtam, már az ige hirdetés alatt is, és azóta sem hagy nyugodni az a kérdés, hogy jó dolog-e a békeidő? És persze elsőre rögtön azt mondjuk, hogy igen, hát annál jobb dolog nincs. De itt volt egy olyan mondat az igében, hogy

0: Miután Isten győzelmet adott Izraelnek, azután, hogy megtértek, és Sámuel könyörgött értük, és az Úr harcolt a filiszteusok ellen mennydörgésben, és Izrael nagy győzelmet aratott, Sámuel emlékoszlopot állított az ében Háézer, hogy mindaddig megsegített minket az Úr, és utána van egy fél mondat, hogy és Sámuel egész életében nem hatoltak be többé a filiszteusok Izrael területére, és utána jön egy nagy időbeli ugrás, és már csak azt tudjuk, hogy Sámuel megöregedett, és hát egy korkép tárul elénk, hogy a fiai elhajoltak az Úrtól, korruptaká váltak, mert megvesztegethetőkké váltak, elfertették az igazságot, és hát a népe pedig olyanná akart válni, mint a környezet, és nem akarta azt, hogy Isten legyen a királya, hanem legyen emberi királyuk. És itt ebbe a hosszú békeidőben, amit nem tudunk pontosan, hogy hány év lehetett, de úgy tűnik, hogy valahogy meg lehetett szokni a békét, és azt, hogy úgy minden gömbölyű és minden jó. És a békébe sajnos bele lehet egy kicsit úgy tespedni is. És nekem eszembe jutott egy történelmi esemény. A második világháborúban a híressé vált Pearl Harbor, amikor az amerikai flotta, ugye film is készült róla, meg hát sok mindent lehet olvasni, ott táboroztak, ott voltak a kikötőben, és nagyon jól el voltak a fiatal férfiak, az ápolónők is, hölgyek és mindenki, és hát olyan messze van a háború, hát persze Európában háborúdul, de hát hol vannak ők Amerikában, hát olyan messze vannak. És jól el voltak. Élték a kis mindennapjaikat, elszórakoztak. És a tragédia az, hogy nagyon sok figyelmeztetést kaptak, és senki nem vette komolyan. Mert a békébe bele lehet tespedni, nem tudok jobb szót mondani. Amikor elhiszi az ember, hogy sebezhetetlen vagyok, hogy ez mindig így lesz, és hogy mennyire jó, és nem készülök. És el lehet Istenről is felejtkezni. Tehát ez a hívő embert is fenyegetheti ez a veszély. Nem kell azt annyira komolyan venni. Persze, persze, tudjuk, hogy van ellenség, meg hát azt is tudjuk, hogy jaj, milyen szomorú, hogy a világ bizonyos részein hogy üldözik a keresztényeket, de hála Istennek az nagyon messze van, és mi meg békében élünk. És nem veszük észre, hogy azok a kis torpedórombolók, azok a kis alattomosan jövő dolgok ott lehetnek a tenger mélyén, és robbanást okozhatnak. És most átvitt értelembe gondolok erre.
1: Kicsi koromban mindig is furcsáltam azt, hogy egy ilyen rossz dolog lenne az, hogy Izrael egy királyt akart választani, hiszen mindig is volt mindenkinek királya, nekünk magyaroknak is volt királyunk, meg a mesékben is mindenhol királyok vannak, tehát ez miért lenne egy olyan ördögtől való dolog. De az Úr volt Izrael királya, és nekünk ez elég indoknak. De egyre inkább azt tapasztalom a saját életemben most fiatalként, hogy a korosztályom éppen most érik gyermekből felnőttbe, és így nagyon-nagyon sok mindent megkérdőjelez, és gyakran találom magamat olyan helyzetekben, hogy megkérdezik tőlem, hogy miért, ugye biblikus dolgokkal kapcsolatban. És sajnos már nem egy olyan világban élünk, ahol mindenkinek lenne egy alapvető ismerete a Bibliáról, és legalább a nagy ünnepekkor elmennének templomba, hanem akadnak, akik éppen hogy csak tudják, hogy ki az a Jézus, és azt is inkább történelmórákról. És nekik nem jelent sokat a hit, és így csak akkor becsülik meg az én biblikus kérdésekre adott válaszaimat, amikor az megalapozott és logikus, és alátámasztom ezzel és azzal, de van, amikor csak azt tudom nekik mondani, hogy ez azért van, mert Isten így rendelte el. Nem tudom megindokolni, mert nem rám tartozik, és nem az én tisztem tudni, és Isten nem kötötte az orromra. De van hitem és bizalmam az örökkévalóban, és tudom azt, hogy az ő cselekedetei mindig jók. De ez sajnos másoknak, főleg a kortársaimnak nem elég, és bármit teszek, nem tudom őket üdvösségre juttatni a magam hitéből kifolyólag, hogyha nem hajlandóak együttműködni velem. És így az egyetlen módja annak, hogy ezeknek a szavaimnak bármilyen hitelt is adjak, az a cselekedeteim által lehetséges, mert én sehogy máshogy nem tudom nekik megindokolni ezeket a dolgokat. És én azt gondolom, hogy ezért fontos a hiteles és példamutató hívő élet, hiszen Izraelt is Sámuel fiainak a túlkapásai távolították el az Istenben való feltétlen bizalomtól.
2: Bennem az fogalmazódott meg az igeszakaszt olvasva, hogy minden probléma, ami egy nép életébe bekövetkezik, az valahol kicsiben kell elkezdődjön. Ki az én életem királya? Ki ül az én életem volánja mögött? Azért teszem fel ezeket a kérdéseket, mert úgy látom, ha egy ország lakóinak életében nem Isten a királya, akkor az ország is a népvezetője se Isten lesz. És ez minden kisebb csoportra is igaz. A kérdés az, hogy mi kire akarunk hasonlítani. Ha körülöttem élőket nézem, őket akarom követni? Ha egy országot veszünk alapul, akkor a mi országunk kire akar hasonlítani? A körülöttünk lévő országokra? Mi is olyan vezetőket akarunk-e, mint amelyek az ő élükön van? Én egy kérdést szeretnék feltenni, hogy mi tudunk-e és akarunk-e a teokrácia mellett dönteni, és mi azt válasszuk-e.
0: Sámuel nem ment nyugdíjba. Megidősödött, de évről évre bejárta Gilgált, Mizpát, Bételt, és Sámuel életének a végén itt látjuk, hogy ő szolgálatban állt, és amikor imádkozik, akkor azt mondja az Úr, hogy mondd meg a népnek, hogy milyen következményekkel jár majd az, amikor egy király uralkodik felettetek. Elmondja a királynak a jogait, és elmondja a kötelességeket is, ami majd a népre vár. Annyira részletes ez a leírás, a fiúk katonaságba mennek, közmunkát végeznek, hadiparba dolgoznak, a lányok hátországban végeznek tevékenységet, az ellátmányról gondoskodnak, lesznek államosítások, lesz bürokrácia mindennek a fenntartásához, lesznek szolgák, ifjak, kisajátítják még az állatokat is, tizedet szednek be, és jön a panasz. Nagyon megdöbbentett ez a félmondat, hogy de akkor már nem válaszol az Úr. Igen, a pusztában ott szintén sok panaszkodásról hallottunk, hogy ez nincs, az nincs, ez sem jó, az se jó, de az Úr valamilyen formában mindig megsegítette őket, válaszolt az Úr. De itt azt mondja az Úr, hogy nem fogok válaszolni. Tehát a kapcsolat vele megszűnik, és ez maga az ítélet.
3: Hát a szomszéd fűje mindig zöldebb, tartja az okos mondás, ami semmi másról nem szól, mint hogy élünk egy állandó jellegű ácsingózásban, kíváncsiskodásban, nézelődésben, de soha nem hallottam ezt a mondást úgy, hogy akkor neki kéne állni, aztán esetleg a saját kertet rendbe pakolni. Mert nézelődni egyszerűbb, vágyódni egyszerűbb, óhajtani egyszerűbb, mint a saját dolgainkat rendbe rakni valamilyen szinten. Izrael is azt nézte, hogy másütt milyen jó. És nem avval foglalkozott, hogy otthon kéne talán akkor újra, esetleg egy 20 évvel ezelőtti megtérést újra előhozni, és megint oda borulni Isten elé. Nagyon-nagyon kemény választ kapnak, és hogyha valaki ezt most végigolvassa újra, akkor elcsodálkozhat, mert ez a legrosszabb mazoistának is egy nagy élmény lenne, nem egy normális embernek, hogyha kap valaki egy ilyen választ, hogy bármi, amit kérsz, az csak rossz lehet. És akkor általában nem az hangzik, hogy halleluja, akkor ebből kettőt. Itt ez hangzik el, de just is, és azért is. És abban a pillanatban, amikor Isten népe ácsingózóvá válik, abban a pillanatban magára rántja ezt az ítéletet, hogy igenis, innentől kezdve csak rossz lehet. És az jutott eszembe, amit már a Peti is fejtegetett, hogy sokszor úgy látom a ma gyülekezetében levőket, hogy úgy szeretnének valahogy maguknak szebbet, jobbat, hogy közben hajlandóak saját magukat a végletekig letaposni, a végleteket tessenek szívesek lenni kárhozatként érteni.
0: Én kapcsolódok Eti meg Gábor gondolatához annyiban, hogy valóban itt egy olyan határkő van, egy olyan határpont, ami végzetesen meghatározza a folytatást. És mi sokszor nem gondolunk bele, hogy a mi életünkben is lehetnek ilyen pontok. És Izrael népe késői történetében is van, mert ott van az Úr Jézus bevonulása Jeruzsálembe. Elhangzik az Úr Jézus szájából, hogy bárcsak megismerted volna, akár ezen a napon, ami a te békességedre való, de most már elvétetik a te szemed elől. Tehát az is egy olyan határkő, ami után jönnek napok, amikor kőkövön nem marad, és ellenségeid tiporják falaidat, és hát tudjuk, hogy be is következett Krisztus után 70-be. És ezek a határkövek nem szoktak figyelmeztetés nélkül bekövetkezni, mert Isten kegyelmes, és figyelmezteti a népét. Itt figyelmeztette Sámuelen keresztül, az Úr Jézus mindent megtett földi szolgálata idején, hogy józanítsa, hogy felébressze a népet, és ma is lehetnek ilyen határkövek, és ma is kapjuk a figyelmeztetést, az idők jeleit, az igei proféciákkal összevetve, az ige hirdetéseket, a Biblia olvasáson keresztül, ha komolyan odafigyelünk, akkor kapunk figyelmeztetéseket. A kérdés az, hogy ezek hallófülekre találnak, vagy pedig úgy vagyunk, mint ahogy itt a nép mondta, hogy nem baj, mi akkor is azt akarjuk, mert ezt akarjuk. Akármi is a következmény. Csak az a baj, amit már itt Gábor is mondott, hogy ez a következmény azért lehet végzetes, mármint az örök kárhozat, és akkor már nem lesz módosítási lehetőség. Az már végleges.
4: Azt hiszem, nagyon sok minden gondolkozni való maradt itt a végére, de az idő elszaladt. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és abban a reményben búcsúzom, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán minnyájukkal találkozhatunk. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Gyida Jenő, erdélyi magyar költő születésnapja. Gyida Jenő 1907-ben született, Binder Jenő Emilként, Szatmár Németiben. Gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Kora ifjúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte föl és indította el költői pályáján. 1923. augusztusától 1927. márciusáig, vagyis a 16-tól 20 éves koráig a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1925-ben szülei akaratát követve a Kolozsvári Egyetem jogi karára iratkozott be, de tanulmányait nem fejezte be. 1936-ban jegyezte el nagy szerelmét, Imberi Melindát, és 1937-ben összeházasodtak. Nem csak versei, hanem levelezésük is méltó emléke kapcsolatuknak. Gyida Jenő szívbetegségben szenvedett. 1938-ban meghűlt, hónapokig feküdt a kolozsvári kórházban, de nem sikerült megmenteni. 1938. június 7-én csendben meghalt. A házsongárdi temetőben temették el, a szertartást Márton Áron kanonok plébános végezte. Keresztény Értelmiségi Fórum. Szeretettel hívnak mindenkit a Keresztény Értelmiségi Fórum soron következő, az idei évad utolsó alkalmára. Május 18-án, holnap este 18:30-kor a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termébe. A vendég előadó Petrás Mária, Kossuth díjas népdalénekes és keramikus művész. A helyszín tehát a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség gyülekezeti terme, 12. kerület, Kékgolyó utca 17. Megtalálták Jézus csodáinak helyszínét. Előkerült a bibliai falu. A romokat évszázadokig sűrű aljnövényzet rejtette, míg végül egy drámai tűzvész fel nem fedte. A kutatók szerint végre sikerült azonosítani azt a régóta keresett bibliai falut, ahol Jézus csodái történtek. A régészek úgy vélik, hogy El-Arajban rátaláltak a bibliai Betsaida városra, ahol felfedezték Szent Péter házát, és egy elveszett templomot, ahol Jézus csodái történtek. A galileai tó partján végzett évekig tartó, fárasztó ásatások után a régészek lényegében megerősítik, hogy az Izraelben El-Araj néven ismert helyszín a legendás Betsaida városa. A szenzációs felfedezés talán Péter tényleges otthonát is feltárta. A kutatók évekig dolgoztak azon a rejtvényen, amely évszázadok óta foglalkoztatta a tudósokat. A tóparti lelőhelyen talált bizonyítékok között szerepel egy hatalmas bizánckori bazilika, amelyről úgy gondolják, hogy az apostolok temploma lehetett. Stephen Notelli, a feltárás vezetője, Washingtonban jelentette be a hatalmas áttörést, kijelentve, hogy a rengeteg bizonyíték gyakorlatilag egyszer és mindenkorra megoldotta a rejtélyt. Az időjárásról haladunk a nyár felé. Ma vasárnap felhős vagy borult idő alakulhat, sokfelé lehet eső, északról fúj a szél, és most 13-20 fokunk van. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik, az északi szél élénkülhet, és 15-20 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: A háború, a trianoni diktátum következményei és fiatalkori szívbetegsége rányomta bélyegét Dzsida Jenő életművére. A részvét, szenvedőkkel való szeretetteljes együttérzés költője volt. Fő témája a hazaszeretet, a mély vallásosság, a szerelem és a halálfélelem.
1: Hiszek a hitben, a bátorságban, az élet minden körülmények között megmaradó szépségében. Hiszek a mindenható mosolygásban.
0: A lelkemben sok melódia csak felhangoló kézre vár. Mennyi színes, szép szimfónia. Eljátszatlanul hagyni kár.
1: Ó, mi hályog borult szememre, hogy meg nem láttalak, te elhagyott, te bús, kopár sziget, magyar sziget a népek óceánján.
0: Fáj a földnek, és fáj a napnak, s a mindenségnek fáj dalom, de aki nem volt még magyar, nem tudja, mi a fájdalom.
1: Szerettem volna adni, de nem volt mit. Szerettem volna kapni, de nem volt kitől.
0: Menni kellene házról házra, városról városra, mint egy izzadt, fáradt, fanatikus csavargó. És reket hangon, félig sírva, kiabálni minden ablak alatt. Szakadt lelket foltozni, foltozni, tört szíveket drótozni, drótozni.

0: Valami nagy, elérhetetlen szerelem ködlik a mezők felett. Elnyújtott, fájó, végtelen kiáltás a boldogság után.
1: Mit csináljak? Két szemem álmatlan sötétbe néz. Sírva mondom, édesem, s bénán visszahull a kéz.
0: Csend van, amikor megállsz, csendje hótömbnek, jéglemezlek. Tisztán hallod, amint most üvegszívem szírmai töredeznek.
1: A horizont ma ködögbe vesző, s a nagyvilág egyetlen, csöndes hómező.
0: Valami nagy, elérhetetlen szerelem ködlik a mezők felett. Elnyújtott, fájó, végtelen kiáltás a boldogság után.
1: Virág vagyok a zordon, ében fekete idők belsejében, fekete álmok erdejében virág, csak egy a millió közt. Százezer álomból egy álom, melynek értelmét nem találod, melynek értelmét nem találom.
0: Lüktetve fáj a fejem, szívemre nyírkos kétkedés nehezül. Mi célja, mond? Mi célja van a szerelemnek itt, és más felé bárhol?
1: A búsfelejtés diadalt arat az ember legszebb álmain, s szerelmén. S mit emlékünkbe könny és vér maradt, fakula szín az évek sárga sejmén.
0: Arancselló mély húrjain zenélt a végtelen magány. Akkor megálltam kinyújtott karral, mint világtalan, kéregető, s utánat tapogattam.

0: Senki se tudja, mit veszített, de a sétatéren, a híd alatt, az ágyban, a csókban, a zsebében valamit mindenki kutat.
1: Én magamról nem is beszélek, hiszen tudom régóta már, hogy patakzó, nyílt sebe vagyok a szíven szúrt, a nyomorult világnak.
0: Ha ketten, hárman néha összejönnek, miről is folyhat köztük a szóbeszéd? Egy másik ember lesz az áldozatjuk, kínozzák, szúrják, gyilkolják szegényt. Midőn ezt hallod, fuss, szaladj el onnan, a szó mielőtt még lelkedhez ér. Rágalmat szóró, pletykázó világban lelked maradjon mindig hófehér.
1: Ezentúl immár célja van, hogy élj. Hirdest testvéreidnek messze hangzó igével, hogy csak az marad alul, ki önmagát elejti és lehull.
0: A harcot becsületesen föl kell venni, az úton becsületesen végig kell menni, a szerepet becsületesen el kell játszani, keményen és tekintet nélkül.
1: Mindenki így jár, ködbe burkoltan, árván, hangtalan, nem látjuk, nem értjük egymást. Mert, jaj, mindenkinek más világa van.
0: Jöhet ezután százszor is az ősz. Az én szememnek nem hull már a könnye. Tavaszi rózsa, megtanultam tőled, hogy nem búcsúzunk senkitől és semmitől, és sohasem örökre.

0: Ha van még szív a földön, és van még szeretet, úgy ma üljön a világ örömünnepet.
1: A legáldottabb kéz a földön, a te két kezed, jó anyá. Mindenki áldja közeledben, hát én hogy is ne áldanám. Tudom, megáldja Istenünk is, az örök jóság s szeretet, némán, nagy, forró áhítattal csókolom meg a kezed.
0: Köszönöm, Istenem, az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel, értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott testtel, lelke, csak érettem fárad. Köszönöm, Istenem, az édesanyámat.
1: Fényes volt, mint a csillag, forró volt, mint a tűz, fehér volt, mint a hó, s édes volt, mint a méz.
0: Lehullott, mint a csillag, elhambat, mint a tűz, elolvadt, mint a hó, s megromlott, mint a méz.
1: Ma iszonyú nagy hit van bennem, hogy a kóvágó felhőknek is útja van, s minden léptem után nyomot hagyok.
0: Szél vagyok, megbocsátod é, hogy port hintettem égszínkék szemedbe.
1: Víz vagyok. Megbocsátod é, hogy áztattalak forró könny esőbe.
0: Árny vagyok. Megbocsátod é, hogy véletlenül arcodra betőttem.

0: mert az égi útnak elve, kúszva, vérzőn énekelve, portól, sártól piszkosan, menni mindig biztosan.
1: Ordítok, mint a vad. Mindenki elhalad, nem veszik észre.
0: Simulok, hallgatok, kinyúlok, meghalok. Nem veszik észre.
1: Csöndbe merülsz, hallgatag vagy. Nem akar a könyv fakadni, sem a szó könnyen szakadni. Mind nagyobb a néma sejtés, mindig több a mélyre rejtés. Minden nappal, amit élsz, több, amiről nem beszélsz.
0: Emléke visszacsillog, s olykor arcomra tűz, arcomra, mely fakós elmúlt években néz.
1: Elengedem mindenki tartozását. Felejtsd el arcom romló földimását.
0: Az ábrándok, mik itt élnek szívemben, immár tudom, hogy nem maradnak itt.
1: Minden, ami szép, gyorsan tovább ebben, az élet erre lassan megtanít.
0: Mert mi az élet? Percek rohanása. Fagyos viharként száguld mindenik, mögöttük sír a kertek pusztulása, s a rózsabokrot földig letörik.
1: Körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt, és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végig csurogtak gyűrött arcomon.
0: Fáj az éjség, s a jól lakottság, mar az ital, a szomjú csíp, zokog a nap, a lebukó nap, zokog az a távoli síp.
1: Ráébredtem az elhivatásra, vigyázok magamra, táplálkozom, sétálok nagyokat, alszom, figyelem izmaimat. Egészséges és tiszta vagyok, vidám, fénylő és bizakodó.
0: Tavasz borít virágba, rága fagy, fakóra perzsel július heve, vagy benned zsong az ős gyümölcsleve. Te élsz, s az élő fának ága vagy.
1: Madár, ha száll rád, bármi a neve, és földrehajtó súlya bármi nagy, meg nem zavar, nyugodtan várni hagy. Úgy is erröppen, tudod eleve.

0: Kedves hallgatóink, a gondolatokat közreadta Sümeginé Tóth Piroska és Török Attila.
1: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
2: Áhítat, május 17-e. János evangéliuma 5. fejezet 24-től 30. versig. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Én önmagamtól nem tehetek semmit. Ahogyan tőle hallom, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Jézus Krisztus szavai egyértelműek. Mindenben az Atya akaratát keresi és követi. Nem azért, mintha ne lenne hatalma vagy képessége másként cselekedni, hanem mert alázatosan engedelmeskedik. Ahogy a János 6.38-ban mondja, mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Jézus a Getsemáné kertben is kifejezi ezt az engedelmességet. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Lukács 22.42. Később pedig a kereszthalál által teljesedik be az Atya akarata. Jézus földi szolgálata minden pillanatában a szerető Atyára figyelve cselekszik. Ha ő, aki egy az Atyával így él, mennyivel inkább kellene nekünk is ezt tennünk? Először is keresnünk kell őt és az ő akaratát, másodszor pedig, ahol oly sokan elakadunk, meg is kell tennünk azt, amit megértettünk. Egyszer kiságyat szereltem össze, útmutató nélkül. Az első pár lépésig el is jutottam, de utána elakadtam és fel is háborodtam, hogy miért maradt ki egy-két alkatrész. Csak ezután vettem elő az összerakási útmutatót, amelytől minden egyszerűbb lett. Isten akarata is ilyen. Ha figyelünk rá, a dolgok a helyükre kerülnek. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Pihenj meg jelenlétemben, és engedd, hogy én vegyem kézbe ezt a napot. Ne rohanj neki a napnak, mint egy hirtelen elengedett versenyparipa. Inkább haladj céltudatos léptekkel mellettem, és hagyd, hogy lépésenként irányítsalak. Köszönj meg nekem minden egyes áldást útközben. Ez örömmel tölt el téged is, engem is. A hálás szív megóv a negatív gondolkodástól. A háládatosság megnyitja a szemedet, hogy meglásd, milyen bőséget árasztok rád naponként. Amikor imáidat és kéréseidet átjárja a hálaadás, azok felszárnyalnak a menny trónterméig. Mindenben adj hálát, mert ez az én akaratom a számodra.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Kolossé 4:2, 1 Tesszalonika 5:18.

0: nem kell mindig, hogy igazunk legyen. Valamikor azt kell mondani, hogy igen, legyen úgy szeretet miatt, és amikor azt látjuk, hogy a másik vétkezett, akkor pedig lehetünk nagyvonulak, és mondhatjuk azt, hogy megbocsátok, szeretlek, kezdhetünk újat.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Vendégeink a Lélekhangolóban Drenyovszky Péter közgazdász és felesége Kinga, aki a Református Oktatási Szolgálat munkatársa, hittanoktató. Összefonódó útjaikról, elődökről és örökségről is beszélgetünk velük a következő fél órában. Tartsanak ma is velünk!

0: Köszöntelek titeket lélekhangoló műsorunkban. Egy házaspárral beszélgetek, Danyovszky Péterrel és Kingával, akik lassan több mint 25 éve házasok. Most hogy keresnétek párt, hogyha fiatalabbak lennétek 25 évvel?
1: Akkor most egy időutazásra szólítasz fel minket. Én azt gondolom, hogy azon nem változtatnék semmiképpen, hogy nagyon sokat imádkoztam. Kerek 5 éven keresztül imádkoztam, és így tudtam megtalálni a társamat. Isten vezetésének a segítségével.
0: Péter, neked is ennyire fontos volt, hogy Isten döntsön és segítsen ebben a keresésben?
2: Igen, mindenképpen, és ilyen szempontból nem csinálnám másképp, mint ahogy 27 évvel ezelőtt ugye megismertem Kingát. Illetve ugye a párkeresésnél az egy nagyon fontos szempont volt nekem, miután az Istenre bíztam az életemet már fiatalon, hogy egy olyan társat találjak, aki hasonlóképpen gondolkodik, mint én. Aki szereti az Úr Jézust, akinek nagyon fontos az Istennek az ügye. Ez volt az alap, amikor a társat kerestem, és ilyen szempontból én ezzel nem változtatnék semmit.
0: Mégis hogyan mutatta meg nektek Isten a másikat, és mi volt, ami megfogott bennetiteket? Sok keresztény lány és fiú futkosott akkor is, gondolom, a környezetetekben, mivel, ha jól sejtem, hívő fiatalként azért jártatok olyan közösségekbe, ahol aztán kereshettétek a párotokat.
1: Igen, bár keresztény felmenőkkel rendelkezem, de a szüleim már felnőtt korukban nem gyakorolták a vallásukat, viszont édesapám 10 éves koromban meghalt, és akkor az unokatestvérem elhívott templomba, és az első templom élményem az az volt, hogy annyira szeretnék ebbe a közösségbe tartozni, de valami hiányzik, valamiért nem tartozom ide. És mivel én nem voltam megkeresztelve, az jutott eszembe, hogy akkor érezném magam ide tartozónak, hogyha meg lennék keresztelve. 12 évesen kértem azt, hogy megkeresztelkedhessek, és én választottam meg a keresztszüleimet is, édesanyámnak a húgát és a férjét, és nagyon nagy élmény volt a keresztség is, az, hogy hallottam, hogy mit mond nekem a lelkész, hogy most kinyílik előttem egy ajtó, amin én beléphetek, és az én döntésem. És egy év múlva egy gyermek ifjúsági csendes héten, Biatorbágyon meg is tértem, találkoztam Istennel, megszólított, és ezután a konfirmációban már szívvel tudtam megvallani azt, hogy kicsoda nekem Jézus Krisztus, hogy Isten az én mennyei atyám, és Jézus az én megváltóm, és hogy egy hajam szála se eshet le az ő tudta nélkül a fejemről, és hogy ő neki élhetek egész életemben.
0: Szerintem ritka, hogy konfirmációra már eljut oda valaki, hogy ezt így tényleg szívből tudja vallani. Tehát, ha jól értem, olyan módon kerestetek hívőtársat, vagy már olyan komoly hitetek volt, hogy nem volt az sem elegendő, ha valaki olyannal találkoztok, aki oda jár a templomba, hanem akinek igazán személyes kapcsolata van az Úrral, és megtörtént vele ez a találkozás, ahogy mondod, Kinga. Neked, Péter, nyilvánvaló volt, hogy Kinga ilyen lány?
2: Hát igen, ahogy mondtad, jártunk ifibe, Kinga és én is. Ez a két ifi találkozott aztán, és végül is így találkoztunk először. Én polgári szolgálatos is voltam egy ilyen keresztény ifjúsági szövetségnél, utána az általunk szervezett táborban találkoztunk újra. Tehát, hogy Isten így egyengette a dolgot. Igen, tehát sok fiatallal találkoztam, sok lányjal is találkoztam nyilván ezekben a táborokban, meg a közösségben, és olyan lányt kerestem, akinek fontos az, hogy Isten szolgálatába álljon, és kövesse őt. Ezen felül nyilván megadta nekünk azt is, hogy szimpatikusak legyünk egymásnak, és aztán Isten így alakította az életünket, hogy egyre közelebb kerültünk. 1998-ban ismertük meg egymást, 1999-ben volt az eljegyzésünk, ott például ezt az igét kaptuk, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét Galata levélbe. Van ez leírva, ami nem egy tipikusan ilyen örömteli valami, ugye, hogy egymás terhét hordozzátok, és Isten ezt is muníciónak adta az életünkben, hogy amikor nehézségeink voltak, akkor rá tudtuk bízni az életünket, és ő hordozott minket. És akkor ez volt 1999-ben, és 2000-ben, pont az ezred évfordulón pedig volt az esküvőnk.
1: Nekem volt egy álmom, hogy egy teljes családban élhessek felnőtt koromban, és ez a teljes család, ez keresztény család legyen. Ezért én nem is nagyon kísérleteztem az ismerkedéssel, ezért választottam azt az utat, hogy inkább imádkozom, óvatosabb vagyok, és megvárom az igazit, úgymond. És amikor döntéshelyzetbe kerültem, akkor pedig már Isten azt helyezte a szívemre, hogy most már tényleg a szívem alapján dönthetek. Péter volt az, akihez vonzottam, aki tetszett nekem. Megéreztem az ő mély hitét, és megéreztem azokat a közös értékeket, amik mentén elképzeltem a jövőmet, és a párkapcsolatomat, és a családi életemet, és megéreztem az ő együttérzését a sorsommal kapcsolatosan, és megéreztem azt, hogy ő lesz az a férfi, aki az Istennek és az Úr Jézusnak a szeretetét tudja felém közvetíteni. Mert én kifejezetten ezt kértem Jézustól, hogy egy olyan férfit adjon ajándékba, aki az ő szeretetével tud engem szeretni.

0: Az Evangélikus Rádiómisszió műsorában vendégeink Drenyovszky Péter és Drenyovszky Kinga.
1: Komoly ez az ige, hogy egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be Krisztus törvényét. Ez alatt a 25 év alatt hogyan hordozott titeket Isten, és ti hogyan segítettétek egymást?
2: Nagy esküvünk volt, ebből kifolyólag nagyon sok igét kaptunk, de az egyik ige az valahogy úgy kiemelkedett a többi közül, sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr, csontja sem törik. Akkor úgy megsejtettem, hogy nem lesz könnyű ez az életút. Voltak tehát nehézségek, és vannak jelenleg is nehézségek, és tudjuk egymást támogatni. Én egy praktikusabb ember vagyok, Péter pedig nagyon jó szervező, és ezzel kiegészítjük egymást, és tudjuk támogatni is egymást az erősségeinkkel.
3: És a házasságunkban én ezt tapasztaltam meg, hogy Kingában egy olyan társat találtam, aki úgy egészít ki, hogy amikor én vagyok lent, akkor ő tud engem fölemelni, és amikor ő neki nehezebb, vagy neki vannak harcai, konfliktusai, akkor pedig én tudom őt fölemelni. Ezt persze tanuljuk, tehát nem úgy mentünk mi se be a házasságba, hogy mindent tudtunk a másikról, mert igazán most is még látjuk, hogy amit batyuba hoztunk, abba azért mi minden van még, amit nem tudtunk magunkról, és a házasság is egy olyan nagy ajándék, hogy magunkat is kezdjük megismerni jobban, hogy valójában ki vagyok. És nagyon sok mindenben kellett nekem is változnom az évek alatt, és meglátnom azt, hogy például az, hogy a férfi vezeti a családot, az nem azt jelenti, hogy mindig neki van igaza. És bennem volt egy ilyen gondolat, hogy én azért tudom, hogy mi a jó mindig mindenkinek, és meg kellett tanulnom, hogy majdnem azt mondom, hogy többször Kingának volt igaza, így visszamed.

0: például őket most az ő állapotukban, korukban és helyzetükben szeretgetni, Istenhez közelíteni, oda szeretni őket, hogyan tudjuk őket segíteni, fölkarolni őket. Nyilván ez egy teljesen más helyzet, mint amikor ők 5 évesek, 10 évesek, 12 évesek voltak. Hát ez is egy új helyzet, amit élünk, és ebben is nagyon sok áldást látunk, és formál minket Isten magunkat is, és én úgy gondolom a gyermekeinket is.
1: Titeket sokszor látni közösen zenélni, énekelni, szolgálni az Urat gyülekezetben, valamilyen alkalmon egyszerű vasárnap is lehet az. Én úgy képzellek el titeket, hogy kezdettől fogva együtt énekeltek, zenéltek. Ez gördülékenyen ment? Mennyire kellett összeszokni ebben a szolgálatban? Ez is egy összetartó erő lehet köztetek, de esetleg konfliktusok forrása is akár.
0: Hát amikor megismerkedtünk abba a táborba, akkor Kinga odajött egy gitárral. A táborban én voltam az egyik billentyűs, hogy most akkor énekeljünk meg, zenéljünk egyet. A zene szeretete és az Isten dicséretének a szeretete, ez ami úgy rögtön, és ez nagyon, nagyon sokat jelentett nekem is. És hát így indultunk el. Az elmúlt évtizedekben volt, hogy többet tudtunk együtt szolgálni, vagy együtt zenélni, volt, hogy ez háttérbe került, de mindenképpen egy nagyon fontos része az életünknek, és hát adott talentumot is nekünk Isten, és úgy látjuk, hogy ebben örömét is leli Isten, hogyha szolgálunk. Ez nem mindig egyszerű, mert nyilván az ilyen szolgálatokra készülni nem kevés időt igényel, és sokszor a szolgálat közben látjuk, hogy támadások is érnek minket, tehát ez egy olyan szolgálat. Az Isten dicsőítése, aminél azért az ellenség is bekapcsolódik, és nem örül ennek az egésznek.
1: Ez alatt mit értesz? Mert talán nem minden hallgató tudja mire vélni ezt a támadás kifejezést itt ennek kapcsán, amit mondtál.
0: Tehát amikor Isten dicsérjük, akkor a személyes gonosz támadásba lendül, és ezt többször tapasztaltuk, hogy ilyen szolgálatok előtt is közben is nagyon sok olyan gigszer volt, ami egyébként nem kellett volna, hogy megtörténjen. Azt láttuk, hogy feszültség alakult ki közöttünk. Tehát, hogy ilyenkor külön kell készülnünk erre a lelki hátterére is, hogy valóban az Isten erejében maradjunk meg, és minden támadás elől védve legyünk.
2: Az egyik szolgálatunk előtt vittük szervizbe a kocsit, és letörtek egy alkatrészt, és emiatt a kerék teljesen leeresztett. És még az indulás előtti estén is, akkor fölfújták, akkor újból leeresztett, és úgy voltunk vele, hogy hát uram, hát majd csak megjavul az a kerék, és végül el tudtunk menni a szolgálatra, és haza is tudtunk jönni épségbe.
0: De mindesetre hetekig húzódott ez a kerékcsere, és már tényleg annyi mindennel próbálkoztak a szervizben, és tényleg az utolsó pillanatra sikerült, hogy megjavítják az autót.
2: Vagy az egyik szolgálat előtt például elkaptam egy vírusos fertőzést, és nem tudták volna pótolni az énekest, és szinte az egész egy órás koncertet nekem kellett végig énekelni, és tényleg Isten úgy megsegített, olyan csoda történt, hogy végig tudtam énekelni. Nyilván én is azért mindent megtettem, tehát mindenféle gyógymódokat előtte alkalmaztam, és tényleg végig tudtam énekelni, és senki nem mondta volna meg, hogy lázas voltam még 2 nappal előtte, és tényleg nagyon erős torokfájással küszködtem. Meg volt a szolgálat, meg volt a koncert, Isten megsegített.

0: Miért fontos számotokra annyira a szolgálat? És mit értetek ez alatt? Mi jelenik meg a szemetek előtt, hogyha azt mondom, hogy Isten szolgálata?
1: Istentől kaptam az életemet, az

0: életemet, a társamat, a családomat, az anyagi javakat, amiket kaptunk, ezek mind Istentől vannak, és erre úgy tekintek, hogy csak hálát adhatok Istennek, és amikor szolgálok neki, akkor ezt szeretném kifejezni, ezt a hálát. És az úgy miben nyilvánul meg, presbiter vagyok, emellett kántori szolgálatot is szoktam vállalni Vekerlén, ami már összekapcsolódik a zenével, van egy kezdődő ilyen diakóniai szolgálat is, és nagyon sok ilyen apró dolog van, amiben igyekszünk Istennek a szeretetét továbbadni az embereknek.
1: Kinga, te a református egyházban dolgozol, hitoktatóknak és hittantanároknak a koordinálásában, segítésében veszel részt. Gyerekek között szolgálsz, a gyülekezetben is. Miért ez az a terület, ahol szívesen szolgálsz és dolgozol?
2: Soha nem gondoltam volna, hogy gyermekek között fogok szolgálni. Ez úgy jött, a gyülekezetemben Budakalászon kértek meg, hogy vasárnaponként menjek be a gyerekekhez, és segítsek a gyerekszolgálók körül, és aztán eljött az idő, amikor én is tartottam gyerekfoglalkozásokat, részt vettem a táboroztatásokban, és úgy beleszoktam ebben. És ez a gyermeki nyitottság, ez nagyon magával ragadott engem, és vagy meg tudom érteni, hogy az Úr Jézus is mennyire szerette, és mennyire nagyra tartotta a gyermekeket. És még ilyet is mondott, hogy ilyeneké az Isten országa. És én is közel érzem magam a gyermekekhez, mert nekem is nyitott a szívem az Úr Jézus felé. És felnőttként is gyermeknek érzem magam. És elmondhatom, hogy enyém is az Isten országa, hiszen megkaptam Istentől ajándékba az örök élet reménységét. A gyermekek tehát különösen közel állnak a szívemhez, a saját gyermekeim is, és olyan jó volt a gyermekeimet fölnevelve a különböző életszakaszokat végig szemlélni, és mindig kitalálni valami kis módszert, hogy hogyan lehet az evangéliumot átadni. Egy óvodás gyermek számára, egy kisiskolás, egy nagyobb kiskamasz gyermeknek, és ez segítette a hittanoktatásomat is, a hitoktatóvá érésemet. Hálás vagyok Istennek, hogy lehajolt hozzám, lehajolt a családunkhoz, és szolgálatnak tekintem nem csak a gyermekek közötti munkát, hanem a gitározást, az éneklést. A mi otthonunkban, gyermekkoromban nem dicsérte senki az Istent, és amikor én elkezdtem templomba járni, és később összegyűjtöttem egy ilyen kis gyermekgitára, egy ilyen tankönyvből, én magam elkezdtem tanulgatni. Nem sikerült azért olyan profi módon elsajátítani, de olyan szinten igen, hogy a gyermekek között biztonsággal tudjak szolgálni. Édesanyám azt mondta, hogy milyen jó, hogy ebben a házban Isten dicsérete hangzik. Amióta elkezdtem énekelgetni és mellé gitározgatni, kint a konyhában. Aztán eljutottam egy olyan életszakaszba, mikor a gyermekeimnek életet adtam, hogy úgy félretettem a gitárt. Aztán valahogy nagyon kezdett hiányozni. És akkor újra elővettem a gitárt is, és komolyabb énekeket is próbáltam, de nem ment. És akkor így letérdeltem, hogy Uram, taníts meg engem énekelni úgy, hogy tudjak úgy igazán felszabadultan, és akár magasabb hangtartományban is. És végül barátokon keresztül, énektanár segítségével felfedeztem azt, hogy a képességeimmel nem volt semmi probléma, hanem föl kellett szabadulni lelkileg is, és meg kellett tanulni egy-két technikát is. Ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy az énén keresztül az evangéliumot hirdessük. Az embernek a szíve sokszor olyan, mint egy kemény páncél. Nem mindig az a jó, puha, porhanyós föld az én szívem se, ezt a férjem tudja legjobban. A zene az egy olyan csodálatos dolog, amit Isten teremtett, hogy feltöri ezeket a nehéz zárakat, és az Isten a zenével is, és az énekhanggal, és az énekkel utat tör az emberek szívéhez, és én ezt megtapasztaltam, és visszajelzéseket is kaptam, hogy igen, könnyek szöktek a szemébe, igen, engedte, hogy az elnyomott fájdalmak föltörjenek benne, és ugyanezt tapasztalom a saját életemben is, hogy sokszor az éneklés az, ami kimozdít egy nehéz lelki állapotból, mert vannak. Ezzel is küzd egy keresztény ember ugyanúgy, mint más ember.

0: Az édesanyádat említetted, hogy rá is hatott lánykorodban, ahogy énekeltél, más rokonaitokra, szeretteitekre, idősebbekre, fiatalabbakra. Hogyan hat a hitetek egyébként?
1: Két különböző családi háttérből jöttünk. Ezt is meg kellett tanulnunk, hogy ezt hogyan kezeljük. Én már gyerekkorom óta gyülekezetbe jártam, mert a szüleim is hívő keresztények, és nekünk ez természetes volt, hogy mindig mentünk a templomba, gyerekórára, és nekem keresztény háttérben kellett aztán személyesen megismernem Istent. Nyilván a szüleimnek az sokat jelent, hogy mi hitben járunk, tehát hogy nekik ez örömet okoz, és a családban is ez egy nagyon fontos dolog. És nekem ugyanúgy meg kellett ismernem azt a helyzetet is, ahonnan Kinga jött, ahol a felmenői között voltak hívők, több generációval följebb, viszont a szüleim nem éltek hitben. Ez is egy szolgálat, például az, hogy Kinga családjánál is vannak, akik átadták az életüket az Úrnak, és van, aki felé pedig szolgálnunk kell mindenképpen szeretetben.
2: Istennek csodálatos munkája volt az a családunkban, gyermekkoromban, hogy amikor elkezdtem templomba járni gyermekórára, és gyermekóra végén mindig megkaptuk egy kis füzetbe beragasztható kis igéskártyámba az aranymondást, akkor én azt hazavittem, és édesanyám megnézte a füzetben, elolvasta, és Isten munkálkodott ezen keresztül a szívében. És egy idő után azt vettem észre, hogy már ő is ott ül a templomban. És aztán ő is hitre jutott. Keresztanyám is, nem sokkal édesanyám hitrejutása után tért meg, és a testvéreim életében is láttam Istennek a munkáját. Úgyhogy az egy csodálatos megtapasztalás volt, hogy Isten lehajolt a családunkhoz, és a zenén keresztül, az ő igéjén keresztül elkezdte az ő munkáját, és még sok munkája van a nagy családunkban is, és én szeretnék ennek a részese lenni, és az ő szolgája ebben, és ez nagyon, nagyon sok türelem kell, és nagyon sok megbocsátás. De az Úr munkálkodik, mi csak asszisztálunk neki, csak legyünk jó asszisztensek ebben a munkában.
0: Mi az az örökség, amit legnagyobb örömmel fedeztek fel a saját életetekben, és amit legszívesebben örökítenétek aztán tovább?
1: Tehát, ha én most a szüleimre, nagyszüleimre gondolok, akkor nekem ez egy óriási ajándék és örökség, hogy az Istennek az akaratát, a nevét, azt fontosnak tartották, és az, hogy szolgáljanak neki. Nagyapám lelkész volt, és ő az életét is adta az Úrért, mert egy beteg embert ápolt a háború végén, és gyakorlatilag amiatt halt aztán meg. Ezt az örökséget kaptuk meg, hogy ne a magunk kényelmét, meg ne a magunk életét védjük, hanem adjuk oda magunkat teljesen neki, és azon keresztül a ránk bízottaknak. Tehát nekem például nagyon fontos ez az ige is, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcsszívhez jussunk, hogy ebben a mi élethelyzetünkben megtaláljuk azokat a célokat, azokat a dolgokat, amik fontosak az Isten számára, és amik fontosak a mi szeretteink számára, hogy a szüleim amilyen állapotban most vannak időskorukra, megkapják a segítséget, a mi gyermekeink megkapják az ő koruknak megfelelő segítséget, és hogy békességbe tudjunk együtt lenni azokkal, akiket ránk bízott az Isten az egész rokonságon belül.
2: Amit én szeretnék átadni a gyermekeimnek, megtalálják a hivatásukat, az életcéljukat, amire teremtve vannak, és olyan jó lenne, hogyha engednék, hogy Isten is beleszülje az életükbe a tervét, mert ez a boldogságnak az áloga, azt gondolom, és a megelégedettségnek. Azt szeretném átadni nekik még, hogy ne egyedül akarjanak boldogulni, hanem közösségben, családban, és azt mondja az ige is, hogy kettő jobban boldogul, mint egy. Én nagyon örülnék, hogyha tényleg hozzájuk élő segítőtársra lelnének, ezért szoktam imádkozni is, és az Úr Jézusnak a szeretetét megtapasztalhatnák életük végéig, és az örök élet reménységét is szeretném, hogyha az övék lenne, és ez fontos érték lenne az emberi értékeken kívül.
0: Mi az a házasságotokból, ami egy olyan tanulság vagy tapasztalat, amit szívesen megosztotok másokkal így most, hogy szót kaptok, és amivel bátorítani szeretnétek másokat?
1: Szerintem ahhoz, hogy ez működjön, és én szerintem valamilyen szinten ez a nem keresztény házasságokban is kell, hogy működjön, az, hogy el tudjunk engedni tartozásokat. Tehát ahogy Isten megbocsátott nekünk, elengedte a tartozásunkat. Ezért hálából így kell, hogy nézzünk a másikra is. Amikor ezt nem tudtuk megtenni, az nagyon, nagyon komoly nehézségeket okozott. És azon vagyunk minden nap, és ezt tanuljuk is, hogy elengedjük másiknak azt, amit ellenünk vétett. És nem kell mindig, hogy igazunk legyen. Valamikor engedni kell, valamikor azt kell mondani, hogy igen, legyen úgy szeretet miatt, és amikor azt látjuk, hogy a másik vétkezett, akkor pedig lehetünk nagyvonulak, és mondhatjuk azt, hogy megbocsátok, elengedem, szeretlek, kezdhetünk újat.
2: Nagyon sok házasságot látunk magunk körül széthullani, és nagyon megrémiszti az embert, hogy mennyi válás van. És jól indult keresztény házasságok is vakvágányra kerülnek, és sokszor feltettük magunknak a kérdést, hogy még együtt vagyunk. És csak ezt az egy szót tudom mondani, hogy megbocsátás. Még csak nem is a szeretet. Sokan szeretik egymást, és mégse tudnak együtt élni, mert nem tudnak megbocsátani egymásnak. És úgy nem lehet együtt élni.

Kedves hallgatóink, mai vendégeink Drenyovszky Péter és Kinga szavakkal, énekkel és életükkel is Istennek adnak hálát. Neki köszönik a hitüket, reménységüket, mindazt, amit ő a családjukban kibontakoztat. Beszélgetésünket megtalálhatják a Spotify-on is lélekhangoló podcastként, valamint az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján és honlapján a misszió.luterán.hu webcímen. Az Evangélikus Rádiómissziónak üzenhetnek a következő e-mail címre evmis@luterán.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A magas vérnyomás a hipertónia világnapja. A hipertónia világszervezet 2005 évi kezdeményezésére május 17-én hívják fel a lakosság figyelmét a sokszor rejtve maradó kór a magas vérnyomás veszélyeire, a megelőzés fontosságára és lehetőségeire, a betegség kezelésének módozataira. A legelterjedtebb krónikus betegségtől világszerte 1 milliárd ember szenved, és ez évente 8 millió életet követel. A betegség nem csak a fejlett országok, mind túlsúlyosabb lakosságának körében tapasztalható, a szegény afrikai országokban is terjed. A hipertóniát gyakran nevezik csendes gyilkosnak, mert az egészségi állapotra gyakorolt hatásai rendszerint csak a betegség késő stádiumaiban érzékelhetők. Makacs tévhit, hogy a vérnyomás szintjének növekedése fejfájással jár. Az elhanyagolt hipertónia a szívizominfarktus és az agyi érkatasztrófák a stroke legfontosabb okainak egyike, de meghatározó szerepe van a vesebetegségek és a vakság kialakulásában is. Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös, gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás, egyik helyről a másikra, közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösséggé is formálódnak, beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben és a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszegén és Sopronban. A jelentkezési határidő június 14-e. A lelki közösség ereje. Negyedszer teremtett lehetőséget a hittanoktatók lelki közösségének megélésére és szakmai fejlődésére a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat a Rádai Házban. A generációk kapcsolódása állt a nap fókuszában. Megtelt a budapesti Rádai Ház díszterme a hála szavával és a hittanoktatókból negyedik éve formálódó lelki szakmai közösséggel. Bőven volt ok a hálaadásra, amire az ige szavaival is hívta az egybegyűlteket lelkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. A negyedik alkalommal megrendezett találkozó már az egymás közötti bizalom növekedéséről, lelki kapcsolódásokról, jól használható szakmai segítségről szólt. A hittanoktatók lelki megerősítése mellett szakmai identitásuk erősítését is megcélozta a színvonalas program. A szolgálatvezető értéknek tartotta, hogy a fiatalokat az óvodától az egyetemig kísérhetik a hittanoktatók. Az időjárásról haladunk a nyár felé. Ma vasárnap felhős vagy borult idő alakulhat, sok felé lehet eső, északról fúj a szél, és most 13-20 fokunk van. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik, az északi szél élénkülhet, és 15-20 fok várható.
0: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Kicsoda az ember? Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Mit jelent ez? A teremtés történet nagy prófétai látomása szerint megformálta az Úristen az embert a föld porából, és életlehelletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlényé. Ez a rövid híradás emberségünk megbonthatatlan hármas egységéről beszél. Úgy vagyunk személyek, egyéniségek, élőlények, hogy a föld alkotó elemeiből formált fizikai testbe, amelybe az élet lehellete költözött. Fontos tudni, hogy a héber gondolkodás szerint a nefes, azaz élőlény nem a személy egy része, hanem magát a személyt jelenti, éppen úgy, ahogyan a magyar nyelven azt mondjuk, hogy egy település lakossága ennyi meg ennyi lélek. Ez a szó az Ószövetségben 755-ször fordul elő, sok helyen a személyes névmást helyettesíti, és sokszor csak életnek fordítja a Bibliánk. Az ószövetségi nefes az éresz, vágyakozik, kíván. Ebben van érzelmünk középpontja. Másrészt az ember nefese az, aki akar. Ez az, ami vagy talán aki meghal bennünk, hiszen az Ószövetség szerint a holttest az a holt nefes. Ennek az Új Szövetségben a psziché szó felel meg, ami bizonyos esetekben egyszerűen embernek vagy életnek fordítunk. Ezt sem tartja a Biblia halhatatlannak, hanem halandónak. Olyan valaminek, amit el is lehet pusztítani. Mind a két szó jelölheti az egész embert, de az embernek valamilyen döntő életfunkciójára is utalhat, az indulatára, érzéseire, kívánságaira, vagy akarati döntéseire. Ez semmiképpen nem azt jelenti, hogy az ember különböző alkatrészekből áll. A kinyilatkoztatás szerint az ember egységes egész. A nefes, a ruach és a test egy egységes valóságnak a különböző megnyilvánulási formái. A nefes csak az anyagi természetű, a föld materiális összetevőivel állandó kapcsolatban levő testtel együtt működőképes. A test és a lélek csak együtt létezik. Közösen képeznek elválaszthatatlan egységet. A nefes nem megfogható a test nélkül. A Szentírás egyetlen helyen sem tesz említést arról, hogy a meghalt ember lelke a testtől megszabadulva, öntudatos életet élve helyettesíteni az embert.

A magyar nyelv nem különíti el az emberi lélektől az isteni lélek fogalmát, amit a legtöbb nyelv külön szóval fejez ki. Más a nefes és más a ruach, vagy görögül más a psziché és más a pneuma. De ugyanígy a latinban anima, spiritus, az angolban soul, spirit, a németben Seele és Geist, a franciában aim, esprit mást jelent. A példákat még tovább is lehetne sorolni. A ruach, ami 377-szer fordul elő az Ószövetségben, az embereket megelevenítenő isteni erőt jelenti. Azt a hatalmat, ami az anyagot élővé teszi, és az embert Isten képűvé alakítja, formája. Leggyakrabban szellemnek, szélnek, lehelletnek fordítják. De olykor a magyar Bibliánkban összekeveredik a lélek fogalmával. Amíg a nefes a lélegzéssel függ össze, nyelvileg a héberben, a magyarban is egyértelműen az ember egyedi és személyes életműködésével kapcsolatos, addig a ruach, ami a héberben szelet is jelent, ahogyan a magyar szellemszó régies formája is szellet volt, valami emberen kívüli tőle független erőáramlást jelent, aminek csak a következményeit érzékeli az a teremtmény. A ruach szónak az új szövetségi megfelelője a pneuma is, a széllel függ össze jelentésileg, de a ruachhoz hasonlóan semmi olyan jelentéstartalmat nem hordoz, ami arra utalna, hogy ez az emberi testtől független, annak spirituális tulajdonságait hordozó része lenne. Az Ószövetségben a ruach az emberre vonatkozóan soha nem jelent a fizikai testtől függetlenül létező, intelligens érző részt. Az ember ruákja a halál pillanatában elhagyja a testet, és visszatér Istenhez. Ekkor a por, vagyis az ember anyagi összetevője, visszatér a porba, és az ember személyisége, nefese, működésképtelen lesz, vagyis alszik a halál alvásával. Így tartja ezt az új szövetség is. A ruachhoz hasonlóan a pneuma is visszatér az Úrhoz a halál pillanatában. A Szentírásban mind a ruach, mind pedig a pneuma jelöli Isten lelkét, a Szent Lelket. Ezzel is azt jelzi a Szentírás, hogy Isten lelke nem az ember gondolatának a szüleménye, mint valamilyen belső vélelem, fikció, hanem létező, önálló, az emberhez kívülről közelítő személyes hatalom és valóság. Isten a ruach segítségével megszólít minket, kapcsolatot létesít, épít velünk. Ebben a párbeszédben kerülünk kapcsolatba belső emberünk szerint Istennel. A nagy zsidó filozófus Martin Buber szerint a szellem, ruach nem az énben, nefes, ben van, hanem az én és a te között. Nem olyan, mint a vér, mely benned kering, hanem mint a levegő, melyben lélegzel. Az ember a szellemben él, ha képes neki rendelt te-nek válaszolni. Képes rá, ha egész lényével belép a viszonyba. Csak a viszonyt teremtő ereje által képes az ember a szellemben élni. Ezt egyszerűbben Pál így fogalmazta meg Athénban, az Areopágoszon elmondott beszédében. Mert ő benne élünk, mozgunk
és vagyunk. Sokszor úgy beszélünk az emberről, mintha a három alkotó elemből, testből, nefesből és ruhból formált lény volna, amelyek külön-külön is képesek önállóan létezni. A Biblia szerint a test, a lélek és a szellem egység, amely egymás nélkül értelmezhetetlen. Ezért a Szentírás az embert mindig kapcsolataiban vizsgálja. Azt mutatja meg, hogy ki az ember, hogy milyen a viszonya Istennel, a másik emberrel és a teremtett világgal. Ezen hármas közösség teszi az embert valójában emberré. És ennek az egységnek a felbomlása az, amit halálnak nevezünk. A Biblia egy egységként kezeli az embert, és nem különíti el a fenti fogalmakat élesen egymástól. A psziché, vagyis a személyiség is lehet pneumatikus, lelki, vagy lehet testies. A testemen is uralkodhat a ruach, az Isten lelke, de az énem, a nefesem, Istennel is szembeszállhat. Egyes esetekben váltó fogalomként használja a lelket és a szellemet a Szentírás. Példaként hadd említsem meg Mária öröménekét. Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong az én megtartóm előtt. A szigorú nyelvi logika szerint a második helyen is a pszichészónak kellene állnia, vagyis az ember személyiségére utaló kifejezésnek. Vagy talán itt Lukács, mint teológus gondolkodó azt kívánja érzékeltetni, hogy az Istennel kapcsolatot tartó ruach indítja a nefest ujongásra? Még érdekesebb Máté evangéliuma és az első korintusi levél összevetése. Jézus az ember lelkének és testének kettősége kapcsán a psziché szót használta, míg Pál a pneumát. Jézus szerint az ember teste a nefessel alkotja az embert, míg Pál szerint a test és a pneuma.

Mivel a korabeli gondolkodás szerint Isten az embert egyetlen egységnek teremtette, ezek nem nyelvi tudatlanságból eredő következetlenségek, hanem olyan hangsúlyok, amelyek valamilyen jelentős gondolatot a szerző szándéka szerint kiemelnek. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az apostol nem tudott az ember hármas egységéről. Amikor Pál azt hangsúlyozza, hogy Isten megszentelő munkája az egész emberre kiterjed, így áldja a tesszalonikai gyülekezetet. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg aki a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Pál itt azt hangsúlyozza, hogy az egész embernek kell Jézus második eljövetelekor megmaradni, és a megszentelés folyamata az emberi test, lelki és szellemi részére egyformán vonatkozik. Isten a lelken keresztül létesít kapcsolatot a Szentlélekkel. A psziché, amit ennél a textusnál elmének fordít a Magyar Biblia, vágyaink, kívánságaink, indulataink belső világát jelenti, a személyes ént, ami éppen úgy megszentelhető, mint a test, ha Isten lelkével fennáll a kapcsolatunk. Ha a Szentlélek összhangba hozza belső emberünket, az elmét, Isten gondolataival, ez kihat vágyainkra, belső indulatainkra is, amelyek enélkül az élet forrása ellen, vagyis az Isten ellen lázadnának, és a halál uralma alatt élnének. Az ember teste pedig aszerint szolgálja, vagy nem szolgálja ezt az egységet, hogy az Isten uralma alatt, vagy az önző énem uralma alatt él-e. Ez az az állapot, amelyik az újjászületett embert jellemzi. A bűn az ember belső és külső harmóniának elveszítése, amelynek egyenes következménye pedig a halál. Ez összetöri Isten képiségünket, ami nem külső hasonlóság, hanem erkölcsi, lelki képesség a harmonikus létre. A közösségre teremtett ember a bűn következtében elveszíti belső közösségét teremtőjével, társával és a teremtett világgal, amelyben éppen az lenne a hivatása, hogy harmóniába hozza a mennyet a földdel, az egyik embert a másikkal, a teremtményeket a teremtővel. Az ember a környezet sáfára helyett a teremtett világ pusztítójává vált. A bűn tehát a harmónia teremtésre való képtelenség. A belső összhangját elveszített, céltalanná lett ember része a halál. Ebből az ellehetetlenült állapotából csak Isten tudja kiemelni. Jézus Krisztus által. Ezért van szükségünk a megváltóra. A történelem azt mutatta, hogy az ember minden önmegváltási, a halált legyőzni akaró erőfeszítése kudarcba fulladt. A filozófus Kant szerint ez az a radikális rossz, ami bennünk lappang, amely halálunkat okozza, és céltalanná teszi a mindennapjainkat. Tehát a Biblia tanítása szerint nem emberlétünk anyagi oldala hal csupán meg, nem is az Istentől kapott életerő. Az egyik a porba, a másik Istenhez tér vissza, hanem az énünk,
mi akiket megrontott a bűn és ezáltal a halál. De erre az énre vonatkozik mind a két feltámadás is. Mivel ez létünk anyagi összetevői és Isten éltető ereje nélkül működésképtelen, tehát alszik. Isten ígérete az örök élet. Nem emberségünk valamelyik részére, hanem az egész egy és oszthatatlan emberre vonatkozik. Ezért az üdvösség nem illúzió, hanem a harmónia győzelme, az életünk összevisszaságai felett. Az üdvösség az igazi emberiség győzelme az embertelenség céltalansága felett. Mi lesz életünk anyagi valóságával akkor a kinyilatkoztatás tanítása szerint? Mit jelent az, hogy a test visszatér a porba? Mai gondolkodásunk szerint ezt úgy is mondhatnánk, hogy életünk, személyiségünk összetevői visszatérnek a természet körforgásának folyamatába. Testünk alkotó részeire bomlik, és esetleg más élőlényekbe épülnek be azok az atomok, molekulák, amelyek személyiségünket hordozták. Nem azokból az anyagi összetevőkből álló testünk támad majd fel, nem a betegséget hordozó szerveink lesznek újra a mieink a feltámadás után, hanem a személyiségünk ölt új formát, testet, Isten teremtő erejének a segítségével.

0: A bűn életünk belső lényegét, a személyiségünket rontotta meg. Nem az anyag a bűnös, hanem mi vagyunk azok. Ezért hát Isten a napon feltámaszt, akkor nem a beteg, a csonkabonka tönkretett anyagi valóságunkat adja vissza, hanem az énünk egy megújított testet kap, amit Pál lelki testnek mond. Önazonosságunkat nem a testünk anyagi része, hanem a személyiségünk hordozza, amely meghal, és ezt eleveníti meg Isten a feltámadáskor. Örök életünket, a személyes életünk végső sorsát nem befolyásolja az, hogy milyen formában temetik el testünket. Elhamvasztják, vagy elföldelik, szétszórják-e a porát esetleg a tengerbe, vagy vadállatok tépték szét. A gyász nem csupán a pornak, az embernek jár, aki elaludt, akinek lelki működése a test halálával megszűnt, hanem a teremtőre is emlékezünk egyben. Ugyanakkor hiányzik egy társ, egy valaki, akit szerettünk. A végtisztességet egy adott kultúra jelképrendszerével adjuk meg. A Szentírás nem ír elő kötelező, egyedül helyes szertartásokat. Jézus idejében a temetési szokások eltérőek voltak, mint a pátriárkák korában. Ábrahámot barlangban temették el. József testét Egyiptomban bebalzsamozták. Jézus sziklába vágott sírba temették. Mindenkit a kor kulturális szokásai szerint helyeztek nyugalomra. A feltámadáskor az egész ember támad fel, mert a halál is az egész embert testestől, lelkestől megrontotta. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen, amit vetsz, nem kell életre, míg előbb el nem rothad, és amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán a búzáit, vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik a romlandóságban, feltámasztatik a romolhatatlanságban, elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben, elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben, elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek képét is.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

Mióta ember él a Földön, kérdés volt, és kérdés is marad. Miért van szenvedés? Ki a felelős a szenvedésért? Kárpáti Petronella új sorozatában ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! A mai adásunk címe: Miért szenvednek a hívők? Gyakran úgy látszik, hogy akik nem hisznek Istenben, jobb soruk van, mint a hívőknek. Miért van ez? Úgy tűnik, mintha valami ellentmondás lenne, hiszen azt várnánk, hogy Isten a hívőknek viselje gondját. Igen, az Úr a látszatok ellenére is valóban a gondunkat viseli, csak éppen nem úgy, ahogyan azt sokszor mi elképzeljük vagy szeretnénk. Az ószövetségi zsidó ember gondolkodása szerint Isten áldása alapvetően a földi jólétben testesül meg. Úgy vélték, hogy az igaz embereknek jól megy a soruk, sikeresek, egészségnek, sok utódnak örvendenek, s végül a hosszú élet után megelégedetten térhetnek meg atyáikhoz. Ez a szemlélet a mai napig nagyon erősen hat. Különösen, amikor valaki szenvedésében így panaszkodik.
1: Miért büntet engem az Isten, hiszen semmi rosszat nem tettem?
0: Voltaképpen erről a gondolkodásmódról tesz bizonságot. Jézus Krisztus egyértelműen kijelentette, amiben egyúttal bátorítás is van.
1: E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem e világot. János 16:33.
0: Az Úr Jézus nem magyarázza meg ugyan a szenvedést, de tanítványainak segítséget ad ahhoz, hogy kibírják. A legfőbb segítsége az, hogy előre tájékoztat, szenvedésben lesz részünk. Így nem fog váratlanul érni, és nem fogunk csodálkozni rajta, mert ez természetes. Vele jár az ember léttel, mert Istentől távol csak nyomorúság lehet az osztályrészünk. Okoskodhatunk, ahogy akarunk, tiltakozhatunk ellene, kereshetjük az okát, kutathatjuk a célját, de tény az, hogy szenvednünk kell, amíg a testben vagyunk. Valahogyan mégsem akarjuk elfogadni. Mert úgy gondolkodunk, ha szenvedésünknek az oka az, hogy elszakadtunk Istentől, akkor abban a pillanatban, ha visszatérünk hozzá, meg kellene szűnnie minden rossznak az életünkben. Csak hogy ez nem így van. Isten gyermekei néha még többet szenvednek ebben a világban, mint a hitetlenek. Mi az oka ennek, és hogyan magyarázható meg? Amikor valaki újjászületik, és Isten gyermekévé lesz, akkor nem a körülötte lévő világ, hanem ő változik meg. Nem ellensége többé Istennek, hanem a gyermeke, aki bízik benne. De a világ, amelyikben él, marad ugyanaz, mert továbbra is megmarad a szenvedés, a bűn és a halál. Jézus Krisztus azonban legyőzte a sötétség erőit, bár azok nekünk még sokat árthatnak, ugyanakkor mindig bizonyosak lehetünk a mi Urunk győzelmében, és abban, hogy az ő győzelme a miénk is lehet, csak bízzunk benne. Jézus nem hagyja egyedül az övéit, hiszen megígérte.
1: Ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Máté 28:20.
0: Csak az a kérdés, egyedül vagy Jézussal élünk? Mert egészen más úgy szenvedni, ha tudom azt, hogy az én Uram mellettem van és erőt ad. Biztosak lehetünk abban, hogy az ő hatalmas keze megtart, őriz és vigyáz ránk, mindenfajta nyomorúság közepette. És milyen jó tudni azt is, hogy egyszer vége lesz minden rossznak, és utána soha többé nem ismétlődik meg. Isten gyermeke gyakran azért is szenved, mert érzékeny mások szenvedése iránt. Látja valakinek a nyomorúságát, fájdalmát, aki neki idegen, de mégsem tudja közömbösen nézni. Megesik a szíve, elkezd imádkozni érte, ha lehet, segít rajta. Jézus Krisztus számára is mindig fontosabb volt a másik. Szánakozott a sokaságon, könyörületességre indult, amikor szenvedő embert látott. Ha a próféták, az apostolok és az Isten által különleges szolgálatra elhívott emberek életét szemléljük, akkor kifejezetten az ellenkezőjét látjuk a kényelmes, nyugodt életnek. Sőt, többnyire inkább üldözésben, nélkülözésben, sokféle nyomorúságban volt részük. Miért van ez? Mert ha valaki Jézus követője lesz, meg kell ismerkednie és barátkoznia a Krisztusért vállalt szenvedéssel is. Ez a fajta szenvedés görögül mártűria, ami nem csak vértanú halált jelent. A szó eredeti jelentése ez. Bizonságtétel, tanúskodás. Valamiről tanúvallomást tenni, de sokszor meg nem értéssel, kigúnyolással, üldözéssel is járhat. Ez a szenvedés azonban sohasem szomorúságot vagy szégyent vált ki az őszinte hívőből, hanem megtiszteltetésnek veszi, ha az Úr Jézusért megaláztatásban van része. Erről ír Péter apostol is a levelében.
1: Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Istent. Péter első levele 4:13-16.
0: Van olyan eset is, amikor mi magunk kényszerítjük rá az Urat, hogy bűneink miatt szenvedést engedjen meg életünkben. A legnagyobb áldás, amiben Isten az embert részesíti, hogy elválasztja a bűnétől. Az ő jósága, hogy mihelyt az ember a tévejgés útjára lép, vergődés lesz az egész élete. Sokszor a szenvedés az egyetlen eszköz, amellyel Isten a szívünkhöz szólhat. Talán úgy érezzük ilyenkor, hogy az ő keze néha túl kemény. Isten úgy bánik velünk, mint a szülő a gyermekével. Először szép szóval int, aztán szigorúbb módszerekhez folyamodik. Istennek bizony sokszor nagy erővel kell kicsavarni a kezünkből a hamis gyöngyöket. Fájdalom árán kell kiábrándítani a téves és balgatag elgondolásainkból, és pörőjjel kell összetörni házi bálványainkat. Cserik Kálmán a következőket írja a hívők szenvedéséről.
1: Isten az ő gyermekei életében is használja a szenvedést figyelmeztető jelnek, intésnek, ítéletnek. Mint vészcsengő, megszólal a szenvedés, és Isten ezzel figyelmeztet, hogy el ne szakadjunk tőle, és vissza ne essünk oda, ahonnan kiemelt. Úgy válik javára a hívő embernek a szenvedés, mint ahogy a fájdalom védi az ember egészségét. Mert ha valahol fájni kezd, tudjuk, hogy baj van és segíteni kell. Sokkal nagyobb baj, ha már nem fáj,

0: Isten sújtó vagy simogató kezére, de ő tudja. Éppen ezért mindkettőt szeretni kell. Nem óv meg minden szenvedéstől, de átsegít rajta. Nem az a fontos, hogy elkerüljük a szenvedést, hanem hogy a szenvedés elérje bennünk a célját. Előfordul, hogy mindezek ismeretében sem értjük meg, miért kell Isten gyermekének sok nyomorúságon átmennie. Emberi logikával úgy gondolkodunk, hogy kicsattanó egészségű, anyagilag stabil helyzetű hívő sokkal jobban tudja szolgálni az Urat, mint egy gyenge, beteges, folytonos pénzügyi gondokkal küzdő ember. Ezért is mondja az ige, hogy a mi gondolataink nem az Isten gondolatai. A Bibliában több példát találhatunk arra, hogy miért ér hívőt szenvedés. Említsünk meg néhányat ezek közül. A hívő szenvedéseinek legismertebb példája Jóbé, akiről maga Isten jelentette ki.
1: És mondta az Úr a sátánnak, észrevette-e az én szolgámat Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön, fedhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Jób 1:8.
0: A sátán erre azt válaszolta, hogy Jób csak érdekből tiszteli Istent, mert ellátja őt minden jóval. Ezért Isten próbára bocsátotta Jóbot, megengedte sátánnak, hogy ezt tegye, de Jób kiállta a próbát. Ma sincsen ez másképpen. Sátán mindenestől elemésztene bennünket, ha tehetné. Hálát kell adnunk Istennek, hogy ő nem enged nagyobb szenvedést az életünkbe, mint amire szükségünk van, és amelyet el tudunk hordozni. Maga Jób nem kapott ugyan választ arra, hogy miért történtek vele azok a bajok és csapások, amelyek váratlanul zúdultak rá. Ezt csak mi tudhatjuk meg, akik olvassuk a történetét. Gyakran mi magunk sem érthetjük meg, hogy mi az oka a szenvedéseinknek. Talán minket is próbára akar tenni Isten, hogy vajon nem csak a jóban, hanem a rosszban is kitartunk mellette? Lehet, hogy meg akarja mutatni nekünk, hogy mi lakozik valójában bennünk, milyenek vagyunk belül. Származott-e valami haszna Jóbnak ezekből a szenvedésekből, melyeken át kellett mennie, vagy csupán Isten és a sátán vetélkedésének ártatlan áldozata volt? A következő megértésre jutott végül is Jób.
1: Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Jób 42:5.
0: Kicsit másképpen fogalmazva ezt mondta.
1: Csak hallomásból tudtam felőled, de most saját szememmel látlak téged.
0: Eddig tehát csak hírből, bizonyára atyái elbeszéléséből hallott Istenről. Most azonban saját tapasztalatokat szerzett felőle. Jób egy sokkal magasabb Isten ismeretre és Isten tiszteletre jutott el a próbák által, amelyeken keresztül ment. Igen, Isten bennünket is belevihet ilyen jóbi próbatételbe, hogy még jobban megismerhessük őt, még közelebb kerülhessünk hozzá. A hívő ember szenvedésének másik oka Dávid életében figyelhető meg. Isten Dávidot szíva szerint való férfinek nevezte. Életéből és az általa írt zsoltárokból tudjuk, hogy istenfélő ember volt, mégis követett el bűnöket. Nem is egyet, melyek közül a legsúlyosabb, a Betsabéval történő paráznasága, majd Uriásnak a meggyilkolása volt. Ezután az Úr elküldte hozzá Nátán prófétát, aki szembesítette a vétkével. Dávid bűnbánatot tartott, és Isten megbocsátott neki, de nem törölte el a bűn minden következményét. Először meghalt a bűnös kapcsolatból származó gyermek, majd később egyik családi tragédia a másik után érte. Lányát, Támárt féltestvére Amnon megbestelenítette, majd eldobta magától. Ezután Abszalom megbosszulta a húgán elkövetett szörnyű tettet, csak alkalomra várt és megölte Amnont. Abszalom később fellázadt apja ellen, és Dávid kénytelen menekülni. Majd Joáb, Dávid hadsereg parancsnoka végez Abszalonnal, hogy véget vessen a belháborúnak.

0: Dávid megpróbáltatásai, bűnének következményei ezzel még nem fejeződtek be, mert amikor már megöregedett, egy másik fia, Adónia akart a trónra ülni, és szintén fellázadt ellene. A szenvedéseinknek oka tehát lehet az életünkben lévő, el nem hagyott bűn is. Isten azonban gondoskodik róla, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mi az. Dávidhoz egy prófétát küldött, minket inthet a Biblia lapjairól, egy prédikáció által, vagy ha másképp nem megy, a szenvedés eszközét használva, és ezt a célt szolgálja a lelkiismeret is, amelyen keresztül figyelmeztet és szól hozzánk. Lehet ugyanakkor egy különleges oka is, amiért hívőként szenvedésben lehet részünk. Ez pedig az, hogy megóvjon minket az elbizakodottságtól. Pál apostolra gondoljunk, aki miután Jézussal találkozott a damaszkuszi úton, Isten hűséges szolgája lett. Fáradhatatlanul ment egyik helyről a másikra, hirdette Isten evangéliumát, az örömüzenetet zsidóknak és pogányoknak egyaránt. Ha lehet valakiről állítani, hogy fontos feladattal bízta meg Isten, akkor Pál ilyen ember volt. Rengeteg küzdelemben, üldözésben, próbában volt része. Megvesszőzték, bebörtönözték, és szenvedéseit még növelte a betegség tövise is, amitől szeretett volna megszabadulni. Így írt erről a korintusi gyülekezetnek.
1: És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatot nekem a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ez tőlem. És ezt mondá nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Korintusi második levél 12:7-9.
0: Számtalan találgatás született már, hogy mi volt Pál tövise, de nem is ez a lényeg. Ő, aki olyan sok beteget gyógyított, még halottat is feltámasztott, hiába könyörgött magáért, nem gyógyult meg. Pál apostol megértette, hogy Isten azért engedte meg számára ezt a próbát, hogy el ne bízza magát, fel ne fuvalkodjon eredményei miatt, és nehogy saját érdemének tekintse azt. Valószínű nem történt volna ez meg, de Isten már előre biztosította, hogy ez ne is történhessen meg. Ha egy olyan ember esetében, mint Pál, szükség volt ilyen óvintézkedésre Isten részéről, mennyivel inkább szükség lehet rá a mi esetünkben, hiszen gyakran hajlamosak vagyunk túl sokat képzelni magunkról. Ezért, hogy el ne bizakodjunk, Isten megengedhet szenvedést az életünkben, hogy érezzük a tőle való függőségünket, és nem magunknak tulajdonítsuk eredményeinket. Végül van a szenvedéseknek még egy fajtája, mely János evangéliumában található.
1: És amint eltávozik, láta egy embert, aki születésétől fogva vak vala, és kérdezik őt a tanítványai mondván, Mester, ki vétkezett? Ez-e, vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felele Jézus. Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. János 9:1-3.
0: Isten dicsősége ekkor úgy nyilvánult meg, hogy az Úr Jézus visszaadta vaklátását, ezzel bizonyította isteni voltát. Ma nem jár közöttünk Jézus Krisztus, hogyan mutatkozhatna akkor meg egy vak, nyomorék emberen Isten dicsősége? Kérdezhetnénk. Az Úr ma is sokféleképpen tud felhasználni egy beteg, nyomorék embert, és nyilvánvalóvá lesz Isten dicsősége.
1: Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. Korintusi második levél 4:17.
0: Figyeljük meg, mit mond Pál apostol. Nem csak dicsőséget, még csak nem is nagy dicsőséget, hanem igen-igen nagy, más szóval
1: minden mértéket felülhaladó
0: dicsőséget szerez nekünk e földi szenvedésünk, mely az örök dicsőséghez képest valóban csak pillanatnyi. És ez a pillanatnyi jelző adja az erőt és a bátorítást, hogy elszenvedjük azt. Összefoglalva elmondhatjuk. Isten tehát megpróbálja a hitünket, hogy ezáltal közelebb kerülhessünk hozzá, mint Jób esetében történt. Figyelmeztet és fegyelmez, ha valamilyen bűn van az életünkben, ahogy Dáviddal tette. Megengedi a szenvedést, hogy megóvjon bennünket az elbizakodottságtól, mint Pál apostolnál. Szükség van arra is, hogy nyilvánvalóak legyenek Istennek dicsőséges tettei, mint a vakon született esetében. Akármelyikről van is szó, hálát kell adnunk érte, mert mindegyik próbatétel a mi érdekünket szolgálja, és az ő szeretetéről tesz tanúbizonságot. Ezek olyan szenvedések, melyeket Isten az ő gyermekei érdekében használ megszentelődésükre. Ha valaki még nem fogadta el Jézus Krisztust személyes megváltójának, és nyomorúságok, próbák vannak az életében, lehet, hogy ezek által üzen Isten, hogy felhívja szabadítására a figyelmét. Lehet ezt figyelmen kívül hagyni, és tovább gyötrődni, de akkor a szenvedésnek nem lesz semmiféle célja, de lehet az Úrhoz fordulni, és elfogadni az ő kinyújtott kezét. Van szenvedés az életünkben? Próbákon és nehézségeken megyünk át? Minden bizonnyal Isten tanít valamire általuk. Ha szenvedünk is valami miatt, bizodalmunk lehet Istenben, hogy ő bőven kárpótol majd minket mindenért.
1: Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik. Róma 8.18.
0: Hadd vezessenek most Cseri Kálmán szavai.
1: Eljön majd az a nap, amikor nem kérdezünk már Jézustól semmit. Most kérdezünk. Most a nyomorúságunk közepette tele vagyunk kérdésekkel. Az örök miértek? Miért ez az egész? Honnan van a rossz? Miért engedi meg Isten? Miért éppen én? Miért ilyen súlyos terhet? Miért éppen most? Mikor lesz vége? Meddig tart? Mi is az oka? Mit vétettem? Mikor éri el a célját? Tele vagyunk kérdésekkel, és sok kérdésre nincs kielégítő válasz. Elfogadjuk, tudomásul vesszük, úgy, hogy nem értjük. Isten színe elé kerülve világossá lesz minden, mert egyszerre értelmet nyer mindaz, ami történt. Azt mondhatná erre valaki, kedves és szép dolgok ezek. És az is jó, ha eljön majd egy nap, amikor mindent megértünk, és nem kell kérdeznünk semmit. De én most szeretnék választ a kérdésemre, én most szeretnék örülni, nem majd valamikor, én most akarok boldog lenni. Erre Jézus ezt mondja, ő is most szeretné nekünk adni mindezt.
0: Imádkozzunk! Szerető mennyei atyánk, bölcs a te végzésed, ha áld, vagy ha sújt karod.
1: Szeretnénk bizonyosak lenni abban, hogy te igazán tudod, egyedül te tudod, hogy mi válik a javunkra.
0: Taníts szenvedéseink közepette is tere átnézni, és benned örvendezni.
1: Magasztalunk, Urunk, hogy minnyájunkért mérhetetlenül több szenvedést hordoztál, hiszen valamennyiünk bűnét magadra vetted.
0: Kérünk, emelj ki abból a mélységből, ahol most vagyunk, a te ígéreteidre építjük reménységünket.
1: Köszönjük, hogy eljön az a nap, amikor nem kérdezünk többé semmit, hanem boldogan tudunk magasztalni és dicsőíteni téged. Amen. Emfése, a különös ruha, fordította a Turmezei Erzsébet. Szenvedésed, Isten adta ruhád. Először sehogyan se illik rád. Úgy találod, hogy nagy neked. Belenőhetsz, ha békén viseled.

Kárpáti Petronella Miért van szenvedés? Című sorozatának egyik részlete hangzott el. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: aki örökös, nem síránkozik. A mai ige Példabeszédek 28. fejezet 10. verse. A fedhetetlenekre szép örökség vár. Gondolatok az igéről. A Példabeszédek könyve ígéretek könyve is. Az ígéreteknek közmondásokká kellene válniuk Isten népe között. Itt egy igen kegyelem teljes ígérettel van dolgunk. Megszoktuk, hogy úgy gondolunk a jó dologokra, mint amiknek csupán várományosai vagyunk. Ezen ige alapján már most birtokosai lehetünk az örökségnek. Ellenségeink minden csalárdsága sem lehet romlásunkra, ők maguk esnek majd a nekük ásott verembe. Örökségünk annyira biztos, hogy nem veszíthetjük el, sem el nem téveszthetjük a feléje vezető utat. Mi a miénk már most? A nyugodt lelkiismeret a Krisztus drága vére által Isten irántunk való szeretete, amely változhatatlan. Az imádság lehetősége, amely által minden szükségünkben erőt nyerünk Istentől. Miénk Isten gondviselése, minket szolgálnak Isten angyalai, és mindenek felett pedig Isten lelke lakozik bennünk. Minden valóban a miénk, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tiétek. 1 Korintus 3.22. Miénk az Úr Jézus. Miénk az isteni háromság a maga egységében. Halleluja! Ne siránkozzunk, ne fukarkodjunk, ne sajnáltassuk magunkat, ne jajgassunk, ne panaszkodjunk, hiszen ilyen drága kincseink vannak. Éljünk Istennek, és örvendezzünk benne egész napon át. Ehhez fogadjuk el a Szent Lélek segítségét. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdette meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, amely holnaptól kezdődik. Május 16-a és 17-e között lesz. Fontos volt, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előrejelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap. Az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket csak május 11-én hétfőn 12 óráig tudták elfogadni. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, Budapest 8. kerület Szentkirályi utca 51. Az időjárásról: haladunk a nyár felé. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik. Az északi szél élénkülhet, és 15-20 fok várható. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél, és 17-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket, folytatjuk a világosságot a világnak, mert most ismét van egy olyan téma, amit Turci Árpád testvér fogalmaz majd meg kedves hallgatóinak, de amiről már beszélgettünk, illetve szerintem erről mindenki beszélget a gyülekezeteiben, erről a két témáról, kegyelem és irgalom. Szoktuk idézni Pál apostol írásait, akinek Jézus azt mondta, amikor ő kért tőle gyógyítást, meg bármit kért volna tőle szerintem, akkor erre azt mondta neki Jézus, hogy elég néked az én kegyelmem. És ezt teljesen elfogadta Pál apostol. De nem csak ő beszél erről a Bibliában, most akkor elmondja kedves hallgatóinknak ismét Turci Árpád testvér, akit szeretettel köszöntünk.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat az Úr Jézus Krisztus nevében, én is nagy szeretettel, és valóban a kegyelemről nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, és megvallom őszintén, hogy a kegyelem magát, a fogalmat megérteni, feldolgozni nem is annyira egyszerű. Mikor készültem erre a műsorra, és próbáltam átgondolni, tehát használjuk ugye ezt a szót, és találkozunk vele, de mégis annyi minden jut róla eszünkbe, és mikor egy tanítvány megkérdezi az iskola padba, hogy mi is a kegyelem, és mi is az irgalom közti különbség, akkor bizony elgondolkodik az ember, hogy hogy is lehetne ezt egy tanuló ifjúságnak elmagyarázni. És én voltam az, aki egyszer annyit mondtam, hogy mikor egy darázs berepült az osztályba, mindenki megijedt, nyitott ablaknál folyt a tanítás, nyári meleg volt, és mindenki összehúzta magát, hogy mi lesz most a darázs. Mondtam, hogy nyugalom, a darázs nincs jó helyen, ő ki fog akarni innen menni, és neki is indult az ablaknak, és mindig neki csapódott, nem a nyitott ablaknak, hanem a zárt ablaknak. És már amikor harmadszor repült neki a zárt ablaknak, akkor már kicsit kábán leesett, és csak már mászni tudott. És akkor az Úr adott egy gondolatot, és odavittem egy papírlapot, és rásegítettem őt, és az a nyitott ablakhoz helyeztem, és el tudott szállni. És akkor azt mondtam, hogy látjátok, eznyi. Mikor a kegyelem az adott számunkra, de nem találjuk meg azt az utat, ami ahhoz vezet, akkor a Teremtő Isten irgalmas, és oda nyújtja a kezét, és megsegít, hogy merre kellene menni. És akkor aztán tudjuk fogadni a kegyelmet, és akkor úgy megértették sokan, hogy ez a szó, amely egyszerre hordoz súlyt is, meg könnyedséget is. Tehát egy szó, amely az emberi élet legmélyebb kérdéseire is választ ad, azt gondolom. A kegyelem nem elmélet, nem vallási fogalom, a kegyelem Isten lehajlása az emberhez. A kegyelem az a valóság, amelyben az ember nem önmaga körül forog, hanem egy nála nagyobb szeretetet hordoz. Az Efezusi Levél 2. fejezetének 8. igeverse így hangzik: hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Ez az ige kijelentés nem feltételekhez kötött, nem teljesítményhez kapcsolódik. Ajándék. A kegyelem forrása, tudatosítsuk mindnyájan, Isten, a Teremtő Isten. Ez az állítás egyszerűnek tűnik, mégis mélységeket rejt. Az emberi gondolkodás gyakran önmagából indul ki. Teljesítményben gondolkodik. Érdemekben mér. Összehasonlít. A Szentírás tanúsága más irányba vezet. A kegyelem nem az ember felől értelmezhető elsődlegesen. A kegyelem Isten szívéből fakad. Az ő lényéből ered. Nem reakció, nem válasz az emberi viselkedésre. Kezdeményezés. János evangéliumának 1. fejezetének 17. igeverse így hangzik: mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Ez az ige kijelöl egy határvonalat. A törvény rendet ad, irányt mutat. Megnevezi a jót és a rosszat. A kegyelem túlmutat ezen a síkon. Nem megszünteti a rendet. Mélyebb valóságba helyezi. A kegyelem személyes. Jézus Krisztusban jelenik meg. Nem elméletként. Nem tanításként csupán. Életként. Jézus Krisztus földi élete a kegyelem látható formája. Szavai, gesztusai, találkozásai egy irányba mutatnak. Az elveszett ember felé, a megterhelt ember felé, a kirekesztett ember felé. A kegyelem mozdulata nem kiválaszt keveseket, közelít azokhoz, akik távol kerültek. Kedves hallgató, a kegyelem forrásának megértéséhez elengedhetetlen a kereszt eseményének szemlélése. A kereszt nem pusztán történelmi tény. Nem csupán vallási jelkép. A kereszt Isten döntésének kifejezése. A bűn valósága nem kerül félretételre. Nem kerül elhallgatásra, teljes súlyával jelen van. Ugyanakkor a kegyelem is teljes súlyával jelen van. Mert azt, aki nem ismer bűnt, bűné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne, mondja a II. Korintusi levél 5. fejezetének 21. igeverse. Ez a kijelentés túlmutat az emberi logikán. A bűntelen Krisztus azonosul a bűnterhével. Az ember pedig részesedik Isten igazságában. A kegyelem forrása ebben az átadásban válik láthatóvá. Nem részleges, nem feltételes, teljes. A kereszt eseménye mellett a feltámadás adja meg a kegyelem végső távlatát. A feltámadás nem csupán megerősítés, nem pusztán válasz a halálra. A feltámadás új kezdet, új teremtés. Az élet valósága nem zárul le a halállal. Péter első levelének első fejezetének 3. igeverse így hangzik: áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Az élő reménység kifejezése különös hangsúlyt kap. Nem elvont várakozás, nem bizonytalan jövőkép, jelen való erő. A kegyelem forrása tehát nem csupán a múlt eseményeiben keresendő, hatása jelen idejű. A kegyelem forrása Isten szeretete. Ez a szeretet nem változó, nem hullámzó, nem feltételekhez kötött. A Szentírás több helyen is hangsúlyozza ezt az állandóságot. Jeremiás könyvének 31. fejezetének 3. igeverse így hangzik: a messzeségben is megjelent az Úr, örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Ez az ige a kegyelem mélyebb rétegére mutat. A kegyelem nem alkalmi cselekedet, Isten állandó odafordulása. A kegyelem forrása így nem csupán egy eseményhez köthető, egy személyhez, Istenhez, aki szeret. Philip Yancey Meghökkentő kegyelem című művében hangsúlyozza, hogy a kegyelem meglepő. Nem illeszkedik az ember megszokott gondolkodásához. Ez a megállapítás összhangban áll a bibliai kijelentésekkel. A kegyelem nem kiszámítható rendszer, nem szabályozható folyamat, a kegyelem ajándék. A kegyelem forrásának felismerése alázatra hív. Az ember nem önmaga középpontja, nem önmaga megváltója, a kegyelem Isten kezdeményezése. Az ember válasza a befogadás. A kegyelem így nem csupán teológiai tétel, egzisztenciális valóság, az ember életének alapja lehet. A kegyelem forrása tiszta, kimeríthetetlen, állandó. A kegyelem valósága 3 hangsúlyos irányban válik érthetővé. Megváltás, szabadítás, megtisztulás. Kedves hallgató, e 3 szó nem különálló gondolat. egyetlen isteni cselekvés különböző megjelenései az emberi élet teljességét érintik, a múltat, a jelent és a jövőt egyaránt. A megváltás az ember helyzetének mély felismeréséből indul ki. Az ember nem csupán hibázik, nem csupán elköveti a tévedéseit. A bűn valósága jelen van. Ez a valóság elválaszt Istentől, a megváltás ebbe a helyzetbe érkezik meg. Nem kívülről szemléli, belép. Lukács evangéliumának 19. fejezetének 10. igeverse azt mondja, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ez a kijelentés irányt ad a megváltás megértéséhez. Az ember elveszettsége nem végállapot, a megváltás keresés. Megtalálás. Megtartás. Jézus Krisztus személyében Isten közel lép. Nem távolról szólít, jelenlétével érinti meg az ember életét. A megváltás a kereszten válik teljessé. Ott történik meg az a fordulat, amely az ember számára új lehetőséget nyit. A bűn következménye nem az emberen marad, Krisztus hordozza. Péter első levelének 2. fejezetének 24. igeverse azt mondja, bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Ez az ige világosan mutatja a megváltás irányát. A bűntől való elszakadás és az új élet lehetősége egyszerre jelenik meg. A megváltás nem pusztán megbocsátás, új élet kezdete. A szabadítás, a megváltás következménye. Az ember nem csupán megbocsátást kap, szabaddá válik. A szabadítás belső és külső dimenziót egyaránt érint. Az ember megszabadulhat a bűn uralmától. Kedves hallgató, amikor az ember megszabadulhat a félelemtől, megszabadulhat attól a belső kényszertől, amely megköti. János evangéliumának 8. fejezetének 36. verse azt mondja, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Ez a szabadság nem külső körülményekhez kötött, nem politikai vagy társadalmi kategória, belső valóság, az ember viszonya önmagához, másokhoz és Istenhez új alapokra kerül. A Római Levél 8. fejezetének 15. igeverse azt mondja, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. A szabadítás így kapcsolatot teremt. Az ember nem idegenként áll Isten előtt, nem félelem határozza meg a viszont, közelség jelenik meg. Bizalom, a megtisztulás a kegyelem harmadik hangsúlya. Az ember nem marad a régi állapotában. A megtisztulás belső átalakulás, nem felszíni változás. Nem külső alkalmazkodás a szív érintett ebben az esetben. János első levelének első fejezetének 7. igeverse azt mondja, ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ez a megtisztulás folyamatos valóság, nem egyszeri aktus. Az ember élete során újra és újra megtapasztalható, a kegyelem itt nem csupán kezdett. Kísérő erő. Ahogy az 51. Zsoltár 12. igeverse mondja, tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ez az imádság kifejezi a megtisztulás vágyát. Nem külső megfelelésről szól, belső megújulásról. A megváltás, a szabadítás és a megtisztulás egysége a kegyelem teljességét mutatja. Az ember múltja nem határozza meg végérvényesen a jövőt. A jelen nyitott. A jövő hordoz reménységet. A kegyelem mindhárom idősíkot átfogja. Ez a valóság nem elméleti, megélhető. A kegyelem hatása csendesen, de határozottan formálja az ember életét. Mondjunk egy pár szót a kegyelemben való létről is. A kegyelemről lehet beszélni úgy, mint Isten ajándékáról. Lehet beszélni róla úgy, mint a megváltás alapjáról. Lehet beszélni róla úgy is, mint a bűnbocsánat forrásáról. Van azonban egy még bensőbb rétege is. A kegyelemben való lét. Ez már nem pusztán hittétel, nem csupán teológiai felismerés. Ez az a belső állapot, amelyben az ember egész élete lassan új hangsúlyokat kap. A gondolkodás, az önmagáról alkotott kép, a másokhoz való viszony, az időhöz, a szenvedéshez, a reménységhez, a halálhoz, és az örökkévalósághoz való kapcsolódás is átalakul. A kegyelemben való lét egyik legfontosabb sajátossága az, hogy az ember többé nem önmaga végső támasza. Ez nem gyengeség, ez nem passzivitás, ez nem felelőtlenség. Ez a lét alapjának átrendeződése, hiszem. Az ember felismeri, hogy élete nem önmagából ered, és nem is önmagában teljesedik be. A kegyelemben élő ember ezért nem önmaga teljesítményére építi a békességét. Nem önmaga érdemeiből épít identitást, nem önmaga erkölcsi eredményeiből von le végső következtetéseket. Az alap mélyebbre kerül. Istenhez. A Római Levél 5. fejezetének első igeverse azt mondja, mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez az ige a kegyelemben való lét egyik legfontosabb mondatává válhat. A békesség itt nem felszíni nyugalom, nem kedvező körülményekből fakadó derű, nem pszichológiai egyensúly csupán. A békesség itt rendezett viszony. Az ember és Isten közötti kapcsolat helyreállása. A kegyelemben való lét első nagy ajándéka tehát nem egy érzés, hanem egy új helyzet. Az ember nem vádlottként áll Isten előtt, nem elutasítottként áll előtte, nem idegenként áll előtte. Békessége van Istennel. Ennek a békességnek mély belső következményei vannak. Az ember gyakran saját múltjának fogja. Régi döntések, mulasztások, szégyen, kudarcok, ki nem mondott mondatok, elrontott kapcsolatok terhelik a szívet. A kegyelem nem teszi meg nem történté azt, ami megtörtént, de új fénybe helyezi az ember múltját. A múlt nem végérvényes ítéletként nehezedik tovább. A kegyelem alatt a múlt is átalakul. Nem uralkodó hatalom többé, hanem olyan valóság, amelyet Isten irgalma átjárhat. A kegyelemben való lét ezért együtt jár a felszabadulással, az önvád bénító ereje alól. Az önvizsgálat megmarad. A bűn felismerése megmarad. A felelősség is megmarad, de mindez már nem a reménytelenség sötét terében történik, hanem Isten szeretetének világosságában. Ez a különbség döntő jelentőségű. A Római Levél 8. fejezetének első igeverse azt mondja, nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ez az ige nem könnyelműségre ad alapot. Nem közömbösségre vezet, sokkal inkább arra, hogy az ember végre igazán szembenézhessen önmagával. Ahol a kegyelem hiányzik, ott az ember gyakran menekül az igazság elől. Ahol a kegyelem jelen van, ott lehet bátorsága az embernek őszintének lenni. A kegyelemben való lét tehát nem menekülés az igazság elől, ellenkezőleg. A kegyelem teszi lehetővé, hogy az igazság ne pusztítson el, hanem megtisztítson. És szeretném itt azt is kiemelni, hogy olyan sok embert látok, akinek rejtett titkai vannak, és bűne van, és ezáltal megjelenik a félelem is az ő életében. És én mindig annyit szoktam erre mondani, hogy egyetlen egy orvosság van mindenre. Állj ki, és mondd el. Abba a percbe megszűnik a félelem. És egy hatalmas, felszabadult boldogság következik, ugyanis nem kell mitől aggódni, nem kell mitől félnie, attól a perctől kezdve, hogy eltitkolt bűne, titka lenne egy embernek. Ha ez nincs, akkor nem szembesíthető semmivel. És akkor felszabadultsága van és boldogsága. Na, ez a kegyelem, azt gondolom.
0: Akkor majd térjünk át a második részben arra is, hogy most tényleg csak azt jelenti ez a szó, a kegyelem, hogy nekem megkegyelmezzen valaki, főleg Isten? Vagy azt is jelenti, hogy nekem is meg kell kegyelmezni mindenkinek, nem? Szerintem, mert ezt kéri Jézus, hogy így imádkozzunk. Uram, mert a kegyelem az a bűnbocsánatot is jelenti, ugye? Egyértelműen. Az Uram, bocsásd meg a mi bűneinket úgy, ahogy mi is. Tehát csak úgy, ahogy mi is megbocsátunk csak mindenkinek.
1: Annyira. Csak annyira.
0: Csak annyira.
1: Milyen nehéz ezt elimádkozni? Azaz nagyon könnyű sokszor, de belegondolunk-e? Ki tudjuk-e mondani?
0: Igen.
1: Meg tudunk-e mi bocsátani azoknak, a mi ellenünk vétkezőknek úgy, hogy az tényleg teljes felszabadulást ad nekik?
0: Hát igen, de ezt megmutatja nekünk Pál apostol. Hiszen tudjuk, nem, hogy mennyire, hát a megtérése után, előtte ő is üldözte a keresztényeket, de aztán, mikor megtért, akkor őt kegyetlenül üldözték, de senkinek nem válaszolt úgy, hogy bárkit letámadott volna, elviselte, eltűrte, mikor azt mondta Jézus neki, hogy elég neked a kegyelmem, erre azt válaszolt, igen, igen, elfogadom, mert ő is tudja, hogy ő is kegyelmes volt mindenkihez, akik őt letámadták. Még ezzel foglalkozzunk, ezzel gondolattal a folytatásban. Hallgassunk egy zenét, kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést Túlci Árpád testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a kegyelmet Turci Árpád testvérrel, mert beszélgettünk arról, hogy igen, nem csak azt jelenti, hogy Isten kegyelmes, hanem hogy nekünk is kegyelmesnek kellene lennünk. De ebben a világban ez a szó, ez nagyon érdekes, és nem mindenki érti ugyanazt. Ugye? Nem mindenki értelmezi ugyanezt a szót.
1: Igen, és talán indítsunk egy kicsit távolabbról, hogy a kegyelem a hétköznapok csendes valóságában is mennyire jelen van. Tehát ugye jelen lehet a reggeli indulásainkban, a munkában, a fáradtságban, a csalódásban, a beszélgetésekben, a hallgatásban, a döntéseikben, a veszteségek idején, a betegség idején, az öregedés idején. A kegyelemben való lét azt jelenti, hogy az ember egyetlen életterületet sem tekint Istentől független elzárt tartománynak. János evangéliumának 14. fejezetének 27. igeverse azt mondja, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Jézus szavai különös súlyt kapnak ebben az összefüggésben. A világ is kínál megnyugvást. Kínál ideiglenes vigaszt, kínál feledést, pótlékokat. Krisztus békessége más természetű. Nem menekülés, nem felejtés. Nem rövid idejű megkönnyebbülés. Krisztus békessége a kegyelemből fakadó belső rend. Olyan rend, amelyben az ember már nem szétesett önmagában, nem önmaga ellentmondásai között törlődik, nem saját bűnnek, félelmeinek és szorongásainak uralma alatt él. A kegyelem belső béke. És ez a belső béke, kedves hallgató, jelenti talán azt is, hogy néha érzéketlenek az emberek. A kegyelemben élő ember is átélhet gyászt, kimerülést, bizonytalanságot, sőt lelki sötétséget is. A különbség nem az, hogy megszűnik minden nehézség. A különbség az, hogy a nehézségek közepette is hordozott marad az ember. Nem marad egyedül, nem válik végképp reményvesztetté. A II. Korintusi levél 12. fejezetének 9. igeverse azt mondja, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ebben az igében a kegyelemben való lét egyik legmélyebb tapasztalata szólal meg. Isten ereje nem csupán a sikerekben mutatkozik meg, nem csupán a győzelmekben, az erőtlenségben is jelen van, ahogy Pál apostol életében is ott volt. A kegyelemben élő ember így megtanulhat másként tekinteni saját törékenységére. Nem tagadja azt, nem dicsőíti azt, hanem Isten kezébe helyezi. A kegyelemben való lét közösségi valóság is. A kegyelem nem csupán magányügy, nem csupán az ember belső spiritualitása. Aki kegyelemben él, az másként kezd jelen lenni a közösségben. Több türelemmel, több figyelemmel, több alázattal, készséggel a bocsánatkérésre és a megbocsátásra. A kegyelem nem szigetel el senkit. Kapcsolatra nyit. Az Efezusi levél 4. fejezetének 2. igeverse azt mondja, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Ebben a rövid felszólításban is a kegyelem gyakorlati arca mutatkozik meg. Az ember nem azért tud hordozni másokat, mert belőle kifogyhatatlan jóság árad, hanem azért, mert őt magát is hordozza Isten. A kegyelemben való lét így túlárad a személyes, belső békén, és eljut a kapcsolatok formálásáig. A kegyelemben való lét továbbá azt is jelenti, hogy az ember megtanul új szemmel tekinteni önmagára. Sok ember életét a kemény belső ítélkezés határozza meg. Mások elismerését keresi. saját értéktelenségével küzd, állandó hiányérzettel él. A kegyelem ebben a belső térben is gyógyító erő. Az ember nem válik önelégülté, de megszűnhet önmaga ellensége lenni. Megtanulhat úgy tekinteni saját életére, mint amely Isten kezében van. A 139. Zsoltár 13. igeverse azt mondja, te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Ez az ige az ember teremtettségének méltóságát idézi fel. A kegyelem nem törli el a teremtés igazságát, hanem teljesíti azt. A kegyelemben való lét ezért egyszerre hordoz alázatot és méltóságot. Az ember kicsiny önmagában, mégis végtelenül értékes Isten szeretetében. Kedves hallgató, a kegyelemben való lét végül reménységgel tölti meg az időt. A múlt sebzett lehet, a jelen terhelt, a jövő bizonytalan. A kegyelem mégis reménységet ad, nem felszínes derűt, nem ködös optimizmust, olyan reménységet, amely Isten hűségéből táplálkozik. Jeremiás könyvének 29. fejezetének 11. igeverse azt mondja, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. A kegyelemben való lét tehát nem pusztán azt jelenti, hogy az ember kapott valamit Istentől. Azt jelenti, hogy új módon él, új alapból, új névvel, új reménységgel. Belső békében, bizalomban, ráhagyatkozásban, megajándékozottságának tudatában. Ez a létforma csendes. Nem látványos, mégis erőteljes. Átalakítja az embert belülről, és lassan átformálja azt is, ahogyan a világban jelen van. És itt térjünk rá a kegyelemből fakadó irgalomra. A kegyelem nem marad meg az ember belső világában, nem zárul be a szív csendjében, nem válik pusztán személyes élményé, a kegyelem természete szerint tovább árad. Láthatóvá válik, testet ölt. Ez a láthatóvá válás az irgalomban történik meg. Az irgalom a kegyelem mozdulata az emberi kapcsolatok felé. A kegyelem, amelyet az ember Istentől kap, lassan átformálja a látását. Másként kezd tekinteni a másik emberre. Nem csupán azt látja, ami a felszínen van. Nem csupán a hibákat, a mulasztásokat, a kemény szavakat, a bántó tetteket. Valami mélyebb érzékelés születik meg benne, az emberi törékenység felismerése. Az irgalom nem gyengeség, nem engedékenység, nem a határok feloldása. Az irgalom a valóság mélyebb megértése. Az irgalmas ember látja a bűnt, látja a sebeket, látja a hiányokat, mégsem zárja le a másikat egyetlen meghatározással. Nem mondja ki végérvényesen, hogy valaki ennyi és nem több. Az irgalom teret hagy a változásnak, teret hagy Isten munkájának. Lukács evangéliumának 6. fejezetének 36. igeverse így hangzik, legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Ez a mondat nem csupán erkölcsi felszólítás, kedves hallgató, ez tükör. Az irgalom forrása nem az ember belső jósága,

kegyelem és az irgalom kapcsolata mély. Aki még nem tapasztalta meg a kegyelem felszabadító erejét, annak nehéz irgalmasnak lennie. Az ember ilyenkor saját igazságérzetéből él. Mér, összehasonlít, számon tart. Az irgalom ezzel szemben egy másik térből érkezik. A kegyelem teréből. Ott, ahol az ember maga is megélte, hogy nem azt kapta, amit megérdemelt volna, hanem többet. Bocsánatot. Elfogadást, új esélyt. Ez az élmény csendesen alakítja át a szívet. Az irgalom nem egyik napról a másikra jelenik meg. Nem egyszeri döntés eredménye. Folyamat. Sokszor küzdelemmel teli. Az emberben gyakran jelen van a sértettség, a csalódás, a harag, az igazságtalanság élménye. Ezek valóságos érzések, mindenkinél jelen van. Az irgalom nem tagadja őket, nem söpri félre, nem tesz úgy, mintha nem léteznének. Az irgalom ezekkel együtt születik meg. Az Efezusi levél 4. fejezetének 32. igeverse így hangzik: viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Ez az ige megmutatja az irgalom gyakorlati arcát. A megbocsátásban válik láthatóvá. A megbocsátás nem felejtés, nem azt jelenti, hogy a fájdalom eltűnik. Nem azt jelenti, hogy a történtek jelentéktelenné válnak. A megbocsátás azt jelenti, hogy az ember nem engedi, hogy a múlt végérvényesen meghatározza a kapcsolatot. Teret ad egy új kezdetnek, ez sokszor nehéz. Néha hosszú folyamat, néha újra és újra meghozott döntés. És aki erre azt mondja, hogy ez nagyon könnyű, az talán nem mond igazat, mert nem könnyű. Az irgalom egy másik fontos területe az, ahogyan az ember önmagára tekint. Sok ember sokkal keményebb önmagával, mint másokkal. Belső hangja ítélkező, kíméletlen, folyamatosan emlékeztet a hibákra, a hiányokra, az elrontott dolgokra. A kegyelemből fakadó irgalom ebben a belső térben is megjelenik. Az ember megtanulhat irgalmas lenni önmagához. Nem mentegetni kezdi magát. Nem relativizálja a hibáit, hanem Isten szemével kezd tekinteni saját életére. A 103. Zsoltár 8. igeverse azt mondja: irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Ez az ige nem csupán Istenről szól, az ember számára is irántad. Amikor az ember megérti, hogy Isten ilyen módon fordul felé, lassan megszülethet benne az a képesség, hogy önmagát sem pusztán hibái összességeként lássa. Ez mély gyógyulás kezdete lehet. Az irgalom jelenléte a közösségekben különös jelentőséggel bír. Egy család, egy baráti kör, egy gyülekezet légköre nagy mértékben attól függ, hogy jelen van-e az irgalom. Ahol az irgalom hiányzik, ott könnyen megjelenik a keménység, a kritika, az elutasítás. Ahol az irgalom jelen van, ott tér nyílik a növekedésre. Az emberek nem félnek megmutatni a gyengeségeiket. Nem kell állandóan szerepet játszaniuk. Az irgalom biztonságot teremt. Jézus egyik példázata különösen erősen világít rá erre. Az irgalmas szamaritánus története. Egy ember az útszélén fekszik kiszolgáltatott állapotban. Többen elmennek mellette, egy idegen azonban megáll, lehajol, gondoskodik róla. Lukács evangéliumának 10. fejezetének 33. verse azt mondja: egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Ez a megszánás szó az irgalom szíve. Nem pusztán együttérzés, cselekvő együttérzés. Az irgalom nem áll meg az érzés szintjén, mozdul, segít, közel megy, időt ad, figyelmet ad, és jelen

0: létet. Az irgalom sokszor apró dolgokban válik láthatóvá, egy türelmes válaszban, egy el nem mondott kemény mondatban, egy figyelmes kérdésben, egy meghallgatásban, egy kézfogásban, esetleg egy csendes jelenlétben. Nem mindig látványos, hangsúlyozom, nem mindig kerül reflektorfénybe, mégis formálja a világot. Kedves hallgató, azt gondolom, a kegyelemből fakadó irgalom ezért nem heroikus teljesítmény, nem kivételes emberek sajátja, minden ember életében megjelenhet, aki megnyílik a kegyelem felé. Az irgalom nem tökéletességet kíván, jelenlétet, nyitottságot, figyelmet kíván. Az irgalom azonban nem mentes a fájdalomtól. Aki irgalmas, az közelebb kerül mások valóságához. Meghallja a történteket, látja a sebeket, érzi a terheket. Ez néha nagyon nehéz, nagyon megterhelő. Az irgalom nem közömbösség, az irgalom együtt hordozás. A Római Levél 12. fejezetének 15. verse azt mondja, örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Ez az ige az irgalom érzelmi dimenzióját is megmutatja. Az ember nem marad kívülálló, részt vesz, kapcsolódik, jelen van. A kegyelemből fakadó irgalom végső soron Isten szívének visszhangja az ember életében. Nem tökéletes visszhang, nem mindig tiszta, néha torzult, néha töredezett, mégis valóságos. És mégis, ha megszólal ez a visszhang, valami változik. A kapcsolatokban, a közösségekben, életekben. Az irgalom így nem különálló erény, a kegyelem gyümölcse. A kegyelem látható formája. A kegyelem hangja az emberi világban. Kedves hallgató, a kegyelem mindenkit megszólít. Nem egy szűk körnek szól, nem kizárólag vallásos embereknek, nem csupán azoknak, akik már járnak egy úton. A kegyelem nyitott. Máté evangéliumának 11. fejezetének 28. igeverse így hangzik, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ez egy meghívás. Nem általános kijelentés, megszólítás. És az ember válaszolhat rá. A válasz bizalom. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 16. verse azt mondja, járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. A kegyelem elfogadása belső nyitás. Nem kényszer, nem külső megfelelés. Kedves hallgató, a mai világ ritmusa gyors, ezt mindenki érzékeli. Az ember napjai gyakran sűrűek, információk, elvárások, feladatok, zajok veszik körül. A figyelem sok irányba szakad, az ember belső világa könnyen töredezetté válik. Ebben a környezetben a kegyelem nem harsány módon jelenik meg, nem versenyez a zajjal, nem emeli fel a hangját. A kegyelem csendes. Ez a csend nem hiány, és nem is üresség, még csak nem is tétlenség. Ez a csend telített jelenlét. Olyan tér, amelyben az ember végre nem sodródik. Megállhat, figyelhet. A kegyelem ebben a csendben válik felismerhetővé. A 46. Zsoltár 11. igeverse azt mondja, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. Ez a felszólítás nem csupán vallásos gyakorlatra hív, nem pusztán egy külön időszakra az életben, inkább irányt ad. A csend nem a világ elhagyása. A csend a figyelem rendezése. Az ember megtanul jelen lenni önmagában, Isten előtt. a valóságban. A kegyelem csendje sokszor észrevétlenül érkezik. Nem mindig különleges élmény formájában, nem mindig érzelmi megrendüléssel. Gyakran a hétköznapok egyszerű pillanataiban. Egy rövid megállásban, egy őszinte imádságban, egy kimondott vagy kimondatlan kérdésben. Egy csendes felismerésben. Az ember azonban gyakran kerüli a csendet. A csendben ugyanis felszínre kerülhetnek azok a gondolatok és érzések, amelyeket napközben elnyomunk. Kérdések, félelmek, bűntudat, hiányérzet. A kegyelem csendje nem menekül ezek elől. Nem fedi el őket, teret ad annak, hogy ezek a valóságok Isten jelenlétében legyenek jelen. A 139. Zsoltár 23. verse azt mondja, vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Ez az imádság a csend mélységét mutatja meg. Nem felszíni nyugalmat keres, valóságos találkozást. Az ember megengedi, hogy Isten világossága elérje a belső területeket is. A kegyelem ebben a találkozásban működik. Nem vádol, nem szégyenít meg, nem hoz világosságot, vagy igen? A kegyelem csendje ugyanakkor nem elszigeteltség, nem elfordulás a világtól. Az ember nem menekül el a feladatai elől. Nem hagyja maga mögött a kapcsolatait, a csend inkább olyan belső tér, amelyből az ember újra kiléphet a világba. Rendezettebben, tisztábban, nyitottabban. A reggeli imádságaink után. Amikor én reggel imádkozom az Úrhoz, valami ilyen tisztaságot érzek, hogy így tudok kilépni a világba. Megtisztultabban, tehát, és nyitottabban.
1: Hát igen, de ezt a szót, hogy kilépni a világból, ezt komolyan gondolod, ugye? Illetve akkor ezt kérnem átgondolni mindenkinek, hogy ha ki tudsz majd lépni a világból, és Jézus a mennybe visz, ott könnyebb lesz, kegyelmesnek és irgalmasnak lenni, mint itt ebben a világban?
0: Nagyon várom, hogy ott legyek.
1: Ugye? Én azt gondolom, hogy itt ebben a világban nagyon nehéz kegyelmesnek meg irgalmasnak lenni, hiszen olyan rendszerek, szabályok vannak a világban, hogy nagyon nehéz ezt megtartani. De én azt gondolom, nem, hogy ha új földre eljutunk, hát ott is lesz, ott is emberek különböző dolgokat csinálnak, különböző véleményük lehet, nem?
0: Igen.
1: De ott nem lesz háború, meg harc, hanem mindenben irgalmat adunk, mindenben kegyelmet, sokkal könnyebben szerintem, mint most itt.
0: Most itt azt gondolom, hogy a kegyelem egy pillanat, vagy mégse. Nem egy egyszeri élmény, kapcsolat, jelenlét, út. A kegyelem már most is közel van. Csendesen, mélyen, hordozó erőként. Ezt gondolom.
1: Így van. De hát ez ugyanúgy, mint az összes többi, ez a lélek gyümölcse, igaz? És ebben ugyanúgy segít bennünket Isten, illetve Jézus is, de csak akkor, ha betartjuk mi is azt, amit ő mondta, hogy úgy imádkozzunk, hogy bocsásd meg a bűneinket, mint ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
0: Így van.
1: Ezt ajánljuk mindenkinek, hogy nagyon komolyan gondolja át mindenki, és főleg, ha fel akar készülni az új világra. mert azt is érdemes mindig átgondolni, hogy igen, és akkor milyen lesz az az új világ. Ugye ne lepődjünk majd meg, hanem úgy, ahogy Isten javasolja nekünk, úgy gondoljuk át mindent. Ugye?
0: Így van.
1: Akkor köszönjük szépen, kedves hallgatóink, Turci Árpád testvérnek ezeket a gondolatokat. Úgy legyen.
0: Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Aki örökös, nem síránkozik. A mai ige példabeszédek 28. fejezet 10. verse. A fedhetetlenekre szép örökség vár. Gondolatok az ígéről. A példabeszédek könyve ígéretek könyve is. Az ígéreteknek közmondásokká kellene válniuk Isten népe között. Itt egy igen kegyelem teljes ígérettel van dolgunk. Megszoktuk, hogy úgy gondolunk a jó dologokra, mint amiknek csupán várományosai vagyunk. Ezen ige alapján már most birtokosai lehetünk az örökségnek. Ellenségeink minden csalárdsága sem lehet romlásunkra, ők maguk esnek majd a nekük ásott verembe. Örökségünk annyira biztos, hogy nem veszíthetjük el, sem el nem téveszthetjük a feléje vezető utat. Mi a miénk már most? A nyugodt lelkiismeret a Krisztus drága vére által Isten irántunk való szeretete, amely változhatatlan. Az imádság lehetősége, amely által minden szükségünkben erőt nyerünk Istentől. Miénk Isten gondviselése, minket szolgálnak Isten angyalai, és mindenek felett pedig Isten lelke lakozik bennünk. Minden valóban a miénk, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tiétek. 1 Korintus 3.22. Miénk az Úr Jézus. Miénk az isteni háromság a maga egységében. Halleluja! Ne siránkozzunk, ne fukarkodjunk, ne sajnáltassuk magunkat, ne jajgassunk, ne panaszkodjunk, hiszen ilyen drága kincseink vannak. Éljünk Istennek, és örvendezzünk benne egész napon át. Ehhez fogadjuk el a Szent Lélek segítségét. Új vezetőket választ a Református Egyház. Bő fél év múlva, 2026. december 31-én jár le a mintegy 1300 egyházközséget magába foglaló Református Egyház tisztségviselőinek 6 éves megbízatása. Ezért idén ősszel tisztújító választást tartanak. Az egyházmegyék 4 Dunamelléki, Dunántúli, Tiszáninneni és Tiszántúli egyházkerületet alkotnak, amelyek élén a püspökök és egyházkerületi főgondnokok állnak. E tisztségekre választanak tisztségviselőket. Egy adott vezetői pozíció legfeljebb 3 cikluson keresztül tölthető be. A tisztújítás májusban az egyházmegyei és egyházkerületi választási bizottságok megalakulásával kezdődik. Szeptemberben az egyházmegyei jelölőközgyűlések nevesítik a tisztségekre alkalmasnak tartott személyeket. Püspökké olyan lelkész jelölhető, aki legalább 10 évi önálló lelkészi szolgálattal rendelkezik, és önálló lelkészi tisztséget tölt be az adott egyházkerületben. Egyházkerületi főgondnokká olyan hitben kiemelkedő és az egyházi szolgálatra, az egyházkerület vezetésére alkalmas és közmegbecsülésben álló presbiter jelölhető, aki legalább 6 év presbiteri szolgálattal rendelkezik. A lelki közösség ereje. negyedszer teremtett lehetőséget a hittanoktatók lelki közösségének megélésére és szakmai fejlődésére a Duna melléki kateketikai támogató szolgálat a Rádai Házban. A generációk kapcsolódása állt a nap fókuszában. Megtelt a budapesti Rádai Ház díszterme a hála szavával és a hittani oktatókból negyedik éve formálódó lelki szakmai közösséggel. Bőven volt ok a hálaadásra, amire az ige szavaival is hívta az egybegyülteket, lelkeiné Teleki Mária, a Duna melléki kateketikai támogató szolgálat vezetője. A negyedik alkalommal megrendezett találkozó már az egymás közötti bizalom növekedéséről, lelki kapcsolódásokról, jól használható szakmai segítségről szólt. A hittan oktatók lelki megerősítése mellett szakmai identitásuk erősítését is megcélozta a színvonalas program. A szolgálatvezető értéknek tartotta, hogy a fiatalokat az óvodától az egyetemig kísérhetik a hittanoktatók. Missziói lendület. Megszülettek a 2026-os missziói pályázat eredményei. Jelentős érdeklődés mellett zárult az Evangélikus Egyház Evangelizációs és Missziós Bizottságának Missziói Pályázat című felhívása. Az idei évben több mint 80 gyülekezet nyújtott be pályázatot, amelyek összesített támogatási igénye megközelítette a 70 millió forintot. A benyújtott tervek sokszínűsége és szakmai színvonala jól mutatja, hogy az evangélikus közösségekben élő és aktív missziói gondolkodás van jelen országszerte. A bizottság a pályázatok elbírálása során különösen azokat a kezdeményezéseket kereste, amelyek kreatív módon, újító szemlélettel és hosszabb távon is hasznosítható missziói elképzelésekkel kívánják megszólítani a gyülekezeteket, egyházi intézményeket, alapítványokat, egyesületeket és a társadalom különböző csoportjait. A bizottság végül 37 egyházközségi projektet minősített mintaprojektnek. Ezek a kezdeményezések összesen 20 millió 750 ezer forint támogatásban részesültek.
0: Kulturális programajánló.
1: Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdette meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, amely holnaptól kezdődik. Május 16-a és 17-e között lesz. Fontos volt, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előrejelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap. Az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket csak május 11-én hétfőn 12 óráig tudták elfogadni. Keresztény Értelmiségi Fórum. Szeretettel hívnak mindenkit a Keresztény Értelmiségi Fórum soron következő, az idei évad utolsó alkalmára. Május 18-án, holnap este, 18 óra 30-kor a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termébe. A vendég előadó Petrás Mária, Kossuth díjas népdalénekes és keramikus művész. A helyszín tehát a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség gyülekezeti terme, 12. kerület, Kékgolyó utca 17.
0: egészséget mindenkinek!
1: Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án Székely János, szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Első alkalommal tartott közösségi napot a Váci Kórház lelkészi és lelkigondozói szolgálat. A Váci Regőci kápolna adott otthont a Váci Egyházmegye Kórház lelkészi és lelkigondozói szolgálata első önkéntes és szolgálati napjának. A lelki töltekezést közös szentségimádás segítette. Mák Noémi klinikai lelkigondozó, Teréz anya lelkisége és a közösség megtartó ereje a szolgálatunkban címmel tartott előadást, melyben Teréz anya lelkiségéről, életéről, a szenvedésről, a halálfélelemről és a lélek Isten utáni vágyódásáról beszélt. Az előadás után lehetőség volt arra, hogy a témát kisebb csoportokban beszéljék át a résztvevők. A későbbiekben a csoportokból egy-egy ember osztotta meg azokat a gondolatokat, melyek az előadás során különösen megérintették őket. A közös program ünnepi szentmisével folytatódott. A szentmise keretében tartották a klinikai, lelkigondozó, klinikai pasztorális munkatársak és a kórházpasztorációs önkéntesek fogadalom tételét, valamint az önkéntes képzést elvégzők tanúsítványainak átadását. Pénteken kezdődött a 18. Szeretett Híd. A Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok ebesi megnyitóján 20 órán keresztül 100 önkéntes végzett feladatokat a református szeretett szolgálat raktárában. Az idén 18. alkalommal megrendezett kétnapos program keretében összesen mintegy 13 ezeren önkénteskednek ezen a hétvégén szerte a Kárpát-medencében. Az idén 20 éves református szeretett szolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretett Híd, a Kárpát-medencei református önkéntes napok, amelyhez idén közel 13 ezer önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretett Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol fel. A szeretett szolgálat arra buzdít minden résztvevőt, hogy a saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogással szeretnének szebbé és jobbá tenni. Legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. Az időjárásról: haladunk a nyár felé. Lassan megszűnik az eddigi lehűlés. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik. Az északi szél élénkülhet és 15-20 fok várható. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északias szél és 17-23 fok valószínű. A hét közepétől ismét erősödhet a szél. Kezdetben csökkenhetnek a maximumok, majd kiegyenlítődnek a különbségek és emelkednek a hőmérsékletek.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hitáltal, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Szellemi erők. Félelemmel teli gondolataink ugyanolyan intenzitással teremtő erejűek, és vonzanak nehézségeket életünkbe, mint ahogy a konstruktív és pozitív gondolatok pozitív dolgokat vonzanak. Teljesen mindegy, milyen egy gondolat természete. Mindig saját természetének megfelelően teremt. Amikor mindez az ember tudatába vésődik, akkor fogja fel a lenyűgöző erőt, mely rendelkezésére áll. Claude Bristol.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, ez a Nehéz Esetek a Bibliában sorozatban, de Kulcsár Tibort hallják. Visszarepülünk a történelembe, úgy, ahogy ezt az elmúlt időszakban tettük, egy picivel több mint 3000 esztendőt. Szóval nem régen történt mindaz, amiről most olvasunk, de ha beletetszenek gondolni, lehet, hogy megváltoztak a technikai lehetőségeink, megváltoztak az eszközeink, megváltozott sok minden, egy dolog nem változott meg, az ember szív és az ember gondolkozási mechanizmusa. Legutóbb ott tartottunk, hogy Sámuel összehívja kortársait, és amikor már eléggé föl vannak ajzva, és már nagyon hiányolják az urat, miután Kirját Jeárimban van az úrládája 20 esztendőt, akkor Sámuel elmondja nekik, hogy hát vannak itt egyszerű feltételek. Ha meg akartok térni, akkor az Úrhoz térjetek meg, de akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket, az Astartékat például, mármint szerelem istennőt, meg a viharistent, a baálokat, és az összes többit is, és akkor szolgáljátok az Úrnak. Csoda történt, mert hogy Izrael abban a helyzetben volt, hogy olyan generáció élt akkor, aki komolyan vette azt, amit Sámuel mondott. Nyilván Sámuelnek az élete olyan bizonyság volt az Úr mellett, jó pár dolgot tudtak vele kapcsolatban, hogy elfogadták hitelesnek, azért ezt soha ne tessenek elfelejteni, hogy az ige hirdetőnek a hitelessége nagyon-nagyon sok emberre döntő hatással lehet. Ez nem biztos, hogy mindig így van, akkor ez tökéletesen működött, és mivel Sámuel, aki az Úr előtt élt, és az Úr elől jött, mondta el a dolgokat, komolyan vették, és valóban egy áldott időszak köszöntött be. De Sámuel, amikor látta, hogy ez elindul, akkor ebbe nem nyugodott bele, hogy csak itt maradjon. Úgy gondolta, hogy ezt el kéne mélyíteni. Az 5. verstől olvasom, a 7. fejezetből, Sámuel első könyvéből. Majd azt mondta Sámuel, gyűjtsétek össze egész Izraelt Micpába, és imádkozni fogok értetek az Úrhoz. Összegyűltek tehát Micpába, vizet merítettek, és kiöntötték az Úr előtt, böjtöltek azon a napon, és azt mondták, vétkeztünk az Úr ellen, Sámuel pedig igazságot szolgáltatott Izrael fiainak Micpában. Ez egy nagyon megdöbbentő dolog. Nem kellett az embereket győzködni a bűn felől, nem kellett magyarázni, hogy ez elválaszt Istentől, és keresték az emberek az Istent. Természetesen ezek általában ilyen üdvteli pillanatok, ilyen nagyon kedves momentumok az emberi történelemben, de ezeket meg lehet ragadni. És Sámuel azt gondolta, hogy ezzel most élni kell. És ott Micpában, mintha egy új szövetségkötés történt volna Isten és az ő népe között. De más is van itt, hiszen lelkünk ellensége ezeket a helyzeteket nem szokta jól viselni. Tessék csak hallgatni. A filiszteusok azonban meghallották, hogy Izrael fiai összegyűltek Micpába, ezért fölvonultak a filiszteusok városfejedelmei Izrael ellen, amikor ezt meghallották, Izrael fiai félelem fogta el őket a filiszteusok miatt, és azt mondták Izrael fiai Sámuelnek, kiálts értünk szüntelenül Istenünkhöz az Úrhoz, hogy szabadítson meg bennünket a filiszteusok kezéből. Ugye tetszenek emlékezni, a legutóbbi élmények az vereség, vereség, vereség. Még az Isten ládája is elkerült. És utána az az időszak, ami következett, az nem volt Izrael számára ilyen szempontból valami nagyon kedvező. Mi lesz most? Jön az ősi ellenség. Sárba tipornak bennünket. Fölkészületlenek vagyunk. Ezek az emberek istentiszteletre indultak, nem háborúba. És jön az ellenség, mit fogunk csinálni? Kiálts az Úrhoz, kérik Sámuelt. Könyörögj, szüntelenül, szabadításért. És én tudom, hogy ilyenkor nagyon sokan csak legyingetnek, és azt mondják, hogy ugyan már, a háborúban a fegyverek szoktak dönteni. Itt van egy fegyvertelen tömeg, teljesen mindegy hányan vannak, és jön-e fegyveres erő, ráadásul tudjuk a történelemből, hogy a filiszteusoknak már ebben az időszakban vas fegyverei voltak, acélfegyverei voltak, és Izrael meg ott áll fegyvertelenül. Hát, hogy lesz ebből győzelem? A szabadítás az győzelmet jelent, nem? Sámuel fogott egy szopós bárányt, és feláldozta teljes égő áldozatul az Úrnak, és Sámuel az Úrhoz kiáltott Izraelért, az Úr pedig meghallgatta, és mialatt Sámuel az égő áldozatot mutatta be, előre nyomultak a filiszteusok, hogy megütközenek Izraellel. Na most egy pillanatra itt álljunk meg, mert ha valaki csak így versenként olvassa, tetszik tudni, mostanában így szoktuk a reggeli áhítatunkat, meg az esti áhítatunkat is, 2-3 vers, aztán kész. Hogyha a versenként olvassuk a Bibliát, akkor azt fogjuk olvasni, meghallgatta az Úr, és akkor jött a filiszteus támadás. Most meghallgatta az Úr, vagy támadtak a filiszteusok? Ha meghallgatta, nem támadtak, mondja a mai embernek a feje. Ha támadtak, nem hallgatta meg. De kár lenne itt megállni. Tessék csak hallgatni még egyszer. Sámuel az Úrhoz kiáltott, Izraelért, az Úr pedig meghallgatta. Mialatt Sámuel az égő áldozatot mutatta be, előre nyomultak a filiszteusok, hogy megütközzenek Izraellel. Az Úr azonban hatalmas hangon mennydörgött azon a napon a filiszteusok fölött, és úgy megzavarodtak, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől. Nem tudom, el tudjuk ezt képzelni? Nyilván a mai fizikusok egyből mondanák, hogy akusztikai fegyvereket vetett be az Úr. És olyan hatalmas dörgést és hanghullámokat gerjesztett az Úr, hogy totál pánikot okozzon a filiszteusokban. Csak tetszik tudni, ha ott akusztikai fegyverek vannak, akkor Izrael fiaiban is ugyanazt kellett volna, hogy okozza, de ott úgy tűnik, hogy nem okoz semmi ilyesmit. A filiszteusok viszont halálra rémülnek. Mert Isten harcol ellenünk. Kicsoda? Aki az egyiptomiak ellen is harcolt. Ezt 20 évvel korábban ők maguk sorolták el. Az, aki előtt arcra esett a mi Dágon Istennünk, úgy, hogy a feje meg a keze letört. Majdnem kigurult a templomból, hogyha nem lett volna becsukva a templomajtó, még bent sem marad. És most ez az Isten itt van fölöttünk. Érdekes, amikor korábban a szövetség ládája volt ennek az Istennek jelen a táborban, nem tapasztaltak semmi ilyesmit. Isten jelenlétét tapasztalják. Isten jelenléte okozhat félelmet? Bizony okozhat. És Isten jelenléte okozhat megbátorodást? Bizony okozhat. Mert az Isten tiszteleten megzavart néppel kapcsolatban ezt írja a Szentírás, azon a napon vereséget szenvedtek Izraeltől. Az izraeliek kivonultak Micpából, üldözték a filiszteusokat és vágták őket egészen Bétkárig. Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpa és Sén között, és elnevezte Ében Haézernek, mert azt mondta, mindeddig megsegített minket az Úr. Akkor a múltkor miért nem? Tessék csak várni. Mert a múltkor egész Izrael szíve elfordult az Úrtól. Na de akkor is az ő népe. Utoljára néhány nappal ezelőtt szembesített valaki azzal, hogyha Isten szeret minket, akkor hát kell, hogy legalább annyira szeresse, mint egy édesapa a gyerekét. Akármilyen gonosz, meg akármilyen rossz, meg akármit csinál is, hát az én gyerekem, hát csak nem fogom megtagadni. És ez nagyon szép érvelés. De a Szentírás mit mond erről? Mégpedig az Új Szövetségben, Pál apostol a Timóteushoz írt második levélben. Igaz ez a beszéd? Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Ami mit is jelent? Hű marad önmagához. És velünk mi lesz? Hát, hogyha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Az előbb ezt kihagytam, ezt a sort. Mert azt szívesen nem látnánk ott. És itt Isten a megtérő népének azt mondja, ti hozzám fordultatok, hozzám kiáltotok most segítségért, jelen vagyok. De ha szemben vagytok velem, akkor nem tudok mellétek állni. Tetszik tudni, ma már kevésbé szokták ezt hangsúlyozni, de év ezredeken keresztül vitorlákkal közlekedtek a hajósok. És ugye nem kell magyarázni, hogy szembeszéllel is el lehet valahogy lassan bolyongani, de azért jobb, hogyha tudja a kapitány, hogy merről fúj a szél. És igazán gyorsan a hajó hátszéllel halad. És Isten akkor tud hátszelet biztosítani az ő népének. Itt nem a magánemberekről beszélek, hanem a népről, a nemzetről, hogyha az a nép megtért és hűséges. És Sámuel nem véletlen fog egy követ. Azt mondja, hogy nézzétek meg, mindeddig hűséges volt hozzánk az Úr. Mindeddig megsegített minket az Úr. Gondolkozzatok ezen. Így kellett a filiszteusoknak megalázkodni, és nem hatoltak be többé Izrael területére, mert az Úr keze sújtotta a filiszteusokat Sámuel egész életében. Olyan jó lenne, legalábbis ami alapvéleményünk szerint, hogyha és boldogan éltek, míg meg nem haltak, ezzel úgy nagyjából véget érne a történet. De itt következik egy számomra is nagyon megdöbbentő rész, mert a Biblia sok-sok évet minden információ továbbadás nélkül átugrik. Egyszer csak a megöregedett Sámuelről fog beszélni, aki eljut az élete vége felé már, annyira, hogy az ő bírói tisztjét, mint Izrael bírája, átruházza a fiaira. Mindig eljön a szolgálat átadás, átvételnek az ideje. Igen, ám de tessék csak nézni. 8. fejezet első versétől. Amikor megöregedett Sámuel, a fiait tette Izrael bíráivá. Első szülött fiának Jóél volt a neve, a másodiknak Abijá, Beérsebában bíráskodtak. Fiai azonban nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték, megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. Sámuel fiai? Hát hogy? Hát nem ezt látták az édesapjuktól? Hát ha valakik kaptak az élő Istenről való bizonyságtételt és életpéldát, ők kaptak! Milyen sokszor szívesen tesszük felelőssé a szülőket a gyermekeik lelki állapotáért, meg a gyermekeik viselt dolgaiért, na de hát Sámuel nem tanította erre a gyerekeit, hanem ki? Hát a kortársaik. Az apjukról azt olvassuk, hogy folyamatosan, ha az előző fejezethez visszatetszenek lépni, akkor ezt olvassuk, évről évre útra kelt, bejárta Bételt, Gilgát, Micpát, igazságot szolgáltatott Izrael minden helyén, és tanította Izraelt. Ők pedig közben éltek az édesapjuk tekintélyéből, tiszteletéből a maguk javára, és lett belőlük két megromlott lelkű valaki. Hogy mondhatok ilyet? Ez ítélkezés. Nem, a Szentírás mondja azt, megvesztegetésre való ajándékot fogadtak el, elferdítették az igazságot. Na de hát annak idején Éli fiai is így tettek. Tetszik tudni, hogy Istennek soha nem voltak még unokái? Az édesapa hite tanulható, látható, követhető, de nem átörökíthető. Még egyszer elmondom. Az édesapa vagy édesanya hite tanulható, látható, követhető, de nem átörökíthető. És bármennyire is kedves nekünk azt mondani, hogy mi már évtizedek óta, vagy évszázadok óta bizonyos felekezethez tartozunk, az lehet. És a Krisztushoz is. Mert Krisztushoz csak akkor tartozhatunk évtizedek óta, ha évtizedekkel ezelőtt személyesen hoztuk a döntést. De azért, mert az apám, nagyapám, dédapám Krisztus követő volt, én nem válok azzal. Sajnos ez egy fatális tévedés, amit nagyon sok magát kereszténynek tartó így gondol. Így lett a keresztény Európából az, ami lett. Hogy sokan azt gondolták, hogy a keresztény kultúra egyenlő Krisztus követés. Nem. Krisztus tanítványává nem lesz valaki. Azért, mert valamiféle gyökereken, valamiféle információs háttérrel fölnőtt és él. Összegyűltek azért Izrael vénei, elmentek Sámuelhez Rámába, és azt mondták neki, te már megöregedtél, fiait pedig nem a te útadon járnak, tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás. Tetszett ezt hallani? Tégy valakit királyunká, hogy uralkodjék fölöttünk, ahogy az minden népnél szokás. Milyen akarunk lenni? Annak idején teljesen világos volt, Mózes által is megüzente az Úr, Józsué is megerősítette, és évszázadokon keresztül mindeddig megerősödött az az információ, hogy ez egy különleges nép, mert ennek a népnek a királya a mindenható Isten. És most azt mondják, hogy mi olyanok akarunk lenni, mint a többi nép. Éppen csak azt nem mondják, hogy hozzáállásunkban, szokásainkban, életmódunkban, gondolkozásmódunkban már úgyis olyanok vagyunk, akkor miért ne lennénk olyanok egyébként is. Sámuel azonban rosszallotta, hogy ezt mondták, adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk, és imádkozott Sámuel az Úrhoz. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Sámuel nem válaszol nekik csípőből. Oda viszi ezt a kérdést az Úr elé. Az Úr pedig azt mondta Sámuelnek, hallgassa nép szavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk. Tetszik tudni, hogy amit az Isten mond, az mit takar? Hallgassa nép szavára mindenben. Ahol a nép szavára kell hallgatni, azt úgy hívják, hogy demo, a demosz az a nép, a krácia, az pedig az uralom. Demokrácia a nép uralma. Hallgass mindenben a nép szavára, ez azt jelenti, hogy akkor én most átadom az uralmat ennek a népnek. Ne haragudjanak, kedves hallgatóim, de nem szeretem, amikor Isten ilyen engedékeny. Az mindig nagyon gyanús. Mert az azt jelenti, hogy Istennek elege lett belőlünk. Mert amikor az ilyenféle hozzáállásunkra azt mondja Isten, hogy akkor legyen úgy, ahogy akarod, az azt jelenti, hogy kiengedi a kezéből a mi szabadítási eseményeinket is. Azt mondja, hogy tégy úgy, ahogy akarsz. Tetszett már látni hisztiző kis fiút, vagy kislányt? Toporzékol, követelőzik. És mi van, hogyha az édesapja és édesanyja azt mondja neki, hogy hát kisfiám, akkor mostantól nem akarod megenni azt, amit én főztem, én készítettem az asztalon, nem baj. Készíts magadnak ennivalót. Meddig fog élni a gyerek? És hogy? Attól tartok, hogy van egy komoly félreértés. Ha kezünkbe tudjuk venni a sorsunkat, Izrael éppen ezen fáradozik, jó kézben lesz ez. És tessék csak nézni. Isten magyaráz is Sámuelnek, valószínűleg Sámuel egyáltalán nem valami boldog szívvel hallgatja a magyarázatot. Veled is ugyanúgy cselekszenek, ahogy velem cselekedtek, mióta kihoztam őket Egyiptomból mindmáig. Elhagytak, más isteneket szolgáltak. Hallgass hát a szavukra, de szigorúan figyelmeztesd őket, és mondd meg nekik, mi lesz a király joga, aki uralkodik felettük. Megmondom őszintén, hogyha Sámuel helyében lettem volna, ez az isteni felhatalmazás egy kicsit megdobogtatta volna a szívemet, mert Sámuel most el fogja mondani, mi lesz a király joga, és józan eszű ember utána azt fogja mondani, hogy akkor menjünk vissza, inkább maradjunk, hanem hogy Isten a királyunk. Tessék csak hallgatni? Ekkor Sámuel elmondta az Úr minden szavát a népnek, amely királyt kért. Ez lesz a királynak joga, mondta, aki uralkodni fog fölöttetek. Fiaitokat elviszi, harci kocsijaihoz, meg lovasaihoz osztja be őket, futnak a harci kocsija előtt. Parancsnokokká teszi őket 1000 ember felett, és parancsnokokká 50 ember felett. Hurrá, akkor itt lesz karrier. Aha, velük szántatja a szántóföldjét, és velük végezteti aratását. Velük készíteti hadifelszerelését, és harci kocsik felszereléseit. Lányaitokat elviszi kenőcskészítőnek, szakácsnőnek, sütőnőnek. Legjobb szántóföldjeiteket, szőlőiteket és olajfakertjeiket elveszi, és odaadja a hivatalnokainak. Vetéseitekből és szőlőitekből tizedet szed, és udvari embereinek meg hivatalnokainak adja majd. Szolgáitokat és szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat, még a szamaraitokat is elveszi, és a maga munkáját végezteti velük. Nyájaitokból tizedet szed, ti pedig szolgái lesztek. Akkor majd panaszkodtok királyotok miatt, akik magatoknak választottatok, de akkor már nem válaszol az Úr. Még nincs meg a király. Még most azt lehetne mondani, hogy álljunk meg. Mi nem így szerettük volna. Mi nem így gondolnánk. Nem ez lenne a józan válasz? Sámuel, menjél vissza az Úr elé, és mondd meg, hogy végig gondoltuk. Túl kemény szívűek voltunk, vagy túlságosan naívak voltunk. Talán a szomszéd népektől csak valami szépet, vagy valami olyasmit láttunk, ami úgy elbűvölt bennünket, de jó lesz úgy, ahogy az Úr eredetileg tervezte. 19. vers. Tessenek csak hallgatni? A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, hanem azt mondták neki, mégis legyen királyunk. Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. Királyunk bíráskodjék fölöttünk, ő vonuljon előttünk és vezesse harcainkat. Sámuel végighallgatta a nép beszédét, és elmondta az Úrnak. Kicsit sajnálom, hogy nincs följegyezve Sámuelnek a beszéde az Úr előtt. Sajnálom, hogy nem látszik a könny, biztos volt. Nem látszik az a megtörtség, ami az öreg Sámuellel ott kellett, hogy legyen, hiszen eddigre már évtizedeken keresztül tanította volna ezt a népet az Úr útjára, és gyerekkoromból jön vissza egy kifejezés, a sok ige hirdetés a falra hányt borsó szerepét töltötte be, mi mégis, annak ellenére, amit elmondasz, olyanok akarunk lenni, mint minden más nép, nem akarunk különbözők lenni. Az Úr pedig így felelt Sámuelnek, hallgass a szavukra, és válasz nekik királyt. Sámuel meg visszament, és azt mondta, most menjen mindenki vissza a maga városába. Ez azt jelenti, hogy Sámuel nem fogadta el azt, amit az Úr mondott? De. Ez azt jelenti, hogy akkor most egy új korszak kezdődik. Eddig éltünk az Úrral, az ő vezetése alatt, még akkor is, ha sokszor hűtlenek voltunk, de ide vissza lehetett kanyarodni, de innentől kezdve egy új történelmi helyzet van. Megtérésre való időt Isten kinek megáld. Ninivének 40 napot, Sodomának egy éjszakát. De megtérni késő lesz már, amikor az idő lejár. Mi fűt bennünket? Mi hajt? Mi motivál? Mi adja a késztetéseinket? Érdekel bennünket az Úr? És ráadásul mi mai keresztények tudjuk azt mondani, hogy Jézus, aki az életét adta értünk, aki az ő vére árán váltott meg bennünket. Jaj, csak ki ne kerüljön a középpontból, mert ha kikerül, akkor lehet visszaélni az ő nevével, és lehet az ő nevének a címkéje alatt rengeteg mindent megtenni és mindenbe belemenni. Csak éppen ő nem lesz jelen. Őrizzen bennünket az Isten. Adjon józanságot a mindenható. De lehet, hogy egyszerű csak annyit mondani, kírje

0: nagyok az Úr tettei. Kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát. Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek mindörökké. Igazán és helyesen vannak megalkotva. Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera 1428 Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 17-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ige a Zsoltárok könyvének 30. részéből a 4. versből. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából. Életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Az Újszövetség ige János evangéliumából, a 11. rész 43. és 44. verséből. Jézus hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán a kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Olykor kísértésként vesz erőt rajtunk az a gondolat, hogy mivel Isten követői vagyunk, nem is érhet bennünket igazán semmi baj. Úgy gondoljuk, erőfeszítéseinket látva, az Isten megóv bennünket a veszteségektől, az életünket körülvevő veszedelmektől. Valahol ott lapul bennünk kimondatlanul is. Ez nekünk tulajdonképpen jár. Istent egyfajta jutalmazó szerepbe helyezzük, igyekezetünkkel, jóságunkkal lekötelezzük őt. Természetesen ő bármikor bármit megtehet. Lehet egy egész hosszú időszak az életünkben, amikor elkerülnek a bajok. Simán mennek a dolgaink, sőt talán még a hálaadás sem maradt el részünkről. De egy pillanat alatt ott találhatjuk magunkat a halál partján. Egy baleset, egy váratlan betegség, egy közeli hozzátartozó gyors elvesztése. Mégsem úgy működnek a dolgok, ahogyan gondoltuk. Elhagyott, elfordult tőlünk az Úr. Hiába a hit és az igyekezet. Kemény leckeként tanuljuk meg a jelenben, hogy ami megtörtént az Isten félőkkel régen, például Jézus barátjával, Lázárral, az bizony ma is, velünk is megtörténhet. De azt is átélhetjük, hogy Isten nem hagy bennünket magunkra a bajban, a halálos veszedelemben. A Zsoltár író rácsodálkozik az Úr erejére. Kihozta a holtak hazájából. Lázár pedig saját feltámadásában tapasztalja meg Jézus és a Teremtő ige hatalmát. Boldog örömhír ma számunkra, ilyen Urunk van. Imádkozzunk! Köszönöm, Uram, hogy haláloddal és feltámadásoddal legyőzted a halál hatalmát. Tudhatom, hogy Te magad vagy az élet, aki életet teremtesz. Igéddel erősítettél.

megerősíts, hogy amikor rettent a halál és az elmúlás, téged lássalak hatalmas Uramnak. Hiszem azt is, hogy amikor visszajössz teljes dicsőségedben, megállsz a por felett, és újjáteremted a világ mindenséget, benne minket is. Áldott légy mindezért. Ámen. Az áhítatot Szabó András írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi ígék szolgáltak. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Jézus hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán a kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta.

0: Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Róma 8:1-2.
1: Sajnos a hitbeli látásunk elhomályosulhat. Régebbi életünk sötét erői ismét uralomra juthatnak, és oly könnyen elbukunk, mert ki az, aki elismeri, hogy az élete valójában passzív sodortatás. Ki van téve olyan eseményeknek és erőknek, amelyeket elszenved, és valójában nem szabad ember. Meg vajon ki szeretné, ha élete meghatározó dimenziója az lenne, hogy ő csak egy követő, valaki más nyomában jár, valaki más útján jár, valaki másnak rendeli alá az életét. Hiszen ezt jelenti a követés, azaz a tanítványság. Az ember a maga ura akar lenni, aki meg van győződve arról, hogy lát, tehát saját maga jó irányba kormányozza az életét. De ha még el is ismerné, hogy eltévedt, és vakon tapogatózik, akkor is azért akarna újra látni, hogy kézbe vegye az életét. Ilyenkor új bűnbánatra, az Istenhez közeledés új elszánására van szükség. Az Isten törvénye, a lelki törvény még nem tudott mindent bevilágítani elménk zugaiban. A lelkünkben is vannak föl nem derített elemek. Azt hihetnénk, már mindenen túljutottunk. Esetleg öröméneket zengünk, mert még nem ismertük föl a romlottság minden lehetséges nemét, hiszen ahhoz, hogy mindenre fény vetüljön, idő kell. Majd lassanként ráébredünk, hogy bizonyos bűnöktől még nem vagyunk szabadok. Talán ebben az új harcban csak hosszas viaskodás után tapasztalunk újabb győzelmeket, mert még mindig gonosz játékot űznek velünk gonosz szellemi erők, mint a kedvetlenség, az érzéketlenség, az ellenszenv, a meggondolatlan beszéd, a türelmetlenség, a harag. Ismerjük ezt föl, és legyen mindig erős belső célunk Jézusban járni, őt követni.
0: Uram, Istenem, köszönöm, hogy megtartottál, hogy elvégezhessem azokat a feladatokat, amelyekre elhívsz ma is. Kérlek, tarts meg a kegyelmedben, és adj most új szívet, mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekeszem, melyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én mivelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Így áll a Róma 7:19-21-ben. Bárcsak lenne ez most számomra az evangélium kezdete, hogy legyen igaz kitartásom a megfelelő célokhoz, a tovább induláshoz és a tőled kapott jóság eléréséhez. Kérlek, taníts valóban rád támaszkodni, élni a fölismerések erejével. Te alakítsd a kérdéseket, amiket megfogalmazok, a válaszokat, amiket adok. Engedd megtapasztalni újra azt az örömet, melyet csak a te lelked általi vezetés nyújthat. Drága jó Uram, fogadd kegyelmesen feléd szálló sóhajomat, hadd tudjam neked átadni magam testestül, lelkestül, hogy a megélt győzelemben teljes hittel valljam. Nem én, hanem a bennem munkálkodó lélek indított szeretetre, befogadásra és elfogadásra. Áldalak és magasztallak, Uram. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Új vezetőket választ a Református Egyház. Bő fél év múlva, 2026. december 31-én jár le a mintegy 1300 egyházközséget magába foglaló Református Egyház tisztségviselőinek 6 éves megbízatása. Ezért idén ősszel tisztújító választást tartanak. Az egyházmegyék 4 Dunamelléki, Dunántúli, Tiszáninneni és Tiszántúli egyházkerületet alkotnak, amelyek élén a püspökök és egyházkerületi főgondnokok állnak. E tisztségekre választanak tisztségviselőket. Egy adott vezetői pozíció legfeljebb 3 cikluson keresztül tölthető be. A tisztújítás májusban az egyházmegyei és egyházkerületi választási bizottságok megalakulásával kezdődik. Szeptemberben az egyházmegyei jelölőközgyűlések nevesítik a tisztségekre alkalmasnak tartott személyeket. Püspökké olyan lelkész jelölhető, aki legalább 10 évi önálló lelkészi szolgálattal rendelkezik, és önálló lelkészi tisztséget tölt be az adott egyházkerületben. Egyházkerületi főgondnokká olyan hitben kiemelkedő és az egyházi szolgálatra, az egyházkerület vezetésére alkalmas és közmegbecsülésben álló presbiter jelölhető, aki legalább 6 év presbiteri szolgálattal rendelkezik. Első alkalommal tartott közösségi napot a Váci Kórház Lelkészi és Lelkigondozói Szolgálat. A Váci Regőci Kápolna adott otthont a Váci Egyházmegye Kórház Lelkészi és Lelkigondozói Szolgálata első önkéntes és szolgálati napjának. A lelki töltekezést közös szentségimádás segítette. Mák Noémi klinikai lelkigondozó, Teréz anya lelkisége és a közösség megtartó ereje a szolgálatunkban címmel tartott előadást, melyben Teréz anya lelkiségéről, életéről, a szenvedésről, a halálfélelemről és a lélek Isten utáni vágyódásáról beszélt. Az előadás után lehetőség volt arra, hogy a témát kisebb csoportokban beszéljék át a résztvevők, a későbbiekben a csoportokból egy-egy ember osztotta meg azokat a gondolatokat, melyek az előadás során különösen megérintették őket. A közös program ünnepi szentmisével folytatódott. A szentmise keretében tartották a klinikai, lelkigondozó, klinikai pasztorális munkatársak és a kórházpasztorációs önkéntesek fogadalomtételét, valamint az önkéntes képzést elvégzők tanúsítványainak átadását. Pénteken kezdődött a 18. Szeretet Híd. A Szeretet Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok ebesi megnyitóján 20 órán keresztül 100 önkéntes végzett feladatokat a református szeretett szolgálat raktárában. Az idén 18. alkalommal megrendezett kétnapos program keretében összesen mintegy 13 ezeren önkénteskednek ezen a hétvégén szerte a Kárpát-medencében. Az idén 20 éves református szeretett szolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, a Kárpát-medencei református önkéntes napok, amelyhez idén közel 13 ezer önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. Az időjárásról haladunk a nyár felé. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik. Az északi szél élénkülhet és 15-20 fok várható. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél és 17-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
3: Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. A képmutatás kapcsán beszéljünk először egy picit.
4: A viselkedés, az képmutatás?
3: Igen, szerintem igen. Képmutatás. De egyébként nem az történik, hogy ember emberben csalódik, és akkor rámondja a másik emberre, hogy te képmutató, csalódtam benned.
4: De most miért gondolod, hogy össze kellene kapcsolni a csalódást a képmutatással?
3: Hát valahogy nekem ez így párhuzamosan megy az egész, mintha azt várnánk el a másik embertől, hogy tökéletes legyen.
4: Ez egy
3: és
4: érdekes
3: ha nem az,
4: dolog, igen. Tehát, hogy van egyfajta
3: elvárás.
4: Na az hát, más, igen.
3: Ugyanígy a
4: keresztény emberek. És akkor lehet tényleg az elvárás kapcsán lehet
3: csalódás.
4: Egy bizonyos fajta csalódás,
3: hát, és bizony, akkor... Nem ez történik, és akkor sokszor csalódnak. Sokan akár a keresztényekben és a papokban is mindenkiben csalódnak, mert bűnt követ el mindenki egyébként, de valószínűleg azt várják el a keresztény embertől sokan, hogy tökéletesek legyenek.
4: Az Istennel kapcsolatban is képmutatóak vagyunk.
3: Na, mondd,
4: azt hogy... mondjuk, hogy jaj, így meg úgy meg amúgy szeretünk téged, és cselekedeteinkkel még nem biztos, hogy alátámasztjuk.

0: szeretném idézni a 10 parancsolatból a második parancsolatot. Azt mondja, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, vagy valami hasonmást arról, ami fenn az égben, vagy lenn a földön, vagy a vizeken, a föld alatt van.
1: De hát készülnek egyébként faragott tárgyak.
0: Hát így van.
1: Tele vannak a templomok.
0: Tele vannak a templomok mindenféle képekkel.
1: De most akkor hogy van ez tényleg, mert vannak olyan kegyhelyek is, nem tudom, jó szót használok-e, ahova az emberek direkt azért járnak, hogy a szobor előtt leboruljanak.
0: Ó, hát ez egy másik téma, amikor Izrael kijött Egyiptomból, és Mózes 4 hétig fönn volt a Sínai hegyen, és ők meg azt mondja, akkor már ő nem is jön vissza, már nem is él meg, de akkor csináljunk magunknak egy saját istent, egy arany istent, képet csináltak, illetve szobrot csináltak belőle. Izrael is ezt csinálja a világnak, mert akkor a világ miért ne csinálja, igaz?

0: Mit találtál képmutatás kapcsán?
1: Hát érdekes, hogyha itt a keresőbe beírom, akkor a legtöbb szó a Jób könyvéből jelenik meg itt nekem.
0: Képmutatás kapcsán?
1: A képmutatás kapcsán.
0: Jób volt, aki beteg volt, beteg lett?
1: Igen, igen. És ő neki is...
0: Jöttek a barátok.
1: Egyszerűen a lényeg az volt, hogy nagy hite kellett legyen, és mutatni a világ felé, hogy neki van hite, vagyis képmutató, a hitét mutassa.
0: Aha, a jó képet mutatni.
1: Igen.
0: Aha, tényleg, igen. Mert tulajdonképpen már mindenki elhagyta Jóbot, de érdekes, tényleg, jól mondom, elhagyták a barátok, azt mondta, minden félét mondtak rá, hogy jaj, így rosszat csináltál, úgy rosszat, a felesége is már szinte kezdett afelé hajlani, hogy ilyen a te istened, jól emlékszem, hogy nem segít rajtad, nem tudom pontosan idézni, és akkor Jób pedig végig megmaradt hitben, és végül óriási mértékben megáldotta őt a Jóisten, de itt tulajdonképpen egy tusakodás volt, egy megegyezés a Jóisten és Sátán között, igen, hogy Jób vajon van-e olyan jó, hogy végig megmarad-e hitben. És végül volt olyan Jób. Jól foglaltam össze, Laci? Bólintottál.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Gyártott képet akarunk mutatni, vagy a saját képünket? Mivel, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy a saját képére, ezzel kezdődött a világ. És az utolsó kegyelmi üzenet a Jelenések könyvébe így szól, Jézus így mondja, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, tengert és a vizek forrásait, vagyis, hogy az utolsó időben a világnak ezt kell mutatni, hogy mi a Teremtő Istent szeretjük. Ez jelenti azt, nem? Hogy mutatjuk azt a képet, amit nekünk ő adott.

0: Nemrég egy falon olvastam egy kiírást, valahogy úgy szólt, hogy akkor igazán szabad az ember, hogyha leteszi azt, hogy mindent ő akarjon irányítani. Mert sokszor egyébként ez van nálatok, nem? Hogy mindent
1: igen,
0: mi akarunk
1: is jelent
0: irányítani.
1: Az, hogy mi akarunk irányítani, és akkor leszünk szabadok, hogyha ezt letesszük. Ugye itt az juthat eszünkbe, hogy az elménk irányít, és hogyha azt az ént letesszük, ami irányít örökké, és meghatározza azt, hogy mit is kell tennünk, és hogyan, vagyis az ego lép életbe, akkor, hogyha ezt letesszük, akkor talán szabaddá válhatunk.
2: Olyan szabadságot akar Isten, hogy őt kövessük.
0: Mindenki.
2: Szabadon, de szabadon.
0: Szabadon.

0: leveléből a korintusiaknak írt második levélből, harmadik fejezet, 17. vers, az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úr dicsőségét minnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket. Gyönyörű.
1: Ez Pál apostol javasolja nekünk, igaz?
0: Fedetlen arccal tükrözzük az Úr dicsőségét minnyájan, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket.
1: Vagyis képmutatók legyünk.
0: De jó értelemben.

0: Hát ennyi. Ezért mondom, hogy ez tulajdonképpen mint egy egészségügyi recept, mint egy felhívás.
1: De nem megöli a testet, hanem megöl téged, mint embert, mint lelket.
0: Rothasztja a csontokat, így írja.
1: Értem, tehát most akkor ezt így is kellene, valahogy értsük, László? Így is? Igen, jó.
0: Hát ennek mi így van?
2: A szívünk nélkül az agyunk se tud működni.
0: Tehát ez mégiscsak vonatkozik egyfajta testi-lelki egészségre, de szerintem mind a kettő szívvel kapcsolatos példabeszédekből származó ige, az egyik, tehát a nyugodt szív élteti a testet, az irítség pedig rothasztja a csontokat. A másik pedig, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert abból indul ki az élet. Tehát azt mondjátok, hogy a szív, a lélek, ez így összefüggésben van, meg a gondolatokkal is összefüggésben van, de pont azért, hogy ha mondjuk az Istenre hangolt módon él az ember, és aszerint a szíve, lelke úgy jól van, jóra van hangolva,
1: szépen fogalmazol,
0: akkor egészséges lesz

0: most még egy picit ide kapcsolva talán idehúzom a példabeszédek 29. fejezet 11. vers, az ostoba teljesen kiengedi haragját, a bölcs azonban visszatartja. Lehet, hogy a harag is ilyen egy kicsit egyébként, hogy kiengedi az ember, még meg is betegít minket a harag. De amúgy ez is egy kérdés érdekes, hogy a bölcs visszatartja a haragját, bent tartom magamban, vagy inkább átformálom szeretetté? Mert ha bent tartom, akkor végül is utána szívrohamot kapok, vagy nem tudom, szétdurran a fejem, hogy bent tartok minden feszültséget.
1: Minden nap életben pont ez ellenkezőjét mondjuk, hogy add ki a...
0: Hát ne a haragodat,
1: nem
0: hanem...
1: a haragodat, de ami bánt, szabadul
0: azt
1: meg
0: mondod,
1: tőle, és
0: hogy add ki?
1: Ezt mondják a mindennapi életben az emberek.
2: Ugye Pál apostolnak Isten eleve elmondta, üzente, amikor Jézus elküldte, hogy menjél a pogányoknak hirdetni az evangéliumot, de azt mondta neki Ananiás, hogy de azt is üzente Isten, hogy majd megmutatom neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. És akkor ezért írja most a Korintusi második levél 12:20-ban, mert attól félek, hogy amikor megérkezem, nem olyannak talállak majd titeket, amilyennek szeretnélek, engem pedig olyannak találtok, amilyennek nem szeretnétek. És akkor most figyelj, és

0: majd viszály, irigység, harag, önzés, rágalmazás, pletykálkodás, fuvalkodás, zűrzavar lesz között.
1: Na tessék, és egyébként akkor hát vissza...
0: Nem csak a harag.
1: Még ezek is, és visszajutottunk a kiinduló pontra, a műsor elején képmutatásról is beszéltünk, ott is lehet harag, hogy mondjuk én azt gondoltam erről a keresztény emberről, vagy Pálról is lehet, hogy mindenféle jót gondolnak róla, aztán még a végén meg is haragszanak rá.

0: példabeszédek 29. fejezet 15. vers a bot és a feddés bölcsé tesz. De egyébként nézhetjük a példabeszédek 12.1-et is. Aki szereti a feddést, szereti a tudást. Feddés. És egyébként itt a bot, az meg a nevelés kapcsán. Hát de ott van, és azt, sőt, vesszővel is emlegeti.
1: Igen, meg szoktad fedni a gyerekeidet.
0: Úgy gondolom, hogy igen. Van, ahol pálcát is ír, én úgy emlékszem, vagy vesszőt, pálcát ír a
1: Biblia. Régen az iskolákban is használta.
0: Na hát ez az.
1: Nem tudom elképzelni, hogy azt mondaná az úr, hogy valamilyen formában fenyíteni kellene a...
0: Fenyítésnek nevezi, ami pont a kezemben van. Van, ahol feddés, van, ahol fenyítés, bölcsétesz. Várjál csak
1: talán
0: a bot?
1: Arról van szó, hogyha valaki felhívja a figyelmedet, akkor az bölcsétesz.
0: Figyelj, nem... itt úgy írja, a bot és a fenyítés bölcsétesz, a kényeztetett gyermek pedig szégyent hoz anyjára.
1: És akkor itt feltételezhetően kapunk valamilyen útmutatást is, mert azt mondja, hogy ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele a megverett bottal.
0: Ezt honnan idézted most? Példabeszédek
1: 13. És akkor te ezt is fogod követni, mert hogy a Biblia ezt írta, Szabolcs.
0: Folytatom akkor válaszként a 14. verssel.
1: Igen.
0: Te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg.

0: a Mózesnek, mikor mondta neki Józsué, hogy akkor menjünk kardot szerezni, vagy akkor ki tudjuk hozni Egyiptomból a népet. Erre mondja neki Mózes, nem, Isten nem kard által akarja megszabadítani, mondja, hanem az én pásztorbotom által. Így mondja, és valóban azt csinálja, nem először, amikor oda ment a fáraó elé, akkor így ledobta a botot, a pásztorbotot, amiből hirtelen kígyó lett. Ezért mondom, hogy a bot, akkor ezek szerint ez így szerepelt többször
1: a Bibliában.
0: És mondom, Isten mondta neki, hogy én, és többször, igen, azt kérte, hogy akkor mindig így csak így tett föl, nyomnak, és abból fog sugározni.
1: A víz.
0: A mennyből, akármi a víz, vagy valami,
1: igen,
0: csinálni, stb.
2: Az erő. Tehát lehet, hogy itt is egy jelképes botról van szó.
0: Ez egy jelképes szerintem, igen, igen.

0: Záró gondolatok a példabeszédek könyvénél maradva. Aki bölcsekkel jár, bölcsé lesz, az ostobák barátja pedig kárt vall. Laci is talált valamit.
1: Hát igen, na? De megint van folytatása, azt mondja, hogy az örvendező szív megvidámítja az arcot, de a szív bánata összetöri a lelket.
0: Igen, igen.
1: Ez érdekes, nem? Az eszes ember szíve keresi a tudást, a tudatlanok szája azonban bolondságot legel.
2: Ez jó.
0: De még az ostoba is bölcsnek tűnik, ha hallgat. Maradjunk hát így sem.
2: Így aztán most már hallgatunk.
0: Na jó. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Bibliáról másképpen legközelebb is.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Gyida Jenő, erdélyi magyar költő születésnapja. Gyida Jenő 1907-ben született, Binder Jenő Emilként Szatmárnémetiben. Gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Kora ifjúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte föl és indította el költői pályáján. 1923. augusztusától 1927. márciusáig, vagyis a 16-tól 20 éves koráig a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1925-ben szülei akaratát követve a Kolozsvári Egyetem jogi karára iratkozott be, de tanulmányait nem fejezte be. 1936-ban jegyezte el nagy szerelmét, Imberi Melindát, és 1937-ben összeházasodtak. Nem csak versei, hanem levelezésük is méltó emléke kapcsolatuknak. Gyida Jenő szívbetegségben szenvedett. 1938-ban meghűlt, hónapokig feküdt a kolozsvári kórházban, de nem sikerült megmenteni. 1938. június 7-én csendben meghalt. A házsongárdi temetőben temették el, a szertartást Márton Áron kanonok plébános végezte. Keresztény Értelmiségi Fórum. Szeretettel hívnak mindenkit a Keresztény Értelmiségi Fórum soron következő, az idei évad utolsó alkalmára. Május 18-án, holnap este 18 óra 30-kor a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termébe. A vendég előadó Petrás Mária, Kossuth díjas népdalénekes és keramikus művész. A helyszín tehát a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség gyülekezeti terme, 12. kerület, Kékgolyó utca 17. Megtalálták Jézus csodáinak helyszínét. Előkerült a bibliai falu. A romokat évszázadokig sűrű algynövényzet rejtette, míg végül egy drámai tűzvész fel nem fedte. A kutatók szerint végre sikerült azonosítani azt a régóta keresett bibliai falut, ahol Jézus csodái történtek. A régészek úgy vélik, hogy El Arajban rátaláltak a bibliai Betsaida városra, ahol felfedezték Szent Péter házát, és egy elveszett templomot, ahol Jézus csodái történtek. A galileai tó partján végzett évekig tartó fárasztó ásatások után a régészek lényegében megerősítik, hogy az Izraelben El Arai néven ismert helyszín a legendás Betsaida városa. A szenzációs felfedezés talán Péter tényleges otthonát is feltárta. A kutatók évekig dolgoztak azon a rejtvényen, amely évszázadok óta foglalkoztatta a tudósokat. A tóparti lelőhelyen talált bizonyítékok között szerepel egy hatalmas bizánckori bazilika, amelyről úgy gondolják, hogy az apostolok temploma lehetett. Stephen Notelli, a feltárás vezetője, Washingtonban jelentette be a hatalmas áttörést, kijelentve, hogy a rengeteg bizonyíték gyakorlatilag egyszer és mindenkorra megoldotta a rejtélyt. Az időjárásról haladunk a nyár felé. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik. Az északi szél élénkülhet és 15-20 fok várható. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél és 17-23 fok valószínű.
0: Íreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A kispesti evangélikus gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Deák László lelkész.

Erős várom, Istenünk, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, akár itt a templomba, akár a tévékészülékeken keresztül néznek majd minket. Kérem, hogy foglaljanak helyet. Az elmúlt hét protestáns egyházak számára az egyik legnagyobb ünnepet hozta magával, ugye reformáció ünnepét. Azt gondolom, viszonylag kevesen voltak ezen az ünnepen, istentiszteleten, akár itt a közös protestáns alkalmunkon, vagy más istentiszteleten, ezért a mai alkalomnak a középpontjában valamennyire a reformáció fog állni. Természetesen Isten igéje, de a reformáció üzenete lesz az egyik központi témánk, ehhez választottam egy igét. És lesz egy olyan férfi, aki végig fog kísérni minket ezen a mai istentiszteleten, egy német evangélikus lelkész, aki nem Luther Márton volt. Luther halála után kb. 70 évvel született, és Paul Gerhardtnak hívják ezt a férfit. Két énekét is fogjuk ma énekelni az istentiszteleten, a kezdőének és a főének is az ő éneke lesz, és majd szeretnék róla szólni az igehirdetéshez kapcsolódóan is. Hadd olvassam föl még az előttünk álló hétnek az igéjét, egy figyelmeztetése az Istennek. Mikeás próféta könyvéből: ember megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr, csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szembe. A mi Istenünk így hív minket az ő országába. Az oltár előtti igében hallani fogjuk azt, hogy ez bizony vissza is lehet utasítani, de el is lehet fogadni ezt a hívást, és lehet vele találkozni, akár ezen a mai istentiszteleten is. És így kezdjük az istentiszteletünket, az első Paul Gerhardt énekkel, a 97-es számú énekünkkel.

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Isten, a mi oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul a föld, a hegyek rendülnek meg a tenger mélyén. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, elfogadtam kegyelmedet és sokféle ajándékodat, de nem teremtem a hit és az engedelmesség, a szeretet és a szolgálat gyümölcseit. Ne vessel engem örökre, hanem add nekem új életet teremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.

Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.

0: Imádkozzunk.
1: Áldunk téged, Istenünk, hogy gazdagon megajándékoztál minket a reformáció örökségével, az evangélium világosságával. Megvalljuk, gyengének érezzük magunkat a hitben és a jó cselekvésében. Légy erős várunk és segítségünk. Erősíts meg minket Krisztusban, növeld és tedd tudatossá hitünket, hogy az evangéliumhoz méltó élettel tegyünk bizonyságot Krisztusról, és így építsük egyházad egységét. Amen.
0: Kedves testvéreim, a következő vasárnaptól az eszkatológikus vasárnapok következnek, amikor majd ítélettel, feltámadással és a reménységgel fogunk foglalkozni. Ezt már egy kicsit elővezeti az az ige, amelyik a mai oltár előtti igénk, amelyik arra mutat rá, hogy Istennek van egy hívása mi felénk, és nem mindegy, hogy erre hogyan reagálunk, mert ez a döntésünk meghatározó lesz az örök életben, örök üdvösségben, vagy örök kárhozatban is. Így hallgassuk meg most Jézusnak egy példázatát, hogy megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 22. fejezetében, az első verstől a következőképpen.
2: Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme, elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a menyegzőre. De azok, mit sem törődve ezzel elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadtak szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak, a menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá, barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak, kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek
1: egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örülök annak, hogy nagyon sok kisgyermek megérkezett így az istentisztelet kezdetére. Azt kérem, hogy most gyertek ki, és most még mindig a megszokott életünket fogjuk énekelni, méghozzá azért, mert jövő hétre a fiatalok egy egészen másfajta meglepetéssel készülnek, és most ezért nem kezdtünk bele egy új énekbe, tehát most a megszokott énekünket énekeljük, méghozzá úgy, figyeljetek légy szíves, az első verszak, és talán a kétszer a második verszak, ez jön most, és a gyülekezet is most már jól ismeri az éneket, be tud kapcsolódni a padokban, tehát első verszak, és kétszer a második verszak.

Köszönjük szépen. Nagyon sok üzenete van ennek az éneknek. Engem most azt fogott meg egy reformáció kapcsán, hogy ez az egész reformációnak a jelmondata lehetett volna, hogy itt vagyok, Istenem, leteszem életem, itt vagyok, hogy tegyem akaratodat. 1521-ben Luther Wormsi birodalmi gyűlésen ott állt, és azt mondta, hogy itt állok, másként nem tehetek. És erről fog szólni majd a mai igehirdetés is, hogy mit jelent így odaállni a helyünkre, és azt mondani, hogy itt vagyok, Istenem, és teszem azt a dolgot, amit te rám bíztál. Istentől áldott gyermekbibliakörös foglalkozást kívánok nektek, a kicsiket Zsuzsi várja, itt a nagyok pedig Melindával mennek át az ifi lakásba, ahol mindenféle érdekesség várja őket. A gyülekezettel pedig a második Paul Gerhardt énekünket énekeljük. Direkt most nem az ismertebbek közül választottam, majd azokat is el fogom mondani. Ha jól emlékszem, a 466-os éneket énekeljük.

Ahogy említettem, a mai Isten tiszteletünk a reformáció jegyében fog telni, és ehhez kapcsolódóan én ma választottam egy igét. Egy olyan igét, amelyiket Krisztus előtt több száz évvel írtak, utána meghatározóvá vált a római levél kapcsán Pál apostol életébe, majd 1512-től, mikor Luther a római levéllel foglalkozott, akkor meghatározó lett az egész kereszténység számára és az egész reformáció számára. Majd meglátjuk, hogy melyik igére gondolok. De az egész négy vers, amit a mai alkalommal választottam, nagyon fontos és meghatározó. Egy kevésbé ismert kis prófétától, Habakuk könyvéből választottam a mai igét, és megírva találjuk a második fejezet első négy versében a következőképpen. Ezt írja ez a próféta. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel az Úr panaszomra. Az Úr szólt is, és ezt mondta, írd le ezt a kijelentést véstáblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni. Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. Amen. Emlékszem, hogy amikor szigorlatoztam Ószövetségből, és nagy nehezen a héber szövegen túl voltam, és olyan tételt húztam, amelyik már valamilyen témáról szólt, akkor nagyon örültem annak, hogy a prófétákat húztam ki. Azt gondolom, ez egy nagyon hálás téma az ószövetségi prófétákról beszélni, a személyükről, az életükről, a feladatukról, egyáltalán mit jelentett prófétának lenni, kinek milyen volt az elhívása. Ez egy nagyon jó tétel volt, nagyon sokat lehetett róla mondani. Az se lett volna nehéz, ha egy kicsit leszűkítik, és azt mondják, hogy hát Ézsaiásról, Jeremiásról, Ezékielről, Dánielről szóljak. Sőt, ha úgy általában a kis profétákról kellett volna, még az se lett volna annyira nehéz. De azt mondják, hogy Habakukról, azért az nem egy könnyű téma. Nem tudom, hogy hirtelen kinek mi jut eszébe Habakukról, el tudja helyezni őt, vagy ki volt, mivel foglalkozott. Nagyon keveset tudunk erről a prófétáról, még a nevének a jelentésében sem vagyunk teljesen biztosak. Ha szólnunk kéne valamelyik kis prófétáról, azt gondolom Jónást választanánk, ott mindenki, még a gyerekek is jól ismerik a történetét, vagy akár Ézsaiást, Jeremiást a nagyok közül, de Habakukot nem igazán ismerjük. Annyit tudunk, hogy a 12 kis proféta egyike, és ő maga sem mond saját magáról semmit. Az összes többi prófétánál, vagy a nagy részénél ott van legalább, hogy ez a próféta, ennek a fia, ekkor és ekkor, ennek a királynak ilyen és ilyen évében kapta az Úrtól a látomást, az igét, és kezdett el beszélni. Habakuknál semmi ilyen nincsen. Habakuk egy mondattal, amit majd mindjárt idézek, belevág a dolgokba, és ilyen kortörténeti, még egyéb eseményekről nem nagyon beszél, hanem föltesz egy kérdést, és az Istennel folytat egy nagyon komoly párbeszédet. Itt szól ez a kérdés, amivel az első fejezet első verse kezdődik. Meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg? És ha végigolvassuk Habakuknak a könyvét, akkor azt látjuk, hogy egy olyan ember áll előttünk, aki két dolgot nagyon-nagyon komolyan vesz. Egyrészt komolyan veszi azt, hogy ő neki a bármi baja és problémája van, akkor alázatosan megáll az Isten előtt. Oda megy az Istenhez, és alázatosan kérdi az ő véleményét. Ha kell, küzdelemmel, fájdalommal, de mégis Isten előtt van. És őszintén mondja el Istennek a véleményét. Nem tudunk az életéből nagy eseményeket felrajzolni. Nincs olyan, mint Jeremiásnál, amikor igát vesz a nyakába, és ez egy nagyon látványos dolog, hanem azt látjuk, hogy itt van egy ember, akinek elsősorban az Istennel való párbeszéd a fontos, az Istennel való beszélgetés. És nagyon fájdalmas ez a panasz. Meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg? Megszólítja az Istent. És ebben benne van az életének bizonyára sok nehézsége, és a népének is sok nehézsége.
És azt gondolom, hogy mi, akik itt vagyunk, mindenki el tudna mondani az életéből egy olyan területet, ahol átélt már, vagy akár éppen most átél hasonló dolgot, hogy meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg? Miért nem változik már valami az egészségemben? Miért nem változik már valami a családi helyzetemben? Miért nem változik már valami a főnököm, a feleségem, a gyermekem, az apám, az anyám szívébe? És azt látjuk nagyon sokszor, hogy az embereknek, amikor bajuk van valakivel, akkor nem ahhoz fordulnak, hanem egymáshoz, vagy a háta mögött beszélnek arról az emberről. És nagyon sokan így vannak az Istennel is, nem Istenhez fordulnak a panaszukkal, hanem másoknak mondják el, hogy milyen ez az Isten, meg pedig megérdemelném, hogy segítsen. Habakuk azt mondja, Eda megyek az Istenhez, és vele fogok beszélgetni, és neki mondom el az életem nyomorúságát. És mit válaszol az Isten? Mi az, amit megért ez az ember? Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. És ma ezt az igét láttátok kiírva, és ezt szeretném aláhúzni, ezt az őrhelyemre állok. Hogy van egy proféta, akiről lehet, hogy az életéről semmit nem tudunk, de azt mondja, hogy most nekem az Isten adott egy őrhelyet, egy bástyát, nekem itt kell állnom, és ebből az élethelyzetből, ebből az örömből vagy nehézségből kell Isten gyermekének lennem. És most így az elején hagy helyezzem mindenkinek a szívére, hogy téged is, testvérem, az Isten oda helyezett valahova, lehet, hogy nagyobb ágyú, meg nyilvessző tűzbe, mint azt te szeretnéd, fájdalmasabb helyre, szűkebb helyre, de ott kell az őrhelyeden állnod, és az Isten nem véletlenül tett oda. Akár gyerekek közé, egy iskolába, akár családba, akár egy munkahelyre, akár nehéz természetű emberek közé, ott állsz egy őrhelyen, és tulajdonképpen a reformációnak és a mai egyház legnagyobb üzenete és kérdése az, hogy vannak-e ilyen őrhelyen álló elkötelezett keresztény emberek. Vagy valakit egy sértő szó csábít, vagy kergetett el az őrhelyéről, mert megsértődött. Valakit talán egy fájdalom, vagy nyomorúság, és rések vannak a falon. Az Isten azt mondja, hogy téged abba a helyzetbe őrhelyedre állítottalak. És most szeretnék több példát is mondani. Hadd mondjam el most az egyik legszemélyesebbet. Tegnap Hódmezővásárhelyen és Batonyán voltunk, feleségem családtagjainak a sírjainál, sajnos neki sokkal több van, mint nekem, és 17 éve halt meg a testvér autóbalesetben, 25 évesen. És 17 éve minden halottak napján egy szál fehér rózsát találunk a sírján, és nem tudtuk, hogy ki hozta. Egy nagyon jóképű srác volt Gabinak a testvére, és gondoltuk valamelyik lány, aki még mindig így emlékezik rá. És most, amikor mentünk, találkoztunk egy Péter nevű sráccal, aki neki a régi barátja volt. És vele volt az utolsó éjszakán. Ő mondta azt, hogy figyelj, ma ne menjünk el bulizni, mert holnap dolgozni fogsz, fáradt leszel, de addig győzködte őt a Tibi, hogy elmentek. És másnap kialvatlanul beült a kocsiba, oszlopnak csapódott, és azonnal meghalt. És a srác azóta küzd ezzel, hogy ott voltam valahol az őrhelyemen, de nem tudtam elég határozott lenni. És amikor ennek a csapatnak, ennek a 8-10 fős vagy 6-7 fős baráti csapatnak a tagjai az a temetésen, a koporsó mellett állva, oda ment az anyósom, és azt mondta nekik, hogy okuljatok belőle. Akkor ez is egy őrhelyen való állás volt, csak lehet, hogy későn. Lehet, hogy mi is embereket látunk a vesztükbe rohanni, de nem állunk ott elég határozottan az őrhelyünkön, és aztán utána ennek következménye lesz. Egyet, ha lapozunk, akkor látni fogunk két képet. Mind a kettő olyan ember, akiről azt gondolom, hogy nagyon komolyan és nagyon keményen az őrhelyén áll. Az egyik Paul Gerhardt, akiről már beszéltem, 1607-ben született, evangélikus lelkész lett, és egy borzasztó nehéz életet élt. 1657-től Berlinnek volt az evangélikus lelkésze, ahol rengeteg hitvita volt, rengeteg háborúskodás volt a gyülekezetben, voltak katasztrófák, éhezések, ezernyi dolog volt, amivel küzdeni kellett. Ráadásul, amikor oda került, nagyon rövid időn belül meghalt 3 gyermeke, és utána eltemette a feleségét is. És ez az ember, ez nem megkeményedett, hanem azt mondta, hogy én akkor is az őrhelyemre állok. Mostanában Darwinról olvasok egy könyvet, nem keresztény szempontból, kíváncsi vagyok, hogy mit ír róla a tudomány.
És nagyon megrázott az, amit tegnap este olvastam, hogy igazából az ő életében az Istennel való szakításnak a pillanata az volt, amikor az általa legjobban szeretett gyermeke, 10 éves kislánya meghalt. Utána írja le, hogy ő már nem tud hinni egy gondviselő Istenben. És itt van Paul Gerhardt, aki 3 gyermekét temette el, és azt mondja, akkor is az őrhelyemre állok. És ezért is kértem, hogy nyissuk ki az énekeskönyvet, mert leginkább amelyik éneke kifejezi mindezt, az a 340-es ének, a légy csendes szívvel, légy békével, bízzál ember az Istenben. Most nem énekeltük el ezt az éneket, de mindenkinek ajánlom szeretettel, meg majd a végén egy verszakára szeretném külön felhívni a figyelmet. Őt a gyász és a tragédiák nem eltaszították az Istentől, hanem odavitték őt még inkább az Isten közelébe. És azt mondta, hogy én akkor is itt vagyok lelkész, ha el is kellett temetnem azokat, akiket szeretek, de az őrhelyemre állok. És utána írt olyan csodálatos énekeket, mint a egyik legszebb karácsonyi énekünk, Im jászlad mellett térdelek, ó Jézus üdvösségem, amelyiknek ugye Johann Sebastian Bach írta a zenéjét, vagy a Krisztus fő sok sebbel, egy gyönyörű nagypénteki énekünk, dicsérjük Istent, mindki fél itt lent, ez is az ő éneke, vagy a légy csendes szívvel, légy békével, vagy a mellette lévő 341-es ének is, vagy akár a hadd az örök Istenre, mind a te utadat. Hogy milyen hatása volt Paul Gerhardtnak, arra csak egy példát hadd mondjak. 1943. áprilisában Bonhoeffer levelet írt a Gestapónak a börtönéből. Jól tudjuk, hogy 1,5 évvel később ki is végezték őt Hitler egyik utolsó parancsa szerint. És ez a német evangélikus lelkész ezt írja a levelébe. Jó dolog, hogy Paul Gerhardt énekeit olvashatom és kívülről megtanulhatom. A Biblia és ezek az énekek jelentettek neki nagyon sokat, mert akkor az az ember az őrhelyére állt, és nem mondta azt, hogy elég volt a sok fájdalom és a szenvedés miatt. Akit látunk a képen mellette, őt úgy hívják, hogy dr. Lakatos Péter, egy nagyon-nagyon szegény, nyomorúságos, nyírségi roma családból származik, és nagyon komolyan megküzdött azért, hogy tanulhasson, megküzdött azért, hogy utána lelkész lehessen, és ráadásul a Magyar Tudományos Akadémia, nem tudom milyen nyelvészeti tanszékén doktorált. Tehát egy olyan férfit látunk magunk előtt, most 37 éves, aki nagyon-nagyon mélyről jött. De nem ezért hozom őt példaként, hanem azért, mert kedden volt egy beszélgetés, és nem is fontos, hogy ilyen Szólyba a papnak sorozata, ő volt az egyik beszélgető társam. És a beszélgetésben egy ilyen fél mondatban elhangzott az, hogy mi fogyatékos gyermeket nevelünk, és hazafele, amikor mentünk, így megállt, és könnyes szemmel elmondta, hogy neki is van egy fogyatékos gyermek, egy 9 éves kisfiú, amelyik egy olyan szindrómával született, ami 9 embernek van összesen Magyarországon. Siketném a kisfiú, különböző szív problémái voltak, nagyon sokat műtötték, és ezt a kisfiút neveli. Utána született még egy gyermekük, aki egészséges gyermek lett, de 1 éves volt, mikor a felesége frontálisan neki ment a kisgyerekkel együtt egy betonoszlopnak. Hál' Istennek mind a ketten túlélték, de ez is egy óriási krízis volt. És úgy megmaradt bennem, hogy ott a Szentkirály utcába álltunk egymással szembe, este olyan 9:30 fele, és mondta azt, hogy Laci, hogy ez borzasztó nehéz. De mégis iskolalelkész vagyok, szolgáló görögkatolikus lelkipásztor, és nem adta fel az egészet. Közben 37 évesen már most egy komolyabb szívműtétje volt a sok stressztől, izgalomtól, mindentől, de Isten kezébe teszi le mégis az életét. Odaáll és sugárzik belőle az Istennek a szeretete. Nagyon sokakat lehetne még említeni. Olyan embereket, akik hatással vannak a világra, egyszerűen azért, mert komolyan veszik, hogy az őrhelyükre állnak. Hadd mondjak még egy másik példát most, hogy szünet volt, én is egy kicsit többet tudtam olvasgatni, beleolvasgattam a régi jegyzőkönyvekbe, és megtaláltam azt, amikor 1948-ban az akkor már igencsak vörös hatalom kiadta a gyülekezeteknek, hogy szavazzanak arról, hogy szeretnék-e az egyházi iskoláknak az államosítását. És arra gondoltak, hogy majd támogatni fogják ezt, és akkor lehet mondani, hogy az egyházak maguk kérték. És itt ebben a templomban, a kispesti gyülekezetben is megvolt ez a szavazás. És föltették a kérdést, hogy ki támogatja, hogy az egyházi iskolákat átvegye a kommunista hatalom. 8-an szavaztak igennel, és 119-en nemmel.
nem éppen az az eredmény jött ki, amire számított a hatalom. Ettől függetlenül ezt az egyezményt megkötötték 48-ban. De mégis emberek úgy érezték, hogy most itt az idő kiállni. Akkor is, ha emiatt később vörös posztók leszünk, ha emiatt nem támogatják a gyülekezetet, de nem lehet anyagi okok vagy bármi más miatt lemondani az egyházi iskolákról. Igen, van olyan példa is, amikor egy közösség áll az őrhelyére. És itt ezt látjuk, hogy Habakuk az őrhelyén áll. És leír egy olyan mondatot, amelyik később egy Pál apostolnak, aki szintén az őrhelyén állt, és egy Luther Mártonnak meghatározó mondata lesz. Kevesen tudják, hogy Róma 1.17-ben ezt a mondatot, ami a reformációnak az egyik elindító mondata volt, ezt Habakuktól idézi Pál apostol. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember hite által él. Ugye ez jött a római levélben is, ez volt, ami meghatározó volt. Az igaz ember hite által él. Hogyan voltak képesek ezek az emberek, és hogyan lehetünk mi úgy a reformáció követői, hogy az őrhelyünkre állunk, hogyan lehetünk képesek ezt megtenni? Énekelünk arról, hogy sokszor ez nagyon nehéz, sokszor fájdalmas, és ebben én a választ, azt Habakuk nevében találtam meg. Említettem, hogy nem biztosak abban, hogy miből származik az ő neve. De a legvalószínűbb, amitre gondolnak, ez a Habak ige, ez azt jelenti egyrészt, hogy összekulcsolja a kezeit, és másrészt pedig azt jelenti, hogy átölel. Egy dolgot már semmiképpen nem tudnak eldönteni az emberek, hogy ez cselekvő vagy szenvedő ige. Amikor Luther Habakuk könyvével foglalkozott, azt mondta, hogy ez egy cselekvő ige. Habakuk, a próféta az ő szeretetével átöleli a népet, és átöleli az Istent. Habakuk a cselekvő. És ha így vesszük, ez is nagyon jó. Akkor lehetünk igazán őrálló emberek, ha itt tudjuk átölelni az Isten szeretetével a népet, a családunkat, aki mellettünk van, akikhez küldettünk, és itt tudjuk átölelni az Istent is. Voltak mások, akik azt mondták, hogy ez egy szenvedő ige, itt tulajdonképpen Habakuk átéli az átölelést. Átéli azt, hogy ő átölelve van. És ez is egy nagyon jó üzenet. Akkor tudunk az őrhelyünkön biztosan állni, ha átéljük, hogy mi átölelt emberek vagyunk. És talán ez a kettő összekapcsolódik. Ha én átélem, hogy átölelt ember vagyok, akkor tudom átölelni azokat, akiket az Isten ránk bízott. Nézzük meg most így a 340-es énekünknek a harmadik verszakát, amelyik lehetne az ő hitvallása is ez a vers, most nem fogjuk elénekelni, de kövessük mindannyian, tehát 340-es ének három verszak, amelyik leírja a nyomorúságot is, de leírja azt a nagyon komoly bizalmat is, ami benne van. Ha minden elhagy a világban, mivel magadat biztathatnád, Atyád minden nyomorúságban vigasztalást és erőt ad, köncsepjeidet megszámlálja, még fájdalmaidat is megáldja. Légy

Élni, odaállni az őrhelyre, ahova állítottak. Nem elfutni, nem elmenekülni, nem vitatkozni az Istenem. Uram, te ide állítottál, ebbe a családba, ebbe a közösségbe, itt van felelősségem. És minél több ilyen őrhelyre állt keresztény ember lesz, annál inkább tud terjedni az evangélium. Bizonyára mindannyian ismerjük, ha máshol nem, akkor ugye Esdrás, Nehémiás könyvében olvasunk építkezésekről, várfalról, azt a képet, hogy mindenkinek megvolt az a várfal része, ahova ő állt, és az a terület, amit ő belátott. Az az övé volt, az ő felett. Ott neki kellett helyt állnia. Neki kellett védeni azokat, akik talán éppen hátul építkeztek. És ez a mi feladatunk is. Állunk valahol, ahova az Isten helyezett minket, honnan elmegyünk, honnan kikerülünk, akkor az veszélyes lehet család életére, saját életünkre, közösség életére. Ott kell állnunk az őrhelyen. És hogy fejezzem be azzal, ami pedig egy ma reggeli olvasmányom volt. Minden évben valamilyen áitatos könyvből olvasok reggeli áitatot. Most éppen egy Stanley Jones nevű metodista lelkipásztornak a könyvét olvasom, reggeli áitatos könyvét, és most az elmúlt 6-7 reggelen István vértanulóról ír. És amikor Istvánról ír, akkor pont erről az őrhelyre állásról beszél, és azt mondja, hogy vegyük nagyon komolyan, hogy ez nem csak a keresztények feladata. És felhozza egyrészt Istvánt, és azt mondja, hogy a Új Szövetségben a leghosszabb feljegyzett beszéd az Új Testamentumban nem valamelyik apostoltól származik, hanem egy laikus embertől, Istvántól, az ő védő beszéde az. Leírja, hogy az Új Testamentum evangélistának egy embert nevez, aki szintén nem az apostolok egyike volt, hanem Fülöpöt. És hogy Fülöp által olyan hatalmas ébredést indított meg Samáriába az Úr, hogy két apostolt kellett kiküldeni annak szabályzására. Laikus emberek indították meg az ébredéseket, amelyeket a lelkészek nem tudtak létrehozni, csupán szabályozni. És ezt írja pluszban még, a legnagyobb szükségünk olyan emberekre van, akik laikusok, de a szívük tele van az evangelizálás tüzével. Hát ez jelenti az őrhelyre állni, ott, ahova az Isten helyezett minket, abban a szolgálatban, abban a feladatban, és az Isten sokszor sokkal nagyobb ébredést ad, mint egy-egy lelkipásztoron keresztül. Egyik se zárja ki a másikat, lelkipásztoron keresztül is azért szólhat az Isten, de ott azokon a helyeken, azokon az őrhelyeken kell ott állni, ezzel a hittel, ezzel a reménységgel és ezzel a bizalommal. Imádkozzunk! Úrunk Isten, nagy lelkesedéssel készültünk reformáció 500-ra, aztán jött 500 plusz 1, most már 502-nél is tartunk. De igazából, amíg csak gondolkozunk ezen, amíg csak vágyakozunk dolgok iránt, addig nem fog változni semmi. Itt arra van szükség, hogy valóban a te szereteteddel, a te szent lelked tüzével ott álljunk az őrhelyen. Ne menjünk bele felemás dolgokba, ne menjünk bele képmutató dolgokba, ne legyünk gyávák, hanem őrhelyünkre álló emberek lehessünk. Nehézségben is, de örömben is. Úrunk Istenünk, ehhez kérünk tőled erőt, és tudjuk, hogy sok minden van, ami szívünkben, lelkünkben, életünkben, ami ezt megakadályozza. Köszönjük, hogy ezeket most majd letehetjük az úrvacsorában, és veled újat kezdhetünk. Amen.

Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.

Kedves hallgatóink! A kispesti evangélikus gyülekezet istentiszteletét közvetítettük felvételről. Ígét hirdetett Deák László lelkész.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A magas vérnyomás a hipertónia világnapja. A Hipertónia Világszervezet 2005 évi kezdeményezésére május 17-én hívják fel a lakosság figyelmét a sokszor rejtve maradó kór a magas vérnyomás veszélyeire, a megelőzés fontosságára és lehetőségeire, a betegség kezelésének módozataira. A legelterjedtebb krónikus betegségtől világszerte 1 milliárd ember szenved, és ez évente 8 millió életet követel. A betegség nem csak a fejlett országok, mind túlsúlyosabb lakosságának körében tapasztalható, a szegény afrikai országokban is terjed. A hipertóniát gyakran nevezik csendes gyilkosnak, mert az egészségi állapotra gyakorolt hatásai rendszerint csak a betegség késő stádiumaiban érzékelhetők. Makacs tévhit, hogy a vérnyomás szintjének növekedése fejfájással jár. Az elhanyagolt hipertónia a szívizominfarktus és az agyi érkatasztrófák, a stroke legfontosabb okainak egyike, de meghatározó szerepe van a vesebetegségek és a vakság kialakulásában is. Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együtt működve közös, gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás, egyik helyről a másikra, közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösséggé is formálódnak, beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben és a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszegén és Sopronban. A jelentkezési határidő június 14-e. A lelki közösség ereje. Negyedszer teremtett lehetőséget a hittanoktatók lelki közösségének megélésére és szakmai fejlődésére a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat a Rádai Házban. A generációk kapcsolódása állt a nap fókuszában. Megtelt a Budapesti Rádai Ház díszterme a hála szavával és a hittanoktatókból negyedik éve formálódó lelki szakmai közösséggel. Bőven volt ok a hálaadásra, amire az ige szavaival is hívta az egybegyűlteket lelkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Kateketikai Támogató Szolgálat vezetője. A negyedik alkalommal megrendezett találkozó már az egymás közötti bizalom növekedéséről, lelki kapcsolódásokról, jól használható szakmai segítségről szólt. A hittanoktatók lelki megerősítése mellett szakmai identitásuk erősítését is megcélozta a színvonalas program. A szolgálatvezető értéknek tartotta, hogy a fiatalokat az óvodától az egyetemig kísérhetik a hittanoktatók. Az időjárásról haladunk a nyár felé. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik. Az északi szél élénkülhet és 15-20 fok várható. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél és 17-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Szellemi erők. Félelemmel teli gondolataink ugyanolyan intenzitással teremtő erejűek, és vonzanak nehézségeket életünkbe, mint ahogy a konstruktív és pozitív gondolatok pozitív dolgokat vonzanak. Teljesen mindegy, milyen egy gondolat természete. Mindig saját természetének megfelelően teremt. Amikor mindez az ember tudatába vésődik, akkor fogja fel a lenyűgöző erőt, mely rendelkezésére áll. Claude Bristol.

0: Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Róma 8:1-2.
1: Sajnos a hitbeli látásunk elhomályosulhat. Régebbi életünk sötét erői ismét uralomra juthatnak, és oly könnyen elbukunk, mert ki az, aki elismeri, hogy az élete valójában passzív sodortatás. Ki van téve olyan eseményeknek és erőknek, amelyeket elszenved, és valójában nem szabad ember. Meg vajon ki szeretné, ha élete meghatározó dimenziója az lenne, hogy ő csak egy követő, valaki más nyomában jár, valaki más útján jár, valaki másnak rendeli alá az életét. Hiszen ezt jelenti a követés, azaz a tanítványság. Az ember a maga ura akar lenni, aki meg van győződve arról, hogy lát, tehát saját maga jó irányba kormányozza az életét. De ha még el is ismerné, hogy eltévedt, és vakon tapogatózik, akkor is azért akarna újra látni, hogy kézbe vegye az életét. Ilyenkor új bűnbánatra, az Istenhez közeledés új elszánására van szükség. Az Isten törvénye, a lelki törvény még nem tudott mindent bevilágítani elménk zugaiban. A lelkünkben is vannak föl nem derített elemek. Azt hihetnénk, már mindenen túljutottunk. Esetleg öröméneket zengünk, mert még nem ismertük föl a romlottság minden lehetséges nemét, hiszen ahhoz, hogy mindenre fény vetüljön, idő kell. Majd lassanként ráébredünk, hogy bizonyos bűnöktől még nem vagyunk szabadok. Talán ebben az új harcban csak hosszas viaskodás után tapasztalunk újabb győzelmeket, mert még mindig gonosz játékot űznek velünk gonosz szellemi erők, mint a kedvetlenség, az érzéketlenség, az ellenszenv, a meggondolatlan beszéd, a türelmetlenség, a harag. Ismerjük ezt föl, és legyen mindig erős belső célunk Jézusban járni, őt követni.
0: Uram, Istenem, köszönöm, hogy megtartottál, hogy elvégezhessem azokat a feladatokat, amelyekre elhívsz ma is. Kérlek, tarts meg a kegyelmedben, és adj most új szívet, mert nem a jó cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonosz cselekeszem, melyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én mi velem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Így áll a Róma 7:19-21-ben. Bárcsak lenne ez most számomra az evangélium kezdete, hogy legyen igaz kitartásom a megfelelő célokhoz, a tovább induláshoz és a tőled kapott jóság eléréséhez. Kérlek, taníts valóban rád támaszkodni, élni a fölismerések erejével. Te alakítsd a kérdéseket, amiket megfogalmazok, a válaszokat, amiket adok. Engedd megtapasztalni újra azt az örömet, melyet csak a te lelked általi vezetés nyújthat. Drága jó Uram, fogadd kegyelmesen feléd szálló sóhajomat, hadd tudjam neked átadni magam testestül, lelkestül, hogy a megélt győzelemben teljes hittel valljam. Nem én, hanem a bennem munkálkodó lélek indított szeretetre, befogadásra és elfogadásra. Áldalak és magasztallak, Uram. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm azokat, akik hallgatják az előadást. A ma esti témánk egy meglehetősen összetett kérdés. Egy olyan kérdés, amely lehet, hogy a belső logikánkat, lehet, hogy az egész gondolkodási rendszerünket meg fogja mozgatni egy kicsit. Ugyanis arról van szó, hogy a jelenések könyve egy különösen megszerkesztett, felépített mű. Lehetne egy piramishoz is hasonlítani. Ezért kapta a ma esti előadás azt a címet, hogy az üdvösség történet piramisa. De ahogyan az alcímből is kitűnik, lehetne a menórához is, a hét ágú gyertyatartóhoz hasonlítani. De ezen kívül még nagyon sok elképzelés van a jelenések könyvével kapcsolatosan, hogy ténylegesen ez a könyv hogyan is épül fel, mit jelent a szerkezete, egyáltalán van-e értelme annak, hogy a könyv szerkezetét kutassuk.

Vajon mi a könyv központi üzenete? Egyrészt szubjektívek ezek, mert mindenki más-mást ragad ki a könyvből, vagy azt kell mondanunk, hogy éppen a könyv fő üzenetének a komplexitása, összetettsége az, ami miatt nagyon nehéz meghatározni, hogy mi is a vezér gondolata. Ha még tovább kutatjuk a kérdést, akkor azt kell mondanunk, hogy egy nagyon érdekes területen viszont egyet értés mutatkozik nagyon sok tudós és biblia kutató között, mégpedig akkor, amikor a konfliktus, vagy a háború, vagy a küzdelem kerül előtérbe, azaz, amikor ezeket a témákat vizsgálják, akkor a legtöbb kutató azt mondja, hogy na igen, ez az üzenet, ami ebben a könyvben ott van elrejtve. Valahogy ez egy különös konfliktusról beszél, Isten és a démoni erő között, mennyei háborúról, ma azt is mondhatnánk, hogy csillag háborúról is szól ez a könyv. Gondoljunk a 12. fejezetére, mások egyenesen odáig mennek, hogy szent háború az, ami kibontakozik ebben a könyvben. Olvastam olyan disszertációt, amit valaki arról írt, hogy ez a szent háború hogyan bontakozik ki, és hogyan válik a bárány Jézus Krisztus ennek a szent háborúnak vezérévé. Mások pedig egyszerűen a küzdelemről beszélnek. Azt mondják, hogy a küzdelem az igazi nagy téma ebben a könyvben. De bárhogyan is van, a vélemények általában megegyeznek abban, hogy a könyv közepén van egy nagyon fontos rész, amely a 11. fejezet utolsó versével kezdődik, 19. versel, és tart a 15. fejezet 4. verséig, és ha ezt a központi részt megértjük, akkor értjük valójában a könyv üzenetét. Tehát ez a központi látomás, vagy elem, vagy van, aki azt mondja, hogy jelenet, bárhogyan fogalmazunk, ez a központi rész döntő és alapvető a könyv megértése szempontjából. Ezek után nézzük meg egy kicsit közelebbről a könyv szerkezetét. Általában két vélemény uralkodik a könyv megértésével kapcsolatosan. Az egyik szemléletet így lehetne mondani, hogy lineáris, azaz egy vonal mentén képzeli el az eseményeket. A másik vélemény az úgynevezett kiasztikus, amely azt mondja, hogy vannak bizonyos csúcspontok a könyvben, és két csúcspont között ismétlődnek leírások, azaz párhuzamosság is van a könyvben. Egész pontosan fordított párhuzamosság, amire visszatérek később, ez a különleges kiasztikus szerkezet, amely egy görög betűből alakult ki, legalábbis az elnevezés egy görög betűre épül, a chi betűre, amelyet a magyar ABC-ben az X-el tudunk átírni igazán, vagy ennek megfelelő betű, ami azt jelenti, hogy két vonal úgy középtájon metszi egymást. Ebből az következik, hogy a kiasztikus szerkezet a lényege szerint a közép rész felé irányítja a figyelmünket, nem a könyv végén van az igazi üzenet, hanem a közepén. Ezzel a két képpel próbálom ábrázolni, hogy ténylegesen mi az alapvető különbség a lineáris és a kiasztikus szerkezet között. A baloldali képen egy gyönyörű szép utat lehet látni, az út két oldalán virágzó fákat. Ha jobban megnézzük, akkor az út jobb oldalán távolban látunk valami fehér épületet. Ha nézzük a bal oldalt, akkor fehérre meszelt fakerítés látszik, és ott is talán a távolban valahol messze látszik még egy épület, vagy ha nagyon erőltetjük magunkat, és az út végét próbáljuk kémlelni, mintha ott is lenne egy épület a fák között. Na ez a kép azt akarja nekünk mondani, hogy az út két oldalán lévő dolgokat úgy tudjuk közelebbről megvizsgálni, ha folyamatosan megyünk előre az úton. Más szavakkal ez azt jelenti, mintha Jelenések könyve első fejezeténél elindulnánk, és ha azt akarnánk tudni, hogy mi van a 10. 15. fejezetben, akkor el kell olvasnunk folyamatosan azokat a részeket, és majd ahogy haladunk előre, közelebb jutunk, úgy tudjuk közelről megvizsgálni. Ez a lineáris szemlélet, ez azt jelenti, hogy a Jelenések első fejezetétől folyamatosan kell olvasnunk, és egymásra kell építenünk a benne lévő képeket, és végül a legutolsó fejezetben, 22-ben értjük meg a könyvet.
Na ezzel szemben a kiasztikus szerkezet viszont azt mondja, hogy a könyvben, ahogy az előbb említettem, párhuzamos részek vannak. Ez körülbelül ezzel a három piramissal ábrázolható. Egész pontosan két piramist kellett volna mutatnom, mert meggyőződésem szerint a könyvben két ilyen fő pont van, de próbáljuk a hátsó piramist most elfelejteni, és ami elől van, és a középső, magasabb piramist, ezt a kettőt próbáljuk elképzelni, mintha ez a könyv valahogy azt mutatná, hogy a megértéséhez az szükséges, hogy feljussunk egy csúcspontra, és azután lehaladjunk, majd újra menjünk föl egy másik csúcspontra, és aztán megint csak le, és közben egészen különös világ tárul elénk. Ha a lineáris szemléletet követjük, akkor azt kell mondanunk, hogy igazán nem változik a kép, legfeljebb annyiban, hogy közelebbről látjuk a fákat, látjuk a bokrokat, a kerítést, az épületeket, de ugyanott vagyunk, haladunk előre az úton, még a kiasztikus szemléletnek az az érdekessége, hogy mintha fölé emelkednénk a dolgoknak, és egy egészen más szögből látunk mindent, ha elképzeljük azt, hogy egy piramis tetején vagyunk. Tehát megmászunk egy piramist, akkor ahogy megyünk fel, úgy változik körülöttünk a kép. Más szögből látunk mindent. Fent vagyunk a tetején, egészen más világ tárul elénk, és ahogy haladunk a másik oldalon le, akkor mintha a korábban látott változásokat szemlélhetnénk, csak fordított rendben.

Nézzük egy kicsit közelebbről még azt, hogy a lineáris szerkezetet hogyan lehet leírni. Hány részt tudunk megkülönböztetni, ha azt mondjuk, hogy lineárisan kell figyelnünk a könyvet a bevezetőtől egészen a befejező részig. Az egyik legújabb, legfrissebb adventista vélemény az, hogy a jelenések lineáris szerkezete három fő részből áll. Van természetesen egy rövid bevezetés, a prológus, az első 8 vers, és van egy kicsit hosszabb epilógus, azaz befejezés, 22. fejezet 6. versétől egészen végig. De ha ezt a két rövid részt elvesszük, akkor azt kell mondanunk, hogy maga a könyv a fő témája tekintetében három nagy részre osztható, mind a három rész főszereplője ugyanaz, azaz Krisztus, Jézus Krisztus. Az első fő rész üzenet a hét gyülekezetnek. Az első fejezet 9. versétől a 3. fejezet 22. verséig tart, és Krisztus úgy jelenik meg, mint főpap. Jár a hét lámpás között. Majd következik a második fő rész, a lepecsételt tekercs felnyitása. 4. fejezet első versétől egészen a 11. fejezet végéig tart ez a rész. Itt is Krisztus a főszereplő, de úgy, mint eszkatológikus uralkodó. Azaz ő az a személy, aki majd a dolgok végén, az eszkatonban, a végidején uralkodó lesz, de ezt az uralkodását már megkezdte, már megkezdi azzal, hogy feltöri a pecséteket. Ő az egyedül, a jelenések könyve szerint, aki a hét pecsétes könyvet fel tudja nyitni. Majd következik egy harmadik befejező rész, amely a lepecsételt tekercs tartalmát mondja el nekünk. Krisztus, mint apokaliptikus Mihály jelenik meg a 12. fejezet első versétől egészen a 22. fejezet 5. verséig. Hát ahogy nyilvánvaló az elmondottakból, hogy van egy érdekes tematikus megosztás a könyvben, ugyanis az első három fejezet hét gyülekezetnek szól, és azután a lepecsételt tekercsre kerül a hangsúly annak a felnyitására, majd a tartalmára. Mintha később már nem is lenne szó a hét gyülekezetről. De ha lenne időnk, és elolvasnánk az epilógust, akkor úgy találnánk, hogy az egész könyv a hét gyülekezetnek szól. Kérem, hogy otthon mindenki olvassa el majd a 22. fejezet 6. versétől a 21-ig, ebből ki fog derülni majd, hogy az egész könyv a hét gyülekezetnek szól. De nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy csak az első három fejezet szól a hét gyülekezetnek, aztán a 4. fejezettől, mintha valaki másnak szólna a könyv. De akárhogy is fogalmazzuk, valójában az egész könyv a hét gyülekezetnek szól, valóságosan is, és természetesen jelképesen is. Ezután nézzük a kiasztikus szerkezetet. Az üdvösség történet piramisa, így van a címünkben. Tényleg egy ilyen tört piramishoz is hasonlítható a jelenések szerkezete, ha kiasztikusan gondoljuk el, azaz a párhuzamos részeket is figyeljük. Az elején van egy prológus, a végén epilógus. Ha ezt a kettőt egymás után olvassuk, és kérem, hogy otthon próbáljuk ezt megtenni, hogy elolvassuk a jelenések első 8 versét, és azután rögtön elolvassuk a 22. fejezet 6. versétől végig a 21. versig, azt fogjuk találni, hogy a prológus és az epilógus összesen 7 pontban egyezik. Kérem, hogy ezt mindenki próbálja megtenni házi feladatként, és hogyha mindenki megtalálja a 7 pontot, akkor rendben van, ha nem, akkor majd segítek, hogy hol van az a 7 pont. De az az érdekes, hogy a nagy hetesek között ilyen kis hetesek is vannak, ahogy az első alkalommal már ezt említettem, tehát a prológus és az epilógus összesen 7 ponton egyezik. Természetesen vannak pontok, amelyekben nem egyeznek. De van 7 olyan gondolat, amely majdnem szóról szóra ismétlődik, prológusban, illetve az epilógusban. Ezután következik 3 pár, olyan elem, amely párhuzamos, illetve ellentétes, a kiosztott lapokon igen
mindenki megnézheti ezt a szerkezetet, de egy lépéssel tovább lépek, hogy könnyebb legyen. És azt kell mondanunk, hogy a prológus után a hét gyülekezet leírása következik. Ennek a résznek van egy párhuzamos eleme, de ellentétes párhuzam ez, egy gyülekezet. Ez lényegileg a Jelenések könyve 21. fejezete, illetve a 22. fejezet első néhány verse. Itt az új gyülekezetről, az új Jeruzsálemről van szó. Egyik oldalon van hét gyülekezet, majd azután egy gyülekezet. A hét gyülekezet után olvasunk a hét pecsétről. Az előbb említettem, hogy a bárány az egyetlen, aki a hét pecsétes könyvet feltöri. De van ennek is egy ellentétpárja, és ez pedig a Jelenések 19. és 20. fejezetét foglalja magába, ez az ítélet hét jelenete. Érdekes módon még a Károli Bibliában is elkülönül egymástól ez a hét rész. Kérem, hogy otthon tessenek majd elővenni és megnézni Jelenések 19. és 20. fejezete. Összesen hét jelenetet találunk abban a két fejezetben, és minden jelenetben a kulcsszó az ítélet. Akár főnévi, akár igei formában, de az ítélet a vezér gondolat. Egyik oldalon tehát a hét pecsét, másik oldalon az ítélet hét jelenete. Majd következik a hét trombita, és ezeknek is van egy kiasztikus párjuk, a hét csapás. Nyugodtan azt mondhatjuk, hogy ez a rész, ez a kettő, és a Sárkány harca című középső rész együtt alkotja a piramis csúcsát. Azaz a Jelenések könyvében a legfőbb üzenet a hét trombita, illetve a hét csapás nagy ellentét párja. A hét trombita azt mondja el, hogy hogyan erősödnek fel a démoni erők Istennel szemben, míg a hét csapás arról szól, hogy ezeket a démoni erőket hogyan szorítja vissza Isten fokozatosan lépésről lépésre. Majd ebben a nagy küzdelemben a központi elem a sárkány harca. Ez a rész lényegileg a 11. fejezet végétől tart a 15. fejezet elejéig. Ha ezt a néhány befejező és kezdő verset elhagyjuk, akkor azt kell mondanunk, hogy a 12., 13. és a 14. fejezet tartozik ide a sárkány harcához. Az az egész pontosan a sárkány és az asszony harcához. Na ez a Jelenések könyvében leírt igazi küzdelem, hiszen a fő témája ugye a küzdelem, a harc, a háború. Na ennek a legfőbb jeleneteit tömöríti össze ez a három fejezet. 12., 13. és 14. fejezet. De ahogyan az előbb említettem, ha nézzük a hét trombitát, a 8. fejezet 2. versétől, 11. fejezet 18. verséig, ez is egy nagyon hosszú rész, majd azután a hét csapást, 15. fejezet 5. versétől a 18. fejezet végéig, ez talán még hosszabb rész. Még egyszer akkor elmondanám, hogy a Jelenések könyve elején egy rövid prológus van, a végén egy epilógus. Mind a kettőben van hét olyan elem, amely egymással párhuzamos. Majd azután következik a hét gyülekezet, vele párhuzamosan az egy gyülekezet. Ez az egyetlen olyan egység, amelyben nem a hetes szám a domináló, hanem az egyes. De azt is mondhatjuk nyugodtan, hogy teljesen mindegy, hogy hetesről beszélünk, vagy egyesről. Mert mind a kettő a teljesség száma, nem? Tehát akár a hetest nézem, akár az egyest, mind a kettő azt mondja, hogy valami teljes, valami egész, valami egy, valami egységes. Ezért tehát a hét gyülekezettel szemben ott az egy gyülekezet, azután a hét pecsét, amely a megváltási terv kibontakozását írja le, a megváltás elutasításaként az ítélet hét jelenete következik, majd ahogyan mondtam, a hét trombita és a hét csapás, az Isten ellenes hatalmak aktivitása, majd ítélete. És így a nagy küzdelmen belül a sárkány és az asszony harca, amelyre kicsúcsosodik a könyv, lehet azt mondani, hogy ennek az egész műnek a legfőbb üzenete. 12., 13. és a 14. fejezetben van.

Az előadás alcíme az volt, hogy a menóra szerkezet. Hogy a dolog egy kicsit bonyolultabb legyen, lehet azt is mondani, hogy nem egyszerűen ez egy piramis szerkezet, amelyről beszélhetünk. Tehát nem ellentétes párhuzamokról van szó, hanem úgy is föl lehet fogni a jelenések szerkezetét, mint amely egy menórához hasonló. De természetesen, ha az előző képet megnézzük, és gondolatban összekötjük a 7 gyülekezetet és az 1 gyülekezetet, egy ilyen ívelt vonallal, aztán a 7 pecsétet, az ítélet 7 jelenetét, a 7 trombitát és a 7 csapást, majd középpen húzunk egy vonalat, amivel összekötjük a sárkány harcáról szóló részt a többivel, akkor már is megkapjuk ezt a képet. Tehát lényegileg a könyv egy menórával is ábrázolható, egy hétágú lámpással. Mindannyian tudjuk, hogy a zsidóság szimbóluma a menóra a mai napig. Talán azt is tudjuk többen, hogy Jeruzsálemben, a jeruzsálemi parlament, a Knesset előtti téren van egy gyönyörű, hétágú, 4 méter magas, bronzból készült menóra. És számukra a menóra jelenti azt, hogy Izrael az Isten népe, hogy ez a nép hűséges az Istenhez. De nekik szimbolikusan ez a hétágú lámpás ezt fejezi ki. De természetesen tudjuk a Bibliából, hogy a hétágú lámpást annak idején a templomban őrizték. Ugye Mózes Istentől parancsot kapott, hogy készítsen aranyból, színaranyból, és egy tömbből kikovácsolva készítsenek el egy hétágú lámpást. Ez a kép egy közelmúltban megjelent könyvünkből való, amely megpróbálja a lineáris és a kiasztikus szerkezetet valahogy egységbe fogni, mégpedig a menóra formával. Ha nézzük a kép alját, akkor azt találjuk, hogy alapvetően 3 fő részre osztható a jelenések könyve. Van egy úgynevezett földi fázis, amely az első fejezettől tart a 11. fejezet végéig, utolsó előtti verséig, azután a középső rész következik, amelynek a végső fázis nevet lehetne adni, legalábbis ha földi fázisra gondolunk, ennek a végső fázisára. Itt egy kis sajtóhiba van, amit a könyvből kimásolva természetesen nem tudtam javítani, és nem is javíthatok. 11. fejezetnek nem a 9., hanem a 19. versétől folytatódik ez a rész, és tart a 14. fejezet végéig. Azután következik egy mennyei fázis, amely a 15. fejezettel indul, és tart a 22. fejezetig. Ha a menóra karjait nézzük fent, akkor egy nagyon érdekes kép tárul elénk. Mert úgy tűnik, hogy ahol a jelenések könyve a 7 gyülekezetről beszél, ott a háttérben a pászka ünnep van. Azután, ahol a 7 pecsétről beszél, ott a háttérben a hetek ünnepe, vagy a zsenge ünnepe, egy tavaszi ünnep volt, az árpa-aratás ünnepe. Majd, ahol a 7 trombitáról van szó, ott az új év, vagy a kürtölés ünnepe van a háttérben. Azután a jelenések könyve középső részénél, a 11. fejezetnél egy nagy váltás következik, és a nagy engesztelési naphoz jutunk, amely egy őszi ünnep volt, és azon belül is ez a rész leír 7 jelet. Majd a nagy engesztelési nap motívuma folytatódik a 7 csapás formájában is. Majd azután a 6. karnál már a sátoros ünnep motívuma jelenik meg, és itt 7 győzelemről olvashatunk. Ez a motívum folytatódik egészen a könyv végéig, ahol Jeruzsálemről olvasunk, illetve 7 csodáról Jeruzsálemben. Hadd mondjam el, hogy ez egy lehetőség, ahogyan a zsidó ünnepkört és a jelenések képanyagát megpróbáljuk összevetni, de van egy másik lehetőség is. Én a következőt ajánlanám a magam részéről, hogy a zsidó ünnepkör mint egy motivumokban jelenik meg a könyvben. És kérném most, hogy akinél Biblia van, hogy vegyük elő a Bibliánkat, és egy néhány mondatot olvassunk el, elsősorban is a jelenések első rész 10. versét,
Ugyanis fel lehet vetni azt a kérdést, hogy a zsidó ünnepkör melyik leírását kövessük, amikor a Jelenések könyve képanyagát figyeljük. Úgy tűnik, hogy Mózes harmadik könyve 23. fejezetéhez kell majd lapoznunk. Ezt most nem tudjuk megtenni, de otthon ezt is kérem, hogy mindenki tegye meg. Olvassuk el majd otthon ezt a fejezetet, a harmadik könyv 23. fejezetét, ahol megtaláljuk a 6 ünnepet, éves ünnepet, és plusz egy 7. ünnepet. Érdekes módon ez a heti ünnep, a 7. nap ünnepe, a szombat ünnepe. Tehát ott a zsidó ünnepkör elején a szombat jelenik meg, mint heti ünnep, és Isten azt a felhívást intézi a zsidósághoz, hogy ez szent gyülekezés napja. De ez a gondolat azután minden további ünnepnél megjelenik, hogy ezek az ünnepek szent gyülekezés napjai. Némelyik ünnep egynapos volt, némelyik 8 napos. De ezek az ünnepek mindig szent gyülekezés napjai voltak. Ha 8 napos volt egy ünnep például, akkor az első nap és az utolsó nap volt a szent gyülekezés napja. Ha 1 napos volt az ünnep, akkor az a nap volt természetesen a szent gyülekezés napja. De nézzük meg a megfelelő bibliai verseket a Jelenések könyvében. Először az első rész 10. versét, ahol azt találjuk, hogy lélekben valékot az Úrnak napján, és hallék hátam meget nagy szót, mint egy trombitáért, mondja János apostol. Azaz, hogy elragadtatásában, látomásában lát majd dolgokat, de hogy ez a látomás egy bizonyos napon adatot mondja, az Úr napján. Hát természetesen sokan vitáznak azon, hogy az Úr napja kifejezés alatt mit kell értenünk. Vannak keresztények, akik azt mondják, hogy az Úr napja vasárnap. Már a Biblia sehol nem mondja, hogy az Úr napja vasárnap, de arra hivatkozva, hogy Jézus vasárnap támad fel, sok keresztény azt mondja, hogy ezért az a nap az Úr napja. Viszont a Bibliában következetesen azt találjuk, hogy az Úr napja a 7. nap, a te uradnak, Istenednek szombatja, az Úr napja. Így tehát ez a kis motívum, ez a mondat arra utal, hogy Mózes 3. könyve 23. fejezetében keressük meg a szombatról szóló részt, hogy miért legyen az a nap szent gyülekezés napja. Majd ugyanott abban a fejezetben a következő ünnep, azaz a 6 ünnep között az első, a pászka. Ennek megfelel a Jelenések 5. fejezetében a 6. vers. Tehát lapozunk tovább. Jelenések 5. rész 6. verse. És láték a királyi szék és a 4 lelkes állat vagy lény között és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Isten 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. Egy megölött bárány. Azonban ez a bárány, ahogy megöletett, ahogy ez a görög szó elmondja az ölést, mert több szó is van nyilván az ölésre, ez a szó azt jelenti, hogy áldozati állatként ölték meg. Tehát nem úgy pusztult el, hogy valami vadállat megtámadta. Nem, áldozatként áldozták fel. És ezzel a báránykép a pászkára utal. Később ugyanitt azt olvassuk ebben a fejezetben, 9. versben, hogy méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, mondják a vének a báránynak, és megváltottál minket, Istennek, a te véred által minden ágazatból, nyelvből, népből és nemzetből. Tehát ez a gondolat később visszatér, hogy itt ténylegesen egy megölt állatról van szó, jelképesen, természetesen, hiszen Jézus nem egy bárány, de bárányhoz hasonlítható. Az ünnepsorban a pászkát követte egy további 7 napos ünnep, a kovásztalan kenyerek ünnepe. Így ez összességében egy 8 napos ünnep volt. A Jelenések könyve 6. rész 6. versére gondoljunk, ahol van egy érdekes motívum, hogy hallék a 4 lelkes állat között szózatot,
amely azt mondotta, a búzának mércéje egy dénár, az árpának három mércéje egy dénár, de a bort és az olajat ne bántsd. Hát amikor ez a részhez jutunk, ezt majd részletesen meg kell beszélnünk, hogy ténylegesen ezek a képek mit is jelentenek. De minden esetre, ha Mózes 3. könyve 23. fejezetéhez lapozunk, akkor azt találjuk, hogy az Úr elrendelt egy ünnepet a pászkát követően, amely ünnephez hozzátartozott bizonyos növényi anyagok égetése, feláldozása is, így például bort és olajat is égettek. Tehát a kovásztalan kenyerek ünnepéhez tartozott egy ilyen szertartás. Azután ezt az ünnepet követően 7 hetet kellett számolni, azaz 49 napot, és a 49. napot követően jött a hetek ünnepe. Mi ma azt mondanánk keresztények, hogy a pünköst

amikor is az árpát aratták, és a Jelenések könyve 7. rész 4. versére kell gondolni, hogy hallám a megpecsételtek számát, 144 ezer az Izrael fiainak minden nemzetségéből elpecsételve. És zárójelbe tettem a 14. fejezet 4. versét, ahol azt találjuk a 144 ezerről ugyancsak, hogy ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek, ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy, ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül. Tehát a zsenge áldozat motívuma, ahogy látjuk, nem is egy helyen, hanem több helyen, legalább két helyen előfordul a Jelenések könyvében. Majd következett az 5. ünnep, illetve hát ebbe, igen, az 5. ünnep az új év, vagy a kürtölés ünnepe, ez már egy őszi ünnep volt, ezt nem is kell elolvasnom, a Jelenések könyve 8. fejezet 2. versétől indul a 7 trombitáról szóló rész, vagy 7 kürtről szóló rész, az új év a kürtölés ünnepe volt. Ezután következett a nagy engesztelési ünnep, szintén egy őszi ünnep, Jelenések 11. fejezetéhez halapozunk, az utolsó vers, a 19. vers úgy hangzik, hogy megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája a templomában, és lőnek villámlások, és szózatok, és mennydörgések, és földindulás, és nagy jégeső. Megnyilatkozott az Isten temploma, de különösen a templom belső része, hiszen a felolvasott vers szerint megláttatott a szövetség ládája, a fridláda. Ezt a tárgyat a templom legbelső részében, az úgynevezett szentek szentjében őrizték, és csak egy évben egyszer lehetett oda bemenni a főpapnak. Nagy engesztelési nap. Tehát a Jelenések 11. rész 19. versében találjuk ezt a kis motivumot. Végül a 7. ünnep a sátoros ünnep, amely lezárta az éves ünnepkört, ez is egy őszi ünnep volt. A Jelenések 21. rész 3. versét, ha olvassuk, azt találjuk, hogy hallék nagy szózatot, amely ezt mondotta az égből, imi az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik. És azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Az Isten sátora az emberekkel van. De ez az ünnep is előfordul más helyen, ha visszalapozunk például a 7. fejezet 15. verséhez, akkor ott a következőt találjuk. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. De a sátoros ünnepről azt is tudnunk kell, hogy ez egy őszi ünnep volt, és egybeesett az őszi aratás ünnepével, vagy a szürettel. A szüret képe is megjelenik a Jelenések könyvében a 14. fejezetben. Tehát lehetne azt is mondanunk, hogy a sátoros ünnep a leghangsúlyosabb ünnep a Jelenések könyvében, mert nem két, hanem három helyen is előfordul. Ha ezt a képet nézzük, akkor azonosíthatjuk, hogy amikor a szombatról beszél a Jelenések könyve, akkor a 7 gyülekezetnek szóló üzenetet olvashatjuk. Amikor a pászkáról, akkor már a 7 pecsétről olvasunk, hasonlóképpen a kovásztalan kenyerek ünnepénél is, és a hetek ünnepénél. Mind a három esetben végigvonul a 7 pecsét. Majd az új év vagy a kürtölés ünnepénél megjelennek a trombiták, és a nagy engesztelési ünnep már elvezet bennünket a Sárkány harca című központi részhez. Azt követi a 7 csapásról, majd az ítélet 7 jelenetéről szóló rész. Mindegyik ide tartozik a nagy engesztelési ünnephez. Végül pedig a sátoros ünnep elmondja nekünk, hogy az Isten sátora úgy van az emberekkel, hogy már nincsen 7 gyülekezet, se 12 gyülekezet, vagy 5 gyülekezet, hanem csak egy, az Új Jeruzsálem.

Mit mondhatunk ezek után az üdvösség történet piramisáról? Prológus arról szól, hogy Jézus eljön. Eljön a felhőkkel. Az epilógus többször elmondja nekünk, hogy aki akar, jöjjön el. János apostol azt mondja, hogy jövel, Uram. Ha nézzük a hét gyülekezetet, majd az egy gyülekezetet, azt kell mondanunk, hogy valahol az egység felé haladunk, reménységünk szerint. Az egyház az egység felé halad. Azután, hogyha a pecsétekre gondolunk, a pecséteket olvassuk, vagy az ítélet hét jelenetét, akkor a megváltás, vagy annak elutasítása a fő gondolata jelenések könyvében. Majd pedig, ahogyan az előbbiekben már említettem, a középső három rész, a C, a C vesző és a D, az Isten elleni támadásokat írja le képekkel. Az Isten elleni démoni hatalmak és az ő eszközeik különböző formában, képeken keresztül ábrázolva támadnak a bárány ellen, de a bárány végül legyőzi őket. Erről szól a hét csapás. És ennek a küzdelemnek a legfontosabb mozzanatait pedig a központi rész, tehát a sárkány harca mondja el, sárkány és az asszony harca, ami a 12., 13. és 14. fejezetet jelenti. Ha ezután azt kérdezzük, hogy üdvösség, megváltás, evangélium, azok a kifejezések, amelyek az üdvösségről szólnak, vagy az üdvösséget kifejezik, hogyan, hol találhatók a jelenések könyvében, akkor a hét pecséttel párhuzamos ítélet hét jelenetében mind a két helyen megjelenik az üdvösség fogalma. Egyenesen ez a felkiáltás van, hogy az üdvösség, ami Istenünké, és a bárányi például a 7. fejezetben. Vagy ennek a párhuzamos részében, a 19. fejezetben az üdvösség és a dicsőség az Úré, ami Istenünké. Majd a hét trombitánál találhatunk egy érdekességet, amely sajnos a magyar Biblia fordításban nem egészen egyértelmű, vagy a fordító nem adta vissza ezt a szót, hogy tudnélik az Úr evangéliumot mondott a szolgáinak, a prófétáknak. Ami károli fordítású Bibliánkban egyszerűen úgy van, hogy megmondta a szolgáinak, a prófétáknak. De a szó igazából azt jelenti, hogy evangéliumot mondott az Úr a szolgáinak, a prófétáknak. Azután, ha a központi részt megnézzük, a sárkány harcát, akkor ott azt találjuk, hogy tömören a lényeg van, most lett meg az üdvösség, egyrészt a 12. fejezet 10. verse szerint, másrészt pedig a 14. fejezetben azt találjuk, hogy a három angyalnál van az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot. Így nagyon tömören, ha összefoglaljuk, azt kell mondanunk, hogy az üdvösség, megváltás és az evangélium egyrészt a piramis két oldalán kiegyensúlyozva is megjelenik, és megjelenik azután a csúcson még hangsúlyozottabban. Ezen túl még, ahogyan korábban említettem, az 5. fejezet 9. verse nagyon fontos, ahol azt találjuk, hogy méltó vagy, mert megölettél és megváltottál minket, mondja a 24 vén a báránynak. Tehát így a megváltás szó is megtalálható, de hangsúlyosabb az evangélium és az üdvösség szó. Ezért lehet azt mondani, hogy a jelenések könyve az üdvösség történetét mondják képekkel, ezért nem túlzás, ha úgy fejezzük ki, hogy az üdvösség történet piramisa, vagy az üdvösség történet menórája, ha ez a kifejezés jobban tetszik nekünk. Végül még egy szóra kellene röviden kitekintenünk, és ez a győzelem. Ha azt kérdezzük, hogy mi az üdvösség lényege, akkor a válasz az, hogy győzelem, nem? Az üdvösség azt jelenti, hogy győztünk. Az ember üdvössége azt jelenti, hogy Isten győzött a gonosz felett. Az ember üdvössége azt is jelenti természetesen, hogy mi magunk győzünk Isten segítségével a bűn fölött. A különös az, hogy a győzelem képe mindenhol megvan, mind a hét elemben. A prológusban, epilógusban nem, de az összes többi elemben előfordul, és ezeket gyorsan szeretném bemutatni képeken keresztül. Ha nézzük most a hét gyülekezetet és az egy gyülekezetet, mit találunk
minden egyes gyülekezetnek szóló levélben, hogy aki győz, aki győz, aki győz, minden levél végén ott van ez a mondat. És az utolsó levélben pedig Jézus azt mondja, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem. Tehát nagyon hangsúlyos a győzelem gondolata. De ha nézzük most az egy gyülekezetről szóló részt, az Új Jeruzsálem leírását, akkor pedig azt találjuk a 21. fejezet 7. versében, hogy aki győz, örökségül nyer mindent. Istene leszek, és fiam lesz nekem. Az minden. Nézzük a következő két elemet, a 7 pecsétet és az ítélet 7 jelenetét. Az 5. fejezetben azt találjuk, hogy győzött a Júda törzséből való oroszlán. Majd amikor feltöri a pecséteket, az első pecsétnél azt olvassuk, hogy győzelmesen vonult ki. A Károli fordítás szerint kijöve, győzve, és hogy győzzön. Az Új fordítás így mondja, győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Az ítélet 7 jelenetében ugyan a hangsúly az ítéleten van, nem a győzelmen. De mégis a győzelem gondolata ott van a háttérben. Gondoljunk arra, hogy foglyul esett a fenevad és a hamis próféta. Illetve a 20. rész szerint egy angyal megragadta a sárkányt, megkötözte, bevetette a mélységbe. Hát ez is a győzelem képe, anélkül, hogy a győzelem szó előfordulna. Tehát látnunk kell, hogy a háttérben a győzelem van, az előtérben az ítélet. A 7 trombitát és a 7 csapást, ha nézzük, itt egy érdekes ellentétpár van. Legalábbis a 7 trombitánál azt találjuk, hogy a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, a két tanulról van szó a 11. fejezetben, akik Isten tanúi, de a feljövő fenevad hadakozik ellenük, és hát ez egy tragikus fordulat, hogy le is győzi őket. De azután, ha a 7 csapás végső kimenetelét nézzük, 17. fejezetben azt találjuk, hogy a bárány ellen fognak viaskodni, a bárány azonban legyőzi őket. A végső győztes a bárány. Végül a középső elem, a sárkány harc az asszony ellen, itt 3 esetben is olvashatunk érdekes módon a győzelemről. Az első és az utolsó, a 12. és a 15. fejezet arról beszél, hogy az Isten oldalán állók hogyan győznek, a középső pedig a fenevadról szól, amely hadat indít a szentek ellen, és legyőzi őket. Ez egy nagyon érdekes szerkezet, nem mondom, hogy kiasztikus, mert ez egy ABA szerkezet, de azt kell mondani, hogy hasonló a kiasztikus szerkezethez, ugyanis az első rész azt mondja, hogy legyőzték őt, mármint a sárkányt, a bárány vérével és a bizonyságtételük igéjével. 15. fejezet, 2. verse pedig arról szól, hogy láttam azokat, mondja János apostol, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát. Tehát mind a két elem, a kezdő és a befejező rész, az isteni eszközök győzelméről szól. A középső elem, amit B-vel lehetne jelölni, arról szól, hogy megadatott neki, tudnélik a fenevadnak, hogy a hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket. Ez egy látszólagos győzelem, ha a kiasztikus szerkezetre gondolunk, és azt mondjuk, hogy a középső elem nagyon fontos, bár ez nem igazi kiasztikus rész, ahhoz kellene ABBA szerkezet, ha egész pontosak vagyunk. Ez csak egy fordított paralelizmus lényegében, amelynek a középső eleme azt mondja, hogy ez a hatalom, amely nagyon erőteljesen jelenik meg a jelenések középső részén, egy időre legalábbis legyőzi a szenteket. Mit mondhatunk mindezek után? Hogy a jelenések könyve tele van a győzteseknek szóló ígéretekkel. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek, ugye a 3. rész 20. versében. Ha valaki meghallja, megnyitja, bemegyek, vele vacsorálok, és ő én velem. Jézus ezzel azt mondja, hogy segíteni akarok. Ugyan itt ebben a levélben, ugye a laodiceai levélben mondja, hogy ha valaki győz, akkor megadom, hogy a királyi székemben üljön, ahogy én is győztem. Lehet mondani, hogy a két győztes vacsorája ez. Ugyanakkor egy gyönyörű szép ígéret van a 3. fejezet 5. versében, hogy aki győz, annak nevét nem törlöm ki az élet könyvéből. Mit mondhatunk
végül összefoglalva az egészet, hogyha az üdvösség történetet lineárisan, azaz a zsidó ünnepkörök motivuma alapján nézzük, vagy a jelenések könyvét párhuzamos elemekből fölépítettnek látjuk, és kiasztikus modellben gondoljuk el, teljesen mindegy, a kettő valahol kapcsolódik egymással, mégpedig a zsidó ünnepkör ad egy háttér motivumot, és ezen a háttéren a hangsúly a sátoros ünnepre kerül. De a sátoros ünnep lineálisan is megjelenik, nem csak kiasztikusan, lineálisan a 7. fejezetben, aztán a 14. és a 21. fejezetben. És ez a fókusz, amely a kiasztikus részben van, vagy a lineális rész végén, ugyanazt akarja mondani. Tehát ezzel én azt kockáztatom meg, hogy úgy mondjam ki, hogy akár lineálisan nézzük a könyvet, akár így kiasztikusan, ugyanoda jutunk. Ha lineálisan nézzük, akkor a végén van a lényeg, az pedig a sátoros ünnep. Ha kiasztikusan nézzük, akkor a közepén van a lényeg, az megint csak a sátoros ünnep. Tehát a sátoros ünnep a kiasztikus felépítésű szemlélet szerint is hangsúlyos, mert a 7., a 14. és a 21. fejezetben is előfordul. Miért fontos mindez? Egyszerűen azért, mert ez a kép, a sátoros ünnep képe fejezi ki azt, hogy mi az üdvösség lényege. A versben azt hallottuk, hogy egyszer elmúlik minden. A jelenések könyve arról szól, hogy mi marad meg azután, hogy minden elmúlt. És ami megmarad, az nem lesz más, mint Isten és ember örök közössége. Az Isten sátora az emberekkel van. Erről szól a sátoros ünnep, erről szól a jelenések könyve. Én nagyon köszönöm a figyelmet mindenkinek, és azt kívánom, hogy az Úr segítsen bennünket, hogy miközben tanulmányozzuk ezt a könyvet, ilyen különös szerkezeti szemléleten keresztül is értsük meg azt, hogy ez a könyv egy bátorító irat. A leginkább bátorító könyv a Bibliának. Mert a győzelem sehol máshol nincs olyan hangsúllyal megírva, kifejtve, mint a jelenések könyvében. Amellyel Isten azt akarja mondani, hogy az üdvösség az ő részéről biztos. És én kívánom, hogy ez legyen biztos majd a mi részünkről is, ahogyan tanulmányozzuk tovább ezt a könyvet. Adja Isten, hogy ez így is legyen az ő kegyelméből.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.
2: Boldog mondások a Bibliában. Mondanék ki Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. János evangélium a 20. fejezet 29. verse. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Római levél 4. fejezet 6-tól 9. versig. Te néked hited van, tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Római levél 14. fejezet 22. verse. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. János evangéliuma 13. fejezet 17. vers. Várván a ma boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Tituszhoz írt levél 2. fejezet 13. verse.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: aki örökös, nem síránkozik. A mai ige példabeszédek 28. fejezet 10. verse. A fedhetetlenekre szép örökség vár. Gondolatok az ígéről. A példabeszédek könyve ígéretek könyve is. Az ígéreteknek közmondásokká kellene válniuk Isten népe között. Itt egy igen kegyelem teljes ígérettel van dolgunk. Megszoktuk, hogy úgy gondolunk a jó dologokra, mint amiknek csupán várományosai vagyunk. Ezen ige alapján már most birtokosai lehetünk az örökségnek. Ellenségeink minden csalárdsága sem lehet romlásunkra, ők maguk esnek majd a nekük ásott verembe. Örökségünk annyira biztos, hogy nem veszíthetjük el, sem el nem téveszthetjük a feléje vezető utat. Mi a miénk már most? A nyugodt lelkiismeret a Krisztus drága vére által Isten irántunk való szeretete, amely változhatatlan. Az imádság lehetősége, amely által minden szükségünkben erőt nyerünk Istentől. Miénk Isten gondviselése, minket szolgálnak Isten angyalai, és mindenek felett pedig Isten lelke lakozik bennünk. Minden valóban a miénk, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tiétek. 1 Korintus 3.22. Miénk az Úr Jézus. Miénk az isteni háromság a maga egységében. Halleluja! Ne siránkozzunk, ne fukarkodjunk, ne sajnáltassuk magunkat, ne jajgassunk, ne panaszkodjunk, hiszen ilyen drága kincseink vannak. Éljünk Istennek és örvendezzünk benne egész napon át. Ehhez fogadjuk el a Szent Lélek segítségét. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdette meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, amely holnaptól kezdődik. Május 16-a és 17-e között lesz. Fontos volt, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap. Az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket csak május 11-én hétfőn 12 óráig tudták elfogadni. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, Budapest 8. kerület Szentkirályi utca 51. Az időjárásról haladunk a nyár felé. Hétfőn csökken a felhőzet, az esőzés is fokozatosan megszűnik. Az északi szél élénkülhet, és 15-20 fok várható. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél, és 17-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Könyörögjünk! kedves hallgatóink, hogy megváltónk kegyelme világítson fölöttünk az éjszakában, közölve velünk nagy jóságát pihenésünk alatt is, ahogyan tette a nap minden eltelt órájában, tanácsaival, tanításaival kísérve, elnézve mulasztásainkat, elfedezve gyarlóságainkat. Kérjük, ne engedje, hogy megrestüljünk az ő akaratának szolgálatában, hogy szüntelen az ő gyermekei lehessünk.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink, a minap magyar evangélikus delegáció járt a kopt pápánál. Ennek apropóján figyelünk most a kopt vallásra. Különleges találkozó zajlott Kairóban, ahol őszentsége második Tavadrosz kopt pápa magyar egyházi delegációt fogadott. Szemerei Jánost, az evangélikus egyház elnökpüspökét, Adorjáni Dezső Zoltánt, a romániai evangélikus luteránus egyház püspökét, valamint Fischl Vilmost, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa főtitkárát. A megbeszélés során átfogó eszmecserét folytattak egyházi, társadalmi és teológiai kérdésekről, különös figyelmet fordítva a keresztény közösségek jelenkori feladataira és a közös értékekre. Őszentsége betekintést nyújtott a kopt egyház gazdag történelmébe és hagyományaiba, amelyek évszázadok óta meghatározó szerepet töltenek be Egyiptom vallási és kulturális életében. A találkozó megerősítette a felek közötti testvéri kapcsolatokat, valamint az ökumenikus párbeszéd és együttműködés fontosságát.
1: Honnan ered kopt elnevezésük? Egyiptom arab neve Daral Qibt, azaz az egyiptomiak otthona. Ebből a kopból ered aztán a kopt, vagyis az egyiptomi keresztény. Ők jelentik az egyiptomi kereszténységet ma is, bár kis számban vannak melkita, káld, örmény, maronita és szír ortodox keresztények is. A kopt egyház története az első századig nyúlik vissza. Márk apostol alapította. Az alapító a mostani Líbia keleti részén élt, majd később Palesztinába költözött, és akkor hallotta megváltóról, Jézus Krisztusról. Az apostolok cselekedeteiben is megvan írva, hogy Márk gyermekként élte meg Jézus korát. Később, immár felnőttként, Pál és Péter apostol kiválasztotta, az ő tanítványuk lett. Márk elkísérte Pált első és harmadik útjára, viszont a másodikon nem tartott mesterével, hanem Egyiptom földjére ment, hogy elvigye a koptoknak a keresztény tanítást, és elhintse a hit első magjait a Nílus mentén.
0: Miután Pál apostol mártír halált halt Rómában, Márk ismét Egyiptomba utazott, hogy megerősítse a koptok Jézus Krisztusba vett hitét. Megkezdte a keresztény hit terjesztését Alexandriában. Emiatt a kopt keresztények szervezetét alexandrizmus egyháznak is szokták nevezni. Márk ekkoriban 45-ben írta meg evangéliumát, ami az első írott evangélium volt, ezután végig az országban maradt és megalapította az egyiptomi keresztények egyházát, majd vallási vezetőket nevezett ki a közösségek élére. E tájon vonult a pusztába a tébai remete Szent Antal, majd 320 táján Pahomius remete itt szervezte meg az első közösséget. Itt született a szerzetesség. A 4.-5. században élt Szent Bizó egyiptomi őskeresztény remetének volt egy látomása, amelyben fölkereste őt Krisztus, ő pedig megmosta a lábát. A szerzetes a sivatagban, ahol élt, kolostort alapított. Ma itt vannak elhelyezve a földi maradványai és relikviái.
1: Az egyiptomi kereszténység nem fogadta el 451-ben a Kalkedóni zsinat tanítását. Ez a negyedik egyetemes zsinat a monofizita eretnekséggel szemben megerősítette a níceai hitvallás Krisztusra vonatkozó tanítását, valóságos Isten és valóságos ember. A koptok ekkor elszakadtak a bizánci és a római egyháztól, miután a két felekezet nem tudta összeegyeztetni Jézus természetéről vallott nézeteit. A 7. századtól a muzulmán arabok alattvalói lettek. A kopt ortodox egyház tehát nem összekeverendő a kopt katolikus egyházzal, amely egy keleti rítusú egyház, teljes közösségben a római egyházzal. 13. Leó pápa 1895-ben kopt katolikus patriarchátust is létrehozott. Szertartásuk a kopt katolikus szertartás, amely a kopt miafizita szertartás katolikus átdolgozása. A kopt miafizita szertartással ellentétben a hívek nem a kehelyből isznak, hanem kiskanállal áldoztatják őket. A kopt katolikusok a karácsony előtti bőjtben, a nagybőjtben és a halottakért fölajánlott misékben a Ciril misét végzik. Az Úr, Szűz Mária és a nagyszentek ünnepein a Gergely, az év többi napjain a Vazul misét végzik. Papjaik cölibátusban élnek.
0: Az egyiptomi kisebbség nagy része a kopt ortodox egyházhoz tartozik. Jelképük az egyenlő szárú kopt kereszt. A kopt keresztény közösség a legrégebbi, ma is fennálló keresztény közösség. Tagjait az arab világ egyiptomi térnyerése óta üldözik, ezért arányuk mára a népesség körülbelül 10%-át veszi ki. Pontos számokat nehéz meghatározni, mivel Egyiptomban tilos közvéleménykutatásban az emberek vallását kérdezni. A kopt kereszténység túlélte ugyan az arab hódítást, de nagy árat fizetett fennmaradásáért. A koptok a 3. századtól kezdve saját nyelvet beszéltek, ám ezt a 8. században az arab nyelv váltotta föl. Azóta a kopt nyelvet csak szakrális célokra használják. Írás jelei a görög ABC-ből származnak, kiegészítve néhány saját betűvel. Főként a kolostorok elvesztése jelent nagy csapást, hiszen ezek voltak spirituális és kulturális életük sugárzó központjai.

0: Az egyház valóságos újjászületését jelzi, hogy míg a 19. században már csak összesen 50 nagyrészt analfabéta személy jelentette a kopt szerzetességet, ma már 1500 korán sem írástudatlan szerzetes és nővér él Egyiptom 50 kopt kolostorában. Csak bizonyos tanulmányi szinten rendelkezőket vesznek fel ugyanis a sok jelentkező közül. Így igyekeznek biztosítani a szerzetesség szellemi, lelki színvonalát. A hívek rendszeresen zarándokolnak a kolostorokba, ottani imáik, lelki feltöltődésük fontos eleme életüknek. Kevesebb mint 30 év alatt Egyiptom összes népe fölvette a keresztény hitet.
1: Lassan 2000 éve változások nélkül létezik a kopt ortodox egyház. Annak hierarchikus rendszere, amelynek legfőbb vezetője a kopt pátriárka, más néven a pápa, aki alatt a püspökök, azután papok állnak, akik a közösségeket vezetik. A kopt egyháznak 4 fő oszlopa van. Az első az alexandriai egyházi teológiai iskola. A második oszlop a szerzetes rendek és a szerzetesek, akik közvetlen kapcsolatot ápolnak az Istennel. A harmadik a mártíromság, hiszen a koptok mindannyian vállalják a mártír halált az urukért és a hitükért, a kereszténységért és Jézusért. Ennek legfőbb példája egyházuk alapítója, Márk apostol, aki a feltámadás napján 68-ban halt mártír halált Alexandriában, életét adta a hitéért. Végül a negyedik és a legfontosabb oszlop maga Jézus Krisztus, aki értük vállalta a kereszthalált, hogy megváltsa őket.
0: A koptok úgy vélik, hogy a keresztény tanítás nem e világi, hanem természet fölötti. A Bibliában minden tanítás benne van. Jézus világosan megmondta, aki nem hordja a saját keresztjét, az nem lehet az ő tanítványa. Aki Jézus tanítását követi, az teljes belső harmóniában fog élni. A modernizációt Európában máshogyan értelmezik, mint keleten. Vannak alappillérek, amin az egyház nem tud és nem is akar változtatni. Vagyis a Szentírást szó szerint követik, az apostoli tanításokat pedig magukévá teszik, és a zsinatok által hozott döntéseket betartják. Ez a három dolog a kereszténység alapja. Ezeket illetően nem lehet, nem szabad változtatni. Viszont ha megnézzük, az egyháznak milyen virágzó élete van, látni fogjuk, hogy a kopt kereszténység képes volt megfelelni a változó korok kihívásainak, és mindig stabil hátteret tudott biztosítani a híveinek.
1: Valamennyien összetartók a hétköznapi életben és az egyházban egyaránt. Hitüket megélik a mindennapjaikban, ezért a kopt társadalom és az egyház között nagyon erős a szövetség. Az egyház szerves részét képezi a kopt társadalomnak. Élő közösségek vannak minden templomban, a híveknek még a pandémia idején is mindennapi kapcsolatuk volt az egyházzal és egymással. Az újra megjelenő üldöztetések miatt az elmúlt évtizedekben egyre több kopt keresztény hagyta el szülőföldjét és alapított közösségeket Amerikában, Kanadában, Ausztráliában és számos európai országban. Azt tapasztalható, hogy a szórványban élő koptok a hazájuktól való távolság miatt még erősebb közösséget alkotnak, mint odahaza. A koptoknak püspökségeik vannak Egyiptomban, Szudánban, Kenyában, Izraelben, és mi nálunk is.
0: Magyarországon egyiptomi kopt keresztények a 90-es évek eleje óta élnek. Kezdetben csak kis közösségek alakultak, amelyek az évek során harmadik Sennoda pátriárkától kértek maguknak lelki vezetőt. Így választotta ki az akkori kopt pápa, Jusszef kopt atyát. Ő 2004-ben érkezett Magyarországra, és akkor vették meg a mostani templomukat a református egyháztól. A templomot teljesen föl kellett újítani, illetve át kellett alakítani egyiptomi stílusra. A kopt pápa 2011. augusztus 18-án Magyarországra látogatott, amikor is ünnepélyes keretek között felszentelte és megáldotta a 18. kerületi Selmezbánya utcában található Szűz Mária és Szent Mihály Arkangyal nevű kopt templomot. Azóta a közösség több száz fővel gyarapodott. Az egyházmegye közép-európai püspökségé növekedett, aminek élén Ovanni atya áll. A székhelye pedig itt van Budapesten. Hozzájuk tartozik Lengyelország, Csehország, Szlovénia, Románia és Szlovákia kopt közössége is.
1: A koptoknál a papokat civilek közül választják, nem pedig az egyén dönt úgy, hogy Isten szolgálatába szegődik. Ahhoz, hogy valakiből pap legyen, előbb ki kell érdemelnie a társadalom bizalmát és támogatását. Általában olyan embert választanak, aki egy adott közösségben eleve régóta szolgálatot vállalt. A kopt egyházban nőtlen férfi nem lehet pap, kizárólag családos embert jelölhetnek egy közösség lelki vezetésére, ugyanis úgy vélik, hogy csak az képes egy templom közösségét vezetni, aki már helyt állt családjának fenntartásában. Kopt férfi nem válhat pappá, ha a felesége nem egyezik bele, vagy ha ő nem alkalmas arra, hogy az egyházi személy felesége legyen. Erről személyesen a pátriárka győződik meg. Ha a kijelölt személy elfogadja a fölkérést, akkor a közösség tagjai az egyház felé fordulnak, és levélben kérvényezik a papoktól, hogy fogadják maguk közé az általuk kiválasztott embert. A papság összeül, és ha ők is úgy gondolják, hogy a jelölt alkalmas egy keresztény közösség vezetésére, akkor továbbítják a kérvényt a pátriárkához. Miután a pátriárka is áldását adta, személyes találkozóra hívják el a férfit és annak feleségét is. A pátriárka még egyszer meggyőződik a jelölt alkalmasságáról, majd áldását adja, és ezután szentelik föl.
0: Templomaik négyszög alakúak. A szentélyt fából készült díszes fal választja el a templom többi részétől, melyben külön rész van fenntartva a papság, a férfiak és a nők számára. Saját egyházi naptáruk van, melyet Diokléciánus uralkodásának kezdetétől 284-től számítanak, és a vértanúk évszámításának neveznek. Előírásaik szerint csak fölszentelt pap keresztelhet. A fiúkat 40, a lányokat 80 napos korukban keresztelik meg, háromszoros vízbemerítéssel. A dátumot nem az úgynevezett alexandriai időszámítás szerint jegyzik, amely Krisztus előtt 30-29-el kezdődik, és az ősi egyiptomi napévet követi, ezt később összhangba hozták a Julianus naptárral. A keresztelés lényege, hogy azt kell megérteniük az embereknek, mi valójában Jézus Krisztus üzenete. János evangéliumának 10. fejezetében a megváltó világosan megmondja, azért jött, hogy életet adjon az embernek, és megváltsa őket. Ebből a ténításból kiindulva a kereszténység nem egy vallás, hanem maga az élet.
1: A korai időkből fönnmaradt kéziratok tartalmazzák a keresztelés tényét, a szülők keresztnevét, a megkeresztelt nevét, a keresztelés dátumát, az alexandriai egyházban megjelölést, a keresztelésre történt fölkészülés tényét a hit megismerésével, imával, bőjtel, a bűnbocsánat kérésével összefüggésben, valamint a keresztelési liturgia szövegét. A 263-mal kezdődő dátummal megjelölt papíruszokon található a kérdés-felelet formában elhangzó hitvallási formula is. A gyermeket a keresztelés után azonnal megbérmálják és megáldoztatják. A világiak 16 éves korban kezdik a gyónást, a papok és diakónusok egész életükre föl vannak mentve a gyónás alól. Papjaik bármikor visszatérhetnek a világ életébe, mert szerintük az egyházi rend nem hagy eltörölhetetlen jegyet a lélekben. Házasságkötésnél a pap olajjal keni meg a jegyesek csuklóit, a betegek kenetének szentségét az egészségeseknek is kiszolgáltatják, hogy őket a gonosz szellemektől megvédjék.
0: A magasabb rangú egyházi vezetők kizárólag nőtlen, cölibátust fogadott férfiak lehetnek, akiket a szerzetes rendek tagjai közül választanak ki. Aki ennek a küldetésnek él és támogatja, szorgalmazza, hogy ez az életfelfogás eljusson az emberekhez, az nagy szeretetben részesül. Ebből adódóan a Szentírást természetesen nem csak olvasni kell, hanem megélni. A Biblia egy élő írás. Ha az emberek azt látják, hogy papjuk a Biblia tanítása szerint él, akkor hisznek a szavainak, szeretni és követni fogják őt. Így el tudja őket juttatni a megváltásig, a győzelemig. Mindezt egyedül nehéz végigvinni. Az ember közösségben sokkal könnyebb úton tud eljutni Istenhez, hiszen a hívek egymás hitét is megerősítik. Ezért a koptoknál, a család után a legfontosabb társadalmi csoport a templom közössége.
1: Legfőbb vezetőjük a kopt pápa, ő olyan férfi lehet, aki elmúlt 40 éves, egyedülálló, 15 évet töltött kolostorban és 7 püspök támogatását élvezi. Első körben 7 jelölt közül a közel 2400 küldött kiválaszt 3-at. A küldöttek papok és az egyház világsegítői közül kerülnek ki. A 3 legtöbb szavazatot kapó jelölt merül a következő fordulóba. Ekkor egy 9 évesnél fiatalabb gyermek, aki az ártatlanság és a tisztaság jelképe, bekötött szemmel húz a 3 név közül. Ezt úgy értelmezik, hogy az isteni kéz húzza ki a következő pápa nevét. A kopt keresztények feje kezdettől fogva az alexandriai pátriárka, aki a római pápával és a konstantinápolyi ortodox pátriárkákkal együtt a keresztények legfőbb vallási méltóságának számít.
0: Vasárnapi szentmiséjük 3 órán át tart, de nagyobb ünnepeken 7 óráig. A pénteki muzulmán munkaszüneti napon a gyermekek vasárnapi iskolába mennek. Itt ismerik meg a Bibliát és a hit tanítását, a keresztény életalakítás módját. IV. Kirill reformpátriárkájuk alakította ezt ki 1854 és 61 között. Nem szeretik, ha kisebbségnek nevezik őket. Ugyanannyira egyiptominak tartják magukat, mint az arab muzulmán többség. Pedig társadalmi helyzetük a mai Egyiptomban nem rózsás. Egyetlen heti lapjuk van. A 454 parlamenti képviselőből összesen 4, a 29 tartományi kormányzóból csupán egy kopt keresztény. Őt 2006-ban nevezte ki első koptként Mubarak elnök.

0: harmadik Szenuda pátriárka, akit pápának is hívnak, kiemelkedő vezetője a kopt egyháznak. Magas képzettségű emberként lett szerzetes. Az elmúlt évtizedekben különösen népszerűek voltak az egyetemisták körében rendszeresen tartott konferencia beszédei. A koptok sokáig visszavonultak a politikai életből, csak mintegy 5 éve szervezik papjaik a keresztények közéleti felelősségvállalását. Ugyanakkor újabban a média már észreveheti a koptokat. Televízióban, filmekben, újságokban is említik őket. 2001 óta az iskolákban is szó lehet az ország keresztény történelméről. 2003 óta állami munkaszüneti nap, január 7-e a kopt karácsony. Ilyen ellentmondásos az egyiptomi kereszténység helyzete, amint egész történelme is.
1: Noha csak nem 2000 éve élnek Egyiptomban, az utóbbi években egyre inkább üldöztetésnek vannak kitéve a legnépesebb arab országban. A kopt keresztény közösség igen sok nehézséget és tragédiát kénytelen átélni. A koptok hátrányos megkülönböztetése még az Oszmán Birodalom idején kezdődött Egyiptomban. Egy akkor kiadott szultáni rendelet képezi a jog elődjét annak a ma is hatályos előírásnak, amelynek értelmében személyesen az államfőnek kell engedélyeznie, ha egy kopt egyházközség renováltatni akarja a templomát, vagy újat akar építetni. A kérvénynek el kell jutnia az elnök asztalára. Ám még ha aláírja is azt, később nem ritkán a helyi hatóság vagy a rendőrség akadályozza meg a terv megvalósítását.
0: A diszkriminációnak sok formája létezik, kezdve a számos foglalkozásból való kizárással a vallásnak a személyi igazolványban történő feltüntetéséig. Ez utóbbi nem kifejezetten segíti elő a muzulmán polgárokkal való egyenlő bánásmódot a hivatalokban. Az egyiptomi hivatalos statisztika szerint az ország lakosságának 1/10 kopt keresztény, ám e felekezet tagjai ezt az arányt túl alacsonynak tartják, és a hétköznapi negatív megkülönböztetés részének tekintik. Amellett, hogy a muszlimok körében általános a keresztény ellenesség, politikai oka is van a koptok üldözésének. A kopt keresztények helyzete Anwar Sadat államfő hivatali ideje 1970 és 81 között kezdett el romlani. Azokban az években az állam polgári alapjai egyre inkább vallási irányba tolódtak el. Megerősíti ezt az Al-Azhar Egyetem vezetőjének kijelentése is, miszerint Egyiptom nem világi, hanem iszlám állam. Ennek konkrét következményeként a koptok kevéssé szolgálnak az államban. A hadseregben nem tölthetnek be tábornoki rangot, az államigazgatásban nem lehetnek kormányzók, egyetemeken pedig dékánok. A rendőrség kötelékében sincsen egyetlen kopt sem.
1: Fájdalmasan gyakoriak, szinte fölsorolhatatlanok az ellenük irányuló erőszakos cselekmények. Például a néhány évvel ezelőtti szilveszteri éjszakán egy alexandriai kopt templom ellen elkövetett véres merénylet sem az első erőszakos cselekmény volt egy muzulmán ország keresztény kisebbsége ellen. Ez a radikális iszlám terjedésére utal, főleg az iszlám állam fölemelkedése óta. Vagy nemrégiben vasárnap tűz ütött ki egy kopt ortodox templomban Egyiptomban, és 41 halálos áldozatot követelt. A kopt keresztények mindig is a terrorista merényletek célpontjában álltak. Viszont csodálnivaló, hogy az ellenük elkövetett merényletek teret adnak a Jézus Krisztusról és a kereszténységről szóló tanúság tételüknek.
0: Az egyiptomi népet megdöbbentette, felkavarta, ahogyan a koptok erőszakra reagáltak. Nem a gyűlöletet, hanem a türelem útját választották, még azok irányában is, akik a félelem magjait vetik el, gonoszat cselekszenek és halált hoznak. 2017. áprilisában virágvasárnap közel 50 embert gyilkoltak meg iszlamista terroristák Egyiptomban, Isten tisztelet alatt, a templomaikban. Az évek óta életveszélyben élő hívők a folyamatos erőszakra ezzel az Istent magasztaló dallal válaszoltak.
1: Szembenézhetünk a halállal a Krisztusba vetett hitünk miatt, és láthatjuk, amint a gonoszság növekszik, és fölfedi undorító arcát. És aki gyilkol, úgy gondolja, hogy jót tesz velünk, és elfelejti, hogy semmi sem választhat el minket tőled, mivel te benned vagyunk. Az egyház nem fél a haláltól, ez egy mennyei egyház. Az egyház imádkozik, és megbocsát, és mindig szeret.
0: Urunk, világosítsd meg a szemeket! Urunk, nyisd meg az elméket! Szereteted olvassza meg a szívek kegyetlenségét! Micsoda választhat el minket Krisztus szeretetétől? Sem nehézség, sem nyomorúság, vagy akár üldözés sem. Te mondtad, hogy e világon nyomorúságunk lesz. De mitől félnénk, amíg velünk vagy az úton?
1: Nagy nyugtalanságot váltott ki, amikor Szalim al-Avva teológus, az iszlám vallástudósok nemzetközi egyesületének főtitkára azt állította, a koptok fegyvereket halmoznak föl templomaikban azzal a céllal, hogy saját köztársaságot hozzanak létre Egyiptom földjén. Egyszerű muzulmánok ilyen úszító kijelentések hallatán, ha bemennek a munkahelyükre, ahol kopt honfitársaik kérvénye kerül a kezükbe, gyaníthatóan nem ugyanazzal a műgonddal intézik azokat, mint egy muzulmán egyiptomi kérvényét. A 20 egyiptomi kopt keresztényt és gánai munkatársukat 2015. január elején rabolták el Líbiában. A lefejezésükről készült videófelvételt február 15-én dzsihádista weboldalakon tették közzé. Alig egy héttel mártírhaláluk után Tavadrosz, kopt ortodox pátriárka beírta a 21 mártír nevét az egyház szinaxárionjába, amely a római mártirológium mintájára híven őrzi a vértanúk emlékezetét. Továbbá elrendelte, hogy emléknapjuk február 15-én legyen.
0: A meggyilkolt kopt keresztények földi maradványait 2017. szeptember végén találták meg egy tömegsírban, a líbiai tengerparton, Szirte város közelében. A holtesteket hátra kötözött kézzel narancssárga öltözékben találták meg, amit a lefejezésükkor készült egyetlen videó tanúsága szerint viseltek. Az egyiptomi kormány és a kopt ortodox egyház később megerősítette, hogy a videóban látottak valóban megtörténtek. A vértanú halált halt keresztény férfiakat azóta a kopt egyház szentjeiként tisztelik. A kivégzésről készült fölvételen egyértelműen látszik, hogy a vértanúk közül sokan az Uram Jézus Krisztus szavakat suttogták haláluk előtt. Az első vértanúkhoz hasonlóan ők is annak a kezébe ajánlották lelküket, aki nem sokkal később magához fogadta őket, és így győzelmet ünnepeltek. Győzelmet, amelyet már egyetlen hóhér sem tudott elvenni tőlük. Az utolsó pillanatban elsuttogott név mártíromságuk pecsétje. Az egyik áldozat asszonya így fogalmazott a kegyetlenkedőkről: kérem Istentől, hogy bocsásson meg nekik, és adja meg, hogy elgondolkodjanak. Elgondolkodjanak azon, hogy semmi rosszat nem tettünk ellenük. Isten, bocsásson meg nekik, ahogyan mi is megbocsátunk.
1: Zárásul elevenítsük föl, hogyan épülhetett meg a kopt negyed legnagyobb temploma. Kairóban 1968. áprilisában kezdődtek Mária jelenések. Nem minden este, de 3 évig hetente többször is megjelent gyönyörű szőkeleány alakjában. Amikor jött, órákig ott maradt, letérdelt, imádkozott. Jelezte, hogy az ott lévők is imádkozzanak. Egyre nagyobb lett a tömeg. Volt olyan este, hogy 500 000 voltak jelen. Nasser elnökkel is tudatták a jelenéseket. Titokban ő is eljött, egy közeli épületből figyelte, mi történik. Amikor meggyőződött róla, hogy ez nem lehet csalás, engedélyt adott, hogy a koptok megvehessék a területet. Odaépítették a gyönyörű katedrálist, amelybe nem csak misére járnak. Ez az iskola, a közösségi ház, az otthonuk része, sőt, ha kell, az erődjük. Itt zajlik az életük.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket a folytatásban, Világosság a világnak. És ismét szeretné kedves hallgatóinkat megszólítani az az ember, aki részt vett abban, aki támogatta, hogy ezt a műsorsorozatot hozzuk létre. Hiszen én ezt annak idején megkértem Fisül Vilmos testvértől, hogy mi a véleménye, és azt mondta, hogy igen, igen, igen, hogyne. Ez a szó, hogy világosság a világnak, ez egy fontos. Úgyhogy most

0: akkor ismét itt van, kedves hallgatóink, hát amikor már nagyon sokszor hallották, de most megint nem csak arról lesz szó, amit a hírekben fölolvastunk, hogy május a pünköst hava, hanem most több olyan rendezvény volt, amelyiket egyik részét te szervezted, másik meg részt vettél, ezekről a tájékoztatást kedves hallgatóiknak Fischl Vilmos, az Ökumenikus Tanács főtitkára.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkáraként találkozhattam Kairóban őszentsége II. Tavadrosz kopt pápával, ami azért érdekes az ő személye, mert Márk evangélistától származtatják le az egyházukat, így ő a 118. pápája a kopt egyháznak, a legősibb egyház a világon a kopt egyház. És ezért megtiszteltetés volt számunkra, Szemeré János evangélikus egyház elnök püspöke, valamint Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus Luteránus Egyház püspöke, volt még a delegáció tagja, és tulajdonképpen egy átfogó eszmecserét folytattunk egyházi, társadalmi és teológiai kérdésekről a kopt pápával, különös figyelmet fordítva a keresztény közösségek jelenkori kihívásaira és a közös értékekre. Összentsége pedig számunkra betekintést nyújtott a kopt egyház gazdag történelmébe és hagyományaiba, amelyek évszázadok óta meghatározó szerepet töltenek be Egyiptom vallási és kulturális életében. És hát megerősítettük azt, hogy fontos az ökumenikus párbeszéd és az együttműködés mindenképpen előremutató, hogyha ez megvan az egyházak között, akár Egyiptom, akár pedig Magyarország között. Ez volt az egyik fontos része ennek a megbeszélésnek, és hát persze egy olyan országban, ahol a lakosság 10%-a kopt, tehát mondjuk a 100 millióból 10 millió kopt, és a többi muszlim, én azt gondolom, hogy ebben a muszlim tengerben tényleg teljesen más hatása van az ottani keresztényeknek, mint mondjuk nekünk, ahol azért keresztény többség van mondjuk Európában. Tehát egy ilyen országban találkozni egy keresztény vezetővel mindenképpen egy izgalmas és érdekes dolog. A másik, ami azt gondolom, hogy szintén fontos, ez pedig a hinduizmus, hiszen a világvallásokkal is foglalkozik a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, 10 bizottságból az egyik bizottság, amelynek ez a neve, hogy Vallásközi Dialógus Bizottság, szervezett egy nyílt bizottsági ülést arról, hogy mi a hinduizmus. És ennek keretében egy kiváló előadó volt a nyílt bizottság ülés vendége, Száller Péter, aki az indológiai tanszéken tanít az ELTE-n, és tulajdonképpen a hinduizmus mutatta be számunkra, hogy mit jelent Indiában ez a közösség, mit jelent a hindu, mit jelent ez a fajta gondolkodás. Hát tényleg nagyon sok mindenről adott tájékoztatás számunkra, szinte egy kicsit ilyen hindu szakértőkké váltunk a végére. De miért fontos foglalkozni Magyarországon más világvallásokkal? Azért, mert itt vannak. Mert Magyarországon vannak buddhisták, mert Magyarországon vannak hinduk, muszlimok, zsidók, krisnások, és fontos azt tudnunk, hogy kikkel élünk együtt. Még akkor is, hogyha ők itt Magyarországon kisebbségben vannak, de egyébként ez egy nagy vallás, akár a hinduizmus is. Talán abban tér el a hinduizmus más világvallásoktól, hogy a hinduizmus nem térítő vallás. Tehát mi mondjuk a kereszténység, az iszlám, térítő vallás, addig vagy a buddhizmus, addig a hinduizmus nem térítő vallás, tehát nincs benne az ő vallási küldetésükben az, hogy megtérítsék az embereket. Ugye itt van az úgynevezett kasztrendszer ebben a vallásban, tehát én azt gondolom, hogy ettől is izgalmas ez a vallás, hogy más, mint a miénk, és nyilván egymástól pedig lehet hát tanulni. Én ezt fontosnak tartom, hogy egymástól lehet tanulni, és fontos is egymástól tanulni. Nyilván ezen az ülésen voltak kérdések is az előadóhoz, és hát mindenkit érdekelt az, hogy egy ilyen ősi vallás, hiszen a hinduizmus is egy ősi vallás, hogyan tud létezni, hogyan tud ma is kibontakozni, és hát sok követővel rendelkezik ez a vallás, tehát én azt gondolom, hogy ez is egy érdekes aspektusa volt ennek a május hónapnak. És talán a következő téma, amivel érdemes foglalkozni, hogy mi is lesz májusban. Hát egyrészt májusban pünkösd havát szoktuk emlegetni, és ez így lesz most is. Május végén lesz pünkösd ünnepe, amikor is a Szentlélek kitöltekezésére és az egyház születésének napjára fogunk majd emlékezni. És ez ugye május 24-én pünkös vasárnap lesz, és május 25-én pünkös hétfőn pedig pünkös második napja lesz. Így ezen a hétvégén is majd tulajdonképpen együtt tudunk az Istenhez imádkozni, és a Szent Lelket pedig megköszönni neki, hiszen a Szent Lélek alapította az egyházat. A pünkösöt megelőző szerdán, május 20-án lesz a piknik, amit a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Ifjúsági Bizottsága szervez. Ez a pünkösd ökumenikus ifjúsági est, ezt jelenti ez a piknik. Ezt már több mint 15 éve szervezzük ezt az alkalmat, és együtt vagyunk fiatalokkal, és mindig vannak ezen az alkalmon zenekarok. Ezek dicsőítő zenekarok, tehát nem akármilyenek, ezek dicsőítő zenekarok. Ilyen lesz majd ugye most május 20-án, szerdán 17 órától kezdődik, 17.40-ig tart a Sófár zenekar, ez egy református dicsőítő zenekar. Utána pedig jön az OIM, ez a pünkösdi egyháznak a dicsőítő csapata, ez 17.50-től 18.30-ig lesz, majd pedig lesz a 18.30-től 19 óráig a Földesi Tamás pünkösdi egyházelnök szolgál igehirdetéssel, és 19.10-től 19.50-ig pedig a metodista egyház dicsőítő csapata fog szolgálni. Tehát református, pünkösdi, metodista zenekarok lesznek, és pünkösdi igehirdető. Én azt gondolom, hogy itt is majd lehet érezni azt, hogy milyen az, amikor együtt vagyunk, keresztények, ökumenikusan és együtt gondolkodunk, együtt beszélgetünk. Ez rendezvény pedig, ez a piknik a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa kápolnájának az udvarán lesz, tehát a Mehő Székház kápolnája mellett van egy udvar, és ott leszünk majd együtt, ott fogunk majd együtt beszélgetni, és ez egy expo is lesz, ott bemutatkoznak különböző ifjúsági szervezetek. Az egyikében a Szél Rózsa mutatkozik be, most ők lesznek ebbe az évben, hiszen az Evangélis Egyháznak lesz az országos ifjúsági találkozója. A másikében a Csillagpont mutatkozik be, hiszen tavaly ők mutatkoztak be, a Csillagpont a Református Egyháznak az ifjúsági országos rendezvénye, és mindig amelyik tagegyházunknak van valamilyen más alkalma, azt is bemutatják ezen az alkalmon, legyen az pünkösdi, ortodox, baptista, vagy anglikán alkalom. Én azt gondolom, hogy ezért érdekes és ezért izgalmas még ez a piknik, mert itt fiatalok vannak együtt, kb. 120-an, együtt gondolkodnak, együtt beszélgetnek, együtt hallgatják a zenét, és együtt imádkoznak. Ezek lesznek ebben a hónapban, és jövő hónapban pedig lesz egy nagyon fontos eseményünk, ez pedig a Ökumenikus Lelkész és Munkatársképző Konferencia, ami több mint 40 évre tekint vissza. Ugye ez egy érdekes műfaj, ez a konferencia műfaj, hiszen ezen az alkalmon mindig van egy téma, amit a MEÖT-nek, a Magyarország Egyházak Ökumenikus Tanácsának a Misszió és Evangelizációs Bizottsága szervez. Ez pedig 2026. június 22. hétfőtől, június 26. péntekig tart, tehát hétfőtől péntekig, június utolsó hétvégén, bocsánat, utolsó hetében, és ez pedig az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központban lesz Révfülöpön. Érdekes, izgalmas konferencia, a téma is az, az egyház jövője, a jövő egyháza, erről fogunk beszélgetni, és a motto mondat, amit egy igét használtunk fel motto mondatnak, Máté 16-18, a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Hát ez a véleményünk az egyházról, hogy a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Ez egy ökumenikus lelkész és munkatárs képző konferencia, munkatársi konferencia, tehát nem csak lelkészek, hanem a lelkészeknek a munkatársa is, vagy gyülekezetek munkatársai is eljöhetnek erre az alkalomra. A jelentkezés határidejeként június 9-e, és a meot.hu honlapon lehet jelentkezni akik ezen szeretnének részt venni. Izgalmas lesz a minden nap, mert hétfő estével kezdünk egy áhítattal, Durkó István baptista lelkipásztor, aki a MEÖT missziós evangelizációs bizottságának az elnöke, egyébként a baptista egyháznak pedig a missziói igazgatója. Máté 16-18-ról pont erről az ígéről fog beszélni az esti igehirdetésében. A pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Ezzel egy kicsit meg is határozza, meg is húzza a hangulatát ennek a konferenciának, és aztán kedd reggel szokás szerint minden nap van imaközösség, reggeli, egy bibliatanulmány, két előadás, aztán ebéd, és délután pedig mindig egy kis szünet után csoportfoglalkozás, aztán vacsora, és egy esti igehirdetés. Minden nap így telik tulajdonképpen. Így a bibliatanulmány kedden reggel, ugye hiszen hétfőn este kezdünk, az evangélium az Ószövetségben. Ezt Ungvári Csaba rektor helyettes tartja a Pünkösdi Teológiai Főiskola részéről. Az evangélium az Ószövetségben. Van-e egyáltalán evangélium az Ószövetségben? Ugye ez egy érdekes kérdés. Elárulom, van, de ezt nem én fogom majd kifejteni természetesen, hanem más. És lesz kettő előadás. Az egyik Isten népe az Ószövetségben, ez dr. Füsti Molnár Szilveszter református lelkipásztor tartja, Sárospataki Hittudományi Egyetemnek a tanára, és délután is ő tartja az előadást, utána a megújulási mozgalmak az Ószövetségben. Tehát Isten népe az Ószövetségben, és a megújulási mozgalmak az Ószövetségben. Ugye Ószövetség az ő szakterülete. Délután csoportfoglalkozás lesz, és este pedig lesz egy kiváló igehirdetés. Pintér Imre pünkösdi lelkipásztor tartja, fiú adatik nekünk, Ézsaiás 9:1-6. Szerdán szintén imaközösség, aztán bibliatanulmány, ami keresztelő János útkészítő munkájáról fog szólni. Tehát egy kicsit már megyünk át a új szövetség irányába, ez pedig dr. Várvai Endre baptista teológiai tanár, a baptista teológiának a rektora fogja tartani, és utána pedig jön két előadás. Ezt református szociológusi lelkipásztor tartja, Durácki Bálint és Varga, dr. Varga Emese. Ez pedig a jelen egyháza, és utána pedig lesz egy szünet, és ez pedig a jövő egyháza. Tehát mind a kettőt ők tartják, a jelen egyháza és a jövő egyháza. És nyilván, amikor felvetődik az emberben a kérdés, hogy van-e különbség a jelen és a jövő egyháza között? Van-e különbség esetleg a múlt egyháza között és a jelen egyház között? Ezek olyan témák, amikre reménység szerint választ fogunk kapni, ezért kell elmenni erre a konferenciára. A délutáni csoportfoglalkozások után pedig lesz egy igehirdetés este, ez Szeverény János evangélikus lelkész tartja, Máté 28:19-20, csak egy szót mondok, menjetek. Tudjuk a folytatást, menjetek el, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelvendők az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében, de itt csak egy szó szerepel, menjetek. Csütörtök, imaközösség, reggeli bibliatanulmány, és a bibliatanulmány pedig Szuhánszki Gábor metodista lelkész tartja, Jézus és a tanítványi közösség. Jézus és a tanítványi közösség. Ez egy nagyon érdekes téma, hogy kik is Jézus tanítványai. Kik mondhatók Jézus tanítványainak. Utána jön két előadás. Ez azért lesz izgalmas, nem mintha a többi nem lenne izgalmas, de most jön egy ortodox pap. Szent Irmai Róbert atya, aki a missziói és evangelizációs bizottság tagja, ortodox tagja, ő tart két előadást, az egyiknek az lesz a témája, hiszek a test szerinti feltámadásban. Utána szünet, és a következő pedig az isteni képmás helyreállítása. Most ugye nyilván az ortodox teológia és a protestáns teológia között van különbség. De ha ő egész héten hallgat minket protestánsokat, akkor ez a minimum, hogy nekünk is meg kell adnunk azt a tiszteletet neki, hogy mi pedig akkor csütörtökön fogjuk meghallgatni őt, és figyeljünk az ő előadására, még akkor is, ha esetleg lehetnek olyan teológiai részek, amivel nem feltétlenül értünk egyet az ortodox teológiával, de attól még meghallgatjuk, kérdéseket tettünk föl neki, akkor bocsánat, még vitázhatunk is. Tehát ettől izgalmas ez, hogy itt lelkészek vannak együtt, és itt lehet vitatkozni, lehet beszélgetni. Este pedig Sevcsik Zoltán evangélikus lelkész tartja az igehirdetést, az esti igehirdetést este 7 órakor, 1 Korintus 1:18 alapján, az evangélium Isten ereje. Nekünk ez fontos keresztényeknek, mert az evangélium az nem másnak az ereje, az evangélium az az Istennek az ereje. Az evangélium örömhírt jelent, ez pedig az Istennek az erejét jelzi számunkra. És pénteken zárjuk a napot, szintén imaközösség. Az imaközösségek azért fontosak, mert minden nap valamelyik bizottsági tagunk vezeti az imaközösséget. Az imaközösség keretében tudunk együtt imádkozni, együtt készülni arra napra, lelkileg is. Itt lelkészek, gyülekezeti munkatársak lesznek együtt, tehát nekünk fontos az, hogy lelkileg tudjunk képülni, lelkileg tudjunk felfrissülni. Ezek mind-mind fontos részei az életünknek. Biblia tanulmány pedig szintén Sepcsik Zoltán tartja, aki előző este tartotta az esti igehirdetést. Az pedig Pál eklezológiája, vagyis az egyházról, az egyház tanításról mi Pálnak a véleménye. Erről fog beszélni a lelkész úr, és utána pedig Regőci Szabolcs pünkösdi lelkipásztor 10 óra 30-kor tartja az uracsori istentiszteletet, majd pedig közös uracsora vétel után ebéd és hazautazás. Tehát erről szól majd ez ökumenikus lelkész és munkatársai konferencia, ami azt gondolom, hogy fontos része a mi életünknek, hiszen miért jönnek el a résztvevők? Azért, hogy lelkileg megerősödjenek. Azért, hogy a szolgálatban elfáradt ember, gondolunk itt magunkra, lelkészekre, megújuljunk, és megtapasztaljuk újra az Isten hívását, a közösségnek az erejét. És hát persze ez érdekes kérdés, hogy hogyan lehet megszólítani a mai embert. Tovább megyek, meg lehet-e szólítani a mai embert? Kicsit hadd legyek konkrétabb. Hogyan lehet erősíteni a gyülekezeti közösséget? Ezek mind-mind-mind kérdések. Hogy elég egy levelet írni, hogy megszólítsak egy gyülekezeti tagot, vagy már írni kell a közösségi médiába is neki a címére, vagy telefonon föl kell, hogy hívjak, vagy SMS-t is kell, hogy küldjek. Tehát nagyon sok kérdés van, hogy hogyan változott meg a mai világ, hogyan változott meg a mai gondolkodás, és hogyan jutottunk el odáig, ahová jutottunk tulajdonképpen most. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy fontosak a személyi kapcsolatok, és ezen a konferencián együtt vannak. 45-en körülbelül lelkészek, lelkipásztorok tudnak beszélgetni, tudnak sztorizni egymásnak, ki tudják cserélni azokat a gondolatokat, amelyek egyiket zavar, a másik lehet, hogy tudja a választ rá, mert ő már ezen keresztül, mert tehát olyan beszélgetések alakulhatnak ki, amik egymást lelkipásztori szempontból is segíthetik tulajdonképpen. Ezen a konferencián ilyenkor már többi 40 éve barátságok születnek. Ez se utolsó szempont. Gyakran konkrét együttműködések is elindulnak különböző felekezetek között. És persze ezek a kapcsolatok később a gyülekezetek életében is megjelennek aztán. A fontos az, hogy folyamatosan tanulunk egymástól. Tehát mindig. Mindig találkozom olyan gondolatokkal, amelyek úgy megvilágításba helyeznek valamit. Persze ez egy hosszabb folyamat, nem egyetlen élményről van szó, hanem arról, hogy az ember fokozatosan formálódik. Az elmúlt évek során ez a közeg az én gondolkodásomat is átalakította. Megtanultam nyitottabban figyelni másokra, jobban értékelni azt, ami a másik egyház tapasztalata jelenthet. Nekem az ökumené nem egy intézmény, hanem személyes tapasztalat. Annak az élménye, hogy Krisztusban összetartozunk, és egymástól tanulva újulhatunk meg. Ezt jelenti az ökumené. És persze új látást és megerősítést is kapunk ilyenkor. Ez egy ilyen héten úgy történik, hogy az ember kilép a mindennapi szolgálat terhéből. Hiszen ha ott van egy lelkész a gyülekezetben, akkor minden nap annak a gyülekezetnek lelkészeként hordozza a közösség terhét is. De amikor eljön ide, akkor kilép ebből a szolgálati teherből, és ránézhet arra, vagy visszanézhet arra, hogy mit is végzett az elmúlt időszakban. Fontosak ugye itt a közös igei alap, az előadások, a beszélgetések, ezek mind-mind segítenek ahhoz, hogy átgondoljuk, hogy mit is jelent ma az egyház küldetése. És emellett persze lényeges a közösségi tapasztalat is, hiszen különböző felekezetekből vagyunk együtt, lelkészek, gyülekezeti munkatársak, és hát pontosan ezért fontos, hogy tudjuk egymás terhét is hordozni a beszélgetésekkel. És én bízom abban, hogy megerősödve tér mindenki haza, hitben, szolgálati látásban és abban a bizonyosságban, hogy érdemes ezt a munkát folytatni, amire elhívást kaptak. Hát én azt gondolom, hogy ezek azok a kérdések, amelyekkel szembe kell nézni akkor, amikor egy ökumenikus lelkész konferenciát szervezünk. Ezek azok a kérdések, amiket át kell gondolni akkor, amikor más világvallásokról beszélünk, hogy mit is jelentenek ezek a számunkra. Ezek azok a kérdések, amiket át kell beszélni, amikor az ifjúságról beszélünk, hogy tudjuk megszólítani a fiatalokat, meg tudjuk-e őket szólítani, hogyan tudom megszólítani a gyülekezetet. Érdekelté te tudom-e tenni, vagy nem? Mondok egy példát, amikor én lelkész voltam a korábbi gyülekezetemben, 100 és 120 között jártak az istentiszteletre. Most 15 évvel később, nyilván ez nem én miattam van, 32-en járnak. Tehát, hogy ez csak a számok miatt mondtam el. Érdekeltéte, tudom-e tenni ma a gyülekezetet, a közösséget? Meg tudom-e szólítani ma az embereket? Én magam is küzdök ezzel. Természetesen, amikor egy lelkész konferenciát szervezünk, akkor most is telefonálni fogok, ha innen elmegyek a stúdióból, és hívom fel az embereket, hogy minél többen legyünk ezen a konferencián. 80 telefont fogok intézni, pedig már küldtünk több száz e-mailt, több száz e-mail címre, és mégis fontos, hogy személyesen megszólítsam az embereket. Olyan világot élünk, amikor mindent meg kell ragadnunk, hogy a másik embert meg tudjam szólítani. SMS, közösségi média, adott esetben telefon, mindent ki kell használnunk, különben, ha nem szólítom meg tízféle módon az illetőt, nem reagál már rá. Az inger küszöbben megváltozott ma az embereknek, és egy-két inger, ha éri, az nem elég. Nagyon soknak kell érni, több oldalról, és akkor tud a mai ember tulajdonképpen igent vagy nemet mondani egy alkalomra. Ezek mind-mind hozzátartoznak a megváltozott világhoz, amiben ma élünk, és ha föl tudom venni a versenyt ezzel, akkor túlélem. Ha nem tudom fölvenni a versenyt ezzel, akkor elbukok. Én azt gondolom, hogy ezek azok a fontos kérdések, amelyekkel nekünk lelkipásztoroknak, lelkészeknek is szembe kell nézni, különben elveszítjük a mi küldetésünket. Nem fogunk tudni emberekhez szólni, nem fogunk tudni másokkal együtt gondolkodni, hogyha nem veszem a fáradtságot, és nem világítom meg több oldalról is azt a témát, amit szeretnék.
0: Igen, igen. Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóink. Talán most a legnagyobb rendezvény ez lesz, amelyen az országból szinte mindenhonnan lelkészek összejönnek, de aztán én azt gondolom, hogy még egy pár gondolatot majd megkérdeznék a zene után, azokról is, amik eddig voltak, mert mindegyik nagyon érdekes, de és utána meg még beszélünk arról, hogy is akkor még mi lesz majd még, mert mi a hírekbe hirdettük, hogy május 11-éig lehet jelentkezni, de akkor most...
1: Június 9-e a határidő.
0: Áttették, így. Ez egyébként megszokott lenni sokszor. Ezért is javasoljuk mindenkinek. Úgyhogy, kedves hallgatóink, köszönjük Fischl Vilmos testvérnek az eddigieket, de folytatjuk a zene után.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk akkor a beszélgetést Fisül Vilmos testvérrel, és az elején a kopt pápával való találkozásról beszélt, de azt hadd kérdezzük meg, hogy na és mennyit találkoztatok vele? Hány órát? Mert most az előbb a Réfülöpi rendezvény az egy nagyon hosszú lesz, és talán oda is el kellene hívni a koppápát, nem? De hogy miért? Illetve az, hogy mert egyébként nekem érdekes volt, amikor a hírekbe olvastam, én még nem hallottam, hanem csak olvastam, hogy igen, és ott volt a Szemerei János, illetve a Fisül Vilmos, és akkor azon gondolkodtam, hogy na de egy Fisül Vilmos az most az evangélikus egyházat képviseli, vagy az ökumenikus tanácsot. Érdekes, nem? Illetve, hogy miért csak evangélikusok?
1: Meg az volt az oka, hogy ugye hárman, Szemeri János evangélikus püspök úr és Adrián Dezső evangélikus püspök Erdélyből, mi hárman tulajdonképpen egy magán útra mentünk Egyiptomba, és a magán utunk keretében itt adtunk be egy hivatalos utat, de ez az egész utat, ezt mi magunk finanszíroztuk, mi magunk hárman külön-külön vettük meg a repülőjegyet, tehát hogy csak beiktattunk egy hivatalos részt, és ez a hivatalos rész volt a Kopt pátriárkával a találkozás. Mások hivatalos útra mennek, és magánutat csinálnak. Mi magánútra mentünk, és abba tettünk bele egy hivatalos utat, nekünk ez így sokkal tisztességesebb volt, és ezért találkoztunk mi a pátriárkával, amit kifejezetten én kezdeményeztem ezt a kapcsolatot, hiszen beszélek arabul is, hiszen Líbiában nőttem föl, ott dolgoztak a szüleim, és emiatt az arab nyelvet is megtanultam, és így a beszélgetés is, és a köszöntések is a részemről arabul történtek. Ennyi a háttér, semmi különleges.
0: De akkor ez azt is jelenti, nem, hogy ez nem most csak egy egyszeri, hanem a kapcsolat az marad, az folytatódik majd, ugye? És biztos, hogy még nincs megtervezve minden, de biztos, hogy lesznek további kapcsolatok is, hát és nem csak a kopt pápával, hanem a világon sok minden mással, ugye?
1: Bármi megtörténhet természetesen, ezeket nem tudjuk kizárni, majd az Isten megmutatja nekünk az utat, hogy mi lesz ebből a kapcsolatfelvételből.
0: Így van. Na, és akkor lesznek majd tervek, hogy nem csak a hinduizmusról beszélgessünk, vagy beszélgessetek vagy egy bizottsággal, de akkor a többi egyházzal, mert egyébként én is elismerem azt, hogy nem célszerű ítélkezni, vagy véleményt mondani olyanokról, amiről nem tudunk semmit. Igaz? És mivel, hogy nagyon sok egyház van a világban, ezért illik mindenkinek ismerkedni. Mit jelent az, hogy hinduizmus?
1: Hogy ez ketté kell válaszolni, tehát nem egyházról beszélünk, hanem vallásról. Tehát amikor a világvallásokról beszélünk, igen, akkor nem egyházakról beszélünk.
0: Így van, igen.
1: Tehát ez fontos, tisztázzunk, hogy a világvallások, nagy világvallások ugye jelen vannak Magyarországon is, kicsi létszámmal. Tehát mondjuk körülbelül egy olyan 30-40 ezer, nem lehet pontosan, körülbelül 30-40 ezer muszlim van Magyarországon például, nem nagy a létszámuk, ugye, de mégis számolunk velük, a hindúnak a létszám Magyarországon nagyon pici, szinte jelentéktelen, de mégis beszélni kell róla, mert ez egy világvallás. Ugyanúgy, ahogy egyébként az anglikán egyház Magyarországon pici, ugyanakkor mégis az angol királyi családhoz tartozik, hiszen az angol király a feje az anglikán egyháznak. Tehát itt Magyarországon lehet, hogy kicsi létszámban van egy egyházjelen, vagy egy vallás, egy világvallás, de ugyanakkor más országon pedig jelentősek. Ugye a pünkösdi mozgalom a világon a katolikus egyház után a második legnagyobb egyház. Magyarországon mégis a létszámuk a pünkösdi egyháznak kicsi. Ugye, vagy a összességében például mondjuk az evangélikus egyház, a református egyháztól nagyobb a világban, de Magyarországon az evangélikusok kisebb létszámban vannak jelen. Ezt csak azért mondom, hogy ezért kell foglalkoznunk nekünk más vallásokkal, világvallásokkal is, mert ezen keresztül megértjük azt, hogy hogyan gondolkodik, milyen gondolkodása van adott esetben egy vallásnak, vagy akár egy egyháznak is. És ezt ebből mindannyian tudunk tanulni. Tehát ezért a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Vallásközi és Dialógus Bizottsága az elmúlt 15 évben is foglalkozott sokszor az iszlámmal is, már foglalkozott a buddhizmussal is, a krisnásokkal is, és fogunk is. Tehát hinduizmussal még nem foglalkoztunk, velük 15 év után most foglalkoztunk először. De minden más világvallással már foglalkoztunk az elmúlt időszakban. Voltunk zsidó közösséget is meglátogatni, zsidó főrabbival tárgyaltunk, beszéltünk. Tehát próbáljuk mindig egy kicsit frissíteni a mi gondolkodásunkat is, a mi tudásunkat is, és mindig olyan előadókat hívunk, akik ebben tulajdonképpen jártasak. Amikor 2015-ben a migráció téma volt, akkor például sokat beszéltünk az iszlámról, sokat beszéltünk arról, hogy mit jelent az, hogyha más vallásúak jönnek egy társadalomba, hogyan befolyásolhatja az egy társadalmat. Tehát próbálunk így napra készen benne lenni így a ezekben a területekben, mert azt gondoljuk, hogy ez fontos mindannyiunk számára.
0: Most jön a pünkösd, meg volt a húsvét, akkor mindig beszélnünk kell arról, hogy ez az időszak teljes változást hozott ebben a világban, igaz? Mert utána, amikor Jézus meg elment, de akkor megvakította Sault azért, hogy értse meg, hogy nem üldözni kell a keresztényeket, őket is, hanem utána menjél el Damaszkuszba, ahova indultál, de majd megmutatom neked, hogy mit kell csinálni. És azt az üzenetet adta neki, ami korábban soha nem volt, ugye, a zsidó testvéreknek, hogy menjél el a pogányoknak hirdetni az evangéliumot, vagyis, hogy az egész világot kezdjétek el kezelni. Ez nem volt feladata a zsidó testvéreknek, ugye?
1: Igen, hát a keresztény közösségre jellemző, hogy ez egy misszionáló közösség, tehát mi térítünk. Tehát mi keresztények térítünk, ellentétben a hinduizmus követőivel. Ők nem térítő vallás, de mi térítő vallás vagyunk, tehát mi próbáljuk az embereket rávenni arra, hogy legyenek keresztények. És nyilván ez egyre nehezebb lesz. Korábban sem volt könnyű, de egyre nehezebb, mert most egy olyan időszakot élünk a technológiának köszönhetően, hogy egy ilyen média buborékban él az életünk, hogy minden, ami a közösségi médiában történik, az határozza meg a mi életünket, különösen a fiatalok életét, és ugyanakkor nekünk ebbe a buborékba kell valahogy úgy belelépnünk, hogy meg tudjuk szólítani ma az embereket, és itt van igenis jelentősége a missziónak, van jelentőség annak, hogy hogyan tudunk beleszólni mások életébe. Ez a dolgunk, hogy beleszóljunk mások életébe, és keresztényi tegyünk másokat, a mi értékrendünkkel, a mi gondolkodásunkkal. Ezt tette Luther Máton, és amikor a Wittenbergi Vártemplom ajtajára kiszegezte a 95 tételét, és ezt tette a reformáció, amikor felhasználta a legmodern technológiát akkor, a könnyomtatást. És iszonyú gyorsan elkezdett a reformáció tanítása terjedni, és az, hogy a Wittenbergi Vártemplom, amelyik egyébként egy piactéren volt, és a Wittenbergi Vártemplom ajtaján tele volt mindennel tűzdelve, disznót adok el, házat adok el, stb., és többek között ki volt oda szögezve a 95 tétel. Tehát az úgy nézett ki, mint ma egy közösségi média oldala tulajdonképpen. Tele volt hirdetéssel, tehát azt szeretem csak ezzel mondani, hogy a legmodernebb módszereket használták, ami akkor használható volt, hogy terjedjen a tanítás. Most nekünk is ezt kell használni. A legmodernebb módszereket kellene ahhoz használnunk, hogy elérjük az embereket. Ha a legmodernebb módszer ma a közösségi média, akkor azt kell tudnunk használni. Ezt nekünk is, akik egy kicsit idősebbek vagyunk, meg kell tudni tanulnunk kezelni, hogy hogyan tudunk TikTokozni, meg nem tudom én ezeket a dolgokat használni, vagy YouTube-ozni. Ez nem egyszerű. Nem egyszerű. Mindenkinek nem természetes. Aki ebben nőtt föl, 16 év alatt, annak természetes. De aki már 54 éves, annak nem természetes, hogy mondjuk hogyan lehet ezeket mind úgy kezelni, hogy ezekkel el tudjuk megfelelő módon, most nyilván magamra gondoltam, el tudjuk megfelelő módon úgy érni az embereket, hogy aztán ők megtalálják benne a számításokat, hogy igen, tényleg engem ez érdekel. Ezért mondtam azt, hogy nagyon sok oldalról kell neki mennünk ma valakinek, különböző irányokból, hagyományos postától kezdve, az SMS-en, az e-mailen keresztül, a személyes megszólítás, mindent be kell vetnünk, hogy valakit meg tudjunk szerezni adott esetben egy konferenciára, mert megváltozott a világ. És hogyha el akarom érni valakinek az inger küszöbét, akkor ahhoz minden technológiát, minden tudásomat, minden fizikumot használni kell. Ez lett.
0: Ezt kéri Jézus tőlünk. Hát az, hogy megtér-e valaki, az tőle függ. Nem a mi feladatunk, de Jézus azt szeretné, hogy senki ne mondja neki, amikor majd eljön, hogy ja, én még sose hallottam rólad.
1: Igen, ugye a feladatunk az az, hogy Krisztust mutassuk meg, adjunk hírt róla. Hitet nem tudunk adni, mert ha tudnánk, akkor osztogatnánk. Tehát hitet lelkészként nem tudunk adni.
0: Így van.
1: De az utat, azt meg tudjuk nyilvánvalóan mutatni, hogy az az irány, tudunk róla beszélni, és valóban nekünk ez a feladatunk is, ez a dolgunk. De sajnos, még egyszer hangsúlyozom, sajnos hitet adni nem tudunk. Bárcsak tudnánk, nem tudunk, de irányt mutatni, utat mutatni, beszélni arról, hogy mit jelent keresztjének lenni, azt meg tudjuk tenni, és azt meg is kell tennünk, tehát ez kötelességünk, feladatunk, hogy minden egyes megszólalásunk, gondolkodásunk az arról beszéljen, hogy kicsoda Jézus Krisztus, mit jelent ez a számomra, és hogyan élem meg. És hogy itt ezért fontos ez, mert ugye szoktuk mondani, hogy a keresztények száma Európában csökken. Ez igaz. És Afrikában pedig, Nigériában például, ahol ölik, gyilkolják a Boko Haram iszlám terrorszervezet a keresztényeket, ott pedig a keresztények száma napról napra nő. Úgy, hogy közben napról napra ölik őket. Tehát milyen furcsa ellentmondás. Gyilkolják őket nap, mint nap, több 10-20-30 embert megölnek, és mégis drasztikusan növekszik a keresztények száma. Nálunk pedig nem gyilkolnak minket fizikálisan, ugyanakkor mégis a számunk pedig Európában csökken. Ugye? És akkor itt jön a kérdés, hogy akkor mit lehet tenni? Meg lehet ezt a folyamatot fordítani? Természetesen meg lehet, hogy úgy, hogy a keresztény identitásomat felvállalom. Vagyis vállalom, hogy én keresztény ember vagyok. De akkor ez mit jelent a gyakorlatban? Ugye rögtön ezzel kell. Mit jelent az, hogy én keresztény ember vagyok? Hát az, hogy én naponta elkezdek imádkozni. Miért kell imádkozni egy keresztény ember? Persze. Egy muszlim ötször imádkozik naponta. Akkor keresztény emberként nekem is kell imádkoznom ötször? Nem ötször, 15-ször. Tudok imádkozni? Még háromszor se, kétszer se imádkozik mindig egy keresztény ember. Tehát a keresztény identitás felvállása azt jelenti, hogy elkezdek imádkozni. Legalább reggel és este, minden étkezéskor, ez a minimum követelmény, amit most én elmondok, az én olvasatomban. És ezen kívül természetesen jó lenne, ha kettőnél többször imádkoznánk rendesen naponta. Ez az egyik identitásfelvallás. A másik identitásfelvallás az az, hogy úgy élek. Úgy élek, hogy egy keresztény embernek élnie kell, követem a krisztusi normákat. Vagyis ez azt jelenti, hogy mutasson rám egy fiatal, és azt mondja, én úgy akarok élni, mint ő. Tehát tudsz-e olyan mintát adni, akkor így kérdezem, hogy azt mondja rád valaki, én olyan akarok lenni, mint ő, mint te. Tudsz így élni? Ez a kérdés. Tudsz így élni? Mert ha igen, akkor oké, akkor minden rendben van. Ha nem, akkor itt kezdődik a probléma. És ezért fontos erről beszélni ilyen őszintén és ilyen nyíltan, mert a keresztény identitás vállalása azt is jelenti, hogy én ezt a krisztusi normát alázattal, legjobb tudásom szerint, tisztelettel követem úgy, hogy mások számára ez egy vonzó legyen. És ne azt mondja egy fiatal, hát én olyan pletykás izé nem akarok lenni, mint ő. Vagy olyan nagyképű nem akarok lenni, mint ő. Vagy mint én. Tehát, hogy tudok-e olyan képet formálni a Krisztus követésről, én, hogy erre azt mondja a másik ember, hogy én olyan akarok lenni. És hogyha ezt meg tudjuk adni, akkor meg fog fordulni a keresztények követésének a száma, és meg is változhat az arány. De ehhez erre képesnek kell lennem.
0: Igen, és ezt megtapasztaltuk Pál apostollal is, meg Luther Mártonnal is, igaz? Pál apostol elment, ahogy kérte Jézus, hirdette, ő nem hozott létre egyházat, kereszténynek is minket a pogányok neveztek át újra, hogy legyünk akkor keresztények, tehát de csak hirdette Isten igéjét. Ugyanezt megcsinálta Luther Márton is, ő nem volt semmilyen főpap, meg semmilyen, nem hozott létre semmilyen szervezetet, egyedül csak hirdette az igét, de hatalmas volt, hát hiszen Németország, az egész ország szinte megtért.
1: Mondok egy másik példát, például az én nagypapám már meghalt régen. De én emlékszem 6-7 éves gyerekként, amikor mentünk Nagy Tarcsára hozzá, ő egyszerű parasztember volt, és odaültetett minket az asztalhoz, minden reggel úgy indult a napjuk, nagymamával együtt, anyukámmal, testvérével, elővette az útmutatót, elolvasta belőle a napi igét, énekeltek egy 3-4 éneket, és az igéről beszélt, mint családfő, nagypapa, beszélt az igéről, és utána imádkozott. És imádkoztak a többi családtagok is. Tehát én ebben nőttem fel, amikor a nagyszülemnél voltam, hogy a nagypapa mindig akkor odaültetett a konyhába bennünket, és akkor ott ezt a kis szertartást, ezt végig kellett csinálni minden nap. Ez egy példa nekem. Például. Tehát, hogy ő így megélte így a mindennapjait hívő emberként. És ez a hívő ember kép sokszor hiányzik ma. Amikor ilyen példát mutatok a másiknak, hogy imádkozom vele, hogy énekelek vele, akár családtaggal. Tehát ki az ma egy átlag gyülekezeti tag, aki a saját gyerekével, feleségével otthon az asztalnál énekel. A saját asztalánál konyhába, és utána elolvassa a bibliai igét arra napra, és imádkozik vele. Ki az? Tudunk ilyet mi megnevezni? Akár ötöt? Egyet se tudnánk. Jó esetben egyet. Tehát a probléma itt kezdődik, hogy az a keresztény hívő, hát ezt nem biztos jó kifejezni, kultúra, ami volt korábban, a pietizmusnak köszönhetően, amikor megtértek emberek, tömegek tértek meg, hogy ez a fajta átadása az igének és az egész keresztény hívő gondolkodásnak, ez minthogyha nem lenne meg mindig. És ezért mondtam, hogy mindent meg kell ragadni a mai technikával kapcsolatosan, hogy ebből a spiritusból, ebből át tudjunk adni valamit a maiaknak, mert enélkül nem lesz változás.
0: Így lesz tehát akkor az egész világgal, de én azt gondolom, hogy még a kereszténységgel is, mert most az utolsó, amiről beszéltél, ez a Réfülöpi rendezvény. Én megemlékszem, hogy hát akkor... De nem a következő, nem az októberi, a reformáció hónapja lesz, ugye? Hanem még egész nyáron lesznek táborok, mindenféle olyan rendezvények. Ja igen, a piknik is, bocsánat, az is, amit mondtál. Tehát, hogy akkor folytatódni fog ez a munka.
1: A tagegyházak folytatják ezt a munkát, de mi a Magyarország Egyházak Ökumenikus Tanács részéről, hogyha véget ér az ökumenikus lelkész konferencia, akkor nyilván készítjük elő már az anyagot a októberi reformáció napjára, nekünk csak az lesz, de a tagegyházaink, azok természetesen nyáron is szervezik a táborokat, de mi, mint ökumenikus tanács, mi majd a lelkész konferencia után tulajdonképpen a nagyobb rendezvények azok majd október a reformáció napjában lesznek természetesen, és arra készülünk, megvannak már az előadók, megvannak már a zenekarok ott is, hogy miről szeretnénk beszélni, milyen témák legyenek. Ezeket mi fontosnak gondoltuk.
0: De hát én azt gondolom, hogy akkor a kedves hallgatóink figyeljenek majd mindig oda, mert az új parlament most indul el, de ezt úgy nevezték, én így olvastam a hírekbe, hogy ez egy rendszerváltás. Vagyis, hogy azt jelenti, hogy ebben az évben nagyon sok dolog lesz az egyházak részére is, illetve gondolom sokat kell tárgyalniuk, és ezért most ez egy nagyon mozgós néhány hónap lesz, de ahogy mondtad, akkor októberben ismét találkozunk a Fasori emlékparkba, de akkor most szerintem az ökumenikus tanács is nagyon sokat fog foglalkozni az egyházakkal, mert mindegyiknek valami mozgása lesz ebben az időben, mert azt mondták, hogy most rendszerváltás van. Hát akkor kiderül, hogy mit teszünk, mert annak idején 90-ben, amikor elneveztük rendszerváltásnak, akkor se tudtuk, hogy előre pontosan mi lesz, ugye?
1: A Magyarország Egyházak Ökumenikus Tanácsa ezt az igét választotta az év igéjének, hogy megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Ez a 145. Zsoltár 20. verse, vagyis mi ezt az évet úgy hirdettük meg, hogy az Úr megtart. Ez egy nagyon-nagyon fontos, ez egy nagyon-nagyon fontos ige, hogy az Úr megtart. Minden körülmények között megtart bennünket az Úr, és ezért fontos erről beszélnünk, mert akár nyáron, akár évközben megtart bennünket az Úr, és ezért ez mindent átívelő mondat, hogy az Úr megtart. És ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt az igét vegyük elő, ez lesz a pikniknek is egyébként, a pünkös ökumenikus ifjúsági estnek is az igéje, hogy az Úr megtart. Ez a 145. Zsoltár 20. verse, mert az Isten az, aki meg tudja tartani az életünket, senki más, hanem az Isten, és ő az, aki nekünk erőt tud adni minden körülmény között mindig.
0: Mi is hirdetjük a hírekben, de most akkor mondd el te is, hogy meghívsz most mindenkit.
1: Május 20-án, szerdán, 17 órától kezdődik, tehát a piknik, ökumenikus ifjúsági zenés istentisztelet. Mindenki, aki fiatalnak érzi magát, jöhet, vagyis mindenkit várunk, nem győzöm hangsúlyozni. Nincs korhoz kötve a fiatalság, hanem ahhoz, hogy lélekben valaki hogyan érzi magát. Tehát május 20, szerda 17 órától.
0: Igen, és még Ray Fülöpre is mehetnek.
1: Ray Fülöp pedig minden lelkészt és gyülekezeti munkatárst várunk június hónapban, méghozzá június 22-től 26-ig, és június 9-én még lehet jelentkezni a konferenciára.
0: Így van, de ha lesznek új dolgok, akkor azonnal hirdetjük, illetve akkor azonnal hívjuk Fischl Vilmos testvért, hogy beszéljen erről a hallgatóinknak. Nagyon szépen köszönjük.
1: Pünkösd a megújulás időszaka. Én kívánom mindenkinek, hogy a Szentlélek töltse be mindenkinek az életét, és kívánom, hogy Szentlélek ereje újítson meg, és adjon nekünk új látásokat, új megerősítéseket mindannyiunk életébe, családjába. Köszönöm a lehetőséget.
0: Úgy legyen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében. Izgalmas, hasznos és

Istenük védelmében. Műsorunk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert erre nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére, amíg tart az időnk itt a földön. Sajámos Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!

0: leesek végre te benne.
1: És akkor ime itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1796. kérdés. A 10 leprás esetében mi volt a szenvedés jelentősége? A válasz. Sokan mondhatnák most azt, hogy egy ilyen kérdés feltenni, hát nagyfokú érzéketlenség, balgasság, hiszen mindenki menekülne a fájdalomtól, ahogy csak lehet. És igen. Már is tablettát veszünk be, ha valami fájni kezd, megyünk az orvoshoz, és azonnali enyhülést keresünk. Másrészt, ki az a balga, aki örül a szenvedésnek? Nos, én egészséges gondolkodású emberbe ilyet még nem láttam, és nem is hallottam, de... És ezt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy sok olyan szenvedés van, ami az adott pillanatban keserves, de ha ránézünk a gyümölcseire, akkor azt mondjuk, megérte. Ki nem hagytam volna az életemből, mert annyi jót hozott nekem. Nos, mindenki tudja, hogy a várandós anyukák mennyit szenvednek 9 hónap alatt, és aztán a szülésnél. Hát, én is átestem ezen nem is egyszer. És azt mondom, oda nem adnám az én drágáimat, mert az eredménye a szenvedésnek csodás lett. Ugyanígy voltam, amikor a megtérésem után Isten elvette magas pozíciómat, és 3 évig munkanélküli voltam. Annyit talán egész életemben nem sírtam, de ma azt mondom, hogy megérte, mert annyira közel kerültem az Úrhoz, hogy vissza nem cserélném azt az időt semmi pénzért. Aztán. Volt egy olyan keresztény rádió, ahol önkéntes szerkesztőként dolgoztam közel 20 éven át, és aztán a távozás nagyon fájt. De ma azt mondom, hogy nagyon is megérte az elszakadás fájdalma, mert Isten egy sokkal jobbat készített nekem itt, a Szóla rádióban. És mindenki tudná sorolni az eseteket. De nézzük akkor a 10 leprás történetét. Lukács evangéliuma 17. fejezetében olvassuk. Jézus, amikor beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megállt,

megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Vagyis mit látunk? Nyomorúságukban keresték Istent. Mentek hozzá, esdekeltek, megalázták magukat, és meggyógyultak. De csak egyetlen egy jött vissza, és köszönte ezt meg a Messiásnak. Ő fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Jézus szomorúan kérdezte, és a másik 9? Nos, ők úgy gondolták, hogy most már nincs szükségük Istenre, még a hálájukat se fejezték ki. De ezt az egyet a hite megtartotta. Vagyis mit látunk? A szenvedés idején nagyon is közel tudunk lenni a Teremtőhöz, de amint csökken a kín, már ihaj-csuhaj, sose halunk meg, megy ez nekünk. Talán említettem már, de régebben, hogy én is szemtanúja voltam egy ilyen esetnek Balatonföldváron. Volt egy nő, aki rákos lett, és hát nem volt sok remény. Ekkor megkereste az egyik hívőt, akiről tudott, és ő bemutatta nekem, az asszonyt, hogy beszélgessek vele. Én Jézusra irányítottam a figyelmét, hogy rajtam át hozzá kerüljön kezel, és amíg ott üdültem, meg is tette. Aztán, mint hallottam, teljesen földgyógyult. Egy következő alkalommal ismét arra jártam, és a barátom jelezte ennek az asszonynak, hogy szívesen találkoznék vele. Mondja el a történetet. De a válasz ez volt: ám már nem érdekes, nem érek rá. Hát azt hiszem, ehhez már semmit se kell hozzátenni. Mindent értünk. Éppen ezért a szenvedésnek nem örülni kell, hanem megkérdezni mennyei atyánkat, hogy miért? Mi a terve vele az életünkben, és nekünk mit kell tennünk ez ügyben? ...1797. kérdés. Lehet-e a szeretet a másik szenvedésének forrása? A válasz. Soha nem hinnénk el, emberi fejjel gondolkodva, hogy a sok szenvedés a szeretet jele is lehet, vagyis, hogy nagyon szeret minket az, aki a sok szenvedés megengedi az életünkben. Már láttuk a válaszok egyik csokrát. A szenvedés közelebb tart minket Istenhez, szorosabb a kapcsolat, és gyorsabban nála vagyunk minden kéréssel és dicsőítéssel. De vannak más előnyei is, mert szenvedni nem csak betegség által lehet. Szenvedhet a test, és szenvedhet a lélek is, akár igazságos a szenvedés, akár nem. Megátalkodott bűnei miatt sokat szenvedett Izrael 10 törzse, akiket az ellenség elhurcolt, és soha többé nem kerültek elő a világtörténelemben eddig. Sokat szenvedett Jeremiás proféta, Illés, Keresztelő János és a többiek is, mert hiába szólták az Úr igazságát és üzenetét, a nép fittyet hányt rájuk. Fájt nekik, hogy látták a jelent, és az abból következő szörnyű jövőt is. Fájt Péter árulása. Pár órával azelőtt égre-földre esküdözött, és úgy is gondolta, hogy ő a halálba is követi Mesterét, ha kell. De Jézus kihallgatásának éjjelén mégis háromszor letagadta, hogy egyáltalán ismeri őt. Ezután hihetetlenül mély lelki gyötrelmet élt át, amikor rádöbbent, hogy mit tett, holott milyen erősnek gondolta magát. Mérhetetlen nagy fájdalmat érzett a paráznaságba és gyilkosságba esett Dávid király is, amikor az Úr megbocsájtotta a vétkeit, de a következményeket el kellett hordoznia. Meghalt újszülött kisfia,
később a családban nemi erőszak, gyilkosság, pártütés és sok más gazság fordult elő, mint tettei eredői. De ha a mai világban meritek témát, akkor engedjétek meg, hogy ismét elmondjam, mennyire sokat jelentett nekem a Kiválasztottak című bibliai sorozatból egy beszélgetés kis Jakab apostol és Jézus között. Körülbelül így hangzott. Az apostol sántaként volt ábrázolva, és egy nap Jézus sok-sok gyógyítása után megkérdezte, hogy őt miért nem. Hiszen fájdalmai is vannak, meg a többieket is hátráltatja a haladásban. Jézusnak erre egy csodaszép válasza volt. Több száz embert meggyógyítottam, és ők ezt mind elmondják Isten dicsőségére egyformán. De te, a tied egy különös történet lehet, mert a te történeted egyedi. Mások azért szeretnek engem, mert meggyógyítottam őket, mert kaptak tőlem valamit, de te annak ellenére is szeretsz, hogy nem gyógyítottalak meg téged. A te szereteted sokkal többet ér mennyei atyám színe előtt. Nos, azt hiszem, értjük. A szenvedést, mint már megállapítottuk, senki se kívánja magának, de a sok szenvedés mégis áldások forrása lehet, a lelkiek pedig a megújulást munkálják. De hadd említsek zárásként egy-két mai esetet. A gyereknek fegyelmezésre van szüksége, hogy ne úgy éljen, mint egy kiárat folyó. És a nevelést ő utálja, de mégis hatalmas áldások forrása lesz a kordában tartott élet. Egy zenész, egy sportoló, egy tudományos kutató rengeteg szenvedés vállal az eredményért, és amikor fölmutatja, oda nem adná a közben lévő szenvedéseket sem. Nos, javaslom, soha ne a ma szemszögéből vizsgáljuk a dolgokat, hanem mindig távlatokban, és akkor az Úr bölcsességét is megkapjuk ajándékba. ...1798. kérdés, ki és miről ismerte föl Jézust? A válasz. Ha valaki azt gondolja, hogy Isten nem foglalkozik az emberekkel egyen-egyenként és személyre szabottan, akkor javaslom, hogy most nagyon figyeljem. Jézus földi élete során számtalan emberrel találkozott, és mint láttuk a bibliai történetekben, mindegyikkel személyre szabottan foglalkozott. Ugye a gazdag ifjúnak nem azt mondta, hogy meggyógyítja, arra 12 éve vérfolyásos asszonynak volt szüksége, mert ennek az ifjúnak a lelkét kellett gyógyítani, a pénzhez való kötődését, nem a testét. Vagy Nikodémusnak nem azt mondta, hogy kelj föl halott voltodból, mint Tábitának, meg a Nain ifjúnak, hanem azt mondta, hogy neked meg újonnan kell születned a lelkedben, a hitedben. Nos, akkor nézzünk egy-két ékes bizonyítékot arra vonatkoztatva, hogy Jézusról kiben mi maradt meg a személyes kapcsolatokból. Ott volt például Magdalai Mária. Ő arról ismerte föl a feltámadt Jézust, ahogy a nevét kimondta, amilyen megbecsüléssel, értékeléssel, szeretettel, kedvesen szólt hozzá, és küldte el hirdetni az evangéliumot. Máriának erre volt szüksége. Aztán ott voltak az Emmausba tartott tanítványok. Amíg az úton Jézus mellett gyalogolt, és magyarázta a messiási jövendőlések értelmezését, már hevült a szívük az igétől, de amikor hazaértek, és az asztalnál Jézus megtörte a kenyeret, már is tudták, hogy kivel találkoztak, fölismerték. Ők az ige, a szokás, a mozdulatok által
ismertek rá Jézusra. Arról,